0: Anda Géza, akit ismerhet a szélesebb közönség is, ugye a híres zongoraverseny alapítója, ő is ebbe az iskolába tartozik, és természetesen Cifra György is, Dohnányi Ernő, Tomán István és Kéri Szántó Imre révén Cifra György is ennek a zongoraiskolának a tagja és része.
1: Hogyan épül föl ez a kiállítás itt az Emlékmúzeumban?
0: Igen, ez elején Liszt Ferencről, Liszt Ferenc Zeneakadémiai működéséről van szó, és ezután ez a tanár-diák-mester-növendék kapcsolat mentén haladunk, és így kerül szóba Tomán István, Szendi Árpád, Dohnányi Ernő, Kéri Szántó Imre, és így jutunk el egészen Cifra Györgyig, illetve néhány cifra növendéket is megemlítünk, mint Vásári Tamás vagy Jandó Jenő.
1: A kiállítás másik kurátora Szabó Ferenc János, zongoraművész és zenetörténész. Hogyan zajlott ez a munka? Egy kicsit az jut erről eszembe, hogy a rádiózáshoz hasonlítsam, hogy vannak olyan nagyszabású témák, aminek a végén a szerkesztőnek megfájdul a feje egy picit abban, hogy hát melyik kezébe harapjon, hogy hogyan tud valamit rendszerezni, hogyan tud egy átfogó képet adni, és kénytelen dolgokról lemondani. Én úgy képzelem, hogy a Magyar Zongora Iskola is egy annyira gazdag történet, hogy kellett hozzá egy csapás iránya, aminek a mentén ezt a kiállítást megálmodták.
0: Igen, nagyon jó munka volt Szabó Ferenc János kurátor kollégámmal, illetve még kollégáim is segítettek a munkában, zenetörténész kollégák is, Éri Botond, Mátrai Diana, Peternák Anna, ővelük csináltuk a szakmai részét a kiállításnak, és ez úgy zajlik a gyakorlatban, hogy akkor különféle témákat megkapott egyes kolléga, és akkor azt feldolgoztuk, és utána akkor közösen pedig kidolgoztuk a tartalmat, a képanyagot, a forráskutatást, a képek kutatását, vagy a kiállításban QR kódok vannak elhelyezve, ahol ezeknek az említett személyeknek hangfelvételeit hallhatjuk. Liszttől sajnos nincsen, de utána szinte mindenkitől van hangfelvétel, ez is QR kód segítségével meghallgatható. Még az elejéhez annyit hozzátennék, hogy az elején valóban nehéz volt, hogy említette, kiválasztani, hogy akkor kiről is legyen szó, ezért alakult így a cím, hogy Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, mert ez ad egy olyan irányt, hogy akkor akik ebben a tanár-diák viszonyban nincsenek benne, de ennek ellenére nagyon neves, híres magyar zongora művészek, ezért nincsenek benne, nem sorolom a neveket, de ezért került kijelölése így a cím, hogy akkor így magunkat is segítsük, hogy ki kerül be és ki nem, mert valóban egy nagyon gazdag anyag ez a Liszttől a Magyar Zongora Iskola.
1: A Cifra Fesztivál hogyan kapcsolódik a kiállításhoz? Mondhatjuk, hogy ők hozzák a zenét. Ugye például a megnyitóhoz kapcsolódóan is volt, ha jól emlékszem, két koncert is. Ez a továbbiakban, hogy alakul, mi az, amit maga a fesztivál tudott ehhez a kiállításhoz hozzátenni. A fesztivál, mint programsorozat természetesen.
0: Igen, a szakmai kivitelezéséről már esett szó, a gyakorlati kivitelezésében rengeteg segítséget kaptunk a Cifra Fesztiváltól, grafikus kollégák, kivitelező kollégák segítettek, hogy megvalósulhasson itt a Régi Zeneakadémián ez a kiállítás, és valóban a kiállítás megnyitón is a Cifra Fesztivál fiatal művészei játszottak nagy sikerrel, utána a közös szervezési koncertünk volt, ahol Balázs János is, Dráfi Kálmán többen felléptek, és a továbbiakban még egy múzeumpedagógiai program van tervben. A kiállítás témájából egy múzeumpedagógiai program fog készülni, amire pedig majd szeretettel várjuk a koranyáron az iskolából érkező diákcsoportokat.
1: Hamarosan egy tárlatvezetés veszi a kezdetét. Akinek felkeltette az érdeklődését ez a kiállítás, részt tud venni ilyen tárlatvezetésen, akkor is, hogyha mondjuk nem diák?
0: Igen, a kiállítás látogatható ingyenesen, illetve bármikor segítünk, megmutatjuk a kiállítás egyéb részeit, úgyhogy igen, látogatható a továbbiakban is, terveink szerint nyárig biztosan itt a Régi Zeneakadémián.
1: Hol lehet mindenről bővebb információt olvasni?
0: A honlapunkon, a Cifra Fesztivál honlapján találnak további információkat a rádióhallgatók.
1: Kanyarodjunk vissza oda, ahol a beszélgetésünket kezdtük, hogy ugye egy Andrássy útra néző ablak előtt áldogálunk Liszt egykori otthonában. Mit tesz hozzá ez az épület, ezek a falak ehhez a kiállításhoz? Aki ellátogat erre a kiállításra, akkor az Emlékmúzeumot is megtekintheti, hogyha jól értem.
0: Igen, örömmel várjuk a látogatókat, és valóban itt az Andrássy úti Régi Zeneakadémián található Liszt otthona. Ez három nagyobb szobából áll, illetve egy előtérből. Itt lakott Liszt életének utolsó éveiben, amikor Pesten tartózkodott, egy ebédlőből állt a lakás, egy hálódolgozó hálószobából, illetve a szalomból, ahol az óráit tartotta, és itt jutunk el arra a pontra, ahol a kiállításhoz nagyon szorosan kötődik, ugyanis a Magyar Zongoraiskola, ha így nézzük, és a Zeneakadémiáról induló Magyar Zongoraiskolát, akkor az itt indult ebben a részben, ebben a szalomban. Más zongora tanárok is voltak a kezdetektől fogva, de Liszt itt oktatott, és így akik kikerültek Liszt kezei közül, azok ebben a szalomban látogatták a mester óráit.

0: Száz Csávási zenekar Erdély egyik legjelentősebb és nemzetközileg is elismert hagyományőrző zenekara, amely több mint fél évszázada őrzi és adja tovább Száz Csávás páratlan zenei örökségét, és ezt a zenekart a 80-as években fedezték fel szélesebb körben, amikor Pávai István népzenekutató, valamint Bartazé Ágoston és Szántó Zoltán rátaláltak a faluban élő kivételes tehetségű prímásokra és zenészekre. Vendégünk pedig itt a stúdióban Németh Tímea, aki 2023 óta foglalkozik a zenekarral, felügyeli a közösségi oldalait, szervezi a programjait, és a Száz Csávási zenekar jelenéről fogunk beszélgetni, mert ahogy említettem, ez már több mint 50 év, amire visszatekint ez a zenekar. Hogyha itt például a zenei szerkesztőségben körülnézek, akkor jó néhány CD-t találunk tőlük, de nyilván most már generációkkal később vagyunk, és erről a jelenről, aktualitásokról fogunk beszélni, de annak tükrében, hogy a zenekar ma is két család hagyományát viszi tovább, tehát hogy ezek a gyökerek, ez az átadás, ez az autentikus generációról generációra történő zenei tudás átadás, ez most is él, tehát ez adja a zenekar jelenének is a különlegességét, ahogy eddig is jól mondtam, ezt
1: igen,
0: így el?
1: Igen, abszolút.
0: Mi az, amit a jelenről el lehet mondani? Hogyan jutottunk el 2025-ig, amikor egyébként megfölvettek már a fiatalok, ugye akkor mondjuk ezt uh-huh. így, tehát az új generáció egy lemezt is, erről is fogunk majd beszélgetni.
1: Igen, hát tartalmilag azért a régi stílus az nincs elfelejtve, tehát arra nagyon figyelnek például koncerteken, nagyjából kizárólag azt adják vissza, amit az őseiktől tanultak. Táncházakban azért, hogyha már olyan a hangulat, akkor becsempésznek modernebb dallamokat is, tehát itt látható a népzene tovább fejlődése, mert azért ők is mozognak a nagyvilágban, és hallgatnak rádiót, és akkor rájuk ragadnak román slágerek, mondjuk Szándó Csorba, meg Guca dallamai, és azokat beépítik a saját stílusukban, viszik tovább. Meg a hangszerelés is kicsit mondjuk azt, hogy bővült, bár régen is volt harmonika, de a harmonikust valamiért nem vették be az úgymond aranycsapatba. Tehát régen volt három hegedű, két brása, meg egy nagybőgő, most két-három hegedű van, a lemezen csak egy, tehát ez egy ilyen nem kuriózum, de tehát ez is előfordul. Egy brása szokott már csak lenni, és a második brása helyett harmonika és a nagybőgő. Szóval egy kicsit más a hangzás. Mind a kettőt nagyon szeretem, tehát nekem is megvannak a régi lemezek, azt is nagyon szeretem hallgatni, de erre is büszke vagyok. Tehát azért az érződik, hogy más, de nem szabad összehasonlítani almákat körtéken, mert azért más. Tehát ez nem ilyen bombasztikusan erősen szól, mint hogyha három hegedű van, hanem itt egy kicsit átterelődtek a hangsúlyok, mondjuk úgy.
0: Mi az a hagyomány, amit a Száz Csávási zenekar immár több mint fél évszázada tovább visz? És hát ugye családon belül, hiszen az új generáció tagjai is mind kötődnek az aranycsapathoz, így mondtad?
1: Ezt lehet így is felfogni. Hát maga a hagyomány, tehát a népzene. Tehát ezt úgy kell elképzelni, most azokhoz szólok, akiknek ez idegen, hogy a népzene nagyon erősen együtt jár a néptánccal, és régen kizárólag a táncosokat, a népet szolgálták. Tehát bizonyos alkalmakkor, nem csak táncházakkor, hanem húsvéti locsolkodás, akkor is mentek, felvonultak zenei kísérettel a zenészek, de akkor a népet szolgálták. És az, hogy tehát a 80-as, 90-es években Szántó Zoliék, tehát Szántó Zoli volt a nagy menedzserük, egy ilyen show műsort raktak össze, az kicsit más, de hát nyilván avval dolgoztak, ami volt. Szóval ezt a népzenét vitték színpadra. Nem olyan életszerű, hogy ez a mondjuk egy órás műsor, ez egy az egyben, ezt így ki lehet ragadni egy táncházból, mert azért a táncrendek azok hoztak. Akkor azt is elmondom, hogy Száz Csáváson magyarok és cigányok élnek egymás mellett, románok kevesen voltak, de tudtam, hogy jelenleg nincsenek is, de a környékbeli lakosságot is ki kellett szolgálni, ezért román dallamok is benne vannak a műsorban. De hogy azok ilyen hosszú blokkok szoktak lenni, akár fél órás, háromnegyed órás. Tehát ezt be kell sűríteni egy koncert műsorba, és akkor ilyen 12-15-20 perces blokkokból áll a koncert.
0: És hát akkor tulajdonképpen 100 csáváson ez a két zenész család generációról generációra adta át a tudását. Bemutatjuk az új generációt, akik most ezt az új lemezt is jelzik?
1: Igen. Tehát a korábban említett nagy zenekarnak a három primása közül Csányi Sándornak a gyermekei alkotják ezt a bandát, a nagyobbik fia Csányi Sanyinak Mezei Sanyika. Ő a primás, neki az öccse Mezei Alin a brácsás, az egyik nagybácsijuk, mindenkinek ilyen művész neve van, Mezei Ferenc Csángáló volt a nagy zenekarban a fő brácsás, neki az öccse Pali, ő a harmonikásunk, és Mezei Levente, aki szintén Csángálóhoz köthető, ő Csángáló fia, a nagybőgős.
0: Mit lehet tudni erről az új lemezről? Érdekes ez, mert hogy hogyan ajánljuk úgy, hogy aki most hall először például a zenekarról, annak is érdekes legyen, és hogyan ajánljuk azoknak, akik mondjuk akár már több évtizede követik a zenekart?
1: Igen, tehát abszolút rajta vannak a mondhatni hagyományos népzenei vonalon ismert slágerek, tehát magyar rend is van rajta, szájbőgőzés, tehát amikor hangszerek nélkül csak ilyen táj, így eldúdolásznak egy dallamot. Nagyon sok rajta a csingerállás, tehát az a cigányrendnek az ilyen nagyon pesgős, ilyen élénkebb, vidámabb része, abból nagyon sok van, mert hát úgy tűnik, hogy ezt a fiatal generáció ezt nagyon-nagyon csípi, és ami új rajta, azok az új dallamok, ahogyan beépültek. Tehát ki is akartam külön emelni, ezért az egyik szám, az kifejezetten le is van írva, hogy ilyen muzika populár csingerálva az a címe, és ott ténylegesen szanducsorba számok kerültek feldolgozásra. Ami amúgy lehet, hogy nem is tűnne fel, tehát a laikusoknak, akik nem ismerik az eredeti számot, azok lehet, hogy nem mondanák meg, hogy ez nem egy már évtizedek óta ismert, elterjedt echte százsávási szám, hanem hogy ez így beépült.
0: Mi a címe az albumnak, és hány felvételt találunk rajta?
1: Száz Sávási zenekar a címe, The Fiddle Music of Száz Sávás Village, Romania, mert hogy ezt egy szlovák fiú, aki Brüsszelben él, ő ezt ingyen ajánlotta fel nekünk, tehát kedvességből csinálta, hogy elment Száz Sávásra, és vitte a kis felszerelését, és ott felvette, és elég profi eredményt hozott, és körülbelül 50, azt hiszem, 53 vagy 54 perces a teljes játszási idő, és a Bandcamp oldalunkon bele is lehet hallgatni, meg ott meg is lehet rendelni. Külön social media csatornáinkon keresztül is lehet minket támogatni, és a Patreonon is.
0: A Száz Csevási zenekar új lemeze tehát digitális formátumban is elérhető, de kézbe is lehet venni CD formájában, hogyha valaki erre vágyik éppen, de akkor kanyarodjunk is vissza ahhoz a gondolathoz, vagy mondathoz, amit mondtál, hogy ez a zenekar, vagy ezek a zenészek, akikre rátaláltak a 80-as években itt Száz Csáváson, hogy elsősorban a néptáncot szolgálják, vagy hogy a talpalávalót húzzák, tehát, hogy ennek a zenének a legnagyobb ereje az élő fellépésben, vagy az élő találkozásban van, és leginkább akkor, hogyha ez tánccal is párosulhat, vagy akár egy koncert keretében is azért előbb vagy utóbb biztos, hogy jön a tánc.
1: Igen, tehát annak nagyobb ereje van, mondjuk úgy. Tehát nyilván elfogadunk fesztiváli meghívásokat is, ahol nincsen, tehát lehet a színpad előtt táncikálni, de hogy nem kifejezetten egy táncházhoz kapcsolódik, de legtöbbször, tehát ez a csomag, hogy koncert, és utána táncház, és akkor sokkal felszabadultabban tudnak akkor zenélni, tehát ez látszik is rajtuk, hogy nincs az a nyomás, hogy hű, akkor most pontosan hány percünk van még? Tehát igen, az a szép. És akkor sokkal természetesebben jön, mert akkor ráhangolódnak a közönségre is, és akkor így igény szerint tudják alakítani, hogy akkor most mi következzen.
0: előttünk a nyár, most már lassan tényleg belépünk a nyári hónapokba, jönnek a fesztiválok, megnyíltak a szabadtéri helyek, szabadtéri táncházak, hol lehet találkozni majd a Szász Csávási zenekarral, illetve arról is beszéljünk, hogy lesz egy nyári tábor is.
1: Igen. Tehát június végén jönnek legközelebb. Lesz több szereplésünk 27-én a Muzsikál az Erdő, az a Mátrában, Mátra Szent Imrén lesz egy koncertünk egy szombati délután, és június 28-án a Koláka Fesztiválon Egerben játszunk. Aztán utána augusztusban lesznek újabb alkalmak, egyszer a Vajdaságon is megfordulunk, az Oromi Malom Fesztiválon, ez a Nemzetközi Cigánydal napja környékén lesz, augusztus 7-e vagy 8-án, ez már augusztus, de utána még többet is leszünk, például 14-én a Szavária Fesztiválon Szombathelyen, és ahhoz kapcsolódik, mert az pont olyan időszak, hogy két fellépés között lesz, és 15-e és 16-án Kiscsőszön lesz egy táborunk. Tehát ott lehet a zenére, az élő zenére, mert hogy a zenészek már itt helyben lesznek, a táncokat tanulni. Erre elhívtunk Győrből egy nagyon tehetséges fiatalembert, a Sovány Petit. Róla azt érdemes tudni, hogy Gaggio Dilo név alatt fut a social médián, és feldolgoz régi felvételeket, tehát adatközlőknek nevezzük azokat a táncos vagy zenészeket, akik hozzák a saját anyagukat, és ilyen rövid felvételek, tehát jobb oldalt van az eredeti, akár 20 évvel ezelőtt készült felvétel, és balra meg a Peti leszette ugyanazt, tehát tükrözi azt a táncot. Úgyhogy ő fog ott tanítani. És akkor kanyarodjunk vissza a táborra, az augusztus 14-én este kezdődik egy táncszázzal, ez egy pénteki nap, és 15 és 16-án intenzíven napközben tánctanítás lesz, Sovány Peti tanítása, és a Szász Csávási zenekar élő zenéjére. Kiscsősz az Veszprém megyében van, a Somlóhegyhez közel, tehát nagyon finom borok is vannak ott, az egyik programpont az borkóstoló lesz, mert hogy Szászcsávás is, tehát nem egy borrégió, de hogy ott is nagy hagyománya van a borászatnak, és az eddigi táborainkban is mindig volt borkóstoló, úgyhogy ezt így hagyományosan visszük tovább. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
0: A Szászcsávási zenekar új generációjának tehát megjelent az új albuma, amely elérhető a zenekarnak a közösségi felületein, minden információt meg lehet találni a lemezzel kapcsolatban is, a táborral kapcsolatban is, és a nyári fellépésekkel kapcsolatban is, mindenről pedig Németh Tímeával, a zenekar menedzserével beszélgettünk. Köszönjük szépen, és akkor most itt az Akvarellben mi is belekóstolunk az új lemez egyik felvételének segítségével a csingerállás hangulatába, hogy mi is ez, és ezáltal egy picit kapunk egy kis ízelítőt a lemezből is, amit reméljük, hogy később majd valamelyik zenei sávban bővebben is be tudunk mutatni. Köszönöm szépen, hogy ajánlhattuk a lemezt.
1: Köszönöm, szervusztok!

0: Ez itt az Akvarell, a Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinja. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Fülöp Tamás. Csuth Judit összeállítása után most Kultúrmorzsák című rovatunk következik Zsoldos Szilvia szerkesztésében.
1: Ma, május 26-án kedden 5 órától a Jászok Egyesülete összejövetelén jászsági népmesékről hallhatnak előadásokat a Jászberényi Városi Könyvtár munkatársainak közreműködésével. Ezt követően a jászság kulturális örökségét ápoló egyesületi kiadványokat, könyveket, CD-ket kibővült kínálattal vásárolhatják meg a helyszínen. Az előadásokra belépés ingyenes. Helyszín a Pest vármegyei Vármegyeháza Budapesten, a Városház utca 7 szám alatt. Május 27-én szerdán este 6 órától a Magyarságháza irodalmi szalomban a vajdasági Szemerédi Bernadett és Széplaki Géza színművészek önálló irodalmi estjét nézhetik, hallgathatják meg Színekbe álmodni a létet címmel. A zenés verses barangolás két szívre alcímet viselő esemény a magyar költészet, illetve sanzon és musical irodalom legszebb darabjaiból szemezget. Helyszín a Magyarságháza Galéria Budapesten, a Nádor utca 17 szám alatt. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció javasolt. Visegrádi Harmónia. Május 29-én pénteken este 7 órától a Fonó Budai Zeneházban a Magyar-Lengyel Barátság és a kulturális együttműködés erősítését szolgáló egész estés rendezvényt szervez a Václav Felczák Alapítvány és a Fonó Budai Zeneház. A Visegrádi Harmónia Együtt egy ritmusban című esemény koncertjein az alapítvány zenei pályázatai révén létrejött projektek mutatkoznak be, az estét pedig Magyar-Lengyel Táncház zárja. Helyszín Budapesten a 11. kerületben a Sztregova utca 3-as szám alatt található Fonó Budai Zeneház. Eleven tavasz a Bartók Béla bulváron. Május 29-én és 30-án, pénteken és szombaton ismét megtelik élettel, zenével, művészettel és találkozásokkal a Bartók Béla út és környéke. Az idei fesztivál különösen gazdag és sokszínű programkínálattal várja a közönséget. Hivatalos megnyitójára május 27-én szerdán kerül sor a BBB Kultpont és Közösségi térben. A megnyitót követően már művészeti programokkal várják a vendégeket. A fesztivál célja, hogy élő, nyitott és inspiráló városi kulturális tereket hozzon létre. A részletes programot a bbb11.com oldalon találják. Második alkalommal rendezi meg június 5-én és 6-án a Befogadás hangja nemzetközi fesztivált a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A Momkult Kupola termében a Kárpát-medence legkiválóbb, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek fel, köztük Barabás Lőrinc jazz trombitás és Agárdi Szilvia énekes. A fesztivál ideje alatt a Máltai Szeretett Szolgálat üzemeiben és fejlesztő foglalkozásain hátrányos helyzetű emberek által készített termékek vására is várja az érdeklődőket. Ezen a két napon a zene nem csak a dallam befogadásáról szól, hanem segít megismerni és megérteni egymást, meglátni a másik ember értékeit, elfogadni sebzettségeit. A Befogadás hangja fesztivál június 5-én és 6-án várja az érdeklődőket a 12. kerületi MOM kulturális központban. A rendezvényre a belépés regisztrációhoz kötött, melynek díja naponta 1000 forint. Óbudai Zenezug Fesztivál a budapesti vonósokkal. Idén június 5-e és 7-e között már 8. alkalommal rendezik meg ezt a különleges fesztivált az Óbudai Társas Körben, melynek házigazdája Mácsai János. Június 5-én pénteken este 6 órától Miből lesz a cserebogár címmel az országos versenygyőztesek koncertjét hallgathatják meg. A budapesti vonósok ugyanis fontos küldetésének tartja a legfiatalabb tehetségek bemutatását, támogatását. Ezen az estén a korosztály legjobbjai kapnak lehetőséget, hogy szólistaként a zenekar elé álljanak. Másnap, június 6-án szombaton este 6 órától Ránki Fülöp zongora művész a budapesti vonósokkal egy olyan Liszt zongora versenyt szólaltat meg, melyet Liszt egészen fiatalon, alig 20 évesen kezdett el írni, ám a mű életében ismeretlen maradt. Az esten még elhangzik Orbán György vonós zenekarra komponált Kájoni sorozatának második darabja, a Ludus Tabula Turé. A 17. századi erdély zene történetének legfontosabb dokumentuma a Kájoni kódex, amely Kájoni János ferences szerzetes által lejegyzett dallamokat őriz. A Ludus Tabula Turé tételeiben ezekből hallunk körforgásszerűen megidézett dallamokat. Az estet Richard Strauss Rózsalovak című operájának vonós zenekari keresztmetszete zárja. Az Óbudai Zenezug Fesztivál harmadik napján, június 7-én vasárnap este 6 órától Paja Bea lesz a budapesti vonósok vendége. A hangverseny első részében Dohnányi Ernő szerenádja hangzik el, majd a koncert második részében együtt lép színpadra Paja Bea és a budapesti vonósok. A műsor műfajokon átívelő zenei meglepetéssel szolgál. A koncert után gulyáspartira várják a közönséget a kertben. A zenés nyárestek a budapesti vonósokkal tehát június 5-e és 7-e között lesznek a Kiskorona utca 7 szám alatt található Óbudai társaskörben. A koncertekre kedvezményes jegyek is vásárolhatók. Már látogatható a Teremtett Rend Dargai Lajos Univerzuma című kiállítása műcsarnokban. Dargai Lajos szobrászművész a magyarországi kinetikus-kibernetikus művészet egyik úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban szobrok, reliefek és grafikák láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és mérnöki precizitással találkoznak. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a térművészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. A kiállítás augusztus 23-áig tekinthető meg a műcsarnokban.
0: Kultúrmorzsák című rovatunkat Zsoldos Szilvia készítette. Az akvarell ezzel a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Csut Judit volt, az ő nevükben is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben Paja Bea, a Lighthouse, a Hold Viola, valamint Sebestyén Márta felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. A következő fél órában Sportkulissza című műsorunkat hallhatják. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
3: Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban Japán egyik különleges nemzeti sportjával, a szumóval ismerkedhetünk meg közelebbről, rádiónk korábbi munkatársával, Egri Bálinttal, akit a sportág iránti rajongása vezetett egy saját honlap, a sumo.info weboldal elindításához. Ennek kapcsán beszélgetünk a következő szűk fél órában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat újra.
3: Rögtön akkor az is lenne az első kérdésem felét, hogy hogyan jött ez a nagy szenvedélyed a szumó iránt, amit tudtommal nem egy annyira ismert és közkedvelt sportág Magyarországon.
4: Így van, bár ez nem mindig volt így, és ehhez kapcsolódik az is, hogy én hogyan ismerkedtem meg vele. Még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az Eurosport vagy Eurosport nevű sportcsatorna ugyanis közvetítette ezt a sportágat, mégpedig Várhegyi Ferenc és Gundel Takács Gábor szakkommentátorok által. Én akkor még kisgyerek voltam, édesapám mellett nézve ezt a sportot először csak ámultam és bámultam, hogy mi ez. Aztán egy idő után meg már kértem, hogy papa, megy a szumó, nézzük. És aztán úgy alakult, hogy a közvetítés befejeződött ott akkor annak idején, de a 20-as éveim közepén, 10-11-12 évvel ezelőtt valahogy, egyszer csak eszembe jutott, hogy hát volt ez a szumó nekem gyerekkoromban, és én azt hogy szerettem. Hát nem lehet, hogy ez még most is van? Hát valami, ez van több ezer éves dolog volt, hát biztos most is van. És rákerestem az interneten, és kiderült, hogy természetesen nem is egy, hanem rengeteg angol nyelvű forrás is rendelkezésre állt, angolul tudtam, úgyhogy tulajdonképpen betudtam kapcsolódni újra a sportág követésébe, sőt, egyel jobban is, mint annak idején gyerekként, ahol csak a közvetítések álltak az ember rendelkezésére, meg amit hozzátettek a szakkommentátorok. Itt rengeteg háttérinformáció a birtokomba került, és teljesen beszippantott ez a dolog, és fölmerült bennem már akkor, hogy milyen érdekes lenne, hogyha megint lehetne Magyarországon ezzel foglalkozni, vagy megint lehetne követni. És már akkor elindult egy folyamat egy blog formájában, én elkezdtem át is adni rögtön, amit olvastam angolul, magyarítani, lefordítani, és hát valahogy így jutottunk el oda később, hogy az életem megint úgy alakult, hogy lett egy kis szabad kapacitásom, és rájöttem, hogy én tulajdonképpen szenvedélyesen szeretem ezt a sportot, mert amikor éppen nem közvetítettem, akkor is mindig néztem, és érdekelt nagyon, hogy mi történik ott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most megint belevágok, és létrehoztam ezt az oldalt.
3: De akkor alapvetően a szumó volt az, ami érdekelt téged mindig is a küzdősportok közül, vagy egy tágabb perspektíváról lehet beszélni?
4: Kifejezetten, specifikusan az összes küzdősport közül a szumó érdekel, sőt a többit nem is követem egyáltalán, én nem igazán szeretem a küzdősportokat, hogy őszinte legyek. És azt hiszem, hogy talán az agresszió, meg a testi kontaktus, a fizikai fájdalom, ezek azok, amik engem levetnek ezekről a dolgokról, de a szumó körül van egy olyan körítés, hogy így fogalmazzak, egy olyan nagyon különleges világ, ami végtelenül gazdag kulturális, történelmi vonatkozásokban is, és azt hiszem, hogy ez az, ami nagyon bevonzott, illetve az a hagyománytisztelet, ami ezt a sportot jellemzi. Ugyanis nagyon fontosak a régi hagyományai ennek a sportnak. Egy érdekes adat, hogy 1958-ban volt az utolsó nagy szabálymódosítás. Tehát nem az van, hogy folyamatosan és újra kitalálják, hogy na most mitől lesz még jobb, még olyanabb, még ilyenebb.
3: Igen, ugye ami a legtöbb sportágra jellemző, hogy akár néhány évtized alatt is rengeteget változik.
4: Apróbb szabálymódosítások persze, meg a közvetítésnek a mikéntje is változik, na ez nem. Ez egy megbízható dolog, ez mindig ugyanúgy néz ki. Van egy agyag dohió, benne van két hatalmas harcos, és egymásnak mennek, egymásra támadnak, és aztán lesz, ami lesz, történik, ami történik. Tehát a kérdésedre a válasz nem, a többi küzdősport engem sosem érdekelt érdekes módon, viszont a szumó, és talán nem is a sport vonatkozásában érdekel a leginkább, inkább az a történet, ami körülötte van, illetve hát ezek tulajdonképpen legendák. A szumó birkózók, különösen a legnagyobbak, ha belemehetek ilyen részletekbe, hogy nagyon komoly ranglétrájuk van, amin föl kell menniük egy-egy profi szumózónak, ennek a ranglétrának a tetején van a Yokozuna rang. A Yokozunák a japán kultúrában tulajdonképpen, most nem akarok túlozni, de szinte egy ilyen isteni szerepbe kerülnek, tehát valahogy mindenképpen egy szakrális térbe kerül az, aki Yokozuna lesz. Talán a legjobban az érzékelteti ezt, hogy ők azok, akik fölköthetik magukra azt a Shimenawa nevű övet. Ez egy jellegzetes fehér öv, ami kötélből van fonva, és lelógnak róla ilyen villám alakú fehér, tulajdonképpen szalagok. És ez a jelkép, a Shimenawa jelkép nem csak a szumó birkozókon van, hanem minden japán térben, a sintó és a buddhista vallás szerint a szent és a profán közti elválasztó területet adja. Tehát ezt ők hordhatják. Az ő társadalmi megbecsülésük az egészen más, mint egy bármilyen nyugati sportnak a legjobbja, akár egy Michael Jordan, őt is persze nagyon sokan rajongják és tisztelik, de ez egy kicsit más, egy kicsit szintlépés ahhoz képest, és ezeknek történeteik vannak, a tornák folyamán megütköznek egymással, párharcok alakulnak ki, amik akár évek során alakulnak, és mindig két havonta újra találkozik két birkózó, akkor ez a történet folytatódik. Szóval a történet gazdagság, a kulturális gazdagság, ezek voltak azok, amik engem igazán bevonzottak ebbe a sportágba, vagy ebbe a világba.
3: És hát, ha jól tudom, azért egy nagyon sok lépcsős ranglétrán vezet az út igazából a csúcsig, szóval ez is nagyon érdekes berendezkedés, ami például ezeket a szumóistálókat jellemzi, hogy tényleg akár úgy is lehet fogalmazni, hogy egyfajta szerzetes közösséghez hasonló berendezkedésről, valamennyire egy feudális berendezkedésről is lehet beszélni.
4: Minden, amit mondtál, teljesen így van. Annyival kiegészíteném, hogy valóban nagyon-nagyon nagy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki profi szumó birkózó legyen. Ugye a japán ozumóról beszélünk most alapvetően, de létezik a sportnak egy amatőr vonala is, majd lehet, hogy erre is kitérünk, ha szeretnéd, de most a profit nézve ezt csak Japánban lehet űzni, ezt a profi szumót, ozumónak hívják a japánok, és valóban szumóistállókban, mi nevezzük őket istállóknak, ők helyának nevezik ezeket a tulajdonképpen klubokat, vagy sportegyesülettek lennének ezek a nyugati sportok világában, de teljesen más, ugyanis ők ott is élnek ezekben az istállókban, és a nap 24 óráját ott töltik. Nagyon különleges életkörülmények között vannak, amit talán azkéta életnek is lehetne nevezni. Nem azt mondom, hogy mindenféle luxust, vagy mindenféle hívságot nélkülöz, de nagyon monomániásak, tehát ezzel foglalkoznak. Ők szumósok. És nagyon nagy a tétje annak, amit csinálnak, ugyanis most azt hiszem 600 körüli azoknak a száma, akik részt vesznek ebben a profi sportágban, az ozumóban, 6 különböző osztályba sorolva, de csak a legfelsőbb 2 osztály tagjai, ők mindig 70-en vannak, ők a szekitorik, ők azok, akik fizetést kapnak ezért az egészért. Ez azt jelenti, hogy 530-an körülbelül úgy élik ezt az egészen elhivatott életet, tényleg a szerzetesekhez hasonlítható az a fajta elhivatottság, amit ők is megélnek a mindennapjaikban. Tehát úgy teszik mindezt, hogy ezért nem kapnak pénzt.
3: És lehet, hogy sosem fognak eljutni abba az elit körbe.
4: Könnyen lehet, hogy nem fognak. Könnyen lehet, hogy egy picit belepillanthatnak, de az eredményeikkel nem tudják megtartani a rangjukat, ugyanis a rang sorolás az mindig az előző tornán, az előző hivatalos basón, szumó tornán elért eredmények alapján változik. Tehát, hogyha valaki egy rosszabb eredményt ér el, következésképpen lejjebb fog kerülni ezen a ranglétrán, amit banzukénak neveznek a japánok.
3: Hogyan néz ki egy szumó mérkőzés? Picit avassuk be azokat a hallgatókat, akik nem annyira jártasak a szumó világában.
4: Végtelenül egyszerű a szabály, viszont nagyon szórakoztató a sport. Azt hiszem 4,55 méter átmérőjű körben zajlanak a küzdelmek, ezt a dohiónak hívják, agyagból készítik minden egyes torna előtt, és a két birkózó egymással szemben mindenféle fegyver használata nélkül áll föl, és két céljuk van, vagy két céljuk lehet, így pontosabb. Az egyik lehetőség, hogy kilökik a másikat a dohion kívülre, tehát a Tavara nevű rizszalmabálából készült körvonalon túl lökik. A másik lehetőség, hogyha az ellenfélnek a talpán kívül bármilyen a körön belül érinti az agyagot, akkor is kikap. Tehát ennyi tulajdonképpen ez a szabály. Van még egy-két tiltott tevékenység, például nem lehet hajat húzni, szemet kinyomni, az ágyéki terület támadása is tilos, és ököllel ütni sem szabad. De ezen felül minden belefér, vagy ezen kívül minden belefér. Tehát a lábrugástól kezdve, a gáncsok, rengeteg judó technika is megjelenik egyébként a sportban. És annak ellenére, hogy ilyen egyszerű a dolog, annak ellenére mégis 82 különböző kimárítét, úgynevezett kimárítét győztes technikát tartanak számon a szumó világban. Tehát ennyiféleképpen lehet legyőzni a másikat, annak ellenére, hogy tényleg pofon egyszerű a dolog. Tehát így néz ki a sport tulajdonképpen.
3: Érdekes, hogy ugye szumó birkózóknak mondjuk őket, pedig tényleg, ahogy már te is említetted valamennyire, hogy sok szempontból a cselgáncshoz jobban hasonlít ez, mint a birkózáshoz.
4: Igen, leginkább, ha másik sporthoz akarjuk hasonlítani, akkor én úgy tudom, hogy leginkább a mongol boh nevű sporthoz hasonlít. Ott annyi, hogy nincs kör, amiben küzdenek, de egyébként technikailag inkább ahhoz hasonlítható. Igen, rengeteg technikás szumóbirkózó érkezett az elmúlt 20-25 évben, ahogy a szumó nemzetközi esedni kezdett. Rengeteg mongol birkózó érkezett például a profiligába, és ők egy egészen más szemlélettel, és sokkal több dobással, technikai megoldással próbálták meg kibillenteni az egyensúlyból a japánokat. Alapvetően a szumózásnak két nagy iskolája van, az egyik az oshi szumó, az oshi az lökést vagy tolást jelent, tehát amikor lökő-toló mozdulatokkal próbálod meg hátrálásra kényszeríteni az ellenfeledet. A másik viszont szerintem egyel érdekesebb a jocu szumó, ez pedig az övfogásos birkózás. Minden birkózón egy mavashi nevű, különböző színű selyemből készült öv, selyemborítású öv, így pontos, mert nem az egész selyemből van, ez egy kemény anyag. Minden esetre, amikor birkóznak egymással, a rikisik, ez is egy japán szakszó, akkor gyakran, akik a jocu iskolát követik inkább, akkor gyakran inkább az történik, hogy megfogják a másik övét, és azon keresztül próbálnak meg erőt kifejteni. Itt is lehet tolni, húzni, rántani bármit, de az övfogáson keresztül lehet elég szép dobásokat is bemutatni. Úgyhogy a kérdésedre a válasz az valami ilyesmi, hogy a birkózáshoz úgy nem hasonlít, tehát ott inkább a földön fejeződnek be, ha jól tudom, a birkózó mérkőzések, vagy van legalábbis földharc része is.
3: Igen, igen.
4: Itt nincs földharc. Aki a földre érinti a talpán kívül bármiét, az ugyanis vesztett. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy gyorsabb és sokszor brutálisabb sport, mint a birkózás.
3: Te ugye egyaránt beszámolsz a hazai és a külföldi hírekről is a saját weboldaladon, ami tehát a sumo.info nevet viseli. Mikor is indítottad el ezt a szerelem projektedet, és egyáltalán hogyan jött az ötlet, bár végülis ezt már valamennyire körvonalaztad?
4: Igen, több hullámban történt a dolog, tehát valóban volt egy felbuzdulásom 10-11-12 évvel ezelőtt, aztán ez időlegesen ilyen-olyan helyeken megjelent az interneten, de most egy kicsit komolyabban próbálom venni a dolgot, egy kicsit professzionálisabban próbálok hozzáállni. Lett egy doménnév, és egy saját weboldalt építettem, ami most már tényleg olyan, amilyennek én szeretném. És valóban követem nem csak az ozumót, hanem az amatőr szumót is, aminek nagyon izgalmas története van, mert hogy én ezt nem tudtam, hogy ez létezik. Tehát az a kutakodás, meg az ezzel való foglalkozás során egyszer csak szembesültem vele, hogy igenis létezik egy olyan formája ennek a sportágnak, amit Japánon kívül is lehet űzni, de ez azért eléggé más. Alapjaiban nagyon hasonló, de a legtöbb tekintetben viszont teljesen más, mint a profi szumó. Magyarországon is űzik, sőt, nem is vagyunk benne rosszak, tehát utánpótlás szinten rengeteg Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetünk, akár ha női, akár ha férfi szakokat nézzük, vagy kategóriákat nézzük. Hál' Istennek a magyarok ebben sem ügyetlenek, annak ellenére, hogy nem sokan űzik Magyarországon ezt a sportot. Kicsit sajnálom is, mert tényleg nagyon szórakoztató, de ezen is próbálok dolgozni, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ez létezik. De tényleg sok ponton eltér a japántól, ugyanis ha kimondjuk azt a szót, hogy sumo, akkor nyilván kövér, szinte mesztelen férfiak jutnak eszünkbe. Na most az amatőr sumóban ez nem pont így van. A japán sumóban nincsenek súlycsoportok, de az amatőr sumóban igenis vannak. Ennek következtében nagyon gyakran, mondjuk egy mínusz 80 kg-os kategóriában, ott azért nem lehet elhízásról beszélni, ott bizony izomtömeg növelésről van inkább szó, meg súlytartásról éppen. A szumósoknak benne van az életükben, hogy folyamatosan gyarapítsák a súlyukat, hiszen akkor nehezebb őket elmozdítani a dohióban, de az amatőr szumó az inkább egy kicsit a birkózáshoz hasonlít ebben a tekintetben, hogy súlycsoportokon belül küzdenek meg egymással a felek. Szóval ez még az sincs, hogy esetleg ha valakinek az esztétikája nem tetszik ezeknek a férfiaknak a látványa, akkor az amatőr szumót ők is kedvelhetik, vagy megismerkedhetnek vele bátran, mert itt kifejezetten jóképű, jó kinézetű, jó testalkatú fiúk és hölgyek is küzdenek, és ez is egy fontos eltérés, hogy a japán szumóban nem lehetnek. Tehát a dohióra még csak föl sem léphet nő, ez a japán tradicionális kultúrából fakadó sajátosság. Természetesen az amatőr szumónak van női része is, és ott gyakran kifejezetten dekoratív hölgyek küzdenek meg egymással, a legjobbjaink között is kifejezetten csinos lányok vannak.
3: Akkor tényleg lehet mondani, hogy valamennyire Európában is most már van kultúrája a szumónak, még hogyha csak amatőr szinten is. Jól tudom, például majd júniusban rendezik meg például a felnőtt Európa-bajnokságot Skóciában.
4: Így van. A 80-as évek óta létezik az amatőr szumó, ha én jól tudom, illetőleg hát voltak már előzményei, de Európában a 80-as évek óta van ennek hagyománya, és ez alatt az idő alatt nem is kis eredményeket ért el az európai amatőr szumó. Hát elég, ha annyit mondok, hogy jelenleg is van egy ukrán származású profi szumó birkozó, aki a második legmagasabb rangba jutott, az ózeki rangba, és sokak szerint, hogyha nem sérült volna meg márciusban, amikor az előző előtti torna zajlott, akkor akár a jokozuna rangig is vihette volna. Eddig még nem volt európai jokozuna, úgyhogy most ez még várat magára. Európai ózekiből viszont már több is volt. Az észtek, a grúzok, az ukránok, mind-mind olyan nemzet, akik delegáltak már a profi szumóba olyan sportolót, aki ezt a magas rangot el tudta érni, és ezek közül többen föl is vették a japán állampolgárságot, és a mai napig a Japán Szumó Szövetség tagjai maradtak, mint visszavonult birkózók, ugyanis ez egy életpálya modell, hogyha egy birkózó már abba hagyja a sportot, de egy bizonyos feltételeknek eleget tett, tehát egy bizonyos rangig eljutott, vagy egy bizonyos osztályban bizonyos számú ideig, vagy bizonyos számú tornát eltöltött, akkor lehetősége van arra, hogy csatlakozzon a Nihon Sumo Kyokaihoz, vagyis a Japán Sumo Szövetséghez, és hát én sumovénnek szoktam mondani, sumovénként továbbra is részt vegyen a sport körüli döntések meghozatalában, sőt, ők azok, akik a rendezvények lebonyolításában is segítkeznek, például az oldalbírók szerepét is ők töltik be, ők a simpánok, és a dohió négy oldalán öt simpán figyeli árgus szemmel a mérkőzéseket, hogyha a gyógyi, aki viszont az a bíró, aki a dohión áll, és ilyen díszes ruhán kiabálva követi a mérkőzést, hogyha ő esetleg hibázna, vagy nem biztos, hogy jól döntött, akkor a simpánoknak lehetőségük van arra, ezeknek az oldalbíróknak, akik mondom, régi ózeki kiokozónák, tehát ismerjük őket, hogyha régebb óta követjük a sportot, akkor ők szépen fölmehetnek, megtanácskozhatják a kérdést, videóbíró segítségével megnézhetik, hogy pontosan mi történt, és akár fölül is bírálhatják a gyógyi, azaz a bíró ítéletét.
3: Ha esetleg a hallgatók egy picit besokaltak a sok japán fogalomtól a szumó kapcsán, akkor bővebben tájékozódhatnak ezekről a sumo.info honlapon, mert hogy ugye, akik csak most kezdenek megismerkedni a sportággal, nekik is szól ez az oldal, de természetesen azoknak is, akik már jobban benne vannak, akik rendszeresen, akár napi szinten követik a szumót.
4: Tulajdonképpen ez volt a legnehezebb számomra az oldal felépítésének a kitalálása kapcsán, hogy hogyan tudok egyszerre az összes embert megszólítani ezzel kapcsolatban, tehát bármilyen szinten is legyen valaki, az is találjon az oldalon magának valót, hogy így fogalmazzak, és erre azt találtam ki, hogy rögtön, amikor a weboldal köszönti az olvasót, akkor három utat, három lehetséges bejárható utat ajánl föl, amelyen keresztül közelíthet a szumó világa felé, az alapozót, a fel felfedezőt és a követőt. Hát ezeket a szinteket azonosítottam magamban, ahogy gondolkodtam. Akik teljesen újoncok és semmit nem tudnak, azoknak nagyon ajánlom az alapozó rovat elolvasását. Itt egy többrészes multimédiás kibeszélő cikket próbáltam meg össze rittyenteni erről a sportról.
3: Igen, tehát nem csak az alapszabályokról van például ebben a részben szó, hanem akár a kulturális, vallási hátteréről is a szumónak.
4: Így van, ugyanis nagyon mélyen be van ágyazódva, gyökereződve a japán kultúrába és történelembe is. Annyira ősi, hogy több ezer éves sintó szertartások, mozdulatok, ritusok elevenednek meg a sport mindennapjaiban.
3: Igen, például a sószórásról lehet itt beszélni.
4: A sószórás az csak egy, de nagyon jó példa.
3: De az egyik legfontosabb eleme talán.
4: Így van. Talán azt is meg lehet említeni, talán látták a szumó birkózóknál azok is, akik csak valamennyire ismerik őket, hogy néha így, mint az elefántok megemelik a lábukat, hogy hatalmasat dobbantanak a lábukkal az agyakban. Ez a sikó, ami egy teljesen alapvető dolog. Ha jól tudom, egy szumó birkózó legalább napi szinten 200-szor el kell végezze ezt a gyakorlatot az edzés során, de hogyha ezt a dohion csinálják, akkor az a hiedelem, hogy egy-egy ilyen dobbantásnál, pláne ha egy jokozuna csinálja, akkor a gonosz szellemek a dohióból kirepülnek, elszállnak, tehát egy tisztító jellegű gesztus, mint ahogy a sószórás is egy olyan gesztus, ami a dohió megtisztításáról szól. Ez az alapozó, amivel most elkezdtem, a felfedező az már egy kicsit beljebb visz a szumó világába, ott kétféle tartalmat is olvashatnak azok, akik oda tévednek. Az egyik a sókristályok elnevezést kapta, pontosan ahogy a sót szórják a ringben a mérkőzés előtt. Ezt a képet próbáltam megragadni, és egy-egy ilyen tudásmorzsát, egy-egy ilyen kikristályosodott tudásdarabot próbálok itt megosztani. Ezek fogalmakhoz társuló, max. Egyoldalas, de azért az egymondatos definíciónál mélyebb bevonódásra lehetőséget adó írások. Aztán a másik tartalom, amit a felfedező rovatban megtalálhatnak, az pedig az esszék. Na, azok aztán tényleg ilyen nagyobb lélegzetvételű írások, itt 7-8, akár 10 perces olvasási időt érdemes rászánni ezekre, de itt is nagyon sokféle témával foglalkozom. És a harmadik rovat, az pedig ugye, vagy a harmadik út, amin el lehet indulni, és ez már tényleg a hardcore fanoknak szól, ez a követő, itt a hírek, a ranglista, az aktuális történések, ezek találhatóak meg, tehát aki már bevonódott a dologba és érdekli, az tudja követni is az oldalon a sportágat.
3: Záró kérdésként azt érdeklődném meg, hogy milyennek látod a szumó jövőjét, mennyire képes megtartani a hagyományait és az értékeit ez a különleges sportág?
4: Hát én ettől nem féltem, hogy meg tudná-e tartani a hagyományait és az értékeit, inkább, hogy a nézőket, hogy tudja megtartani, miközben megtartja a hagyományait és az értékeit. Egy olyan világban élünk, a modernitás az most nagyon arról szól, hogy felejtsük el a hagyományainkat, jöjjenek az újak, legyenek új dolgok, amiket csinálunk. Talán azért is vonzódom egy picit a szumóhoz, mert ez a fajta hagyománytisztelet, ami ezt a világot jellemzi, az engem nagyon megszólít. Azt gondolom, hogy akik így képesek megőrizni valami tradicionálisat, azok mindenképpen figyelemre méltóak. Csak egyet említek, egy apróságot még itt a végén, hogy nincsenek reklámok. Pontosabban vannak reklámok, de nincsenek fényújságok. Úgy reklámoznak, hogy a mérkőzések előtt a jobbidásik, akik a segítők, más szóval, ők rendes vászon zászlócskákkal, amiket botra függesztenek, azzal így végig mennek, körbe mennek a dohión. Hát lehet reklámozni, de ez nem televízió, nem 3D, nem VR szemüveg, tehát nem ez az irány, hála az égnek, és megőrzik ezeket a dolgokat. Én ebben a tekintetben nem féltem, és egyébként talán a nézők is, bár mindig hullámzó, hogy hogyan és hányan követik a sportot, de most például kifejezetten érzékelek a nyugati világban egy növekedést a nézőszámban, az érdeklődés fókuszába kerül a szumó, és azt gondolom, hogy ez is reakció a modern világnak a nehézségeire, kihívásaira, talán többen fordulnak a hagyományok és a tradíciók felé, legalábbis remélem.
3: Az biztos, hogy te mindent meg fogsz tenni a szumó népszerűsítéséért, akinek pedig felkeltettük az érdeklődését, az bátran keresse fel a sumo.info weboldalt, vagy annak Facebook oldalát és YouTube csatornáját is megtalálja. Nagyon köszönöm, hogy itt jártál nálunk.
4: Én is köszönöm.
3: Korábbi munkatársunkkal, Egri Bálinttal beszélgettünk, tehát az általa életre hívott sumo.info nevű honlap kapcsán. Ne feledjék, 4 hét múlva újra jelentkezünk Sportkulissza című műsorunkkal. Addig is megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Urbán Péter, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Csemer Boglárka felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Májusban, keddenként a Dallamívben a szerelem zenéit hallgattuk. Volt itt már többféle műfaj, a trubadúroktól a zongora művekig és a dalciklusig. Legutóbb opera részleteket hallgattunk, a szerelem különféle arcait villantva föl. Ma is operával kezdjük, de a mai műveket az köti össze, hogy magyar zeneszerző művei közül valók. Először mindjárt 3 részlet Erkel Hunyadiából. Nem csak azért, mert gyönyörű zene, amelyre igazán büszkék lehetünk, és nagy kár, hogy a világ opera színpadain ritkán jelennek meg, de a szerelem 3 újabb arcát mutatja meg. A hős, aki szerelméhez énekel még hozzá, a középkori Mária misztikára utalva a szerelmesének, Gara Máriának a nevét az égi Máriához hasonlítja. Ezt követően egy boldog, szerelmes újasszony éneke következik. Ilyet sem hallottunk még a szerelmi válogatásban, Gara Mária kabalettája következik. Ami pedig az opera színpadon gyakori, a szerelmesek útja tragikus véget ér, el kell válniuk, hogy találkozásuk majd odaállt az égben folytatódhassék. Opera színpadon ez gyakran megesik. Elég csak az Aidára utalnunk, a Hunyadi utolsó duettje is ez. A címszerepet Simándi Józseftől, Gara Mária szólamát Orosz Júliától halljuk. A Magyar Filharmoniai Társaság zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Folytatjuk a magyar zeneszerzők szerelmi dalköltészetét, méghozzá egy daljátékból, Kacso Pongrácz János vitézéből következik az egyik legszebb részlet, a számos gyönyörű részlet közül egy olyan szerelem, amely talán csak a Petőfi által megálmodott mesében létezik, hiszen egy szerelmi háromszög, amely nem ellentéteket szűr, hanem bajtársiasságot. Bagó, aki lemond a szerelméről, János vitéz Kukorica Jancsi javára Ivuska halálhírével érkezik, hogy együtt induljanak el megkeresni őt a síron túl. Egy rózsaszál szebben beszél, Palló Imre énekel, a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának élén Polgár Tibor.

Ha pedig szerelem és magyar zeneszerzők, akkor nem mehetünk el szó nélkül az operett műfaja mellett. Két gyönyörű keringő következik két remek magyar operettből. Azt kérdezte tőlem a múltkor valaki, hogy mi a különbség az opera és az operett között. Azt válaszoltam, olyas valami a különbség, mint a bor és a pezsgő között. A pezsgő gyöngyöző, buborékosabb és hamarabb elbódít. Ami pedig a dramaturgiát illeti, még az operában rendszerint boldogtalan véget ér a szerelmesek találkozása. Az operettben ez rendszerint úgy zajlik, hogy az első felvonásban föllángol a szerelem, a második felvonásban következik valamilyen félreértés és szakítás, aztán epekedés, még a harmadik felvonásban minden jóra fordul. Először a Vígözvegy Lehár Ferenc operettje következik, Ajk az Ajkon, Hanna és Danilo kettős a Házi Erzsébet, Udvardi Tibor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fölvételéről, Sebestyén András vezényletével.

a magyar zeneszerzők szerelmi művei közül két keringőt ígértem, egyel még ados vagyok, így a műsor végén, mielőtt átadjuk a keddi dallamíveket júniusnak és vele a nyár témájának, úgy szeretnék boldog lenni, következik Rolla és Baracs kettős a Szirmai Albert mágnás miskájából, az előadók Andor Éva és Korondi György, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának érén továbbra is Sebestyén András, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

Elhangzott a dallamív. Szerkesztette Marton Árpád. Sose búzul.

0: Kálmán Imre csárdás királynőjéből hallottak részletet Fischl Mónika és Peller Károly előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Kávéház című műsorunk szól, amelyben Máté Gábor színész rendezővel Farkas Éva beszélget. Ha tehetik, töltsék műsorunkkal a most következő közel 1 órát. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Máté Gábor. A Kossuth és Jászai Mari díja színész, rendező 15 év után 2026 elején adta át a budapesti Katona József Színház igazgatását Székely Krisztának. Az idei évadban ugyan még láthatjuk őt színpadon, de az évad végén a katonától és a színházi színészettől is búcsúzik. Szerencsére továbbra is rendez, és vannak előadó estjei. Beszélgetésünk apropója 2 idei rendezése. A frissebb az Orlai produkció előadása a Szkénében, aminek május 10-én volt a premierje. Ekkor Bíró Zsombor Aurél, fiatal drámaíró, Könnyű nekem a föld, családi történet Magyarországtól 1307 kilométerre című darabját állította színre. Ezt megelőzően még februárban volt Alexandre Bisson, francia szerző fergeteges vígjátékának, az államtitkár úrnak a bemutatója a Pesti Színházban. Mindkét produkcióról szót ejtünk, s arról is, hogy milyen újabb munkák várják a jövő évadban. Elárulom, vidéki színházakban is fog dolgozni, köztük az Egri Gárdonyi Géza Színházban, ahol a 2000-es években sokszor megfordult rendezőként, hiszen a 2003-ban végzett színművészet is osztályának jó néhány tagja volt az akkori társulat tagja. Beszélgetésünk végén Máté Gábor kedvenc kosztolányiának gondolatait fogja megosztani velünk a Kaláka együttes kíséretében.

0: Bíró Zsombor Aulér, Könnyű nekem a föld. A darab írója fiatal drámaíró, 27 éves, és ez a darab abszolút az ő perspektívájából, vagy az ő generációjának a perspektívájából láthatja mai életünket. Nagyon beszédes, hogy a darab Koppenhágában játszódik. Egy fiatal fiú a mi főhősünk, akihez megérkezik a családja. Nagyon sok ilyen fiatal főhős van szerte Európában, és a családok pedig itthon megérik azt, hogy szét vannak szakítva, és vajon mi van az ő gyerekükkel. Megérkezik a család ebbe az otthonba, és ez az otthon lesz a terepe annak, hogy egyébként mindenféle probléma, ami feszíti mai korunkat, előjöjjön.
1: A bevezetődben nagyon jól elmondtad, hogy mi az alapszituáció, és aztán az alapszituációból következtessen mindenki arra, amire akar tulajdonképpen. Kicsit bele kell helyezkedni hallgatóként, illetve az előadást nézőként bele kell helyezkedni ennek a családnak a helyzetébe, a fiatalok helyzetébe, egyáltalán az, hogy ki miért megy el, vagy kényszerül elmenni, vagy van, aki puszta kalandvágyból, mert lehetséges, van, aki anyagi okokból, van, aki pedig hát egyszerűen ilyen identitáskeresés miatt dönt úgy, hogy egyszerűbb lenne az élet egy olyan közegben újraindulni, mint sem, hogy Magyarországon, ahol mondjuk leélt 18 évet vagy 19 évet, itt magyarázkodnia bármiért is, hogy ő éppen miért ilyen vagy olyan, vagy változott meg, vagy tagadott le, vagy nem vallott be valamit az életében. Tehát tulajdonképpen ez az alapszituáció. Az összes nehézséggel együtt, az ott élő emberekkel való kapcsolat, tartása, kapcsolatok kialakulása, az ott élő magyaroknak a kapcsolatai is benne vannak ebben a darabban, és ugyanakkor egy teljesen önmagát boldognak definiáló országban, ami szintén nagyon vonzó lehet, de ez nyilván csak a felülete annak a dolognak, amit mondjuk az ember Magyarországról gondol, hogy milyen lehet kint élni, de hát ott
0: meg
1: élni
0: egészen más dánként élni, meg egészen más emigránsként élni. Az egyik fő probléma az emigráns, vagy migráns kérdés, ahogy szoktuk ezt mondani. Aztán van itt egy orosz srác is. Bejön az egész orosz probléma. Van itt a nemek közötti problémás kérdések halmaza, ami a magyarországi politikában csinált problémát.
1: Ezzel együtt a család felé bármit képviselni, hogy az ember milyen, valójában ugye a gyerek milyen, az apa és az anya felé és a testvér felé ezt képviselni, kvázi coming out-olni, akkor is egyszerű feladat, egy megértő társadalomban zajlik ez a dolog. Mert az, hogy ezek a másságot képviselő, illetve elviselni kénytelen embereknek, ez akkor is egy belső erőt követelő gesztus, ha minden rendben van, akkor se egyszerű. Tehát ez különösen akkor nyilván van egy társadalmi nyomás, vagy egy politikai nyomás ezen a kérdésen, akkor természetesen még nehezebb.
0: A család maga egyébként tökéletesen leképezi azt, hogy a mai magyar társadalomban egy családban milyen elképesztő megosztottság van. Nagyon érdekes bárkinek a figuráját külön-külön elemezni ebben a darabban, hogy az apa hogyan képviseli az ügyeskedő, jól megélő, egzisztenciát teremtő, az adott körülményeket figyelembe vevő és azok mentén viselkedő
1: vállalkozó
0: vállalkozót, és mindig megvan a magyarázat, hogy miért is kezdünk mi kihasználni bármit, és miért is megyünk bele a mindenféle játékokba, hát hiszen a család jólétéért. Az anyuka, aki próbál megfelelni, szereti a gyerekeit, de jól szereti-e, kvázi áldozatként látjuk. A lány, aki abszolút liberális, a papa konzervatív.
1: Igen, de hát ez is egy érdekes képlet, ugye, hogy egy konzervatív családból gyakran kinőnek olyan fiatalok, akik egészen mást képviselnek, mint a szüleik. Hát nyilván ez egy lázadás, ez egyébként mindig is jellemző. Mindenféle korban előfordul, hogy az első évek, az első 10-15-20 év, az mindig egy lázadással telik.

0: Én mindenképpen érzem, hogy ez egy kicsit generációs dráma is, mert hiszen a 6 szereplőből 4 fiatal, és mindegyiknek megvan külön-külön a maga sorsa és problémája, és ugye ott van a 2 szülő, akik képviselik a 50-es szülői generációt. Mindez Koppenhágában, ahol megpróbálnak szót érteni egymással, és nagyon szimbolikus erejű szerintem az, hogy a magyar mellett nagyon erősen jelen van az angol nyelv, de még a dán is, meg az orosz is. És amikor ezt így hallgattam, mondom, milyen nehéz megérteni egymást. Eszméletlen erős az üzenet ennek, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értik egymást az emberek. És alapvetően ez egy nagyon komoly probléma, szerintem. Azért is tartunk ott, ahol.
1: Nyilván ebben a darabban ez azért is látszik ennyire, mert egy nagyon furcsa, szinte félreérthető helyzetbe csöppen bele a Dániába látogató, Koppenhágába látogató család, ugye meglátogatják a fiúkat, ahol az a szituáció már eleve egy többnyelvű szituáció, ami ott van ebben a lakásban, ahova ők betoppannak. Eleve van 2 magyar, és van egy orosz fiatalember. Az orosz fiatalember többnyire angolul érteti meg magát, de ő például már van annyi ideje Koppenhágában, hogy már dánul is beszél valamennyire, és a lány, és aki szintén már 5 éve legalább kim van Dániában, ő is már valamelyest elsajátította a dán nyelvet, és ez tovább nehezíti, hogy az a fiatalember, aki ez a család tartozik, az a fiatalember még csak pár hónapja van itt, tehát ő például dánul sem ért. Tehát hiába van Koppenhágában, dánul még nem ért. Tehát ő fölötte is el tud beszélni az orosz fiú és a magyar lány, úgyhogy ő se ért se eleve. Tehát van egy olyan nyelv, amit ő biztos, hogy nem ért, és az a dán nyelv.
0: Ők együtt élnek így hárman, plusz 3 tagból álló család. Nagyon komoly dialógusok vannak angolul, és pont azon gondolkoztam, hogy aki nem tud angolul, az lehet, hogy el is akad egy kicsit bizonyos mondatok megértésénél. Sok minden összerakható, persze a végére összerakható, de ilyen esetekben például feliratozás szokott lenni. Segítendő azokat, akik nem értenek angolul. De ezt én nem csináltátok.
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Hát, kacérkodtam a gondolattal, de végül én annak idején kicsit több mint 10 éve csináltam egy előadást Szabadkán, koprodukciót, a Vöröst, a Szabadkai Színháznak a Katona között, és ott a nagyon-nagyon sok jelenet, meg fél jelenetek szerbül zajlottak. És azt éreztem, hogy jó, nyilván Szabadkán sokan értenek szerbül, de amikor itt játszottuk Budapesten a Kamrában, akkor nem okozott zavart a nézőben, hogy nem szó szerint ért bizonyos dolgokat. Hát itt eleve van a dán szöveg, amit senki se ért. Tehát lehet, hogy lesz egy vagy két néző, aki véletlenül valamelyest elmélyült már a dánban, de azt eleve úgy tekintettük, hogy ezt nem fogják érteni.
0: Na most az orosz sem nagyon ért.
1: Az orosz sem nagyon ért. Én még értem, már amennyire, pont annyira, amennyire a darab
0: szereplő. Amennyire én.
1: Igen, mondjuk, hogy lehet.
0: 12 évnyi orosz tanulás.
1: Igen, ez egy szégyen persze, de valamelyest emlékeink vannak erről, tehát össze tudjuk rakni, hogy miről lehet szó, meg hát azért itten vegyesen néha magyarul is lehet követni tulajdonképpen. Én szerintem lehet követni. Hát az angol az, igen, de a szituáció érthető. Ez most egy ilyen világ, ebben élünk, és ezt kell az emberiségnek megoldani.
0: Muszáj megtanulni angolul. Tehát ez is a korunknak az egyik kihívása. Az internet nyelve az angol. Az elején olyan sok olyan szó és kifejezés van, ami egyébként magyarul zajlik, hogy én alig értem, generációs nyelv nyilván, ami abszolút keveredik az angollal. Benne vagyunk egy nagyon intenzív változásban, és nekem erről szól ez a darab, hogy hogy látja ezt egy Z-generációs fiatal író.
1: Szerencsére meg is tudja írni, tehát az egy dolog, hogy látja, de van hozzá egyrészt kreativitása, tehát hogy ezt drámán keresztül akarja kifejezni, másrészt meg olyan jól mondható dialogokban tud gondolkodni, hogy a színészek számára tulajdonképpen egy jó lehetőség és jó szerepek ezek, amiket a színészek játszanak. Tehát mindenki egyformán el van látva jó szereppel is és jó mondatokkal.

0: Hat színész van a színpadon, hat egyenrangú szerep, és mindegyiknek nagyon fontos az önálló karaktere. Amikor találkoztál ezzel a darabbal, akkor úgy, hogy álltál neki rendezőként?
1: Miután nem készhez kaptam egy darabot, hanem a folyamatban részt vettem tulajdonképpen. Ezért, ahogy készült a darab, úgy értettem meg nyilván a darabnak a lényegét, meg a részleteit is természetesen. Benne van az én gondolkodásom is, vagy az én, inkább úgy mondom, a színházi gondolkodásom. Ugyanakkor Vörös Róbert, aki az előadás dramaturgia, az ő gondolkodása is benne van. És hát van ugye az író, aki egyrészt rendelkezik ezzel a képességgel, hogy magától is képes színdarabot írni, de ugyanakkor nagyon sok esetben hajlandó tanulni is a megírás folyamata alatt. Tehát ő nem letett elénk egy darabot, hogy csináltok vele, amit akartok, és akkor majd jövök, hanem hónapokig dolgoztunk azért ezen a szövegen. Tehát míg készült a darab, az alatt én olyan, mintha 80-szor elolvastam volna. De a rendezőnek az a dolog, hogy meg kell érteni az írói szándékot, ki kell bányászni az írói anyagból azt, ami színpadra jól tehető, és hát ez ilyen szempontból nem feltétlen generációs kérdés. Természetesen én ezt elutasítanám, ezt az egész kérdést, nem foglalkoznék vele, de már amikor elhatározódott, hogy ez lesz a darab, tehát ez lesz az anyag, ez lesz a szinopszis, akkor én magam több variációból jeleztem a Zsombor felé, hogy ez engem érdekel. Mert megéreztem benne egy olyan erős drámai szituációt, amiről te is beszéltél, tehát nyilvánvalóan egy fontos anyagnak éreztem. És egy olyan anyagnak, amit ő például korosztályhoz tartozásánál fogva jól ismert. Tehát nyilvánvaló volt, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami valamelyikünknek, főleg az írónak, persze nem árt nekem is, de otthonos tud lenni. Nekem meg, hát mint egy alkotó ember, aki ilyenekhez szokott, ez a dolgom, hogy színdarabokat rendezzek, ezért ez a mesterség, a szakma része.
0: A színészek tettek-e hozzá a végső darabhoz?
1: Persze, hát ez nem mondom, hogy folyamatosan alakult, mert ez nem igaz, mert ez szinte az a könyv, az a szöveg, mennyiség és minden, amit az olvasópróbán elolvastunk. Voltak apróságok, kis húzások, kis javaslatok, kiderült valami, hogy az így jobb, úgy jobb, amúgy jobb. És az író jelen volt az első héten tulajdonképpen, tehát a rendelkező próbák alatt végig itt volt, amikor fölmerültek kérdések, problémák. Én magam is szorgalmaztam, hogy legyen jelen, mert vannak olyan dolgok, amikről ő tud jól beszélni, mert én interpretálója vagyok ennek a műnek, nem pedig a szülő apja, de ő viszont az, aki minden ilyen kérdésre magyarázatot és választ tudott adni.
0: Azért mesélj még a színészeidről, légy szíves, mert egészen lehengelő alakítást nyújtanak.
1: Egyetértek. Jó, hogy ezt mondod, de köszönjük szépen. Eredetileg úgy volt, hogy ez egy koprodukció lesz a Szolnoki Színház és az Orlai között. Az Orlai produkcióból adva volt Pataki Feri meg Péter Fibori, pluszban adva volt Bíró Panni, aki fél lábbal Szolnokon van. És akiről a történet szól, a Csongor nevű szereplő lett volna egy Szolnokon dolgozó színész, és a Vasili is egy Szolnokon dolgozó színész lett volna, de miután különböző okokból a Szolnoki Színház mégsem tudta bevállalni ezt a produkciót, ezért elkezdődött egy ilyen vadászat, hogy ki az, aki véleményünk szerint alkalmas lenne.
0: Honnan jöttek a színészek?
1: Katona Péter Dániel, a Radnóti Színház tagja, aki Csongort játsza, a Márfi Márk, és szerintem egy magánzó. Végig kellett gondolni, hogy ki az, aki egy ilyen szerepre, mint ez az orosz fiú, ez a Vasili nevű fiú, egyáltalán alkalmas fizikai értelemben, tehát meg tud testesíteni valakit, aki valami olyasmit jelent, ami az én szememben elképzelhetővé tesz egy ilyen alakot, és akkor ráesett a választás, és szerencsére ráért. Gellér Dorottya pedig most végzett nemrég, a jövő szezontól ő is a Radnóti Színház tagja lesz, de amikor éppen még ez szóba került, akkor ő még szabadúszó volt.
0: Ez egy nagyon kritikus előadás a mai magyar társadalmi politikai életünket tekintve. Csak a remény van, hogy a kritikus éle egy kicsit fog tompulni, akkor is ugyanígy fog menni a későbbiekben is, hogyha látunk nagyon pozitív változásokat.
1: Persze. Változtatni ezen nem fogunk, mert mondom, a magánéleti szál az olyan erős, hogy egy fiatal embernek az identitás keresése annyira nyomatékos az egész darabon belül, hogy ez nem azt mondom, hogy politika független, mert mindig a társadalom, hogy milyen társadalomban, milyen megértéssel találkozik, az nagyon fontos dolog. De ugyanakkor az, hogy valaki mennyire tudja bevállalni önmagát a saját szülei a közvetlen környezetében, ez szerintem még nagyon sokáig komoly probléma lesz.

0: egy másik előadást láttam nem olyan túl régen, amit szintén te rendeztél, egészen más, a Pesti Színházban. Az államtitkár úr, és hogyha így rágondolok erre az előadásra, akkor mosolyra szalad a szám, hiszen ez egy annyira jó vígjáték, egy csodálatosan megírt, igazi, klasszikus vígjáték, egy francia szerzőtől, Bisson, ami a Vígszínháznak az első nagy sikere volt. Az 1896-os május 1-i megalakulása után volt egy jókai bemutató, de azt rögtön levették a színlapról, és ezt viszont, ezt az államtitkárulat óriási sikere játszották. Tehát lehet mondani, hogy nem egy mai darab, és mégis, nézve az előadást, elképesztően aktuális. A színészek pedig szerintem fürödnek azokban a lehetőségekben, amit ez a francia drámaíró megírt nekik. És közben erős szatirikus éle van, tehát lehet bíbelődni a hazai viszonyokkal, és mindenki fedezze fel azokat az aktualitásokat, amikkel szembesül, ha körülnéz a mai Magyarországon.
1: Igen, hát itt elsősorban azért nyilván arról van szó, hogy egy jó vígjátéki vénával rendelkező író írta annak idején, és általában a jó vígjátékokra jellemző az, hogy 100, 200, 300 év múlva is elő lehet venni, és ugyanolyan érvényes tud lenni, nem használnám az aktuális szót feltétlen, de érvényes tud lenni. Az egész drámaírói technikája annyira ügyes, hogy darabot nem, csak a fordítást kellett leporolni. Igazából, mert meghagytuk az eredeti fordítást, nem fordítattuk újra, hanem Kovács Krisztina, az előadás dramaturgia készítette el az új színpadi változatot, amiben volt egy-két szerep, amit kicsit megvastagítottunk, meg logikussá tettünk egy-két dolgot, de amúgy én is, amikor végül is 3-4 darab közül kiválasztottam, hogy akkor én ezzel szívesen foglalkozom, amikor a Vígszínház felkért, akkor én már éreztem azt, hogy ez egy érvényes valami tud lenni, hogyha ezt eljátszunk.
0: Mondtam, hogy aktuális, te meg azt mondod, hogy érvényes.
1: Azért mondom, mert az érvényes az általánosabb érvény, mint az aktuális. Az aktuálisnál az ember mindig egy nagyon konkrét dologra gondol. Persze politikai értelemben, tehát pláne a választások előtt bemutatni egy olyan darabot, aminek a hőse egy korrumpálható államtitkár, akkor az emberek eleve már meg vannak csiklandozva, amikor bejönnek a nézőtérre. De ha kimondom, hogy aktuális, akkor az emberek eleve arra gondolnak, hogy az államtitkár az biztos a miniszterelnök, vagy egy konkrét magyar államtitkár. Tudod, én ezért nem szeretem használni, mert ez ugye nagyon szellemes, hogy tulajdonképpen nőket ajánlanak föl az államtitkárnak, tehát nem nagy pénzeket, tehát direkt nem olyan dolgok vannak ilyen szempontból beleírva, amik mondjuk a mai Magyarországra jellemzőek. Nem az a lényeg, hogy mi az, amivel valakit korrumpálni lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet korrumpálni. És ilyen értelemben inkább mondanám érvényesnek, mint aktuálisnak.
0: Wunderlich József játssza az államtitkárulat, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt az ő személye, mert őt az igazi szép fiúkét ismerjük, aki mindig a főhős, és itt sem veti meg a női nemet, sőt ez a lényeg az ő motivációinak, de mégis egyáltalán nem a szép fiút látjuk benne, hanem egy olyan kis gírnyó alakot, aki milyen eszközökkel él már. És nagyon kívánom hozzá ezt a számára szerintem idegen karaktert, vagy lehet, hogy nem is idegen, de nem így szoktuk látni.
1: Hát igen, de nyilván, hát ő egy nagyon jó színész. És hát egy jó színész megérzi az anyagban a lehetőséget. Nem azt akarja, hogy ő minden szerepben csak ahhoz a valamihez hasonlítson, amiben mondjuk elfogadták, vagy szeretik. És ő egy számomra is igazán nagy élvezetet nyújtó próbaidőszakban. Ahogy dolgozott, vagy ahogy tudtunk egymással dolgozni, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra. És ráadásul, ugye miután ez mégis egy főszerep, majd csak a második felvonás közepén jelenik meg a színpadon, de mégis ha egy címszereplő ilyen módon dolgozik, kapja el a figuráját, és tesz érte nagyon sokat, és odaadóan, hogy mondjam, diktálja a tempót, akkor az gyakorlatilag egy akkora nyereség egy előadásnak, hogy a rendező megnyugodhat, hogy van egy olyan területe a dolognak, ami biztos, hogy működni fog, és viszi a többieket is magával.
0: És az első felvonásban már ugyanezt a szerepet betölti, szerintem Feszbaum Béla, vagy Hegyi Barbara, akik annyira kihasználják a komikai vénájukat, hogy döbbenetesen jó szórakozunk, és persze egyfolytában az államtitkár úr beszélnek, és itt látszik a drámaírónak a nagyon jó szerkesztési képessége. Molnárnak vannak ilyen típusú dramaturgiai szerkesztés, hogy valakiről beszélünk, és majd egyszer megjelenik, és már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És az összes többi szereplő is remek. játékos. Ebben te választottad a színészeket?
1: Igen, hát nyilván az egy szereposztás, pláne egy olyan színházban, ahol az ember vendégként dolgozik, ott tudomásul kell venni bizonyos ráéréseket, egyeztetési dolgokat, az, hogy mik a párhuzamos a futódarabok, kinek mire van szüksége, és az anélkül zajlik, vagy kénytelen vagyok tudomásul venni, ahogy ezt közlik velem. Tehát ott van egy lista, hogy ezek a színészek érnek rá. És akkor ebből csakkozza ki a rendező a szereposztást. De semmiben nem voltam gátolva, Rudolf Péter igazgató által segítve voltam, és a Kovács Kriszta szintén, aki a dramaturgia, amit mondtam az előadásnak, ő is nagyon sokat segített abban, hogy én pontosan beletaláljak abba, hogy kinek mi lenne jó, de van jó pár olyan szerep, amiben ők nem arra valakire gondoltak volna, akire én, és mégis elfogadták, amit én szerettem volna, és beváltak ezek a döntések.

0: A jövőbeni munkásságodat is ilyen gyakorlat mentén látod, hogy meghívásokat kapsz mindenféle társulatokhoz, és egy-egy darabot megrendezel?
1: Igen.
0: A Katona, József Színház, ugye, aminek hány évig voltam?
1: 87 óta voltam, tehát majdnem 40 évig.
0: És igazgatójaként pedig?
1: 15.
0: Ott válasz munkát?
1: Nem.
0: Tehát teljesen befejezted a működésedet?
1: Igen.
0: Tudom, hogy erről adtál több interjút is. Én akkor is nagyon fájlaltam személyesen ezt, főképp, hogy például színészként nem lehet látni.
1: Az a saját döntésem, tehát én nem befejeztem a színházi színészetet.
0: És miért?
1: Ezer oka van, főleg azért, mert már nem tesz engem boldoggá igazából, sőt, inkább szorongóvá tesz. A színpadra lépés, a szövegtanulást abba akartam már hagyni, nem akarok már miatt idegeskedni. És nem hiányzik egyáltalán.
0: Ez is a te döntésed, hogy a Katona József Színházban rendezőként sem mész vissza?
1: Igen.
0: És miért?
1: Én úgy látom, vagy az a félig meddig tapasztalatom, de mi esetre az én szememben, az, aki egy színházat vezetett, vagy egyáltalán bármit vezet, akkor utána nagyon nehéz egy másik szerepkörben megfelelni bárminek is, tehát nem tartom szerencsésnek.
0: Mondjuk a Mácsai Pali egész másképp, ugyanez.
1: Másképp gondolja, mi erről beszéltünk is, én nem értek vele egyet, és hát, hogy mennyi ebből az őszinte része a dolognak, és mennyi az, amiben már esetleg ő is inkább azt gondolhatja, hogy nekem volt igazam, az legyen az ő titka.
0: Van még olyan darab, amiben részt veszel?
1: Még egy előadásom van, a Zseni, amit május 30-án játszom utoljára.
0: És akkor végképp bezárod akkor magad mögött bezárom. A Katona József Színházban.
1: Igen. Még fut majd egy előadása, most a többi előadás lekerül, még az Oktogon fut majd a jövő szezonban, nem tudom meddig, gondolom a szezon elején még fut.
0: Nem fog hiányozni a Katona?
1: Biztos fog valamelyes, de szeretek dolgozni másokkal is, meg is akarom őket ismerni, tehát ez jó dolog.
0: Azt tudod, hogy a jövő évadban, tehát a 2026-27-es évadban milyen munkák várnak rá?
1: Persze, tudom. Dolgozok Budaörsön, Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyvéből készül egy színpadi adaptáció, akkor utána megyek a József Attila Színházba, ott az Ördög ügyvédjét rendezem, ami egy amerikai regénynek a színpadi változata, tehát nem pontosan a film, a híres Al Pacino, Keanu Reeves féle filmnek a színpadi átirata. Utána megyek Kecskemétre, ott az Én és a Kisöcsém című zenés játékot rendezem, és a végén megyek Egerbe, ahol egy improvizáción alapuló, egy érettségi találkozó szerű színpadi valamit fogok készíteni.

0: Máté Gábor kedvenc költője Kosztolányi Dezső, akinek költeményeiből egy albumot is megjelentetett, és akinek verseit és prózai írásait gyakorta színpadon is szívesen mondja. Ez utóbbiakból hallom most egy csokrot, ami a Kaláka együttessel közös esten hangzott el.
1: Miért írunk? Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Megjegyzés a rímről. Egyáltalán nem kell rímelnetek. A rímet egy francia költő barbár ékszernek, szerecsen csörgetyűnek nevezte. Gyermekes holmi, annyi bizonyos. Én sok olyan költőt szeretek, aki soha se rímelt, még kötött formákat se használt. De ha már rímmel éltek, ne szégyeljétek csengését. Ne legyetek észszerűek, maradjatok egészen kisdedek, akik játszanak. A ti rímeitek hibája csak az, hogy elalszom mellettük. Kopottak, és keresetlenségükben is egyénietlenek. Higgyétek el, jobb ezeket ócska piacra dobni és eladni 10 000-rével egy fillérért. A rím ékesség. Olyan, mint a nyakkendő. Ha valaki nyakkendőt hord, megértem. Ha valaki egyáltalán nem hord nyakkendőt, és csupasz nyakkal jár nyitott ingben, szintén megértem. De ha valaki nyakkendő helyett következetesen egy katánkkórót vagy egy törlőrongyot vigyezt a nyakára díszül, attól megkérdezem egyszer, nem többször, hogy miért viseli ezt. Victor Hugo, amikor még kisdiák volt, jegyezte tanárja magyarázatát. A tanár észrevette, hogy tanítványa gyötrődve figyel. Később értette meg miért. Ez a leendő költő, a szavak és hangok művésze úgy írta le a tanár mondatait, hogy a füzet minden oldala egy tetszőleges, előre meghatározott betűvel kezdődjék. G-vel, vagy V-vel, vagy L-lel, de azért a szöveg semmiben se változzék. Ő már akkor játszott. A tartalom és forma ketté hasadt lelkében, s mindegyik külön, szinte független életet élt. Mindezt azért említem, mert megpecsételi azt, amit az irodalmi alkotásról hirdetek. A költő, a művész a nyelvben nem szabadságra vágyik. Csak a kontárok hisznek ilyesmit, hanem ellenkezőleg, megszorításra, korlátra, akadályra, mely még nagyobb erőfeszítésre, még bátrabb lendületre kényszeríti képzeletét, s ha nem állítja eléje szigorú követelményét a hármas egység, vagy a szonett, a szótag számával és a visszatérő rímeivel, akkor ő rakja magára ösztönösen a forma nyűgét, a rímek és betűk aranybilincsét. Ő maga teremti meg, építi föl a dallamos börtönt, mely megóvja a szabadosságtól, a silány elkalandozástól és a pongyolaságtól. Kötés nélkül úgy látszik, nincs se erkölcs, se művészet.

A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csuda szép és csuda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertyalángja, színes árnyék öröm.

fénnyel, mely tovaszárnyal. A tükörrel fényt hajtok a homoknak, a bokornak, a nap. Óriás aranypénz hirtelen ölembe roskod,

játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek. Játszom én, és táncolok, látszom én, sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.

Kezdetleges állapotú népek költészete. Brazília őslakói több-kevesebb ritmussal olyan tárgyakat sorolnak föl, melyek hiányoznak nekik. Hajó, balta. Ha éheznek, akkor a táplálkozási lírához fordulnak, és ezt a verset mondogatják éhségük előzésére: szarvas, disznó, kecske. A prózai szavak megszépülnek a roppant vágytól. Amikor fáznak, így kiabálnak: tűz, rőzse, láng, tüzecske. A szerelmes férfiak körbeülnek, tenyerükkel ütemesen tapsikolva a földet, órák hosszat karban éneklik: csók, csók, csók. Hát, a mi líránk milyen? Az is hasonló ehhez, de mi ravasz műveltségünk kacskaringóival és virágdíszeivel annyira el tudjuk tüntetni a vágy forrását, hogy sirámunk már majdnem anyagtalannak és anyagiatlannak tetszik. Akárhogy sűrjük, csavarjuk a dolgot, a költő őse az az éhes disznó, amelyik makkal álmodik. Ezen a héten szóról szóra a következő közlemény jelent meg. A kormány nincsen abban a helyzetben, hogy az állatállomány kiszolgáltatása iránt támasztott igény teljesítésének lehetőségét elismerje. A kalocsai meg a szolnoki paraszt azonban, ki csak arra kíváncsi, elviszik-e a marháját vagy sem,

0: válaszoltunk is rá játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, aki az alábbi 10 szó mellett döntött. Pur, jour, or, lac, pic, seul, on, feuille, mouille, flûte. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön. Tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. Mint hogy azonban a költő a szavaknak nem csak a jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani fordításuk ez. Űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt. Tanulságos ez a két lajstrom, és érdemes kissé eltűnődnünk rajta, mit veszünk észre. Először is azt, hogy ez a 10 szó a maga lazaságában is olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor sem tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít össze. Ebben már ott van Paul Varelli költészete, a könnyűség és a tisztaság lebegő szelleme. Az első fogalmi fordítás magyarul is szép, hangzatos és kifejező, tiszta nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. A második hangtani fordítás szintén nem hat rosszul fülünkre, űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt, de be kell vallanunk, hogy a hangzók egymás mellettisége bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön hangszer. A hangszók elosztása és aránya más a franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, kimutatható még Paul Valéry esetében is, hogy mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi hátterük. Ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek érezheti ezt a szót is, disznó. S holmi tündéri hullámzást képzelhet bele mindaddig, míg nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó. Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén. A szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a 10 legszebb magyar szó? Ezt felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és épp úgy jellemez engem, mint nyelvünket. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
1: A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Farkas Éva, Kovács Krisztina és Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Chopin Ázdúr polonész című művét Rafael Blehás adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Békés megye nemzetiségi múltja címmel rendeztek történelmi és néprajzi konferenciát a napokban Békés Csabán, a Szlovák Kultúra Házában. A Békés megyei Helyi Történeti Egyesület rendezvényén új érdekes kutatási eredményeket is bemutattak. Ladó Balázs, a Békés megyei Helyi Történeti Egyesület titkára elmondta, szervezetük tavaly márciusban alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat, akik a megyében helytörténettel foglalkoznak. Békés megye nemzetiségek szempontjából a legszínesebb megye hazánkban. Számos területen folynak kutatások, azok eredményeit pedig szeretnék a nagy közönség számára is elérhetővé tenni. A konferencia anyaga várhatóan júniusban egy kötetben is megjelenik majd. Erdész Ádám, a Békés megyei levéltár nyugalmazott igazgatója kiemelte. A török háborúk, illetve a Rákóczi szabadságharc idején Békés megye területe elnéptelenedett, alig voltak lakosai. Harukkern János György, aki 1720-ban megkapta a területet, részben tudatosan telepítette ide az embereket, ugyanakkor egy üres területnek szívó hatása is volt. Itt rendelkezésre állt a föld, és abban az időben született a Karolina rezolúció, amely a protestáns felekezeteket szigorú szabályok közé szorította. A munkáskezeket akaró földbirtokos a protestánsoknak jóval több jogot adott, mint amelyek más területeken voltak. Ennek eredményeként az 1880-as népszámlálás szerint itt az evangélikusok aránya 36% volt, a reformátusoké majdnem ugyanannyi, a katolikusoké pedig mintegy 12%. Azok az evangélikus lelkészek pedig, akik a felvidéki gimnáziumok után német egyetemre jártak, a legkorszerűbb tudást hozták ide. Ők voltak, akik az olyan településeket, mint Békés Csaba, Szarvas, Mezőberény, közösségé szerveztek a német városkönyvek mintájára. Emellett szabályrendeleteket készítettek arról, hogy ki és mivel tartozik a közösségének az elöljáróságának, de még az is benne volt, hogy a feleség és a férj milyen kötelezettséggel bír a házastársa felé. Erdész Ádám hangsúlyozta, Békés megyében a nemzetiségek története konkrét dátumoktól függetlenül mindig aktuális, hiszen ha megnézzük az asszimiláció utáni utolsó népszámlálások egyikét, az 1880-as, azt látjuk, hogy a magyar nyelvűek aránya 70%, a szlovákoké 24,5%, a németeké 3%, és közelíti a 3%-at a románoké is. Ez egy olyan nemzetiségi összetétel, amely a megye történetének szinte minden területét befolyásolja, a gazdaság történetet, a település történetet, sőt a mentalitás történetet is. A nemzetiségi kutatásoknak nagy hagyományai vannak Békés megyében, és ezt továbbvinni nagyon fontos dolog. Örömteli, hogy az Egyesület vállalta és egy színes konferencianyagot állított össze, melyben a németektől a szerbeken át az örmények épített örökségén keresztül a cigányságig szinte minden itt élő nemzetiségről vagy etnikai csoportról szó esett. A plenáris ülésen bemutatkozott az Egyesület, emlékeztek a németek elűzésének 80. évfordulójára is. Ezt követően két szekcióban folytatódott a munka. 80 éve indult el a hazai németség kiüzetése címmel, Abonyi Lajos, a Békés megyei német nemzetiségi önkormányzat elnöke tartott előadást. A Békés Csabai szlovákok történetének kutatásával kapcsolatban Kiszei András, a Békés Csabai szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, míg a Batonyai szerb közösség múltja és jelene címmel Jenes Egbajer Miklós történelem szakos tanár, a Batonyai szerb nemzetiségi önkormányzat elnöke osztotta meg gondolatait. Tékendre neve ma is különleges jelentéssel bír az iparművészet iránt érdeklődők körében és az orosházi lakosoknak is. A 19. század egyik legjelentősebb asztalos mesterének és bútorgyárosának kezemunkája olyan neves épületekben látható, mint a Mannheim palota, a Budavári palota, az Andrássy palota, vagy épp az Országház. Utóbbi helyszínen végzett munkája nemrégiben ismét Rivalda fényben találta magát, amikor a Tisza párt alelnöke Forsthoffer Ágnes a közösségi média oldalán méltatta az orosházi születésű szakember alkotásait. Az ülésterem teljes berendezését, az elnöki és a szónoki emelvényt, a széksarokat, faburkolatokat és a mennyezetet Tékendre és Mihály Alajos műhelye szlavóniai tölgyfából készítette.
Csodálatos munkájuk több mint 100 év elteltével is egyedülálló, írt a közösségi média bejegyzésében Forsthoffer Ágnes. A poszt óriási büszkeséget váltott ki az orosháziakból, több kisebb csoportban is megosztották a Tisza párt alelnökének méltatását. Az orosházi születésű asztalosmester és bútorgyáros 1894 és 1902 között nyert megbízást az országház belső berendezéseinek készítésére. Az épület tervezője Stein Imre felvázolta az arculatot, míg Foerkernőre bízta a tervek elkészítését. A két ember munkája nyomán a belső tér egy olyan tervezete született meg, melyhez hasonló kevés akad Európában. Az asztalos munkát persze egy ember nem tudta volna vállalni a hatalmas mennyiség miatt, így 5 céget kértek fel a bútorok és a falburkolatok elkészítésére, köztük Ték Endrét. A felsőházi ülésterem mellett Ték Endre Üllői úti bútorgyárában készült a miniszterelnöki dolgozószoba mahagóni mennyezete, a faburkolat és a bútorok. Az utóbbi darabok különlegességét az adja, hogy formába préselt, színes festésű eozinmázas kerámia betétekkel ékesek, melyek Zsolnai Vilmos pécsi gyárában készültek. Több millió forint támogatást kapnak az önkormányzati tűzoltóságok, miután elbírálták a pályázataikat. A katasztrófa védelemnél közölték, hogy a 3 Békés megyei önkormányzati tűzoltóság mennyi pénzt kap, és hogy azt mire költheti. Az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatra mind a 60 önkormányzati tűzoltóság adott be igényt. A támogatásokra vonatkozó javaslatot az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgató jóváhagyta, amelynek értelmében 60 önkormányzati tűzoltóság összesen 258,6 millió forint támogatásban részesül. A Békés megyeiek közül a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 4 millió forintot, a Hunyai Csárdaszállási Gyomaendrédi Önkormányzati Tűzoltóság 4,3 millió forintot, a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság 4,3 millió forint támogatást kapott. A katasztrófa védelemnél közölték, hogy a békésiek védő és technikai eszközre, a gyomaendrődiek védő és technikai eszközre, valamint szertár építésre, felújításra, a tótkomlósiak védő és technikai eszközre, egyéb eszközökre fordíthatják az összeget. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Debrecenben kezdett először regionális párbeszédet egy országos érdekvédelmi szervezet, adta hírül a Dehír. A munkadók és gyáriparosok országos szövetségének szakmai rendezvényén kormányhivatalok, hatósági szervek és vállalatok képviselői vettek részt. A szövetség regionális egységeket kíván létrehozni, elsőként a kelet-magyarországi régióban, azon belül Debrecenben. A munkadók és gyáriparosok országos szövetségének célja, hogy a párbeszédet a régióban rendszeressé tegye. A találkozó központi témája a kis- és középvállalkozások bekapcsolása volt a globális értékláncokba, de szóba kerültek a versenyképesség növelésével, valamint a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos kérdések is. Az MGOS-t, mint szervezetet leginkább a fenntarthatóság, a magyar versenyképesség, a foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései, a magyar vállalatok térhódítása Közép- és Kelet-Európában, az export minél nagyobb fejlesztése és a beszállítók multikhoz történő kapcsolódása foglalkoztatja leginkább, mondta a találkozón Söpkéz Sándor, a szervezet regionális képviselője. Május 20-a a méhek világnapja, ehhez kapcsolódva idén a beporzó rovarokon volt a hangsúly a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és gyakorlati szakemberek is bemutatták kutatási eredményeiket és vitatták meg a rovartan legaktuálisabb kérdéseit, adta hírül az egyetem. A szakmai programot, amelynek idén is a Nagy Erdő szívében a Zoo Debrecen szolgált otthonául, 2021-ben rendezte meg először a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar Növényvédelmi Intézete, azzal a céllal, hogy fórumot teremtsen a Kárpát-medencében folyó alkalmazott rovartani kutatások bemutatására, valamint lehetőséget biztosítson a szakmai párbeszédre és együttműködések kialakítására. A konferenciát az első 4 évben online formában tartották, majd a növekvő érdeklődésnek és a személyes találkozások iránti igénynek köszönhetően 2025-ben már jelenléti formában rendezték meg, amelyet idén is folytattak. A fórum programja a beporzókon túl a rovartan számos más területét is érintette. Szó esett a többi között kártevő bagolylepkék szaporodás biológiájáról, faunisztikai és biogeográfiai kutatásokról, erdővédelmi problémákról, valamint a modern mesterséges intelligencián alapuló technológiák alkalmazásáról is. Ismét a járműveké lesz a főszerep a Debrecen Drive-on, a hónap végén a Nagy Erdőn. Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari sereg szemléjén 50 ezer négyzetméteren 1000-nél is több jármű sorakozik fel, miközben a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. Szervezésében szakmai konferencia és pódiumbeszélgetések adnak betekintést az autó- és járműipar aktuális kérdéseibe, írja az Unireb. Május 29-e és 31-e között látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak Debrecenben a Nagy Erdőn, a Debrecen Drive-on arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot. A hagyományokhoz híven a pénteki nyitónapon idén is konferencia és szakmai fórum indítja a Debrecen Drive hétvégéjét. 3 kerekasztal beszélgetés és egy beszámoló segítségével kerülhetnek közelebb a résztvevők a járműipar legaktuálisabb kérdéseihez. A szakmai fórum fő témája a régióban zajló járműipari gigaberuházások gyakorlati hatása lesz. Az éjszakai Metal Sheet Night Drive-on idén még hangsúlyosabb szerepet kap a vizualitás. A látványos fény, füst és lángtechnika, illetve az elképesztő mutatványok mellett a tánc is kiemelt eleme lesz a show-nak. A Debrecen Drive az adrenalin, a lélegzet elállító autós és motoros mutatványok, az autó különlegességek szerelmeseinek és azoknak is szól, akik egy tartalmas élményekkel teli napot szeretnének együtt tölteni a családdal a gyereknapi hétvégén. 9. alkalommal rendezte meg az egyházmegyei főzőversenyt a debreceni Szent Erzsébet otthon a kerekestelepi kemping területén. A programon a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szociális intézmények munkatársai, diákjai és ellátottjai vettek részt.
A nap folyamán kulturális műsorokkal készültek a jelenlévők, miközben a csapatok a főzőversenyen mérték összetudásukat. Az idei alkalommal is számos étel készült a bográcsokban és kondérokban, a hangulat idén is remek volt, a zsűri pedig minden csapat munkáját értékelte. Idén első alkalommal adtak át első főző külön díjat is, amelyet a Szent II. János Pál pápa idősek otthona csapata, a Katolikus Karitász csapata, valamint a Püspöki Hivatal csapata vehetett át. A díjakat Palánki Ferenc megyés püspök és Tóth Attila intézményvezető adták át. Rajzpályázatot és utcai kiállítást szervez a Demki, írja a De Hír. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom, az Én Családom címet viselő street art tárlaton a helyi óvodások és általános iskolások munkáit mutatják be a nagy közönségnek. A szervezők arra buzdítják a debreceni gyerekeket, hogy alkossanak bátran, rajzolják vagy fessék meg a várossal és a családdal kapcsolatos élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án kedden 12 óráig kell eljuttatni az Újkerti Közösségi Házba. A rajzokból összeállított kiállítás május 29-én tekinthető meg a Közösségben az Erő elnevezésű Újkerti Gyermeknap rendezvény részeként. A szabadtéri tárla 15 órától este 19 óráig várja a látogatókat a Máltai játszótér mellett a Lehel utcán. A rendezvényen a közönség is aktívan részt vehet, hiszen 18 óráig lehetőség nyílik szavazni a legszebb vagy legötletesebb rajzokra. A közönség kedvencének választott alkotás készítője egy értékes családi belépőt kap ajándékba, az eredményhirdetést körülbelül 18 óra 40 perckor tartják majd a helyszínen. A Kékerdő Alapítvány idén nyáron különleges élménynapokat szervez a debreceni Szenzoros Kertben, ahol a családokat elfogadó, nyugodt és idegrendszerbarát környezet várja, írja a Hajdu Press. A programok elsősorban neurodivergens gyermeket nevelő családoknak szólnak, de minden érdeklődőt szeretettel fogadnak. A gyerekek szabad játékban, vezetett foglalkozásokon, művészeti programokon és terápiás kutyás élményekben vehetnek részt, miközben a szülőknek is feltöltődés segítő programokat biztosítanak. Az élménynapok egyik legfontosabb üzenete, hogy senkinek sem kell magyarázkodnia vagy megfelelnie. A családokat elfogadó közeg várja, ahol a különböző idegrendszeri működések természetesek és tiszteletben tartottak. A részvétel regisztrációhoz kötött, a programokon való részvételhez jelképes hozzájárulási díj kapcsolódik, amely a helyek biztosítását és a programok előkészítését támogatja. Ünnepi hangulatot teremtenek a Civisváros tánccsoportjai a hónap végén, látványos gálával várja a családokat a nagyerdei szabadtéri színpadolvasató De Híren. A Debreceni Kulturális Fórum alatt működő táncos munkacsoport táncos gyermeknapot szervez, amely a Nagyerdei Teátrum 2026-os nyári évadának hivatalos nyitórendezvénye is egyben. Május 31-én vasárnap 14 órától 19 óráig Debrecen legkiemelkedőbb táncegyüttesei, tánciskolái és művészeti csoportjai mutatkoznak be a közönségnek. A látványos koreográfiák mögött debreceni gyermekek és fiatalok tehetsége, valamint több hónapos felkészülése áll. A műfaji kínálat rendkívül gazdagnak ígérkezik, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki találhat kedvére való produkciót. A színpadon a modern tánc, a hip-hop, a showtánc, a majorett, a cheerleading, a társastánc és a néptánc legjava is bemutatkozik. A rendezvény látogatása díjtalan, a szervezők minden környékbeli családot érdeklődőt szeretettel várnak egy élményekkel teli pörgős gyermeknapi délutánra. Megújult és többek között fedett lelátóval bővült a DVSC Pallagi edzőcentrumának egyes pályája, tudta meg a Civis Hír. A hivatalos átadó ünnepséget május 17-én vasárnap délelőtt tartották a DVSC 2 Tiszaújváros elleni NB3-as bajnoki mérkőzése előtt. Az eseményen Makrai Balázs, a DVSC labdarúgó akadémia ügyvezetője köszöntötte a résztvevőket. A kisloki ezentúl már ténylegesen hazai környezetben játszhatja itthoni találkozóit. A beruházás jelentősen hozzájárult a DVSC labdarúgó akadémia infrastruktúrájának további fejlesztéséhez és a magas szintű sportági működés biztosításához, írják a szervezők. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Megalapították a Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesületet, amely Debrecen épített örökségének a kutatására, dokumentálására és bemutatására jött létre. Az egyesület elnöke, Harangi Attila, ő mesélt az indulásról, a tervekről.
1: Pontosan ez a célunk, és hát én is a könyvek hatására is rengeteg emberrel megismerkedem, lakókkal, tényleg idős emberek, ilyen pótolhatatlan emlékeik vannak. És hogy ezt, ha már csak ezt rögzítjük, akkor szerintem már ez is egy eredmény, és hogy akkor ezt így, ha többen így összefogunk, mert nyilván én egyedül, meg Viktorral, mi nem győztük ezt, úgyhogy ilyen, hát ilyen kis munkacsoportok, hogyha alakulnak, ebben bízunk, akkor már is van, pont tegnap beszéltem két nagyon lelkes tagunkkal, akik azt mondták, hogy nagyon szívesen, hogy az interjút az nehéz, hogy utána legépelni, meg minden, de hogy ők ezt szívesen vállalják, tehát hogy ilyen munkák várhatók, igen.
0: Terveznek esetleg kiállításokat?
1: Mindenképpen igen, ez a... Tehát, hogy ezt el is juttassuk az emberekhez befogadható módon. És hát igazából az egyesületnek a konkrét megalakulását az Lenni tette elő, hogy tavaly ősszel egy útorhagyaték, egy régi debreceni polgárcsaládnak a hagyatéka hozzám került, és ezt most a levéltár hajtogja, a vármegyei levéltár fogadta be egyedül, úgyhogy ők is állították itt az aulában, és ez indította el ezt az egészet, hogy ez most már akkor egy felelősség, szerintem nagy kincs, egy, tényleg egy kikutató, hogy a Lóránci utca 40 házban 185 évig volt az a ház a család tulajdona, és 5 generáción át ott éltek, őrizték, gubacsapók voltak, meg kereskedők. Tehát van egy ilyen kiállítás anyagunk, most a bútorok, megkészítettük hozzá tablókon a történetét, és azt most a levéltári napokon fogjuk bemutatni, ekkor nyílik meg ez a kiállítás. És hát ez a hosszú távú célunk, hogy egy valamilyen úton módon egy ilyen saját székházban, egy ilyen régi civis házban, akár egy lakásban, vagy akár egy szobában, hogy az egyesületnek lehetne a székhelye, és akkor ott tudnánk mindenféle rendezvényeket szervezni. Vannak folyamatosan gyűlik a pontásokból a tégla, különböző részletek, tehát hogy lenne mit bemutatni. Ezek így a terveink. Hát a kiállítás, ez nekünk most elég nagy dolog. Tervezzük, hogy minden hónapban tartunk egy ilyen nyilvános találkozót. Az első az Arany János utcán egy kávézóban. Ez is egy helyi védett régi civis ház, és akkor ott egy nagyon szép ilyen mesebeli kertjük van. Bemutatjuk röviden a ház történetét, a tulajdonosokkal beszélgetés is lesz, ők is ott lesznek, hogy hogyan lehet hasznosítani egy ilyen régi házat. És hogy ezt minden hónapban egy ilyen találkozót szeretnénk, ez a minimum. És hát előadások, például csütörtökön a Déri Múzeummal már is egy együttműködésben egy ilyen közös előadás Zoltai Lajos emlékére, úgyhogy ilyen programokat tervezünk, meg hát majd egyszer ugye az interjúból valamiféle kiadványt készíteni, úgyhogy ezek a így találhatnak meg minket. Hát van az egyesületnek egy a közösségi médiában egy oldala, ott azt követik, akkor igazából ott mindenről értesülnek, illetve egy hírlevelet is szerkesztünk, ott pedig minden információt összegyűjtünk. Ugye az internetben annyi minden adat ömlik ránk, és hogy ebből kiszűrni azt, ami helytörténet és építészet, én ezt mindig gyűjtögetem. Az első az valami 20 oldal lett, linkekkel mindennel együtt. Úgyhogy ez is egy ilyen, hogy a jelenkort is dokumentáljuk, ez is egy fontos küldetés. Mindenkit nagy szeretettel várunk, akit érdekel ez a téma, vagy így a beszélgetésünk felkeltette a figyelmét, akár tagként, akár érdeklődő lelkes segítőként, mindenféle vagy a kutatásban részvétel, vagy programszervezés, várunk mindenkit szeretettel. Hogyha Facebook oldalunkat követik, ott megtalálhatják az elérhetőségeinket.
0: A Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesületet megtalálja a Facebookon a facebook.com/Phoenix Doku Egyesület címen.

0: A Special Effects felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A társasági adóbevallásokat várja a NAV, írja az MTI. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a közép szintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre. Közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér 1-es terminálját. Végül a várható időjárásról. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek, de hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangéliumi

Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 32-től a 45. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

Georg Philipp Telemann C-dur trió szonátájának negyedik tételét Lachegyi Imre, Papp Dániel és Olá Ainó adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Sanghajban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely. For this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leó pápa nagyon is tudatában

0: Tisztában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
1: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
0: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
2: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leo pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráival váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér minnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A társasági adóbevallásokat várja a NAV, írja az MTI. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni, a NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az Oktatási Hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az Oktatási Hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a közép szintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Javult a Tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre. Közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatón az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér 1-es terminálját. Végül a várható időjárásról. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, a következő percekben Johann Strauss művét a Wiener Johann Strauss Orchester adja elő.

Johann Strauss művét a Wiener Johann Strauss Orchester játszotta. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Isten valóságának egy másik jellegzetessége, amely bizonyos hívő tapasztalatban nyilvánvaló lesz, az ő nagysága. A Szentírás tele van Isten nagyságának dicséretével. Szívesen beszél róla úgy, hogy először a teremtett világ a természet nagyságát érezteti, és aztán így szól: Isten előtt mindez semmi. Az írás első oldalain a világ teremtésének hatalmas himnusza áll. Az egyes részek a szemünk előtt alakulnak, de mindig Isten szava a kiindulásuk. Minden teremtmény általa van, s csak Isten maga van önmagától. Ő az egyedülvaló és a mindenség. Senki nem segíthet neki műve megalkotásában. Nem keresi sem az anyagokat, sem a terveket. Minden egyedül általa lesz. Nem csak hatalmasabb a világnál, hanem abszolút hatalma van, s a világ csak benne és előtte lehetséges egyáltalán. Ez a nagyság egyúttal szabad is. Számára nem fáradtságos a parancs. Ha Isten így szól, legyen, akkor ez mind meg is lesz. Ez a nagyság egyúttal fény, ez a nagyság egyúttal fény és világosság, minden rend és rendezettség eredete. Ahol az ember makacságával, ellenállásával találkozik, ott ez a nagyság Isten haragjává változik, melyet a kinyilatkoztatás intő figyelmeztetésként ír le olyan romboló természeti hatalmak formájában, mint a zivatar, földrengés, szökőár, égető nap. Ez a félelmetes hatalom mégis jóságba, bölcsességbe, sőt, gyöngétségbe öltözik. S Isten tanítja prófétáját, hogy sem a viharban, sem a földrengésben, sem a tűzben nem fogja megtalálni őt, hanem csak a halk, szelíd fuvallatban. Isten nagyságának az igazi kinyilatkoztatása a gondviselésről szóló tanítás. A mindentudás elrettentő volta, a mindenhatóság kigondolhatatlansága, csupa szeretetté válnak, s a mindenható pedig mindenek atyává. Emberi létünk mindenütt korlátokba ütközik. Termetünk adott nagyságú, körülhatárolt otthonunk van. Meghatározott terjedelmű élettérben zajlik életünk. Mindannyiunknak megvan a maga meghatározott élettere, amely bizonyos lehetőségeket nyújt, s az ennek megfelelő korlátokkal bír. A létezésünkben, birtoklásunkban, a dolgokhoz s az emberekhez való kapcsolatunkban újból és újból megtapasztaljuk, eddig és ne tovább. Ilyesmi Istenben nem létezik. Nem ismer behatároltságot vagy korlátokat. Ő minden, s minden az övé. Ő a mindeneket átölelő végtelen. Isten létezése kimeríthetetlen, kezdet nélküli mélységből, mérhetetlen messzességekbe s oly magasságokba terjed, amely felülmúlja sejtéseinket is. Erőnk is ugyanúgy behatárolt, mint a létezésünk. A teljesítményünk, harcaink, alkotásaink mindig eljutnak egy olyan pontra, melyen nem vagyunk képesek túljutni. Tudásom, alakító képességem határához érkeztem, de Isten ezt nem ismeri. Ő mindenre képes. Teremtő ereje van a szó tökéletes értelmében. Ami számunkra adottság, a világ formáinak gazdagságával, törvényeinek sokféleségével, a mikro- és makrokozmosz mérhetetlenségével, az mind-mind Isten szava által lett. Ezzel azonban még nem mondtunk eleget. Nem a létezés s az erő mértéke elsősorban, ami naggyá tesz, hanem az érték teljessége és rangja. Valamely létező annál nagyobb, minél nemesebb. Jobb egész lénye, minél nemesebb érzülettel bír. Egy kis terjedelmű kép sokkal nagyobb lehet, mint az, amely beborítja az egész falat, ha a tisztább mondani valója miatt tökéletesebb. Isten nem csak mindenható, hanem mindenek felett jó is. Ha azt mondjuk igazság, akkor az értelemnek azt a mindent átfogó teljességét és nyitottságát értjük, amely ő maga. Igazságosság, tisztaság, rendezettség. Olyan fogalmak, melyekkel rácélzünk, őt értelmezzük. A szépség alapjában véve nem fogalom, hanem őt megillető név. Jóság,
Nemesség, igazság, szépség, mind olyan értékek, melyek a létezésére jogosítanak fel. Isten nem törekszik az értékekre, nem birtokolja azokat, hanem ő maga minden érték teljessége, s minden teremtett érték az ő viszfénye. Ilyen értelemben egyedül az ő létezése jogos, egyedül neki van jog önmagától a léthez. A létezés önmagában sötét, tompa, nyomasztó, az értékek teszik fényessé. Ezért mondja az írás, Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek. Ez a nagyság ugyanakkor a melegség és gyengétség teljessége, s képes arra, hogy ne csak ajándékait adja, hanem önmagát is. És végül élni nem csak azt jelenti, hogy lélegzünk, növekedünk, dolgozunk, alkotunk, s sorsunkat megtapasztaljuk, hanem hogy önmagunkat megéljük, s önmagunk valóságára ráébredünk. És mégis, milyen hamar végzünk vele? Mennyi meg nem értett, át nem értett dolog van múltunkban, sőt jövőnkben? Isten a tudója, de nem a világért, az emberekért, hanem önmagáért tudja mindezt. Átéli és átérti a végtelen létezését. Saját tekintetének tisztaságában áll teljesen, átérzi saját dicsőségét, viseli saját létének elgondolhatatlan erejét, akaratának tiszta szabadságát. Ilyen meggondolások alapján tárul fel előttünk Isten nagysága. Az a minden mértéket felülmúló nagyság, amely ugyanakkor cseppet sem mértéktelen, formátlan, sem pedig iszonytató, hanem teljesen világos és tiszta. Ez a nagyság egyetlen szóval jellemezhető: tökéletesség.

0: Szergej Rachmaninov művét a Miskolci Szimfonikus Zenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Biksa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Befejeződtek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Megszűnnek a parkoló automaták Budapesten, a parkolási díjak viszont emelkednek. Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Javult a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos égési sérültjének állapota, már nem szorul lélegeztetésre, közölte kedden az MTI-vel a Debreceni Egyetem. A tájékoztatás szerint a klinikai központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A szerkesztőt hallják.
3: A számviteli beszámolót május 31-éig kellett behelyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet, tették hozzá. 2026. június 1-jéig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-éig a letétbehelyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A NAV akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat annak a cégnek, amelyik egyáltalán nem nyújtja be a bevallását. Aki pedig a beszámolót nem teszi közzé határidőben, első körben 200 ezer forint mulasztási bírságot kaphat, de ha a közzétételről a második felszólításra sem gondoskodik, a NAV törli az adószámát. A NAV számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket.
0: Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten, és a díjak is emelkednek júliustól. Az indoklás szerint az automatás pénzbeszedés többe került a városnak, mint amennyit az autósok befizettek. A részletekről a szerkesztő szól.
3: Megszűnik az összes parkoló automata, és a parkolás is drágul Budapesten július 1-től, írta meg a Telex az RTL híradó értesüléseire hivatkozva. A főváros szerint túl sokba kerül az automaták üzemeltetése, ezért kell megszüntetni őket. A Népszava korábban arról írt, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az automaták működtetése. Az RTL több járókelőt is megkérdezett, és kiderült, a legtöbben már most is inkább telefonról intézik a parkolást. Az automaták leszereléséről valójában már 2024-ben döntött a fővárosi közgyűlés, de a változás csak most júliustól lép életbe. Az azóta miniszterként politizáló Vitézy Dávid korábban fővárosi politikusként beszélt arról, hogy az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek. A Népszava szerint a BKK azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzben fizetnének, azok fizethessenek a kerületi parkolás üzemeltetési irodákban. A javaslat szerint az autósoknak egy napjuk lenne arra, hogy utólag készpénzben fizessenek a parkolásért. A kártyás fizetés aránya ugyanakkor már most 90% feletti a BKK adatai szerint. A legdrágább belvárosi A-jelzésű zónákban 600 forintról 800 forintra emelkedik az óradíj, a B-zónában 450-ről 600-ra. A C-zónában 400 forintot, a D-ben pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként júliustól. A változtatásokkal milliárdos összeget lehet majd lefaragni a fővárosi parkolási rendszer költségeiből, írták.
0: A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalon, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Bár javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. Szávó Máriát hallják.
3: A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja, ami a bérleti díjak középső értéke, amelynél ugyanannyi drágábbat találunk, mint olcsóbbat, a kedvezmények nélküli becsült nettó érték 41%-a. A korábbi években 44-50% volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Sőt, még mindig komoly kiadást jelentenek, különösen a fővárosban, hiszen az albérleti díjakon felül a rezsikiadások és a közös költség jelentős része is a bérlőt terheli. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Rámutattak, hogy Budapesten a kiadó 40-60 négyzetméteres társasházi lakások bérleti díjának középértéke 260 ezer forint, ami a kedvezmények nélküli becsült fővárosi nettóbér 41%-át teszi ki. A kerületek között jelentős a különbség. A közleményben Balog László felhívta a figyelmet az állami bérlakás programok szerepére, ugyanis a kínálat bővítése visszafoghatja a bérleti díjak emelkedését.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, közölte kedden az MTI-vel a hatóság. A tájékoztatás szerint tavaly országosan 91 millió forint bírságot szabtak ki, és mintegy 15,5 millió forint kártalanítást kaptak az utasok. A legtöbb panasz járatkéséshez és járattörléshez kapcsolódott, főként a 3 órát meghaladó késések miatt. Az idei vizsgálatok kiterjednek a beérkezett fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra is, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét az EU, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt, közölte kedden az Európai Bizottság szóvivője. Anita Hipper az X közösségi oldalon azt írta, a fenyegetés elfogadhatatlan eszkaláció. Brüsszel felszólította Moszkvát a civil célpontok elleni támadások leállítására és valódi béketárgyalásokra teljes tűzszünettel. A szóvivő hangsúlyozta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Vallási kegyhelyek és vallási tárgyak meggyalázásának tekinti a Hargita megyei rendőrség Csíksomlyói 3-as halom oltára felhajtó három személyautó kirándulását. Gáspár Sándor tudósít.
4: Eljárást indított a rendőrség vallási helyek meggyalázása miatt a Csíksomlyói 3-as halom oltár színpadán parkoló autók és az oltárépület tetejére fölmászó fiatalok ügyében, miután a civil Csíkszereda közösségi oldalán jelent meg fotó, miszerint vasárnap délután a búcsús szentmise helyszínéről szolgáló 3-as halom oltárig hajtottak föl három autóval, ráadásul a színpadon parkoltak, vagyis gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe. A rendőrség azonosított is három Hargita megyei férfit, 38, 39 és 47 évesek, akik 12-en magukkal, vélhetően családjukkal látogattak ki az immár felszabadult helyszínre, ahol szombaton 330 ezer ember vett részt a pünkösdi szentmisén. Két fiatal fölmászott a 3-as halomoltár tetejére is. Azonosításuk még folyamatban van. Redukánu Mariana Ramona, a Hargita megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, minden hasonló jellegű büntető ügyben a nyomozati tevékenység ügyész irányítása alatt zajlik, és egyúttal a vallási és közösségi jelentőséggel bíró helyszínek iránti tiszteletre és felelős magatartás tanúsítására szólít fel minden közterületen. Az esetnél jelenlévő egyik személy közösségi oldalán már bocsánatot is kért tettükért. Nem gondoltuk át eléggé, hogy ez a hely sok ember számára szent és jelképes jelentőségű. Utólag már mi is látjuk, hogy tiszteletlenség volt így viselkedni, és hibáztunk. Nem volt bennünk rossz szándék vagy gúny, de ez nem változtat azon, hogy sokak érzéseit megsértettük.

0: ad István a királyt 2003-ban és 2025-ben is.
1: Szabadlábra helyezték Hilariont, az orosz ortodox egyház metropolitáját, akit vasárnap Prágában vett őrizetbe a cserendőrség kábítószer birtoklás és szállítás gyanúja miatt, jelentette a cseh nemzeti hírügynökség. A Telegram poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovivariban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsiját Unhostban megállították a rendőrök, és az autó csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt találtak. Oroszország korábban bekérette a cseh nagykövetet és követelte a metropolita azonnali szabadon bocsátását. A cseh hatóságok nem emeltek vádat, a metropolita szabadlábon védekezhet, az orosz külügyminisztérium provokációról beszél. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzése, írta kedden a szerbiai Forbes internetes kiadása. A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A szerb állami Transnafta már döntött a kivitelező és a felügyeletet ellátó cégekről, de a jogi eljárás miatt a folyamat egyelőre nem folytatható. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is biztosíthassa kőolaj importját. Jelenleg az ország Horvátország felől az Adria kőolajvezetéken keresztül kap nyersolajat, az új vezeték a magyarországi barátságrendszerhez kapcsolódna.
2: Közlekedési hírek.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a mai vonatközlekedés. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs irányába. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon ma nyári karbantartás kezdődik, ezen a szakaszon MÁV buszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint közlekednek. Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok indulnak. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a Veszprémi fővonal teljes hosszán, addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltés helyreállítását, péntek estig még pótlóbuszok szállítják az utasokat Veszprém és Ajka között. Javasoljuk utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak, a részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
1: A várható időjárásról. Szerdán a derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék tevékenység. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Végül főpíreink még egyszer röviden. Befejeződtek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. Megszűnnek a parkolóautomaták Budapesten, a parkolási díjak viszont emelkednek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, technikai munkatársam Bixa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt.

0: Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
2: 2026. május 27-e szerda van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Hella és Pelbárt nevű hallgatóinkat. A mai nap Canterbury Szent Ágoston ünnepe. Nagy Szent Gergely pápa Krisztus után 596-ban a római szerzetest Ágostont küldte 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot Dél-Kelet-Angliában a kenti népnek. A misszió jól indult, hamarosan megtörténtek az első megtérések, és Ethelbert király maga is megkeresztelkedett. Ágoston haláláig, ami valószínűleg Krisztus után 604-ben történt, megtérítette Kent királyát és népéből több ezer embert, alapított 3 püspökséget és 1 kolostort. Iskolát is létesített, amely néhány éven belül helyi püspököket és papokat képzett az új egyháznak. Canterbury Szent Ágoston Anglia apostola. 1921-ben e napon született Jobbágy Károly, kétszeres József Attila díjas költő, műfordító, számos verses kötet szerzője, valamint orosz költők Puskin, Majakovszki, Martinov, Nyekraszov és Jeszenyin egyik ismert fordítója. Ugyancsak ma 105 éve jötte világra Sarkantyú Simon, Munkácsi Mihály díjas festő. Történelmi festményeket, tájképeket, csendéleteket festett. 2 nagyméretű pannója a Madách Színházat díszíti. 1896. május 27-én távozott a világból Grigorjevics Alekszandr Stoletov, orosz fizikus. Elsősorban elektromossággal és mágnesességgel foglalkozott, nevéhez fűződik a fotocella feltalálása. 1976-ban e napon halt meg Szél László, Ybl Miklós díjas építész. Az ő tervei szerint épült fel a Székesfehérvári Gazdasági Intézet, a Bajai, a Kiszombori, az Orosházi, a Móri és a Tatai Gazdasági Szakiskola. Ő tervezte az egercsehi római katolikus templomot és a budapesti Klement Gottwald gyár, a későbbi Ganz villamossági gyár üzemi épületeit. 1981. május 27-én halt meg Pilinszky János, Kossuth és József Attila díjas költő. Első verseit a Napkelet, az Élet és a Vigília közölte. 1944-ben katonaként Németországba került, ahol egész életre szóló élménye lett a koncentrációs táborok borzalmaival való találkozás. A háború után az Újhold című folyóirat köréhez tartozott. 1957-től az Új Ember című katolikus hetilap munkatársa volt. Pilinszky János legjelentősebb kötetei Trapéz és korlát, Harmadnapon, Nagyvárosi ikonok, Kráter és Apokrif. Az Új Emberben megjelent írásait később kötetbe szerkesztve is kiadták. 30 éve halt meg Barta Adorján, Széchenyi díjas állatorvos, akadémikus. Nemzetközileg és Magyarországon is magasra értékelt virológiai kutatásai tették ismerté. Ugyancsak 1996. május 27-én távozott e világból Simon Zsuzsa, Kossuth díjas színész, rendező, színházigazgató, érdemes művész. 2001-ben e napon halt meg Bozóki István, színész, színigazgató, rendező, érdemes művész. 1782. május 27-én II. József egyesítette a magyar és az erdélyi udvari kancelláriát. 1878. május 27-én megszületett a magyar büntetőtörvénykönyv, a Csemegi Kódex. 1994. május 27-én 20 év számüzetés után visszatért Oroszországba Alekszandr Szolzsenyicin. 1996. május 27-én tűzszünetet hirdetett Jelcin elnök és Jandarbijev csecsen vezető.
1: A Multidézőt Szikora József készítette.
3: Dicsértessék Jézus este, ha lefekszünk, dicsértessék Jézus reggel, ha felkelünk, dicsértessék Jézus jártunkba, keltünkben, légyen szavunkban és szívünkben Jézus Krisztus neve mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondja, orgonán kísért Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Canterbury Szent Ágoston püspök emléknapja van az egyházban, úgyhogy őt fogjuk szólítgatni a szentmisénkben. Ezt a szentmisénket 5 éve elhunyt Jánosért ajánljuk föl, imádkozzunk érte, de mindig mondom, nem szűk Markó mi Istenünk, ti is tegyétek ide az oltára elhunyt szeretteiteket. Most pedig mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeptőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Ágai népeit Szent Ágoston püspök ige hirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add, hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen egyházadban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
2: Szent Péter apostol első leveléből, testvéreim, tudjátok jól, hogy nem múlandó ezüst vagy veszendő arany váltott meg eddigi öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Őt a mennyei atya már a világ teremtése előtt kijelölte, és amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte nektek, hogy általa higgyetek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette. Így a hitetek Istenben való reményt is eredményez számotokra. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, amelyről Izajás proféta így beszélt. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rét virága, elhervad a fű, lehull virága, de az Úr igéje örökre megmarad. Ez pedig az az ige, amelyet az apostolok hirdettek nektek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra föltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János oda mentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte. Mit kívántok? Mit tegyek nektek? Ezt felelték. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheszteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája, hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Váljék bűneink bocsánatára. Testvéreim, a mai imádságainknak két nagy témája van. Az egyik a csíksomlyói búcsú, azok, akik útra keltek bárhonnan, hogy megtalálják a szűzanya oltalmát ahhoz, hogy az igaz hitben meg tudjanak maradni. A másik téma pedig Anglia. És ez a két téma nagyon szorosan összetartozik. Annyiban, hogy ezt a Szent Ágostont 600 körül, tehát 1400 évvel ezelőtt a nagy Szent Gergely pápa indított el angliai misszióba Rómából. Néhány év múlva Ágoston hírt ad. Levelet küld a pápának, hogy az Úr valami olyan kegyelmet adott, amiről nem is álmodhattunk. A király hallotta meg az evangéliumot, és hozza az egész népét az egyházba. A pápa pedig azzal válaszolt, hogy együtt adjunk hálát ezért a csodálatos halfogásért. És ez tényleg csoda volt. De elteli 900 esztendő, és az angol király, 8. Henrik, az egész országát és birodalmát elszakítja a pápától, és elviszi a reformációba. És ez a találkozási pont, ahol a csíksomlyói búcsú aktuális. Ugyanis, amit az angol király csinált, ugyanazt akarta megcsinálni az erdélyi fejedelem János Zsigmond. akkor Magyarország már három részre szakadt. A keleti fele Erdély, a közepe török, a felvidék s a nyugati szél az katolikus. Az erdélyi fejedelem a törökkel paktálva akart önálló protestáns királyságot létrehozni. És a székelyek föllázadtak ellene. A férfiak fegyvert fogtak, hogy inkább meghalunk, de sem a szűzanyát, sem a pápát, sem az oltári szentséget nem hagyjuk elvenni tőlünk. Csatára került a sor, és győztek. És a papjuk zarándoklatul elindult velük Csíksomlyóra, a régi szűzanyak egyhelyre, hogy megköszönjék a győzelmes boldogasszonynak, hogy vigyázott rájuk. És azóta, évről évre, először csak a Csiki medence katolikusnak megmaradt népe, aztán egyre szélesebb körben, most már innen tőlünk is, erre a napra zarándoklatot hirdetnek, és elindulnak a hívők hálát adni az igaz hitért. De ezt a kegyelmet kérnünk kell, mert a szemünk láttára történnek kísérletek, hogy ebből a Mária zarándoklatból valami egészen más legyen, mert a hatalom birtokosait mindig megkísérti, hogy próbálják maguk alá gyűrni, ők azt mondják a népet, holott a hitről van szó, az igaz hitről. Anglia pedig, ugye nem is olyan régen, még az Európai Unióból is kiment, egy önálló világ. Kérnünk kell, hogy mindenki a maga szintjén tudjon ragaszkodni az igaz hithez, és hogy a rábízottakat is meg tudja őrizni mindvégig. Ámen.
1: Kérjük testvérem a mindenható Isten, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező szomjazó hívei kéréseit.
2: Add, Úrunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát. Hallgass meg, Úrunk,
3: kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk,
3: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk,
3: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk,
3: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk,
3: kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Nyisd meg az igazság kapuit elhunyt János testvérünknek, és minden megholt hívednek, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Istenünk, te kiapatatlan fényességben lakozol, gyarapíts híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Ámen.
1: Áldott meg mindenki Úristen, mert a gyöbölködségekből kaptuk a kenyeret, valamelyeket, mert a föltermését és az emberi munkai bölcsét, ebből lesz amikor az élet kenyere.
4: Felajánljuk néked mindenható Istenünk, a kenyéres borra egész földi életünk, hogy szentested ára. Ó isteni bárány, mennyországban jelentkezzen,
1: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
0: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
1: Mindenható Istenünk, vedd jó szívvel áldozati adományainkat, amelyeket Szent Ágoston ünnepén felajánlunk neked. Add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének misztériumát ünnepeljük, éljünk is az, ami az áldozatban megvalósul. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
0: Fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
0: Méltó és igazságos.
1: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszentegyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért hiatt halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, akinek mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlesd meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem, Krisztus szenvedése, erősíts engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeikbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkel örökké. Amen. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Istenünk, add, hogy ennek a szent áldozatnak kegyelmi ereje erősítsen meg minket az igaz hitben, és ha miért Szent Ágoston fogyhatatlan erővel dolgozott, az egész életét odaadta, azt mi is mindent megvalljuk szóval és tettel egyaránt. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Szent mise véget ért, küldetésünk van, járjunk végével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István, a szódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta. Orgonán kísért Csanádi Tál dékántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az oktatási hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon, 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az oktatási hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A Mabisz keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Közel 4000 rendőr teljesít szolgálatot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette be kedden sajtótájékoztatóra az Országos Rendőrfőkapitányság. A kiemelt jelenlét célja a közbiztonság fenntartása és a szurkolók zavartalan közlekedésének biztosítása. A megnövekedett forgalom miatt ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc repülőtér egyes termináját. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását, közölte kedden az MTI-vel a hatóság. A tájékoztatás szerint tavaly országosan 91 millió forint bírságot szabtak ki, és mintegy 15,5 millió forint kártalanítást kaptak az utasok. Az idei vizsgálatok kiterjednek a beérkezett fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra is, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. A MÁV vezérigazgatója soron kívüli átvizsgálást rendelt el annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A kelenföldi pályaudvaron a hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt Astrid mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Megkezdik a szúnyogírtást a nagyobb folyók és tavak mentén a következő napokban, közölte kedden a katasztrófa védelem. A Balatonnál, a Velencei tónál és a Duna hazai szakaszán földi permetezéssel védekeznek, míg a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán légiúton juttatnak ki írtószert a tenyészőhelyekre. Végül a várható időjárásról. A derült délelőttöt követően délután gomoly felhők érkeznek, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére több felé csökken a felhőzet és szűnik a csapadék tevékenység. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 37 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban a Váci úton a Vizefogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Kőér utca és az Ecseri út előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle következik. 30 éves jubileumát ünnepli a Babesbújai Tudományegyetem római katolikus teológia kara, írja a Magyar Kurír. Az évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt Kolozsváron, a Deák Ferenc Erojlor utcában, ahol a római katolikus pap és teológus képzés erdélyi történetét mutatják be a középkortól napjainkig. A Hit és Tudás műhelyei című tárlaton 43 nyelvű pannó idézi fel az intézmények, tanárok és diákok szerepét az erdélyi szellemi élet formálásában. A kiállítás bemutatja azt is, hogy Kolozsváron már több mint 200 éve működött felsőfokú oktatás a jezsuita kollégiumban. A szabadtéri tárlat június 8-áig látogatható a főtér közelében. Különleges űrutazáson vehettek részt a nyíracsádi Szent Piroska görög katolikus iskola diákjai, olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Az intézményben egy teljes tanéven át zajló SpaceBuzz oktatási program végén valódi űrkapszula szimulátor érkezett az iskolába, amely VR élmény segítségével mutatta meg a világűrt a gyerekeknek. A kapszulába azok a tanulók ülhettek be, akik teljesítették a 12 űrküldetést, és részt vettek az egész éves foglalkozásokon. A program célja nem csak az űrkutatás megismertetése volt, hanem a környezetvédelem és a természettudományok megszerettetése is. Egyre kevesebb húsétel kerül a berlini egyetemi menzák kínálatába a klímavédelmi célok miatt, írja az Index a Die Welt cikke alapján. Az új tanévtől hétfőnként teljesen húsmentes lesz a menü, a hét többi napján pedig a vegán és vegetáriánus fogások kerülnek többségbe. A berlini Diák Szövetség szerint egyre több hallgató igényli a klímabarát étkezést. A menzákon már évek óta elérhetők az alacsony széndioxid kibocsátású, szezonális alapanyagokból készült úgynevezett klímaételek. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. május 27-e szerda van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy az Európai Filmakadémia az Európai Hozzájárulás a Világ Filmművészetéhez díjjal tüntette ki Alice Rohrwacher, olasz filmrendezőt. Az alkotó interjúiban gyakran beszél a katolicizmus kulturális jelenlétéről, a vallás intézményes formáiról, és ahogy ő szokta nevezni, a természetes hitről. Ezen témák köré összpontosul a Szent és a Farkas című filmje is, amely korábban a legjobb forgatókönyv díját kapta a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotásról Baranyai Bélát, az Új Ember munkatárs kérdezi Gőbel Ágoston. Ebből hallanak most egy részletet.
5: Lázaro egy olyan valaki, nagyon nehéz jelzőket találni rá egyébként. Az egyik, ami az embernek valóban eszébe jut, a jámborság, és mondjuk az ártatlanság, mégpedig azért, mert azt lehet látni, hogy az ő munkatársai ott ezen a tanyán kihasználják őt, ugráltatják, ha éppen olyan van, meg viccelődnek vele, de Lázaró, az a lényeg, hogy ő soha nem vet ez ellen semmit, hanem mindig csinálja azt, amit neki mondanak. Úgy tűnik, hogy az ő alakja egy olyan valaki, akitől egész egyszerűen teljesen távol áll mindenfajta emberi hátsó szándék. Ő nem is feltételez másokról. Igen, és valóban szerintem ez egy kulcsa a film értelmezésének.
0: 8 óra 22 perckor házunk táján, 8 óra 37 perckor pedig Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig a Földsójában szólunk arról, hogy két mászó falat áldott meg Spányi Antal megyés püspök az Érdi Marianum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola és gimnáziumban. Az eseményen Berta Kata készített össze.

0: csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Embernek maradni az algoritmusok korában, így összegezte az új pápai enciklikát a Vatikán News főszerkesztője. A Magyar Kurír beszámolója szerint Andrea Torinelli, a Vatikán News főszerkesztő igazgatója, vezércikben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű, május 25-én megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizáció és az erőszak korszakában, a háborúk és az egyre hatékonyabb gépek korában Péter utóda a szeretet civilizációjának felépítésére buzdít, olvasható az összefoglalóban. Felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából Magyar Péter május 27-ével, tudatta a kormányfő kedden este a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Felülvizsgálja a kormánya a Klebelsberg központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározata a Magyar Közlönyben jelent meg kedden. Az oktatási és gyermekügyi miniszter vizsgálata kiterjed a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítésére, személyi összetételére, feladataira, döntési és irányítási jogkörére, gazdálkodására, és kitér arra is, hogy a középirányító szerv fenntartása mennyiben indokolt. Költségvetési biztost kap a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter kedd este a Facebook oldalán. Tar Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, kedden délelőtt az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös beszámolóját. A pénzügyminiszterrel egyeztetve döntöttek a költségvetési biztos kinevezéséről. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön. Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vett át Budapest nevében kitüntetést Karácsony Gergely Kijevben Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől. Erről maga a főpolgármester számolt be kedden a Facebook oldalán. Karácsony Gergely bejegyzésében azt írta, a Save Your City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati-délnyugati részein és az északkeleti határ közelében, derül ki a Hungaromet keddi veszélyjelzéséből. Az MTI-hez eljutatott veszélyjelzés szerint kora délutántól az esti órákig alakulhatnak ki zivatarok, viharos, óránkénti 70-80 kilométert meghaladó sebességű szél, kisebb méretű jég és intenzív csapadék kíséretében. Lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 20-25 mm meghaladó csapadék is lehet. A mára várható időjárásról. A felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősebb viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Az Európai Filmakadémia az európai hozzájárulás a világ filmművészetéhez díjjal tüntette ki Alice Rohrwacher orosz filmrendezőt. Az alkotó interjúiban gyakran beszél a katolicizmus kulturális jelenlétéről, a vallás intézményes formáiról, és ahogy ő szokta nevezni, a természetes hitről. Ezen témák köré összpontosul a Szent és a Farkas című filmje is, amely korábban a legjobb forgatókönyv díját kapta a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A dél-olasz vidéken játszódó mágikus, napfényes ballada két fiatalember sorsán keresztül vizsgálja életünk legmeghatározóbb elemeit. Baranyai Bélát, az Új Ember munkatársát kérdezi Gőbel Ágoston.
1: Mi az, ami elmondható a Szent és a Farkas történetéről? Adott egy pásztorfiú, egy parasztfiú, aki társaival él a maga talán elszigetelt valóságában, valahol egy gyönyörű, szép olasz kis faluban. Távol a világ minden zajától, füstjétől, szennyétől. Egyszer csak, mintha bekopogtatna a világ. Mi történik itt?
2: Igen, itt fontos, hogy körülbelül 50 paraszt dolgozik egy dohány ültetvényen, ami egy márkinőnek a tulajdonában van. Itt fontos az, hogy teljesen el vannak szigetelve a világtól. Az ennyiben talán nem érdekes, hogy miért, így alakult. Ezt a márkinő ugye ki is használja, és gyakorlatilag ilyen már-már rabszolga sorsban tartja őket. Ugye itt él Lazaro, de fontos szereplője ennek a filmnek Tancredi, ugye a márkinőnek a fia, aki hát valószínűleg inkább unalomból, meg egy kicsit azért, hogy bosszantsa az anyját, elhatározza, hogy elraboltatja magát. Magyarul hagy egy levelet, hogy őt elrabolták, és elvonul a hegyre oda a pont, ahol Lazaro is nagyon sokszor szokott időzni. A továbbiakban ugye azt látjuk, hogy Tancredi és Lazaro összebarátkozik, ugyanakkor van egy fura váltás a filmben, mégpedig azért, mert valahol Lazarónak, bár szoros kapcsolatba kerül ezzel a fiúval, Tancredival, de Lazarónak valahol nem érzi azt, hogy itt valami nem stimmel ebbe az egész elrablási történetbe, és a lelki ismerete dolgozni kezd. Lényeg az, hogy zavart állapotba kerül, és nem vesz észre, lezuhan egy szikla falról. És ugye itt van a filmben egy váltás, amikor egyszer csak azt látjuk, hogy már a mi korunkban körülbelül a 2015-ös év körül járunk. Az is kiderül, hogy a márkinő lebukott, az egykori munkásai pedig ugye bekerültek a nagyvárosba, ahol egyébként hasonló a szegény körülmények között élnek. A váltás ennyiben talán, még azt mondanak, nem is lenne érdekes, de egyszer csak megjelenik köztük Lazaro, mégpedig teljesen ugyanolyan állapotban, ahogy ők utoljára látták. Magyarul neki kiesett az a 20-25 év, ami ugye a kettő között eltelhetett. Egyébként érdekes, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen időszakban játszódik a film. Egy dolgot igen, hogy a mobiltelefon már létezik. Ez a történet szempontjából fontos.
1: Beszéltünk Lazaróról, beszéltünk Tancrediről, ők talán a kulcs szereplői ennek a filmnek. Egy kicsit még Lazaróról. Ugye ő az, akit, mint mondtad, megtalálnak, vagy ő találja meg a többieket ilyen 20-25 év elteltével, és hát rácsodálkoznak, hogy semmit sem öregedett, ugyanolyan állapotban van, mi történhetett vele, és hogy ugyanaz a jámborság jellemző rá, mint a film elején. Jámborság vagy együgyűség? Nagyon érdekes, ahogy a többi szereplő viszonyul Lazaróhoz.
2: Igen, Lazaro egy olyan valaki, nagyon nehéz jelzőket találni rá egyébként. Az egyik, ami az embernek valóban eszébe jut, a jámborság, és mondjuk az ártatlanság, mégpedig azért, mert azt lehet látni, hogy az ő munkatársai ott ezen a tanyán kihasználják őt, ugráltatják, ha éppen olyan van, meg viccelődnek vele, de Lazaro az a lényeg, hogy ő soha nem vet ez ellen semmit, hanem mindig csinálja azt, amit neki mondanak. Úgy tűnik, hogy az ő alakja egy olyan valaki, akitől egész egyszerűen teljesen távol áll mindenfajta emberi hátsó szándék. Ő nem is feltételez másokról ilyet, és Tancrediről sem. És ezért juthat eszünkbe ez a szó, hogy jámborság. Valóban szerintem ez egy kulcsa a film értelmezésének. Ugyanis a jámborságot azért mi vallási értelemben is szoktok használni, és azt lehet észrevenni, hogy ahogy mondtad, valóban ugyanakkor egyfajta együgyűség is jellemzi. És a film ebben játszik, hogy akkor, ha valaki egy igazán jó ember, úgy, ahogyan azt talán szeretnénk mindenkitől, az egyben annyit jelent, hogy akkor együgyű. Ugye ő keveset beszél, tényleg csak a környezetére figyel arra, hogy mikor tehet valakiért valamit. A gondolkodásáról egyébként nyilván nem tudunk meg semmit. A jámborság mellett pedig, hát hogyha szabad átvezetni egy másik gondolatig, nagyon érdekes a filmben az, filmnek az lett a címe, hogy A Szent és a Farkas. Ugyanakkor ez egy magyar cím, tehát nem ez az eredeti címe, de nem véletlen valószínűleg, hogy eszébe jutott A Szentre gondolok most a magyar forgalmazónak, hogy ezt a címet adják a filmnek. Valóban úgy viselkedik, főleg egyébként a film második részében a városban Lázaró, mint egy szent. Mellé kell tenni, hogy többször feltűnik a filmben egy vallási elem. Például van, hogy egy képet láttunk a falon, amit szent képekből raktak össze, tehát látjuk, hogy ez csak egyfajta inkább díszítő funkciója van, vagy a Márkinő a Krisztus követéséből olvas föl a gyerekeknek, persze azt a részt olvassa föl, hogy nekik hogy kell engedelmeskedni az embernek, ugye másoknak, de érezzük, hogy ezek elvesztik a vallási funkciójukat. És ugye nagyon érdekes az a jelenet, amikor ez a társaság bemegy a templomba azért, hogy a zenét hallgassanak. Nem azért megy be, hogy imádkozzanak, nem azért, mert Istenháza, hanem azért, mert szól a zene. Kizavarják őket onnan, mert épp nem alkalmas, és amikor kimennek, akkor elhallgat a zene, szó szerint ott nem működik már az orgona, és a zene megy utánuk. Ez is érdekes, hogy ennek is csak áttételesen gondolunk mellé egy valami fajta vallásos értelmezést, vagy vallási értelmezést, hogy valami nagyon lényeges az, ami hát elsősorban Lázárót követi. Persze azán gondolkodhat a néző, hogy mit is jelképez itt a zene, ami ugye Lázáró után megy. Együgyűség. Érdemes ugye megjegyezni, hogy azért azt látjuk a szentek életében, hogy valóban van egyfajta együgyűség. Egyiknek jobban, talán másiknak kevésbé jellemzi az együgyűség, de ez az együgy, ez ugye azért mondjuk, ahogy a szó is szokta jelenteni, hogy hát egy az ügye, Isten. Lázárónak nem. Tehát Lázárónál nincs ilyen, nem találunk ilyen elemet. Ugyanakkor az, hogy nincs benne a vallási elem a filmben, csak ilyen utalásokkal, és mégis a szent jut eszünkbe, ez nem véletlen. Több rendező is, amikor vallásos témát dolgoz fel, vagy valamilyen módon a vallásival, mondjuk akár szenttel, vagy bármi ilyesmivel foglalkozik a filmje, akkor most ez egy képzavar lenne, azt mondom, hogy egy profán módon foglalkozik ez a film a szenttel, inkább, de ha azt mondom, hogy szekularizált módon, az meg ilyen nagyon ideológikus, vagy nagyon elméleti. De hát nem tudom most jobban megfogalmazni, valóban azt akarja érzékeltetni szerintem egyfelől a film, hogy a mai ember egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a szentséggel úgy, ahogyan azt egyébként akár 2000 éve értjük. És a rendező nem ez az egyetlen film, ahol éppen emiatt kerüli is a direkt vallási utalásokat, inkább áttételesen szimbólumokba, egy pillanatra villantja fel ezeket, de mi nézők mégis ott érezzük, vagy ott érezhetjük, ha nyitottak vagyunk rá. Ha ugye nem vagyunk nyitottak rá, akkor mit fogunk látni Lázáróban? Egy együgyűt.
1: A szentről beszéltünk, de ott van a farkas. Mi lehet ez a farkas? A farkas nagyon hangsúlyos a film első felében, aztán a vége felé is nagyon-nagyon hangsúlyos elem lesz ez a kettősség.
2: Igen, itt már azt gondolom, hogy talán jobban a fantáziánkra vagyunk bízva. Megtehetnénk azt, hogy ha mély elemezzük a filmet, akkor persze elő lehetne szedni, hogy a farkas az állat, mint olyan, mondjuk adott esetben egy filmben mit jelöl. Nem, én nem vagyok ebbe biztos, hogy ezt pontosan meg lehet látni. Ugye a vadállatról van szó, tehát nem egy kutya megy oda, hanem valamilyen módon egy olyan állat, amelyik ezt a fajta természet közeli, ugye az állatról nekünk is az jut eszembe, szoktuk is mondani, hogy ártatlan az állat, tehát az állat is bűntelen, de azt gondolom, hogy a további az inkább spekuláció lesz. Ez a film azért érdekes, mert akkor, amikor megpróbálunk róla beszélni, akkor azt veszük észre, hogy szinte mondataink közben bizonytalanodunk el, hogy jól értjük, kell-e érteni, ugye vannak olyan filmek, amit egyszerűen megnézünk, forgatunk magunkba, jó, persze gondolkodunk is rajta, de valójában az élményt, mint olyat visszük magunkkal.
0: A Szent és a Farkas című filmről beszélgetett Baranyai Bélával, az Új Ember munkatársával, Göbel Ágoston.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, 9 óra után kezdődik majd a házunk táján, amelynek szerkesztője itt van a stúdióban, Szabó Csilla, köszöntelek. Mivel várod a hallgatókat ezúttal?
1: Köszönöm, Judit, és üdvözlöm a hallgatókat is, akikkel a több generációs munkahelyekről készült beszélgetés kapcsán fogunk most ugye találkozni. Hát nem titok, hogy a Magyar Katolikus Rádió is egy több generációs munkahely, már a megalapítása óta tudatosan kértek olyan idős rádiósokat fel, amikor a rádió elindult, akik átadhatják a tudást a fiataloknak, és mindig voltak olyanok, akik még éppen mondjuk egyetemisták voltak, gyakornokok, úgy csatlakoztak hozzánk. Tehát itt általában legalább három generáció dolgozik együtt, és hát elárulhatjuk, hogy nagyon jól működik ez a rendszer itt. Sikerült azt hiszem, hogy megvalósítani azt a vezetőségnek, mert ez nyilván onnan indul, hogy átadja a tudást az idősebb a fiatalnak, és közben meg egy kicsit frissül is minden azáltal, hogy mindig új szempontok jönnek be. Azt gondolnám, hogy ez mindenhol így működik, de nem, mert az derül ki a felmérésekből, hogy vannak olyan ágazatok, vagy inkább olyan típusú munkahelyek, ahol egyszerűen nem tud akár már két egymás melletti generáció sem együttműködni, nem, hogyha mondjuk még egy X generációhoz, mondjuk egy Z generációs munkavállaló csatlakozna. Ugye X, Y, Z, és most az alfa generáció következik, akik 2013-ban születtek, onnan indul a generáció, tehát ők még ugye nem dolgoznak, de ők lesznek a következők. Vendégem Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő tréner, felnőtt képzési szakértő, felnőtt oktató, aki azzal foglalkozik, hogy a különböző generációk tudnak-e, hogy tudnak együtt dolgozni, miért nem működhet ez, mik a különbségek a generációk között, amelyek elválasztják őket, vagy megnehezítik a kommunikációt. És arról is fogunk beszélgetni, hogyha valaki például munkát keres, és tudja magáról, hogy melyik generációnak tagja, mik az ő sajátosságai, milyen módon tud ő kommunikálni, akkor érdemes figyelembe vennie a munkahelyválasztásnál azt, hogy az adott munkahely, amelyet kinézett magának, milyen generációs összetételű, vagy mennyire barátja a vezetés a több generáció együttélésének. Úgyhogy erről lesz körülbelül a mai műsorban a beszélgetés, de hát nyilván ez is frissül azzal, hogy beszélgető társam, aki hozzám érkezik egyébként egy generációval fiatalabb, mint én, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ő hogy látja és mit hoz be, igen.
0: Nem tudom, hogy utána tudtál-e nézni ezzel kapcsolatban ugye a statisztikának, hogy mondtad, hogy bizonyos ágazatokban ez nehezebben kivitelezhető, ez a több generációs együttműködés, hogy van arról feljegyzés, hogy melyek ezek az ágazatok? Például majd... azt gondolná az ember, hogy a technikai ezt fronton meg, a jellemzőbb.
1: Igen, egyébként én is ezt találtam, de azért majd a Dorottyával folytatott beszélgetés, ez fogja árnyalni ezt, mert az is nagyon látszik, hogy nem mindegy az, hogy az adott munkahelynek milyen a hozzáállása ehhez a több generáció együtt éléséhez is, meg úgy általában a vállalati kommunikációhoz. És hát ott is van nagy különbség, hogy valaki nagy vállalathoz megy, vagy pedig egy olyan munkahelyre, ahol csak néhányan dolgoznak, lehet, hogy nem is vállalathoz megy, hanem csak egy pár személyes céghez.
0: Hát akkor érdeklődéssel várjuk, hogy mit mondanak majd a szakemberek erről a témáról. Szerintem ez nagyon sokakat érdekel, úgy gondolom. Úgyhogy 9 óra után hallgassák a házunk táját.
1: Köszönöm szépen.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Embernek maradni az algoritmusok korában, így összegezte az új pápai enciklikát a Vatican News főszerkesztője. A Magyar Kurír beszámolója szerint Andrea Tornielli, a Vatican News főszerkesztő igazgatója vezércikben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű, május 25-én megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizáció és az erőszak korszakában, a háborúk és az egyre hatékonyabb gépek korában Péter utóda a szeretet civilizációjának felépítésére buzdít, olvasható az összefoglalóban. Felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából Magyar Péter május 27-ével, tudatta a kormányfő kedden este a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg kedden. Az oktatási és gyermekügyi miniszter vizsgálata kiterjed a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítésére, személyi összetételére, feladataira, döntési és irányítási jogkörére, gazdálkodására, és kitér arra is, hogy a középirányító szerv fenntartása mennyiben indokolt. Költségvetési biztost kap a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter keddeste a Facebook oldalán. Tar Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön. Végül az időjárásról. A felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. 8 óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A Szerencs utca után a belső sávban az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. A Váci úton a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton is, befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle következik. 30 éves jubileumát ünnepli a Babesbújai Tudományegyetem római katolikus teológia kara, írja a Magyar Kurír. Az évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt Kolozsváron, a Deák Ferenc Eroilor utcában, ahol a római katolikus pap és teológus képzés erdélyi történetét mutatják be a középkortól napjainkig. a Hit és Tudás műhelyei című tárlaton 43 nyelvű pannó idézi fel az intézmények, tanárok és diákok szerepét az erdélyi szellemi élet formálásában. A kiállítás bemutatja azt is, hogy Kolozsváron már több mint 200 éve működött felsőfokú oktatás a jezsuita kollégiumban. A szabadtéri tárlat június 8-áig látogatható a főtér közelében. Különleges űrutazáson vehettek részt a nyíracsádi Szent Piroska görög katolikus iskola diákjai, olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Az intézményben egy teljes tanéven át zajló Spacebuzz oktatási program végén valódi űrkapszula szimulátor érkezett az iskolába, amely VR élmény segítségével mutatta meg a világűrt a gyerekeknek. A kapszulába azok a tanulók ülhettek be, akik teljesítették a 12 űrküldetést, és részt vettek az egész éves foglalkozásokon. A program célja nem csak az űrkutatás megismertetése volt, hanem a környezetvédelem és a természettudományok megszerettetése is. Egyre kevesebb húsétel kerül a berlini egyetemi menzák kínálatába a klímavédelmi célok miatt, írja az Index a Die Welt cikke alapján. Az új tanévtől hétfőnként teljesen húsmentes lesz a menü, a hét többi napján pedig a vegán és vegetáriánus fogások kerülnek többségbe. A berlini Diák Szövetség szerint egyre több hallgató igényli a klímabarát étkezést. A menzákon már évek óta elérhetők az alacsony széndioxid kibocsátású, szezonális alapanyagokból készült úgynevezett klímaételek. Alapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Nyolc óra 37 perc. Kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben egy kiállításra invitáljuk Önöket. Kadosa Kis József képzőművész K. galériában nyílt tárlatáról Fazakas Réka kurátor Tóth Zsófiának mesél. Majd a Magyar Nemzeti Galériában látható Dolce Vita, vagyis Édes Élet című kiállításon járunk. Zsoldos Szilvia, Prágai Adrien művészettörténész főmúzeológust a kiállítás kurátorát szólította meg. Végül egy különleges kötetet mutatunk be. Feri Antalról a 20. századi magyar grafika, azon belül az Ex Libris művészetének stílusteremtő mesteréről Fazekas Gyöngyvér beszélget Turbuc Péterrel, a Zempléni Múzeum igazgatójával, Feledi Balázs művészeti íróval és Vasné Tóth Kornélia művelődés történésszel. Ebből hallhatnak most egy részletet.
3: Kicsit népmesei, hogy 10. gyerek, ugye? És mint legkisebb gyermek, ugye meg van határozva a családon belül, hogy hány fiúból mi lesz, és a lányokból mi lesz, és akkor ő, mint 10. gyerek is először a fémes szakmához vonzódva, majd fölkerülve Budapestre, valóban hát ez egy óriási dolog lehetett az életében, és ez a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola, ez egy rendkívül magas színvonalú, nagyon komoly szakmai alapokat adó iskola volt, a Helbing Ferenctől például rendkívül sokat lehetett tanulni, és sok évig nagyon-nagyon alapos felkészítésben részesült, és tulajdonképpen az az érdekes, bár a famecést elkezdi már nagyon korán, a 30-as években, amire itt utalás is történt, hogy a pálya első évében sok mindennel mással is foglalkozik, ami nem kifejezetten képgrafika, hanem ma alkalmazott grafikának vagy tervező grafikának mondjuk, akkor merkantil grafikának mondták, tehát a bélyeg tervezés, a plakát tervezés, az éttermi étlaptervezés, sok minden ilyen munka, ezek a kis grafikai teendők, és ebben hallatlanul nagy jártasságot lehetett szerezni, és ők például a betűhöz kifejezetten nagy érzékenységgel viszonyult, és hogy felfedezi őt a kor egyik nagy pályatársa, Konesti György, és hogy együtt tudnak plakátokat létrehozni, abban az ő betűkultúrája is tulajdonképpen szerepet játszik. De hát kétségtelen, hogy nagy az előkészületi része annak a tevékenységnek, ami aztán valóban a képgrafika sajátos ágában ez a kis grafika és az exlibris csúcsosodik ki. De amit még azt el szeretnék mondani, hogy ebben is összegződnek a korábbi képességek, az állandó tanulni vágyás, a felkészülés, és tegyük hozzá, hogy borzasztó nehéz történelmi időkben. Tehát ő ugye a 40-30-es évek vége, 40-es évek katona is egy időben, tehát, hogy valami progresszív teljesítményt felmutatni alkalmazott grafikában is, és hát eljut tulajdonképpen a kis grafikáig, és eljut a famecésig, amit viszonylag kevesen művelnek, de hát ez már a következő időszak óriási nagy teljesítménye.
0: A Feri Antal magyar grafikus, művész és költő munkásságát tisztelő kötetről bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallhatnak még. Várja önöket az adás szerkesztője, Fazekas Gyöngyvér.

0: 8 óra 45 perc. A föld sója következik. Két mászófalat áldott meg Spányi Antal megyés püspök a Marianum német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola és gimnáziumban. A tornatermi sporteszközökkel a diákok új élmény alapú mozgásformához férhetnek hozzá. A mászófal a fizikai képességek fejlesztésén túl a kitartást, a bátorságot, az önbizalmat és az egymásba vetett bizalmat is erősíti. Olyan lehetőség, ahol a gyerekek megtapasztalhatják, hogy lépésről lépésre, néha kapaszkodva, néha új utakat keresve, de mindig előre tudnak haladni. A földsójában Spányi Antal püspököt, Takácsné Tóth Noémi főigazgatót, Kolev Réka testnevelés tanárt az új sporteszközök ünnepélyes átadóján Berta Kata kérdezte.
1: Az érdi Marianum iskolában Spányi Antal püspök elsőként az általános iskolások tornatermében áldotta meg az úgynevezett Bulder mászófalat, majd a gimnáziumi részen az alpin technikával készült 9,5 méteres falat. A diákoknak azt kívánta, hozzon sok örömet és adjon új lehetőséget majd az életükben mindaz, amit ezeken a falakon megtapasztaltak, amikor fizikailag és szellemiekben, lelkiekben is fejlődtek a testnevelés órákon, a délutáni sportfoglalkozásokon.
2: Püspök úr mindig figyelemmel kísérte az egyházmegyei iskoláiban azokat a fejlesztéseket, amelyek a gyerekek testi-lelki képességeit fejlesztik. Most egy egész különleges alkalmon vagyunk, ha mondhatom, hogy ez az iskola versenyt hirdetett a mozgással, a digitális világgal
1: szemben.
3: Nagyon fontos a gyerekeknek az a nevelése, az a képzése, amelyben fizikai állapotukat tudjuk erősíteni és javítani. Nagyon sokszor éri az a vád, vagy az a fenyegetés a fiatalokat, hogy szellemükben erősödnek, de keveset mozognak. Most jó volt látni, hogy az iskolában a szülők adományából, az alapítvány támogatásával létrehozott mászófalakat, amelyek segítik a gyerekeknek a fejlődését, a mozgás koordinációját, az egymásra figyelés készségét. Egy olyan eszközzel gyarapodott ez a Marianum iskolai térden, amely a gyerekek javát szolgálja. Biztos vagyok benne, hogy azok a gyerekek, akik itt megtapasztalják a mozgás örömét, a kihívás legyőzésének az örömét, a fölmászás magasságnak a bátorságát, azok belsőleg olyan emberek kiválnak, akik tudnak helytállni majd az életben, a különböző kihívásokkal szemben is megtalálják azot a megoldást, amelyet nekik kell megmutatni, amelyben meg tudják vetni a lábukat, nem csak a földön, hanem az élet minden dolgában.
1: Takácsné Tóth Noémi főigazgató az ünnepélyes átadón megköszönte a szülők támogatását az iskolai mászófalak megvalósításáért. Elmondta, hogy a Marianum iskola pedagógusai szerették volna, hogy a tudás mellett szellemiekben és lélekben, emberi tartásban is fejlődjenek diákjaik. Tapasztalatuk, hogy a fiatalok idejének nagy részét valamilyen elektronikus eszköz rabolja el, ennek ellensúlyozására gondolkodtak a mászófalban, amely a fiatalok számára is vonzó lehetőség. A két tornateremben elhelyezett sporteszközzel most olyan közösségi tér jöhetett létre számukra, amely nem csak a testük edzését szolgálja, hanem kitartásra, bátorságra, az egymásba vetett bizalomra is buzdítja őket.
2: Igazgatónő, hogyan született meg ennek az új fejlesztésnek az ötlete, és mit kapott az iskola ettől az új lehetőségtől, egyáltalán hogyan jöhetett létre?
4: Hát mindenképpen a szülőközösségének vagyunk nagyon hálásak, mert az iskola mellett működő Szent Imre Alapítvány támogatásában jött létre mind a két mászófal. Hosszú hónapok óta, sőt évek óta készültünk erre. A szülők fölismerték ennek a szükségességét, és az ő

0: segítségükkel tudtuk beszerezni. Hogy miért is láttuk értelmét ezeknek a mászófalaknak a létrehozására, ugye azt tapasztaljuk, hogy manapság a gyerekeknek az idejét nagyon rabolja a különböző elektronikus játékok, meg telefonok, és úgy azt szerettük volna, hogy a testi fejlesztésük az itt meg tudjon történni az iskolában, illetve hát be kellett csempésznünk valami érdekességet, ami tényleg vonza őket. Ezért ezt a két mászófalat választottuk. Nagyon szeretik a gyerekek, örömmel használják, és tényleg majdnem a nap 24 órájában ki van használva.
1: Kollev Réka testnevelés tanár szerint a gyerekek egy olyan új élmény alapú mozgásformához férhetnek hozzá, amelyen biztonságosan, szórakoztató formában fejleszthetik mozgásukat, ügyességüket, egyensúly érzéküket és koncentrációjukat.
2: Hallottunk arról, hogy milyen módon rendezi át a testi órákat és a fiatalok életét ez a mászófal, de a szakember mit mond? Ez az új fejlesztés hogyan segíti nem csak szellemi, hanem fizikai képességeiket és adottságaikat is fejleszteni?
3: Na hát hál' Istennek nagyon sok széles körön fel tudjuk használni, mind az általános és a gimnáziumi osztályokban is, és nagyon szeretik a tanulók is. A kisebbeknél főleg buldermászásként tudjuk alkalmazni. A nagyoknál, amit meg most bemutattunk itt, ez az alpinista mászás, amikor egy biztosít, és egy pedig mászik fölfelé, és ez ugye nagyon széles körűen fejleszt mind a kognitív képességektől kezdve a fizikális képességeket is. A buldermászáshoz nem használunk biztosítást, csak ugye a szőnyeg ott van lent a mászófal alatt, és így szabadon másznak. Ezt megtehetik ugye fölfelé, lefelé oldalirányba is, és általában, hogyha több csoport van, akkor célszerű szétszedni, akkor felmászik, lemászik, és akkor többen tudnak egyszerre dolgozni. De ez is minden izomcsoportot megmozgat, tehát nagyon széles körűen ki lehet használni ezt az egészet. Az alpinista mászás a gimnazistáknál, meg főleg az általános iskola felső osztályokban szoktuk használni, amikor már egy kicsit nagyobbak a diákok, a gyerekek. A gimisekkel már eljutottunk oda is, hogy néhányan meg is tanultak biztosítani, és nem csak mi testnevelőtanárok, hanem a gyerekek is egymást biztosítják. Ugye volt egy heveder, ebbe beülnek, a másik pedig szintén ugye a hevederben elkezd fölfelé mászni, aki meg lentről biztosít, ő pedig fölfelé figyel és tartja, a másikat lefelé pedig meg csak engedi szépen lassan. Így ez az alpinista mászás.
1: És ezeken a mászófalakon komolyan oda kell figyelniük önmagukra és egymásra is.
3: Igen, hát nagyon sok koncentrációt igényel, mert itt ennek azért vannak veszélyei is, amellett, hogy mennyi minden hasznos is van benne, de nagyon kell figyelni és koncentrálni arra, hogy hova teszi a kezét, hogy fogja meg a fogást, hol mászik. Ez a három pontos alátámasztás, amit mindig szoktunk mondani, hogy vagy két kézzel egy lábbal, vagy két lábbal egy kézzel mind legyen a falon és kapaszkodjon, és akkor úgy nyúljon a következő fogásért. Szóval kell hozzá akaraterő, önfegyelem, kitartás, egy kis magabiztosság is, és egy kicsit a saját határainkat feszegetni, amit itt az elmúlt néhány hétben nagyon sok diák már át is lépett, mert úgy kezdtük, hogy nem mertek fölmenni, vagy csak az első részig, és akkor egyre tudtunk följebb és följebb haladni, és úgyhogy már nagyon sokan a tetejéig is fölmásznak.
1: Az egymással való kapcsolatukat is fejleszti ez a lehetőség?
3: Igen, abszolút mindenféleképpen. Hát sokan ugye nem mernek mászni, de hogyha lehet, hogy ott van a barátnője, aki már tud biztosítani, vagy esetleg egy olyan tanár, akiben nagyon megbízik, akkor úgy van vele, hogy na jó, gyerünk, menjünk, csináljuk, próbáljuk meg, és hogyha nem is jut fel a tetejére, de ha már elmegy a feléig, háromnegyedéig, akkor már azt is sikernek könyvelhetjük el, onnan meg még lehet tovább haladni.
4: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Csák Éva nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A templom jubileuma az egyház és a közösség csodájának is az ünnepe, az elődök hite, áldozatos munkája és példája ma is irányt mutat a jövő számára. Hangsúlyozta köszöntőjében Udvardi György veszprémi érsek május 24-én, pünkösd vasárnap, nemes hetésen. A főpásztor a Szentlélek templom felszentelésének 50. jubileuma alkalmából mutatott be szentmisét, írta a Magyar Kurír. A templom előtt szabadtéri kiállítást is rendeztek, amely az elmúlt fél évszázad fontosabb eseményeit, a templom építésének történetét, a közösség életének meghatározó pillanatait mutatta be fényképek és visszaemlékezések segítségével. Felülvizsgálja a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az Agrárkamara működését az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Derül ki a Magyar Közlönyben kedden este megjelent kormányhatározatból. Bóna Szabolcsnak a soron kívüli felülvizsgálatot, valamint a kapcsolódó jogalkotás előkészítését június 4-éig kell elvégeznie. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese keddi sajtótájékoztatóján Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10 000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei, tudósít a Krónika. Szerdáig tartott a Fejes Rudolf Anzerm nagyváradi premontrei apátnak kitűzött kilakoltatás határidejének meghosszabbítása. Az önkormányzat munkásai hajnalban áttörték a még el nem foglalt helyiségekkel szomszédos falat, az egykori premontrei gimnázium, ma Mihály Eminescu főgimnázium irányából. Azt, hogy betörtek, a Váradhegyfoki premontrei prépostság közölte közösségi oldalán. Hajnali 5 órakor Krisztián Popescu és emberei betörtek a rendházba, írták, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes ügyvezető igazgatójára utalva, aki a kilakoltatási eljárás és az ingatlan kisajátítás felelőse. Példátlan hőhullám sújtja Franciaországot, amelynek következtében a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti a 38, sőt a 39 Celsius fokot, közölte kedden a francia meteorológiai szolgálat. Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. Franciaországban a kormány szerint keddig 7 haláleset, köztük legalább 5 vízbefulladás összefüggésbe hozható az Európa egy részét napok óta sújtó korai hőhullámmal. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek az évek folyamán. A várható időjárásról: a felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat, viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: több generáció együtt éléséről és a közös munkáról fogunk beszélgetni. Arról, hogyha több generáció egy munkahelyen dolgozik együtt, akkor tényleg tudnak-e egymással együttműködni? Megértik-e, megérthetik-e egymást? Tehet-e valamit azért a munkáltató, hogy ez jól működjön? Vendégem Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőttképzési szakértő, a JobTrain HR szakértője. JobTrain. Egy kicsit fordítson nekem, kezdjük ezzel, hogy mivel foglalkoznak, és hogy kerül az önök érdeklődésének a középpontjába az, hogy több generáció van egy munkahelyen. Miért érdekli ez önöket?
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a JobTrain alapvetően munkaerőkölcsönző és közvetítő cég, és különböző HR szolgáltatásaink is vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten partnereinknek segítünk abban, hogy megfelelő munkaerőben, vagy munkaerőjük legyen, és nyilván ezért sokszínű csapatokkal kell együtt dolgozniuk, úgyhogy HR szolgáltatóként nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy van-e olyan terület még, ahol tudunk segíteni, és a generációs együttműködés az nyilván minden ahol nagyon fontos.
0: Ez probléma egyébként? Tehát azért merül föl, mert gond az, hogyha egy munkahelyen több generáció van?
1: Valahol igen, de valahol megelőzésgyanánt is sokat szoktunk erről beszélgetni. Illetve már a toborzás kiválasztásnál is, amikor egy munkáltató szeretne új kollégát, már ott is sokszor szóba kerül, hogy mi legyen az irány, fiatalabb munkavállaló, vagy tapasztaltabb munkavállaló, ugye ez munkakörtől is függ, természetesen ha junior pozíciót szeretnének, akkor egyértelműen nekünk is a fiatalok felé kell első körben nyitni. Tehát magunknak és a munkatársainknak is, a kiválasztó toborzó kollégánknak is nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű ismereteink legyenek a generációkról, meg már amikor munkába álltak partnereinknél, akkor is nagyon fontos, hogy ezeket jól tudjuk kezelni.
0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban is több generáció dolgozik együtt, tulajdonképpen három generáció az alapítás óta, és nálunk ez nagyon jól bevált. Tehát az idősebbek mindig tényleg a tapasztalataik, az ismereteik átadásával járulnak hozzá a hangzáshoz, meg a hangjához a Magyar Katolikus Rádiónak, és az újra és újra ideérkező fiatalok pedig más lendületet hoznak, mint ami addig volt, egy kicsit felkavarják a vizet. Tehát jól működik. Én ebből azt gondoltam volna, hogy ez mindenhol ugyanígy működik. Lehet, hogy vannak olyan szektorok, ahol ez nem tud érvényesülni, ez a hatás?
1: Hát ez egyrészt lehetnek olyan szektorok is, de talán egy picit lépjünk vissza, ha megengedett, hogy egyáltalán képbe kerüljünk, hogy mitől generáció vagy generáció, és mik azok a generációk, kik azok, akik ma együtt kell, hogy dolgozzanak. Ugye alapvetően a generációkat akkor nevezzünk egy generációt generációnak, hogyha a életük egy szenzitív szakaszában ugyanazok a történelmi, gazdasági, technológiai változások mentek végbe, illetve egy nagyjából egy történelmi korszakban születtek. És a szocializációs folyamataik is nagyjából hasonlóak voltak. Ugye ma jelenleg élő generáció 8 van, amiről tudunk, és ebből a 8-ból a munkaerőpiacon nagyjából 4-et találunk meg jelenleg. A 8 generációba beletartozik már a nagyon idősek is, tehát ez a nagy generáció, akik 1930 előtt születtek, ők ugye nincsenek már annyira sokan, őket követik a veteránok, őket a baby boomerek, majd az X, Y, Z, alfa és a legfiatalabbak, akik 2025-től már megszületnek, ők a béták, bár ezen vitatkoznak még generációkutatók is, hogy tényleg vannak-e már béták, vagy csak egy-két év múlva nevezhetjük őket annak, de jelenleg a legtöbb generációkutató álláspontja szerint 80. Ugye itt gyakorlatilag az történik, hogy a generációs létránknak az eleje esik ki a munkaerőpiacból, ugye a nagy generáció és a veterán és a vége, a béta és az alfa. Tehát a legidősebbek és a legfiatalabbak kiesnek, és marad a közepe, a baby boomer, az X, az Y generáció és a Z. Én egyébként Y generáció vagyok, ugye ez az 1980 és 94 között születettek. A baby boomerekről még azt kell tudni, hogy 1965-ig van az ő generációjuk, tehát hogyha megnézzük a nyugdíjba vonulási korhatárokat, akkor lassan, de biztosan a baby boomer már kifele megy, vagy már a legtöbb tagja ki is ment a munkaerőpiacról klasszikus értelemben, de természetesen azokban a főleg szellemi pozíciókban, oktatásban, egészségügyben, sőt, még azért elég sok területen találunk baby boomer termelésben is mérnököket, tehát a fizikai állományban már nem annyira jellemző ott a baby boomer, de egyéb területeken még azért jelentősen, és náluk viszont a szaktudás az nagyon-nagyon magas. De a törzse most a munkaerőpiacnak ugye az az X, az Y és a Z. Hamarosan pedig az alfa, hiszen már ők is 16 évesek, úgyhogy akár iskolai közösségi szolgálattal, akár diákmunkával lassan, de biztosan az alfa generációt is köszönhetjük. Úgyhogy nagyjából így van, úgyhogy 4,5 mondjuk így generáció van most, már klasszikusan munkahelyen még nincs ott az alfa, nyilván törvény adta keretek miatt fiatalkorukat tekintve, de már azért bontogatják a szárnyaikat, mondom, akár iskolai közösség, akár pedig aki betöltötte a 16-ot diákmunkával.
0: Családon belül is érezzük azt, hogy óriási különbség van a között, hogy mondjuk a nagyszülők meg az unokák, ha leülnek egymással beszélgetni, akkor mit értenek ők mondjuk valamiről, hogy tudnak egymással beszélgetni egyáltalán, megértik-e egymást. Egy alapvető kérdés lehet például, hogy az idősebb generáció például nyomtatva szereti látni, vagy leírva szereti látni, kézbe fogva szereti látni azt, amit olvasni szeretne, tanulni, átadni mondjuk az unokáinak. Az unokák meg még nem is értik, hogy miért kell nekik itt papírozni, és miért nem küldik át nekik telefonon azt a pár sort, amit ők esetleg elolvasnának. Na most ez egy munkahelyen, hogyha megtörténik, nyilván nem egy nagyszülő, de mondjuk egy idősebb munkavállaló, meg egy nagyon fiatal között, akkor ott már rögtön tudjuk, hogy mi lehet a kommunikációs nehézségnek az oka. És akkor arra gondolok, hogy az lenne a legtisztább, hogyha külön dolgozna mindenki egy munkahelyen, vagy akkor mégsem?
1: Hát ez nyilván munkahelytől függ, és attól, hogy milyen folyamatok, és milyen rendszerek, és milyen szabályozási lehetőségek, vagy akár fejlesztési lehetőségek vannak. Az igaz, hogy az ember nagyon szereti legtöbbször azokat a dolgokat használni, amiket ismer, és amiket megtapasztalt. Egy idősebb embernek, ahogy te is mondtad, papíralapon kezdett dolgozni, az a működési módszer volt a számára a munka szocializációnak az alapja, tehát egy ebbe tanult bele. Nagyon nehéz, és minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb újra és új ismereteket megtanulni. De vannak olyan dolgok, amik feltétlenül szükségesek egy cégnél, hogy új dolgokat tanuljunk meg, és ebben egyébként nagy segítség a fiatalok. Sokkal rugalmasabbak, sokkal hamarabb befogadják a technológiai újdonságokat, a digitalizációt tényleg a vérükben van, mert hogy már ebben nőttek fel. Egyébként az embernek a meghatározó ilyen környezeti tanulásában nagyon fontos az első 1000 nap, az első 7 év és az első 12 év. Ha ezekben az időszakokban már jelen volt a technológia, akkor gyakorlatilag úgy épül be a mindennapi eszköztárunkba, mint ahogy kést és villát használunk, mert egyszerűen része volt a mindennapjainak már gyerekkorában. Nyilván neki ebből a szempontból mondhatjuk, hogy könnyebb új eszközöket találni, de meg kell érteni azt, hogy egy idősebb embernek nem ez volt az első, lehet, hogy az első 20 évében, vagy 50 évében, nem, hogy az első 1000 napban.
0: Azt szokták mondani, hogy az X generáció, tehát amelyik most mondjuk a legidősebb a munkaerőpiacon, vagy legalábbis tömegben.
1: Nagyobb részben ők vannak jelen, igen, de nem ők a legidősebbek.
0: Nem ők a legidősebbek, de nagy részben mondjuk ők vannak jelen, ugyan konzervatívabb, viszont nagyon sok dolgot kellett már a saját életük során megtanulni. Hiszen, hogyha ők 1965 után születtek, akkor ez azt jelenti, hogy az ő életükben történt meg az átállás például a digitalizációra. Tehát kezdjük azzal, hogy megtanulták a számítógépet használni, és akkor a különböző lépéseit a digitalizációnak ők a munkahelyen élték meg. Tehát már egy csomó mindent megtanultak eleve. Na most ezt a nagy lépést a semmiből, a nem digitális világból a digitálisba nem kellett a következő generációknak megélni. Tehát akkor mégiscsak, hogy az X generációnak rugalmasnak kell lennie, megnyitottnak az új ismeretekre.
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert az X generációnak vannak nagyon-nagyon markáns sajátosságai. Egyébként ők nagyon úttörőnek gondolják magukat, tehát és a saját idejüket nézve, ahhoz képest, amik mondjuk az őt megelőző generációk voltak, ahhoz képest azt gondolom jogosan érezhetik magukat, mert rengeteg változás történt abban az időszakban. De ha meg a Z generációnak, tehát a fiatal 20-as években járó fiatalok szemszögéből nézed az X-et, nem fogják azt gondolni, hogy ők nagyon innovatívak, mert vagy nagyon korszerű dolgokat használnak. Megtanulták, és nagyon sokan nagyon jól használják, és nagyon sok energiát tesznek abba, főleg azok, akiknek magas a úgynevezett tanulási agilitása, tehát a tanulási hajlandósága és a nyitottsága megvan rá. Nekik nyilván sokkal könnyebb. Ugye az X generációnak megvan az a sajátja is, hogy ők nagyon maximalisták. Tehát ugye egy olyan rendszerben kezdtek dolgozni, tehát hogy mondtad, a 65 után születettek, egyébként a 65 és 79 között születettek, tehát őróluk azt kell tudni, hogy nagyon hősközpontúak, nagyon maximalisták, nagyon nehezen delegálnak, egyébként ez már konfliktusforrás is a generációk között.
0: Tehát a munka megosztás az nekik nehezebben megy.
1: Tehát az összes generáció közül nekik megy jelenleg a legnehezebben, pont azért, mert maximalisták, hogy ez a bizonyítási vágy, ez nagyon erős bennük. Ugye az előző generációhoz képest azt gondolják, hogy sok mindent elértek, ugye más volt már a történelmi kontextus is, amiben ők kerültek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a munkamorál, tehát a lojalitás, az, ahogy hozzáállnak egy munkahelyhez, vagy nagyjából bármihez, amit csinálnak, az egy nagyon, nagyon erős stabilitás. Tehát stabilitásra törekszenek, és arra, hogy minél több mindent, minél jobban megcsináljanak, és ez legyen apró munka, és legyen a szülői szerep is egyébként, ott is próbálnak a lehető legjobban helytállni, de ez nem feltétlenül egy egyszerű dolog, plusz olyan innovációk, meg olyan technikai fejlődés van, akár a mesterséges intelligencia, akár bármi más, amivel viszont azért nehezebb lépést tartani, mert nekik akkor is tanult folyamat volt, és az első gyermekkori időszakban ez nem volt egy használatos eszköz, és amit tanulnunk kell, főleg idősebb korban, az mindig sokkal nehezebb, mint amiben beleszülettünk.
0: Jó, Y-generáció, akkor ez az 1980-94,
1: 95 attól függ, hogy igen. Melyik tanulmányt nézzük, hol húzzák
0: Na,
1: meg.
0: Na, akkor mondjuk ők vannak középen. Igen, milyen az Y-generáció?
1: Az Y-generációról az egyik nagyon fontos tudni. Valahogy ugye 1980-tól kezdődött el az a korszak, amikor már egy picit elkezdett a világ inkább az én központú irányba működni. Tehát addig egy sokkal kollektivistább, tehát együtt gondolkodóbb, együtt cselekvőbb rendszer volt, és az Y-nál kezdődött egy picit az, hogy magunkkal foglalkozunk egyre jobban. Eleve, ha megnézzük a 90-es évek elején, főleg aki ugye már a 89 után született Y-os, a rendszerváltást követően a 90-es évek elején egy globalizálódott a társadalmunk, megnyílt csomó olyan dolog, amit előtte nem ismertünk, de akár csak a kereskedelmi csatornák, vagy bármi olyan, amit már gyerekkorunkban kaptunk a világból, mi Y-osok, tehát rengeteg dolog formálta a gyermekkorunkat, ami előtte ismeretlen terület volt, de maga ez, hogy az én központúság megjelent, hogy én vagyok a fontos, az én helyem a világban, saját céljaim, és nem a vállalat, vagy nem a munka lett már a legfontosabb, hanem az, hogy megvalósítsuk a céljainkat. Nagyon erős lett a kortárs orientáltság egyébként, már az Y, ami már az X-nél is elkezdődött, de ez az Y-nál teljesen kiteljesedett, hogy nem egy felnőtt orientált világban élünk már, hanem a kortárs orientált világban, ami...
0: Tehát nem példakép mondjuk, vagy nem követendő, vagy nem tanulni szeretnénk a feljebb lévő generációktól, hanem a saját generációnkba keressük a
1: Ez is része,
0: társat.
1: Igen. Ugye régen, ha nagyon visszamegyünk még egy gondolattal, ugye az idősebb generációknál kettő platformon mozogtak, a család és a munka, és nem volt más. Az X-nél kezdődött a család, munka, barátok. Ugye az X-nél jelentek meg a talán ismered a kifejezést, meg a hallgatók is, ez a kulcsos gyerek kifejezés, amikor már beszippantotta az ipar a szülőket, anya is dolgozott, apa is dolgozott, a gyerek hazajött, megfogta a kulcsot, önállóan járt, és lent játszott a játszótéren. Az X-nél itt alakult ki a közösségi élethez való nagyon szoros kapcsolódás. Ezért is van az, hogy az X-generációk nagyon fogják élvezni azokat a szakmai, vagy akár bármilyen programokat a cégnél, ahol közösen lehet valamit csinálni. Ez a házi bulik ideje, tehát az X-nél ez nagyon megvolt, ők már elkezdték ezt a kortárs orientációt, ami aztán az Y generáció nem még egy lapáttal rátéve, mivel kinyílt a világ, globálisabban kezdtünk élni, ugye a technológia is változott, mert tehát nem kellett, nem tudom, a telefon már, az internet, ugye majd később, ez már kicsit később, de már maga a telefon, hogy mi rengeteget hívogattuk a barátainkat, telefonon beszéltünk, akkor is egész nap együtt voltunk, szóval teljesen más lett a kommunikáció, már elkezdett változni ugye a technokommunikáció, vagy a technológia fejlődésével a kommunikációnak a változása, és abszolút ez az én központú, de mellette kortársorientált lett az Y, aki már nem azt a nézőpontot képviseli, mint az X, hogy itt tényleg életemet és véremet a cégért, hanem legyen ebbe egyensúly, legyen ebbe én idő, amit magammal foglalkozom, amit a társaimmal töltök időt, tehát ez itt már egy nagyon-nagyon más szemlélet.
0: Ehhez képest azért miben változott, ugye ők az 1996 után?
1: 95-96 tényleg attól függ, hogy melyik kutatásokat nézzük, mert ezekként a dátumok eltérnek akár országonként is, attól függően, hogy ott éppen abban az országban milyen változás történt, és akkor ahhoz tudják kötni, illetve leginkább a generációváltások ma már technológiai változásokhoz vannak kötve, tehát ettől is függ, hogy az a bizonyos technológiai újdonság mikor ért oda abba az országba. Tehát ez ilyen 1-2 év eltérés van. Az generáció már egy nagyon-nagyon más generáció abból a szempontból, hogy teljesen más hatások érték a fiatalokat, a mostani fiatalokat már kora gyermekkorban. Tehát az, ameddig mondjuk az előző generációknak csak a televízió volt, és az is még korlátolt időintervallumban állt a rendelkezésünkre, ez az énél már ugye nem csak a televízió, hanem gyakorlatilag a 2000-es évek megjelenés, vagy 2000-es évek körül, amikor megjelent az internet, az egy nagyon nagy robbanás volt a mindenféle szempontból. A kommunikációjuk, azt ma már látjuk, hogy teljes, ez az alfánál is igaz lesz, sőt fokozottan egyébként, bár az alfáról azért nehéz most még beszélni, majd ugye az a következő, a legkisebb, vagy 2010 után születettek lesznek, mert még egy fejlődő és formálódó generációról nehéz már véleményt alkotni, főleg munkaerőpiaci szempontból, de a Z-nél azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon ingerkereső generáció. Tehát ahhoz vannak hozzászokva, hogy párhuzamosan rengeteg kis mikroplatformon vannak jelen, ugye régen nekünk meg volt a család, munka, meg a barátok, ez a három, meg még talán egy-két apróbb platform, vagy nem tudom, telefon, vagy bármi, de ma már rengeteg különböző kommunikációs tevékenységet folytatnak, tehát rajta van ilyen csetem, meg olyan csetem, meg amolyanon, meg közben még beadandót, tehát millió egy platformon van párhuzamosan aminek az a legnagyobb hátránya, hogy megosztja a fókuszát. Tehát, hogy van, hogy 10-15 helyre osztja egyszerre meg a fókuszát, semmire nem tud figyelni nagyon tényleg oda koncentráltan, hanem csak kicsi apró figyelmeket ad mindenhova, és ez egy teljesen más agyi működés. Még az nagyon fontos elmondani, hogy amikről most beszélünk, azok általános jelenségek, tehát nem mindenkire igaz, és tényleg nem szándékunk mit Csillával, hogy bárkit megbántsunk, hogyha ő nem ilyen. Ezek olyan, úgy kell elképzelni, mint ha most felszállnánk egy, nem tudom, helikopterrel, vagy egy madárka, és megnézzük föntről, hogy nagyjából hogy néznek ki a generációk. Nem lesz mindenkire igaz, de nagy általánosságban egyrészt ugye ingerkeresők, amit említettem, illetve nagyon fontos náluk az, hogy nehezen bírják a hierarchikus, tehát alá fölé rendelő területeket, legyen ez egyébként családon belül, vagy pedig a munkában.
0: Uh-huh. Ugye említetted te is, hogy vannak, akik azért ebből kilógnak, ezekből a zsákokból, vagy legalábbis a jellemzésekből, amit most te adtál arról a három fő generációról, amelyik megjelenhet a munkaerőpiacon, meg egy munkahelyen együtt dolgozhat. De ahogy vannak kivételek, úgy egyre inkább jellemző mondjuk az is, hogy valamilyen ellensúlyt próbálnak az emberek akár a saját életükben adni, vagy hogy a gyerekeik életében ellensúlyozzák a technológiát. Tehát arra gondolok, hogy én nagyon sok fiatalt látok kifejezetten buta telefont választani, vagy azzal járni. Tehát ők maguk döntenek úgy, hogy kiszakadnak ebből a megosztott figyelemmel járó digitális világból. Aztán mondtad, hogy ugye milyen meghatározó, hogy 12 éves korig mi történik egy kisgyerekkel. Az is egy tendencia most, hogy ne adjanak semmiféle digitális eszközt 12-13 éves korig egy gyereknek a kezébe. Nagyon tudatos szülők próbálják megakadályozni, hogy egy gyerekkort a digitális eszközök határozzák meg. Vajon ezek a döntések, ezek befolyásolják azt, hogy mondjuk például, hogyha hozzád megérkezik valaki, és munkahelyet keres, akkor ő vajon melyik generációba tartozik. Tehát lehet, hogy születése alapján, mit tudom, Z generáció lenne, de ő úgy döntött, hogy nem lesz ilyen digitális fogyasztó.
1: Hát ez magát a generációs jellemzőit, meg a saját idejének a szocializációs folyamatát nem fogja abból a szempontból feltétlenül, tehát a környezeti hatások, amik érik, azok nem lesznek ugyanolyanok, mint 20 évvel ezelőtt, akkor sem, hogyha mondjuk valamilyen technológiát nem használt. De ez a tudatosság, szerintem ez egy jó irány, és szerintem ezt az irányt kellene szülőként is nagyon követni. Nem azt, hogy teljesen letiltom, mert szerintem az sem jó, mert nagyon sok, tehát az arányokat kell megtalálni. Az arányokat is az, hogy milyen digitális tartalom az, amit fogyaszt az a gyerek. Hogyha ezt jól tudjuk, mert egyébként nagyon sok készségfejlesztő lehetősége is van egy-egy digitális eszköznek, ami meg nagyon jó. Illetve, hogyha később elvárás lesz a munkahelyén, hogy ő nagyon jó legyen a digitális kompetenciákban, de pont ebben az időszakban, ami az agyfejlődés szempontjából tök fontos lett volna, mégse találkozott vele, akkor lehet, hogy hátrányt szenved. Szerintem itt az arányokról van szó, hogy nem találjuk meg azt az ideális arányt, hogy inkább a fejlesztő játékok, vagy olyan dolgokat játszom vele, ha játszik, vagy ismeretterjesztő anyagok olvasása, stb. Tehát, hogy olyan célra használja, ami fejleszti, de nem vonja meg magától teljesen. Az viszont, hogy teljes mértékben romboló hatással van rájuk később, hogyha akár olyan játékfüggőség alakul ki, amire nem is azonosítjuk gyakorlatilag, hogy függőség, de az azért nagyon nagy hátrány, mert egy ilyen számítógépes játék gyakorlatilag 6-10 percenként ad az agyunknak dopamin löketet. Ugye a dopamin az egyik örömszerző hormon a 4-ből, vagy boldogsághormon, így is hívják. Tehát nincs az a munkáltató, aki 6-10 percenként dicsérni tudja, hogy az ő dopamin szintje megmaradjon, és ez viszont már káros.
0: És itt hat vissza a munkaerőre, a munkaerőpiacra, munkahelyekre az, hogy hogyan növünk, milyen környezetben növünk fel. Egy rövid zenével megszakítjuk a beszélgetést, és aztán folytatjuk, hogy akkor ezek a generációk egy munkahelyen hogyan dolgozhatnak együtt.

0: A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Üdvözlöm a most csatlakozókat, én Szabó Csilla vagyok, vendégem pedig Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőttképzési szakember, aki a JobTain HR szakértőjeként rálát arra is például, hogy a különböző generációk egy munkahelyen hogy dolgozhatnak. Azért minket most a munkavállaló oldala érdekel, mert többnyire gondolom a hallgatóink azok, akik munkát kereshetnek, vagy munkahelyük van, valamilyen munkahelyük van, ahol esetleg nem érzik magukat annyira jól. Ugye az előzőekben azt említetted, hogy az Y-generációnak nagyon fontos az, hogy saját magát megvalósítsa, vagy jól érezze magát, hogy megfelelő egyensúlyban legyenek a saját elvárásai a cég, vagy a munkahely elvárásai mellett, de szerintem azért mindenki szeretne jó munkahelyet, és a jó munkahelyen jól érezzük magunkat. Akkor, amikor munkahelyet keresünk, akkor fontos, akkor azzal is megismerkednünk, hogy milyen környezetben, milyen generációs környezetben fogunk mi megérkezni, vagy mondjuk milyen generációs környezetben érezzük mi magunk jól magunkat, vagy hol tudunk jól dolgozni. Lehet, hogy valakinek könnyen megy az, hogy együttműködjön fiatalabbakkal, vagy idősebbekkel, másnak meg nem annyira. Hogyha te tanácsot adsz valakinek, aki munkát keres, akkor ezt hogy vizsgáljátok meg, vagy hogy keresitek meg a megfelelő helyet ilyen formában is?
1: Ami nagyon-nagyon fontos, amit nagyon szépen körülírtál, csak nem mondtuk, vagy nem mondódott ki, az a akár álláskeresőnek, aki hozzánk fordul, akár a JobTainhez, akár egyébként szeretne elhelyezkedni, az a generációs önismeret. Tehát gyakorlatilag az a nulladik lépés, hogy önmagamról tudjam, hogy mik azok a generációs jellemzők, amik engem befolyásolnak, amik hatottak rám, amik jellemzőek a viselkedésemre, az agyi működésemre, ami már egyébként változott az elmúlt időszakban a fiatal generációnál, már a működési mechanizmus is, ahogy gondolkodnak. Tehát ugye csomó olyan dolog van, amit a saját magam generációs önismeretével jó lenne, ha tisztában lennék. Nos, utána jön az a szint, hogy az még jobb, hogyha nyitott vagyok arra, hogy megismerjem a más generációknak a sajátosságait is.
0: Bocsánat, még álljunk meg az elsőnél, igen, a generációs önismeretnél, vagy általában az önismeretnél. Akkor ezek szerint az, hogy milyen típusú munkát tudok jól végezni, vagy milyen típusú munkahelyen tudok dolgozni, az ezektől függ, amiket te említettél, hogy alkalmazkodom, hogy mondjuk a digitális világban mennyire vagyok otthonos. Tehát hiába van valamilyen végzettsége valakinek, nem biztos, hogy az alapján érdemes munkát keresnie. Csak.
1: Igen,
0: nem csak az alapján.
1: De így van, ahogy mondtad, a generációs önismeret mellett a saját magunk önismerete és ilyen álláskeresés szempontjából az önismeret is nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy milyen úgynevezett puha képességeket, ugye ezt a leginkább angolul használják, de milyen soft skilleket, tehát puha képességeket, amik mondjuk a munkahelyen vannak a soft és a hard skillek. A soft skillek azok, amik a munkahelyen az együttműködéshez, a közös munkához szükséges kompetenciák. Ide nagyon sok minden tartozik. A kommunikációs készség, az empátia, rugalmasság, nagyon-nagyon sok minden. A hard skillek azok a kemény képességeim, azok pedig a szakmai, technikai, technológiai képességeim. Tehát már az önismeretnek ez is részt, hogy tudjam azt, hogy ezekből, amik nekem megvannak eszköztáram, melyiket szeretném használni. Mert lehet, hogy nagyon jó vagyok egyébként a mérnökként, de nem biztos, hogy szeretem csinálni. Tehát itt jön be az, hogy mi az, amit szeretek csinálni, mi az, amire mondjuk van igény is, és mi az, amihez még kompetenciám is, tehát képességem is van. És ez a három így találkozik, akkor ez egy nagyon jó dolog. És mi is a kiválasztás során mindig megnézzük azt, hogy ezeket hogy tudjuk jól összehozni. Illetve az önismeret, tehát hogyha továbbugrunk a generációra, az pedig azért nagyon-nagyon fontos, mert ma már nem egy ilyen futurisztikus dolog az, hogy különböző, ahogy te is mondtad, itt három generáció dolgozik a rádióban is, tehát hogy ez egy mindennapi dolog, hogy 3-4 generáció is együtt dolgozik egy-egy helyen, és hogyha ezek, és nagyon sokszor látjuk azt, vagy én személy szerint nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy egy-egy problémára vagy konfliktusra azt gondoljuk, hogy ez egy személy vállás, vagy akár ilyen személyközi konfliktus. És egy idő után mindig kiderül, hogy valójában generációs konfliktus volt. Van egy ilyen szó, minek az a neve, vagy elnevezés, hogy generációs csapda. Ez az arra használjuk, amikor gyakorlatilag a saját megélésemet, a saját generációs élménytartományomat, amit én eddig megéltem, azt próbálom ráerőltetni, ha úgy tetszik projektálni, kivetíteni egy másik generációra, és feltételezem, hogy ő is ugyanezeket a dolgokat élte meg, ugyanúgy fejlődött, ugyanúgy megtanult döntéseket hozni, önálló, stb. Stb. Ami már nem igaz, főleg mondjuk egy ilyen fiatal Z vagy alfa generációra, akik teljesen más módon növekedtek, akár ez a túlféltés, meg itt beszélhetnénk még a helikopterszülőkről, aki mindig ott van köröz körülötted, és megoldja a gondodat. Nincs lehetősége a gyereknek megtanulni azt, hogy vagy fiatalnak, hogy hogyan oldja meg a saját problémáit. Pedig egy idős azt gondolja, hogy hát én már nem tudom, 10 évesen már vigyáztam a testvéreimre, megfőztem, kitakarítottam, nem tudom én mit csináltam, tehát teljesen más időkben, teljesen más feladataik voltak. És amikor azt gondolom, hogy így áthelyezem egy az egybe ugyanezt, hogy ez a fiatal is biztos ezt tudja, az generációs csapda. Szóval ezeket érdemes mindenképpen kerülni egy szervezeten belül. És a munkakeresés során is, hogyha úgy, ami felül elindultunk, hogyha kicsit nyitottabb szemmel próbálom, befogadó vagyok önmagammal is, hogy tudjam, hogy mik a sajátosságaim, és ugyanezt a nyitottságot megpróbálom kiterjeszteni a munkatársaimra is, és felismerem, hogy mi az, ami tényleg konfliktus, és mi az, ami pedig egy generációs helyzetből adódó eltérés. Mert ezeket egyébként nagyon könnyű orvosolni, és nem megvárni, hogy tényleg személyes konfliktus legyen belőle, ami megromboló hatással van akár csak erre a kettő kapcsolatra, de nem csak erre a kettőre, nagyon sokszor ezek ugye az egész csapatot szét tudják rombolni, pedig csak fel kellett volna ismerni, hogy az ok, ami a kiváltó, az mi volt valójában.
0: Hogyha ezeket a generációs jellemzőket nézzük, akkor lehet, hogy a különböző generációk különböző típusú munkahelyeken vagy ágazatokban boldogulhatnak jól. Tehát, hogyha például azt hallom a Z generációról, hogy mindig megosztja a figyelmét, és nem tud igazából egy dologra összpontosítani, akkor arra gondolok, hogy azok a feladatok, amik viszont nagy összpontosítást igényelnek, azok lehet, hogy nem nekik valók. Tehát, hogy mondjuk agysebész ne legyen az, aki nem tud egy dologra odafigyelni.
1: Azért is mondtam az elején, hogy madártávlatból kell nézni, ezek általános jellemzők, de vannak olyan szektorok, egyébként pont az egészségügy, ahol meg nagyon jól működik a fiatalok és az időseknek az együttműködése. Pont azért, mert ott szakértelmet és tapasztalatot kell átadni, tehát nem ilyen mechanikus dolgok, ahol könnyen elveszítik esetleg a fókuszt, főleg, ha még unalmas is számukra, de pont az ilyen tanár-diák kapcsolat oktatási rendszerekben, egészségügyben, ezekben nagyon jól tudnak együttműködni a fiatalok az idősekkel, meg olyan szektorokban is, ahol van lehetőség mentorálásra, és nem csak arra kell most gondolni, hogy az idősebb mentorálja a fiatalt, hanem ez a két irányú mentorálás egy nagyon bevált dolog, és nagyon nagyban növeli a generációs hidat, hogy a fiatal mentorálja az idősebbet az új technológiai ismeretekben, meg a digitális dolgokban, meg akár a mesterséges intelligenciának a legújabb eszközeibe, az idősebb pedig a szakmai tudását adja. És mivel ez a dolog kétirányú, nem egy ilyen klasszikus tanár-diák alá fölé rendelt viszony van, hanem egy teljesen mellérendelő, egyszer mentorált vagyok, egyszer meg mentor, és ezek a szerepek változnak, és cserélődnek, ezért sokkal jobban ki tud alakulni egy olyan kommunikáció, amiben utána jól tudnak dolgozni. De most visszatérve, nyilván a csebésznek akkor tényleg nem menjen senki, hogyha alapvetően mondjuk van valami figyelem gondja, de főleg az ilyen veszélyes vagy élettel összekapcsolódó rendszerekben, de tényleg az a tapasztalat, hogy pont ezekben a szakmákban, ahol klasszikusan tudnak tanulni egymástól, ott nagyon-nagyon jól működik a generációs összekapcsolódás.
0: Most ugye ennek az egész műsornak ez a témája, hogy generációk a munkahelyen hogy tudnak együttműködni, vagy esetleg nem tudnak együttműködni, de ez valóban egy meghatározó kérdés. Tehát, hogyha a nagy egészet nézzük, vagy az egész tömegét a munkavállalóknak, akkor ez mindenkire hat, vagy csak azokra, akik mondjuk ilyen hatalmas munkahelyeken dolgoznak, vagy tényleg sok munkavállaló együtt egy munkahelyen van. Mert azért sokan vagy egyéni vállalkozók, vagy egy-két fős, háromfős csapatokban dolgoznak, vagy kisvállalatban, kisvállalkozóként.
1: Nyilván a nagyszámok törvény alapján a nagyobb cégeknél nagyobb eséllyel fordul elő, mert mivel többen vannak, ezért jobban kijönnek ezek a különbségek. Maga az, hogy generációs különbség van, az mindenkit érint szerintem, aki nála a fiatalabb vagy idősebb generációval dolgozik. Tehát ugye ezt nem tudjuk kikerülni. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezeljük, meg nyilván vannak egyéni képességek is, meg egyéni attitűdök, aki valami miatt mondjuk tényleg nagyon hasonló, hiába vagyunk különböző generáció, de egyébként nagyon hasonló az értékrendünk. Nagyon hasonlót gondolunk a világról. Vannak olyan dolgok, ami mondjuk az idősebb generációnak nem tetszik, de jól tudja ezt kommunikálni, találnak erre közös utat. És elmondja a fiatal is például, a kisebb cégeknél erre nagyobb lehetőség van, hogy neki mi az, ami jó lenne. És kitalálnak közös megoldásokat arra, hogy ezek működjenek. Akár új platformokat kezdenek el használni a kommunikációra, olyat, amit mindenki jól tud használni, és nem azt használjuk, amit eddig, meg nem azt az újat, amit csak a fiatalok, hanem közös megoldásokat keresünk, és ezek az új keretrendszerek tudnak segíteni. Nem tudom, generációs különbség mindenkit érint, és leginkább azért, mert a Z generációnak a megjelenése a munkaerőpiacon, ez annyira különböző volt, úgy mondom, az Y ebből a szempontból egy kis áthidaló, de az X és a Z között akkora volt a szakadék, hogy ez nagyon-nagyon látványosan azért is ennyire népszerű téma szerintem, tehát azért nem volt ennyire, mondjuk amikor még csak az Y, tehát az én generációm, ez a 80-94 között születettek generációja, jelent meg, mert mi még egy picit az előző világhoz is tartoztunk, meg már tudunk azonosulni a következővel is, meg voltak már technológiai újítások az Y életében, de nem akkorák, mint mondjuk az Z-ében, de valahol egy pici híd volt. De az X és a Z-nek annyira nagyon különböző a megélése, meg az élménytartománya a munkával kapcsolatban, meg maga a világnézetben, hogy óhatatlan, hogy vannak különbségek. Nem az a kérdés, hogy van-e különbség, az a kérdés, hogy erre előnyként tekintünk-e, vagy pedig hátrányként, mert ha előnyként tudunk erre tekinteni, akkor megnézzük azt, hogy egy fiatal mi az, amit be tud hozni, akár a rugalmassága, a mobilitása, az, hogy picit máshogy gondolkodik, hogy a kreatív iparban egyébként szuperül tudnak működni, tehát hogy a kreativitás, vagy az, hogy a munka magánéletre való törekvés mennyivel erősebb, amit jó lenne egyébként az X is, hogyha picit jobban megpróbálna ő is a saját jelvet tenni, mert nagyon sokan égnek ki egyébként az X generációban pont azért, mert nem találja a határt és maximalista.
0: Nyilván beszéltél arról, hogy különböző ágazatokban ez másként jelenik meg, tehát az egészségügyet meg az oktatást említetted ki, vagy emelted ki. Tudunk ilyen jellemzőket akár mindegyik ágazatra mondani? Tehát mondjuk akkor most, ha azt mondom, hogy mezőgazdaság, akkor te mit mondasz, hogy ott hogy működnek ezek a generációs hidak, vagy nem működnek-e a hidak? Tudnak-e együttműködni?
1: Ugye az agrárszektor azért egy kicsit más, mert ott nagyon meg kell nézni, hogy pontosan melyik területe. Ugye nagyon nagy része gépesítve van már ugye az agrárszektornak, de van rengeteg, ami nincs, akár a termelésben, vagy bármi olyan feldolgozó részben, mondjuk az már inkább a feldolgozóipar, vagy akár az agráriumban a mérnök, tehát ugye az informatika, tehát egy csomó minden olyan területe van a mezőgazdaságnak is, ami nem feltétlenül kifejezetten a mezőgazdasághoz kapcsolódik, de technológiai újdonságokat követel. És ott is azt látjuk, hogy ezek a helyek, ahol mérnök, IT-szektor, tehát ugye az informatika, ebben is nagyon szépen összefér az, hogy van egy nagyon alapszaktudása és nagyon markáns szaktudása az idősebbeknek, a fiatalok meg sokkal könnyebben nyitnak új megoldásokra. És annyit fejlődik minden nap a technológia, és egyébként ez is nagyon fontos része, ami előnye a fiataloknak, hogy régebben, mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtt mondjuk volt egy rendszer, legyen mondjuk egy informatikai rendszer, amit mondjuk használtunk 10 évig, és azt úgy ismerni kellett. De most lehet, hogy a számok nem a legjobbak, de a fiatalok viszont abba szoktak bele, hogy minden nap változik valami. Tehát, hogy nincs az, hogy évekig használunk rendszereket, mert jön egy jobb, jön egy újabb, jön egy más, jön egy új verzió, ha csak a telefonokat nézzük, hogy a hányadik verzió jött ki mondjuk nem tudom 5 év alatt. Tehát, hogy mindig ahhoz vannak hozzászokva, hogy változik a helyzet, alkalmazkodni kell, gyorsan kell átállni, és ez egy nagyon-nagyon más gondolkodás, ami nagyon sokban segíti a cégeket, hogyha ezt meglátják ezeket az előnyöket. És ebben tudnak segíteni az idősebb munkavállalóknak is a fiatalok, akik meg nem biztos, hogy tehát régen nem változott ennyit 10 év alatt a szektor, mint amennyit most 1/2 év alatt változik. Ez egy nagyon másfajta működés, másfajta gondolkodás, ehhez lehet, hogy kell türelem az idősebb kollégák irányába, a fiatalok viszont ezt szépen tudják, és nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, amiben megsegíthetik az idősebb kollégákat. Úgyhogy megvan ennek az egyensúlya különben.
0: Dorottya, amit most elmondott, az alapján én úgy érzem, hogy különösen fontos ez, hogy jól működjön a különböző generációk közötti kommunikáció, és hogy nehéz, vagy hogy egyre nehezebb lehet, mert hogy távolodnak azok az értékek, vagy az a tudás, ami mondjuk közös alapra, vagy közös gondolkodásra adott volna lehetőséget. Vajon foglalkoznak esetleg ma azzal, aki

0: A tudatosság, és az, hogy felismertük azt, hogy ez potenciális problémaforrás lehet, az nagyon jó, de az még jobb, hanem potenciális problémaforrásként tekintünk rá, hanem ezt a generáció menedzsmentet, ezt már akár egy stratégiával összekötve tudatosan kezdjük építeni a céggel, hogy már a nulladik pillanatban akár előnyünkre fordítsuk, akár kialakítjuk egyáltalán azt a, főleg, hogyha csapatkultúrát szeretnénk kialakítani, tehát egy csapatmunkára épülő szervezeti működést szeretnénk kialakítani, akkor meg aztán nagyon fontos, hogy minden egy, most elemnek hívom az embereket, de hogy minden egyes elemet, tehát minden egyes dolgozó ezt a közös célt és közös motivációt megtalálja. És hogyha ez megvan, akkor tudnak elkezdeni egy konkrétan generáció menedzsmenttel foglalkozni, ami nem csak egy-egy képzést érint, hanem egy szemléletet, hogy ebből tényleg határozottan és céltudatosan próbáljunk meg előnyöket kovácsolni.
1: Most azért olyan tervekről beszélsz, amelyek mondjuk időt vesznek igénybe, egy-két évet, és hogyha a Z-generáció jellemzőit nézzük, akkor az egyik erőteljes vonás náluk, hogy nem szeretnek egy helyen maradni. Tehát simán fél éven belül változtat munkahelyet. Tehát akkor nem tudom, vezető legyen a talpán, aki tud generációk között kommunikálni, hogy még el se kezdett vele kommunikálni, már ott sincsen.
0: Amiről most beszélsz, az szerintem a job hopping, vagy job hopper jelenség, ami a munkáról munkára ugrálás, tudatos karrierépítés miatt. És azért állnék meg itt egy fél pillanatra, csak hogy megértsék a hallgatók is, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a munkáról munkára ugrálás, vagy a job hopping az azt jelenti, hogy csak elugrálok, de valójában a mondat második fele a legfontosabb, karrierfejlesztés céljából. És ez mindig is elő fog fordulni, hogyha valaki egy fiatal, ma már azt ismertük fel, hogy van ez a globális jelenség, hogy egyrészt projektmunkák vannak, itt dolgozol egy évet, ott kettőt, ott felett, lejár a projekt, megyünk tovább. Tehát, hogy ez egy teljesen másfajta piaci modell, amiben már elkezdtek működni a cégek. Ezt a Z-generáció nagyon jól felismerte, és erre is állt be, már úgy munka szempontjából. Amit meglátni kell, hogy ők nagyjából 5-6-7 év alatt szeretnék elérni azt a szakmai fejlődést, amivel mondjuk ő 30 évesen tök stabilan fog tudni egy nagyon, nagyon jó szakmai tudással létezni. Mondjuk junior marketingesként dolgozik itt kétfajta célcsoporttal, aztán ott hagyja egy év múlva, elmegy egy másik céghez, ott megtanul másfajta szolgáltatást eladni, másfajta célcsoportnak, tehát nem az a kilátása, hogy ő 5-6 évig ugyanazt fogja csinálni, hanem különböző iparágokba kipróbálja magát, mert azzal ő jobb szakember lesz. Ő valóban job hopper. Az egy más kérdés, hogy azokat, akik elhagyják a munkahelyüket fiatalok, nagyon sokszor tévesen gondolják job hoppernek, mert az, amikor valaki azért megy el a munkahelyéről fiatalon, mert ott nem érzi jól magát, mert mondjuk olyan a közeg, hogy nem befogadó, vagy nem érzi jól magát. Megunja, az is előfordul, hogy megunja, de legtöbbször azt arra panaszkodnak a fiatalok, hogy kiközösítik őket, nem találják a helyüket, vagy akár nem volt elég jó mentorprogram, tehát hogy kilöki gyakorlatilag a szervezet magából, és aztán az lesz a vége, hogy ő felmond. Az nem jobhopperség, mert ott nem a karrierlépés miatt ment el, hanem azért, mert rosszul érezte magát. Vagy eleve rossz önismereti folyamat, hogyha olyan munkát választott, ami egyáltalán nem való neki, mert unja, ahogy te mondtad, vagy pedig nincs meg hozzá megfelelő kompetenciája, és csak szenved benne. Az egy rossz önismereti folyamat. És hogyha itt kell beavatkozni, az egy szerencsésebb dolog, hogyha megtaláljuk azt, hogy oké, mi lenne az, miben szeretnél fejlődni, hogy legyen kompetenciád, akkor ebben tudunk segíteni, hogy mik azok a területek, amiben jobb szeretnél lenni, lehet, hogy maradna. Vagy hogyha látjuk, hogy a közeggel van a gond, tehát nem befogadó a csapat, konfliktusok vannak, az együttműködés kultúráját kell fejleszteni, vagy egyéb valami, azt is tudjuk kezelni, mert az is egy olyan dolog, ami fejleszthető, az, hogy a csapat jobban működjön, az, hogy megértsék egymást, hogy jobban tudjanak kommunikálni. Tehát nagyon sokszor azt láttam, hogy nem menne el az a fiatal, hogyha ott, ahol van, jól tudná magát érezni. És nem azért megy el feltétlenül, mert a karrierútját szeretné fejleszteni, mert az is egy nagy, nem tudom, nagy létszáma a Z-generációnak, de ha satszolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy fele tényleg azért megy el fél év kötőjel két éven belül, mert karrierdeszkát szeretne ugrani, vagy újabb szintet szeretne ugrani, de a maradék szintén fele, az azért megy el, mert valami nem működik jól a cégnél, legalábbis ő ott nem találta meg a helyét. Na, őket ott lehetne tartani.

0: hogyha kicsit jobban figyelnénk. Csak ez a cégek szempontjából is ugye egy befektetés, mert az pénz, energia, idő, tehát nehezebb út.
1: Hogyha munkavállaló felől közelítünk, akkor ebből is látszik, hogy az, hogy munkakezdőként, tehát teljes tapasztalat nélkül lépünk be a munkavállalás világába, az is nagy kockázat, meg az is a nehézségeknek a forrása ugyanannyira, mint hogyha valaki már több éves munkával, akár nem tudom, szülés után, vagy egy valami miatt elvesztett munkahely, karrierváltás kapcsán kerül egy új munkahelyre. Mindig újra és újra meg kell éppen a saját tapasztalataival küzdenie, hogy megtalálja a helyét egy nagy struktúrán belül. Tehát ugyanolyan nehéz egy fiatalnak munkát keresni, mint mondjuk egy 40-50 évesnek is. Nagyon nehéz, csak más miatt.
0: Igen. Nem mondom, hogy ugyanolyan nehéz, de hasonló nehézségekkel küzdenek. Ha most attól függ, hogy melyik célcsoportot, vagy melyik réteget szeretnénk nézni. A fiataloknak annyival talán egy picit nehezebb, hogy ugye vannak általános kihívások, amikre most utaltál, amik tényleg korra, nemre, mindentől függetlenül igazak a munkaerőpiacon, amikor mondjuk valaki szeretne keresni állást, és ugye ezeket találkozunk nap, mint nap a jelentkezőink között. Mert mondjuk nagyon gyorsan változik az iparági változások vannak, vagy nagy a túljelentkezés, vagy a mesterséges intelligencia megváltoztatta a kiválasztás folyamatát, ezek hatnak mindenkire. A fiataloknak még annyival van egy kisebb nehézségük, hogy nekik vannak különböző generációs kihívásaik, például az, hogy az élő kommunikáció nem annyira előnyük, mint a digitális kommunikáció, vagy hogy cseten írunk, tehát sokan, tehát vannak nagyon jól kommunikáló Z-generációsok, tehát nem szeretem azt mondani, hogy nem, de a legtöbbjüknek sokkal könnyebben megy az online kommunikáció. Ez például egy generációs kihívás az álláskeresés során.
1: Ahol azért sokszor van olyan
0: interjúra kell menni, megszólalni, kérdezni, igen. Tehát hogy ott személyesen meg kell szólalnod, ott nem tudsz megnézni előtte egy papírt, hogy mit akartam mondani. A másik kihívás, ami őket még ugye pluszban érinti, az az életkori kihívás, ami azért más, mint a generációs, mert az nem a saját generáció, nem abból fakad, hogy Z-generációs, hanem abból, hogy fiatal. Tehát ugyanazokkal a problémákkal mondjuk 20 évvel ezelőtt én is, te is találkoztál, hogy pályakezdőként az ember bizonytalan, nincsen szakismerete, vagy amit esetleg megtanult, még sose használta, tehát csak elméleti tudása van, nincs munkatapasztalatom, nem tudom, mire kell figyelni, hogy kell egy munkakörnyezetben egyáltalán dolgozni, kollégákkal viselkedni, tehát ezek extra nehézségek a fiataloknak, ez talán egy pályaváltónak ugye nincs meg, mert neki már volt előtte tapasztalata, tehát maga a munkakultúra már kialakult, még a fiatalokban nem. Tehát ezért náluk nagyon kicsit több tapasztalat kell, tehát mi is a JobTrainnél nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet, amikor junior pozíciót keres valaki, vagy akár diákmunka, vagy bármi ilyesmi, hogy ezzel számolni kell, hogy fokozottan oda kell figyelni arra, hogy egyel többet kommunikáljunk, vagy amit gondolnánk mondani, azt még egyel jobban erősítsünk rá, adjunk visszacsatolásokat, ugye a visszajelzés, nem tudom, hogy biztosan nem tettem az előbb, ugye ez a dopamin, amit a játékok okoznak, ez azt eredményezi, hogy nagyon várják a visszacsatolást, hiszen a játékok azonnali visszacsatolást adnak, tehát sokkal jobban oda kell figyelni egy fiatalnál, hogy sokkal több visszajelzést adjunk meghatározott időközönként, vagy akár munkafolyamatonként, vagy kialakítsunk új rendszereket. Ebben pedig az idősebb kollégáknak kell partnernek lenni, és megérteni, hogy ők ebben nőttek fel. Neki ez fontos, és megtanulni mondjuk megfelelő visszajelzéseket adni, ami nem egyszerű egyébként, mert nem biztos, hogy ehhez szoktak hozzá, vagy talán ő se kapott soha, és úgy kialakítani egy új rendszert, ezek nem egyszerű dolgok.
1: Még mielőtt befejezzük a műsort, egy gondolatot szeretném, hogyha ide hoznál. Ugye mondtad is, hogy karrierváltók, azok kicsit másként váltanak, vagy másként újak egy munkahelyen, mint aki teljesen új a munkavilágában. Azért az is nagyon sokszor elhangzik, hogy most már nagyon fontos, hogy egy életúton belül bizony sokszor előfordul, hogy valami teljesen mást kell csinálni, vagy szakmát is váltani, akár nagy karrierváltások vannak. Vajon a különböző generációkban ez változik, hogy mennyire képes-e arra mondjuk az X generáció, vagy az Y generáció, hogyha elveszíti a munkáját, akkor valami újat kezdjen, esetleg teljesen újat.
0: Ez alapvetően függ attól, hogy ki milyen típus. Tehát, hogy vannak olyanok, akik egyébként is könnyen váltanak, vagy magas a tanulási hajlandóságuk és szívesen tanulójat, vagy mennyire szerette azt, amit eddig csinált, tehát ugye ettől is függ, tehát ez egy alapattitűd. De ha generációs szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok sokkal könnyebben gondolják újra a dolgokat, és fordulnak egy 180-at, és kezdenek teljesen mást, bátrabban. Ebben nyilván az is benne van, hogy életkorukból kifolyólag nagyon, tehát ha megnézzük azt, hogy hányan rendelkeznek mondjuk olyan családdal, amit fel kell tartani neki, tehát hogy egy olyan felelősség, hányoknak van, vagy hányokat érinti az, hogy családot kell eltartani, nyilván sokkal kevesebb, mint egy idősebb, mondjuk egy Y vagy egy X generációsat. Ezek már alapvetően meghatározzák azt, hogy merünk-e lépni. Tehát a fiataloknak ez is benne van, hogy ameddig nincs még család, akiért felelősséget kell vállalni, addig sokkal könnyebben próbálgatják a szárnyukat, plusz ugye a külföld, mert a fiatalok már nagyon jól beszélnek idegen nyelveket, akár kettőt is, hármat is, olyat is ismerek sokat, de az angol az szinte mindenkinek nagyon alap, tehát hogy nekik már alternatíva az is, hogy egy-két évre kimegyek külföldre, megnézem ott milyen jó gyakorlatok vannak, szerzek tapasztalatot, ha más nem, akkor a nyelvtudásom szuper lesz, mire visszajövök, tehát hogy sokkal bátrabban nyitnak, egyrészt mondom életkorukból, élethelyzetükből és az addig lehetőségeikből adódóan.
1: Szerintem a lezárás az ahhoz kapcsolódjon, amit talán többször is említettél, hogy ez az önismeret a munkavállalónak milyen fontos, hiszen ha valaki tudja, hogy a generációja révén is, saját maga révén is mire nyitott eléggé, vagy mire nem, milyen a tanulási hajlandósága akárcsak, vagy hogy mit várhat magától, akkor találhatja meg a jó utat a megfelelő munkahelyre is, és biztos, hogy akkor mindenkinek, aki nagyon jól ismeri magát, lesz egy olyan út, ami oda vezet, ahol jól érezheti magát. Hát köszönöm szépen, hogy eljött Kontó Dorottya hozzánk. Szervezetfejlesztőként és felnőtt képzési szakemberként is azért rálát arra, hogy a munkavilágában a különböző generációk hogyan dolgoznak együtt, hogyan dolgozhatnak együtt, és hát a JobTay munkatársaként pedig látja azt, hogy munkavállalóként hogy találjuk meg a magunk számára a legjobb munkahelyet. Mai műsorunkat készítette Peresztegi Attila, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra és további jó rádióhallgatást kívánok!

0: elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Rakéta támadásban megrongálódott a kijevi nunciatúra és egy domonkos rendi épület, számol be a Magyar Kurír. Legalább 4 ember meghalt és több mint 100-an megsebesültek Ukrajnában a május 23-áról 24-ére virradó éjszakán az intenzív orosz légitámadások következtében, amelyek a hatóságok jelentése szerint különösen a fővárost vették célba. A támadáskor a kijevi nunciatúra épülete és a domonkos rendi atyák, Akvinói Szent Tamás Vallástudományi Intézete is károkat szenvedett, számolt be az intenzív orosz támadás utáni kijevi helyzetről Visvaldas Kulbokász apostoli nuncius. A Magyar Táncház mozgalom meghatározó alakja Halmos Béla születésének 80. évfordulóján, június 4-én jubileumi emlékkoncertet rendeznek Budapesten a Hagyományok Házában. Az intézmény MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az immár hagyományos emlékkoncert középpontjában idén Halmos Béla Az a szép piros hajnal című egyetlen önálló lemezének zenei anyaga áll. A koncerten az 1989-ben megjelent album dalait fiatal primások adják elő, valamennyien korábbi Halmos Béla vándordíjas művészek. Idén is gyermeknapi programokkal, hangbemondással és Spotify-os dalválogatással köszönti a legkisebbeket. Május utolsó hétvégéjén a BKK közölte a vállalat kedden az MTI-vel. A Nagykörúton közlekedő 4-es és 6-os villamosokon május 30-án és 31-én a már hagyománnyá vált módon egész nap gyerekhangon szólalnak meg a megálló nevek. A Vasút Történeti Parkban emellett május 30-án és 31-én óriás társasjátékkal, színezőkkel, kvízekkel, jegyellenőri szerepjátékkal és fotófallal várják ismét a gyerekeket a BKK standjánál. Ígéretek helyett konkrét megoldásokat és valódi felelősségre vonást sürget a román hatóságok részéről. Egy évvel a Parajdi bánya katasztrófa után Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke. A székelyföldi politikus kedden román nyelvű Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a Parajdi bánya katasztrófa évfordulóján hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy a hatóságok megtalálják a valódi megoldásokat a térség számára, valamint felelősségre vonják mindazokat, akik felelősek a kialakult helyzetért. A nemzetközi főképviselők valamennyi döntését semmissé nyilvánítja és a tisztség megszüntetését is követeli a boszniai szerb köztársaság parlamentjének kedden elfogadott nyilatkozata. A dokumentum szerint minden olyan jogszabályi aktus, amelyet a nemzetközi főképviselők fogadtak el, jogilag érvénytelen Bosznia-Hercegovina jogrendjében és külföldi beavatkozásnak minősül. A boszniai háborút lezáró 1995-ös daytoni békemegállapodás hívta életre a nemzetközi főképviselő hivatalát is, amely a béke felett őrködik. A boszniai szerb vezetés szerint az, hogy lehetővé tették a főképviselők számára törvények meghozatalát vagy politikai tisztségviselők leváltását, sértették a demokratikus akaratot és gyengítették Bosznia-Hercegovina intézményrendszerét. Végül az időjárásról. A felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. A Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai közéleti vezető képzőjének hallgatói minden évben olyan programokat valósítanak meg, amelyek a helyi közösség javát szolgálják. A programok célja, hogy a fiatalok ne csak vezetői készségeket sajátítsanak el, hanem aktívan segítsék is környezetüket. Emellett a felelős gondolkodás, a közéleti szerepvállalás és a gyakorlati tapasztalatszerzés erősítése is nagy hangsúlyt kap. Az egyik legutóbbi kezdeményezés helyszíne az Ugocsai Péter falva volt, ahol egy jótékonysági alkalom keretében gyűltek össze a résztvevők az idősek támogatására.
1: Csendesetet szeretnénk megvalósítani, és azoknak a célkorúaknak, akik eljönnek majd erre a csendes hétre, nekik szeretnénk a csendes hét végén egy élelmiszer csomagot biztosítani, ezzel is segítve őket a hétköznapok nehézségeiben, és egy kicsit szeretnénk őket kiragadni abból a nehéz körülményből, amelyben nap mint nap ott vannak. Akár egy napközi is otthont is szeretnénk elindítani, hiszen minden jel arra mutat, hogy szükség van rá.
2: Fogalmazott Seres Debóra, a jótékonysági est szervezője, a kárpátaljai közéleti vezetőképző diákja. Dobsa Németh Beáta, az MCC kárpátaljai képviselet vezetője kiemelte, épp a vezetőképző célja, hogy olyan fiataloknak adjanak fejlődési lehetőséget, akik bármilyen formában tenni akarnak a helyi magyar közösségek megmaradásáért és fejlődéséért.
3: Amikor 9 évvel ezelőtt útjára indítottuk a kárpátaljai közéleti vezetőképzőt, valahogy pontosan erre a célra hivatottan próbáltuk megalapítani és életre kelteni a kárpátaljai fiatalok közösségét. Pontosan ezekért a pillanatokért, amikor olyan tetrekész fiatalokkal találkozhatunk, akik mernek tenni a közösségeikért, akik olyan rendezvényeket, olyan különböző kis projekteket hívnak életre, amelyek meghatározóak lehetnek a kárpátaljai közösség életében. Példamutatásukkal és ezekkel az új feladatokkal nem csak a jelenlegi, de a jövő fiatalság számára is egy igaz példát állíthatnak.
2: Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere elmondta, már a mindennapi megélhetés is egyre nagyobb terhet jelent a sok idős ember számára, ezért a legkisebb támogatás is valódi segítséget jelent.
4: Nagyon sok olyan idős van nálunk is a kistérségben, akinek vagy nincs senkije, de inkább olyan van több, akinek a hozzátartozói gyerekei elkényszerültek a határ túloldalára, tudjuk, a háború okok miatt, és ezért ránk hárul a felelősség, hogy odafigyeljünk rájuk. És nagyon nagy köszönet az egyházaknak, a történelmi egyházaknak, akik szintén karöltve velünk, mindig tudunk rájuk számítani, és nagyon fontos az, hogy meglássuk, észrevegyük magunk mellett az öreget, mert mikor van olyan helyzet, segít tudnánk is, de nincs csak odafigyeljen rájuk. És ebben nagyon nagy segítségünkre van a szociális osztályunknak a történelmi egyháza. Különösen nagy hála azért, mert a kistérségünkben 6 ingyen konyha működik jelen pillanat, mind 6-ot történelmi egyházak működtetik, szerte a faluban, 16 faluban. Karöltve az önkormányzattal a gyülekezetek, az egyházak meg tudjuk oldani azt a nagy problémát, amely jelen helyzetben az állam, mint tudjuk, nincs kiépítve az államnak a szociális rendszere, nem is lehet kiépíteni ilyen háborús helyzetben, és ezt magunkra tudjuk így vállalni közösen.
2: Seres János nyugalmazott református esperes kiemelte, az egyházaknak fontos szerepe van a rászorulókról való gondoskodásban, az általános elszegényedés miatt folyamatosan fokozódik a felelősség és a teher.
5: Én azt látom a mai nehéz körülmények között, hogy a lelkipásztorokra nagyon nagy felelősség hárul, hiszen nagyon sok idős ember itthon marad gyermekek nélkül, magányosan, betegen, és az egyház, az egyházi munkások, diakónusok azok, akik ezeket az idős embereket felkarolják, meglátogatják. Nagyon sok esetben segítünk ezeknek az idős embereknek betegség idején. Nagyon jól működik nálunk a gyülekezetben a diakóniai munka, és Istennek legyen hála, tudunk segíteni gyógykezelésekben, tudunk segíteni gyógyszervásárlásban az időseknek, és igyekezünk nem csak ilyen téren, de lelki téren is segíteni ezeknek az idős embereknek, meglátogatjuk őket, és igét viszünk, együtt énekelünk velük, együtt imádkozunk velük, és próbáljuk erősíteni, ahogy szokták mondani, tartani a lelket bennük. Próbálunk szervezni egy jótékonysági alkalmat, hogy anyagiakat gyűjtsünk egy csendes hétnek a lebonyolítására. Szeretnénk ezeket az idős embereket kiemelni a magányból, szeretnénk őket egy közösségbe hívni egy csendes hétre, ahol együtt lehetnek, ahol együtt beszélgethetnek, ahol tudunk szolgálni feléjük igével, és természetesen minden nap reggeli ebédet, vacsorát biztosítunk számukra, és amennyiben majd a keret engedni fogja. Szeretnénk a csendes hétvégén egy élelmiszercsomaggal is meglepni őket. Én azt látom, hogy sokan eljöttek. Nagyon sok embernek fontos ez a szolgálat, fontosak az öregek, az időseknek a helyzete. És én hiszem azt, hogy Isten meg fogja áldani ezt a mai alkalmat, ezt a mai gyűjtést, és hiszem, hogy meg fogjuk tudni szervezni a befolyt összegből ezt a csendes hetet az idősek számára.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, 17 óra 5 perckor kezdődő műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. A közéleti beszélgetések első fél órájában a Boldog Ceferino Intézetről és egyik fő tevékenységéről, a cigánypasztorációról hallhatnak. A szerkesztő Pécsi Krisztina az intézet két munkatársával, Bángi Magyar Annával és Németh Péter szakmai asszisztenssel beszélget. A műsor második felében Csábi Boróka, a Te vagy a Brand alapítója és vezetője lesz a vendég, akit az értékteremtés megmutatásának lehetőségeiről faggat majd Posgai Nóra szerkesztő, hiszen hiába van mondani valónk, hiába van értékes gondolatunk, tudásunk, vagy akár tárgyi termékünk is, ha nem jut el az emberekhez, akkor olyan, mintha nem is lenne. Csábi Borókával tehát 17 óra 30 perctől hallhatnak beszélgetést a Kerengőben.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. Második rész.

0: hiszen a guruló madár és a pacsirta sokáig repültek. A pacsirta fáradhatatlanul énekelt, napokon át, éjszakákon át. Megszámlálhatatlan sok várost röpültek át, magas, hóval és jéggel borított hegyeket hagytak maguk alatt. Végül csodálatos látvány tárult a szemük elé.
1: Ejha!
0: Kiáltott fel elragadtatásában, hiszen...
1: Mi ez a nagy kék vagy zöld, helyenként sárga, amely alattunk kezdődik el és a végtelen messzeségben ér véget?
0: Ez a tenger, válaszolta a pacsirta a sokat utazók szerénységével.
1: A tenger nagy víz, hallottam már róla, nagyon sok kis és nagy szörnyeteg él a tengerben.
0: Ó, nem szörnyetegek ők, ugyanolyan élőlények, mint a szárazföldön élők, csak az a különbség, hogy a vizet lakják.
1: És sohasem fáznak meg?
0: Érdeklődött hiszen. Miért fáznának meg?
1: És van fürdőnadrágjuk? És hol van ilyenkor az úszómester?
0: Miféle úszómester? Lepődött meg a pacsirta.
1: Hát az, aki megakadályozza, hogy vízbe fújjanak a halak. Hiszen ahol víz van, ott úszni is szoktak. Az úszó közül azonban nem tud mindenki jól úszni. Na már most, aki nem tud jól úszni, csak szeret, komoly veszélyeknek van kitéve. Például jön egy nagy hullám, megbillenti, és...
0: Úgy látom, téged nem billentettek meg eléggé a macskák. Össze-vissza fecsegsz, méltatlankodott a pacsirta.
1: Még hogy én fecsegek!
0: Füstölgött hiszen.
1: Vedd tudomásul, hogy buta vagy, pacsirta, mint a napon felejtett hintaló. És ronda is vagy, nincs egyetlen olyan piros tollat sem, amilyen nekem.
0: De van szárnyam, vágott vissza az énekes madár.
1: Nagy dolog, mit érsz vele?
0: Majd meglátod. Futotta el a méreg a pacsirtát, és abba hagyta az éneket.
1: Csak vicceltem, te vagy a leggyönyörűbb madár.
0: Süvöltötte zuhanás közben hiszen, de a pacsirta akkor már messze járt.
1: Hiszen nem is tudok úszni!
0: Rémüldözött a gombóc.
1: Mi lesz velem?
0: Behunyta a szemét, és várta a locsanást, amely után elmerül a tengerben, belemerül a nagy vízbe, lemerül a tenger kis és nagy szörnyei közé. De nem így történt. Valamilyen puha, sötét, kissé nedves, kissé síkos szigeten ért földet, helyesebben tengert.
1: Na, nézzük meg új hazánkat,
0: erősítette meg lelkét a guruló madár.
1: Nem túl nagy, mégis egészen kellemes. Jó lenne megtudni, úszik-e, vagy a tenger hullámzik körülötte. Jé, szökőkút!
0: Valóban, a kis sziget egyik végéből magas vízsugár tört az ég felé. Azután, amilyen hirtelen jött, olyan váratlanul meg is szűnt a fröcskölés.
1: Ó, csak ennyi volt,
0: keserget hiszen.
1: Milyen szerencsétlenség, hogy pont egy olyan szigetre pottyantam, ahol egészen hitvány szökőkutak vannak.
0: Még végig sem gondolhatta, amikor hangos robajjal újra az ég felé tört a szökőkút. A sziget mellett egyszerre nagy, bámulatosan ügyes halak dobták fel magukat, tornáztak, versenyt úsztak, kékes-fehér testük ruganyosan forgolódott a vízben és a levegőben.
1: – Hé, ti táncoló halak!
0: – kiáltott át hozzájuk hiszen.
1: – Kik vagytok?
0: – Delfinek vagyunk. Te pedig, aki a bálna hátán lovagolsz, hiszen vagy a guruló madár.
1: – Honnan ismertek? –
0: kérdezte hiszen a hozzá pajkosan odaröppenő delfinek egyikét. A szüleim kiskoromban nagyon sokat meséltek rólad, szóval pont egy olyan tollas gombócról, amilyen te vagy. Ha jól emlékszem, árva vagy, ugye? Hiszen szeméből kipottyant két kövér könycsepp. Hüppögött. Árva. Bizony, árva. De nem sok ideje maradt a hüppögésre, mert a sziget megremegett, azután vészes gyorsasággal süllyedni kezdett. A bálna levetette hátáról hivatlan vendégét, s a guruló madár, telve rémülettel és félelemmel, leereszkedett a fenék színes koralljai közé. Szeme hamar megszokta a homályt, egy idő után már egészen jól látott. S ami a legcsodálatosabb, oly természetesen lélegzett a víz alatt, mintha mindig itt élt volna.
2: Hé, gombóc, tágulj az utamból!
0: Recsegett rá egy kellemetlen hang.
1: Miért vagyok én a te utadban, nagy bamba állat? Nem elég nagy a tenger?
2: Én nem nagy bamba állat vagyok, hanem muréna.
1: Akkor jó lesz odébb állni,
0: gondolta Hiszen, s egy kósza vízáram segítségével már is a csigák és rákok közé lódította magát.
3: Ilyen halat se láttam életemben,
0: jegyezte meg az egyik csiga.
4: Tollas hal! Tolla van, de uszonya nincs. Divatol a drága,
0: tódította a másik. Majd én megnyírom a gyönyörű tollait, nyomta ollóit feléje egy rák.
1: Álljon meg a menet,
0: emelte fel a hangját Hiszen.
1: Szó sem lehet fodrászati akcióról. Viselkedjetek úgy, ahogy a vendégjog szerint velem viselkednetek kell.
4: Mi az a vendégjog?
0: Röhögött szemtelenül a rák.
1: Ó, persze, Hiszen ti azt sem tudjátok, mi az, hogy vendég.
4: Vendég az, aki nem ott él, ahol te, s ellátogat hozzád, elmondja neked, hogy milyen náluk az élet. Te pedig ezért hálás vagy, mert egy csomó érdekes dolgot megtudsz olyan helyekről, ahol még soha sem jártál, s lehet, hogy soha nem is fogsz. Jutalmul, étellel, itallal kínálod, jól tartod.
0: Ez a vendégjog, fordított neki hátat a rák.
4: Nem, a vendégjog ehhez kapcsolódik,
0: kezdte magyarázni Hiszen.
4: A vendéget megilleti az udvariasság, a kényelem, a nyugalom. Rák, mi van veled?
0: Hiszen alig akart hinni a szemének. A rák sebesen közeledett feléje, de úgy, hogy hátrafelé mozgott.
4: – Bolond ez?
0: – fordult a bámészkodó csigákhoz a gömböc.
4: – Vagy berúgott?
0: – Bolondnak nem bolond? – suttogta izgatottan a megszólított csigák egyike. – De menekülnöd kéne, mert alig hamarad valami is a tollatból. A rák, különösen akkor, amikor mérges, háttal közlekedik.
5: – Ugorja hátamra, pajtás! –
0: nyihogta a háta mögött hegykén, és vidáman valaki. Hiszen egy csikóforma fickándozó halat pillantott meg.
4: Nem tudok megkapaszkodni a hátadon, nincs kezem,
0: nyafogta a guruló madár.
5: Várj, felsegítelek,
0: ajánkozott az előbbi kedves csiga. Az utolsó pillanatban cselekedtek. A vörös rák bosszúsan csattogtatta utána ollóit, a csigák meg kacarászva bújtak vissza házaikba, nehogy az ő szarvukat nyírja le mérgében a felbőszült rák. A csikóhal nevéhez méltóan szilajtempóban úszott, vágtatott a hátán kuporgó kíváncsi kis utassal. Soha nem látott szemkápráztató világ tárult fel a guruló madár szemei előtt. Látott óriás medúzákat, melyek átlátszóan lebegtek a vízben, mint óriás tányérok. Széleikről lecsurgott az átlátszó, sokszálú, gubancos makaróni. Harraj közé keveredtek. Pöttyös, csíkos, világító és mindenféle halak tömegén verekedték át magukat a csikóhallal. Hiszen gyönyörködve nézte a tenger piros csillagait. Kapira gondolt és Pipillóra, a barátaira, s talán kicsit eszébe jutottál te is. Sára lányom, milyen jó lenne, ha mutatóba elvihetne ezek közül a szép formájú jószágok közül legalább egyet nekik és neked. A guruló madár jól megfigyelte a fűrészfogú halakat, s eltűnődött, mennyi fát tudnának kivágni erős fűrészükkel a téli favágások idején, ha a föld fölött élnének, nem a vízben. A tengeri süntüskéi éppen olyan veszélyes fegyvernek látszottak Hiszen számára, mint földi rokonaiké. S mikor a tengeri borjak szomorú énekét meghallotta, annyira meghatódott, hogy kipottyant a szeméből két kövér, fényes könycsepp.
5: Megérkeztünk, kicsi gazdám!
0: Prüszkölt a csikóhal, s egy nagy kőre gurította hátáról Hiszent.
5: Nekem mennem kell a dolgomra, nagyon sok fuvar van még előjegyezve mára. Hanem te csak vigyázz magadra, nem szoktad a tengerbirodalmát.
4: Köszönöm a szállítást, hanem gondban vagyok nagyon, nem tudom hogyan meghálálni a jóságodat, hiszen egyetlen hal pénzem sincsen.
5: Rá se ráncs,
0: vigasztalta a csikóhal. Ha éppenséggel tudni akarod, a legnagyobb fizetség számomra az, hogy megmutathatom neked lakóhelyemet, a tengert. Érezd magad jól nálunk. Azzal felszökkent a csikóhal, s mire a gömböc válaszolhatott volna, már túl volt a golf államon is.
4: No, Hiszen.
0: Ezt Hiszen mondta. Bizonyára még nem tudod, hogy amikor teljesen tanácstalan, mindig ezt mondja, no hiszen. Éppenséggel minden oka megvolt a tanácstalanságra. Így csücsül a tenger mélyén, egyedül, s még az ő mérhetetlen bölcsessége sem elég ahhoz, hogy kitalálja, hogyan menekülhetne meg. Ilyen mélységbe nem hatol le a pacsirta dala, úszni pedig épp úgy nem tud, mint repülni. A legkézenfekvőbb megoldást választotta hát. Lehúnyt a gombszemeit, s azon nyomban álomba merült. Nagy sokára kinyitotta a szemét, hogy megállapítsa, történt-e valami lényeges a tenger alatti világban, amíg ő aludt. Ha lába lett volna, bizonyára nyomban inába száll a bátorsága, amikor közvetlenül az orra előtt megpillantott egy kedélyesen heverésző fehér cápát.
6: Hiszen ez cápa! Jaj, segítség!
3: Hát felébredtél,
0: kérdezte jóságosan a cápa.
6: Ettél volna meg álmokban, te vérengző szörnyeteg! Nem szégyelled magad, halálra ijesztettél!
0: A cápa restelkedve kapkodta a vizet. Igazán ne haragudj, nem akartalak megijeszteni. Arról, hogy ilyen szörnyű külsőm van, nem én tehetek. Hiszen egyszerre megsajnálta őt.
6: Nem is olyan szörnyű a külsőt, pajtikám. Sőt, egészen szép áramvonalas a felöltőd. Hanem miért tartanak téged vérengző fenevadnak?
3: Nem tudom, nem is tudom. Talán azért, mert kissé falánk vagyok, és megeszem a kisebb halakat. De hát enni kell. Mikor éhes vagyok, nem tudok uralkodni magamon.
6: És most éhes vagy?
3: Kezdek éhes lenni.
0: A guruló madárnak egyszerre rossz érzései támadtak. Ha a cápa nem tud parancsolni a gyomrának, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy őt is megeszi.
6: Mondd, cápa barátom, nem akarsz egy kicsit megutaztatni engem?
0: Kérdezte óvatosan.
3: A legnagyobb örömmel merre akarsz utazni?
6: Fölfelé.
0: A cápa rettenetes fogai közé ragadta a gömböcet, és pompás úszó tempókkal elindult vele fölfelé. Amerre mentek, riadtan rebbentek szét a halak. Jaj, a fehér cápa! Jaj, a vérengző fenevad! Jaj, meneküljünk! Mindnyájan meneküljünk! Megtelt riadalommal a tenger. Pedig a cápa nem akarta bántani őket. Sebesen úszott a felszín felé.
3: Kezdtek éhes lenni! Morrant fel most már türelmetlenül.
6: Csak úsz szaporál, szaporábban! Nógatta, hiszen így sosem érünk fel.
3: Éhes vagyok!
0: Csapott nagyot a farkával ismét a cápa, amikor elérték a tenger felszínét. Volt visítás, mondhatom. A fürdőzők, amikor meglátták a hatalmas háromszögletű úszonyt, riadtan menekültek ki a partra.
3: Éhes vagyok!
0: Horkantotta a cápa, s akkor átfújt mérgében, hogy hiszen kirepült a fogai közül.
5: No, pajtikám, megint találkoztunk!
0: Szólalt meg közvetlenül a háta mögött egy ismerős hang. A delfin volt. Orrára kapta a guruló madarat, s mókázva, fejét magasan kiemelve a vízből, a part felé kezdett vele úszni.
3: Megállj! Rivalt rá a cápa. Az a kis tollas az enyém!
5: Az a kis tollas csak saját magáé, különben is a barátom. Jobban teszed, ha békén hagyod, s keresel magadnak más ennivalót.
0: A cápa, mint annyiszor, megint szörnyen elszomorodott.
3: Én csak játszani akartam vele. Tőlem mindenki fél. Ő lett volna az egyetlen barátom.
6: Milyen magányos a világ,
0: gondolta hiszen. Majd hangosan így szólt.
6: Cápa, te egy aranyos, kedves állat vagy.

0: hogy él a világon valaki, aki a te hűséges barátod.
1: Jó?
2: Visszavárlak, hiszen egyetlen barátom. Búcsúzott a cápa. Nagyot csobbant a víz, s a megsebzett szívű szörnyű nagy ragadozó mindörökre eltűnt, hiszen elől a mélybe. Te hiszel ennek a szörnyetegnek? Kérdezte meglepetten a delfin.
0: Igen, hiszen jó lelkű ő, csak kiközösítik a tenger állatai. Nem tudja, milyen érzés a szeretet. S ha nem tudod szeretetedet átadni másoknak, olyan sok gyűlik össze benned, hogy már csak rombolni tudsz vele. De áruld el nekem, te nem félsz a cápától?
3: A delfinek nem félnek. A cápa azért fél tőlünk, mert mi mindig derűsek, vidámak, jók vagyunk.
0: Hát itt vagy!
3: Rikkantotta el magát hirtelen, hiszen, s felemelkedett a delfin orráról a levegőbe. Kitaláltad? Az égen megszólalt a pacsirta.
2: Éj boldogul, hiszen!
3: Búcsúzott el tőle a delfin, s mielőtt a madár megköszönhette volna, hogy megmentette a cápától, lemerült a mélybe. Hiszen és a pacsirta nem sokára elérték a tengerszoros másik partját. Gyönyörű zöld táj terült el alattuk.
0: Kérlek, hagyd abba a kornyikálást, szeretnék leszállni és körülnézni ezen a gyönyörű vidéken!
3: Csippantotta a gombóc a pacsirtának. A pacsirta, köztünk szólva, nem is azon sértődött meg, hogy csodálatosan szárnyaló énekét kornyikálásnak minősítette a gombóc. Sokkal inkább bosszantotta, hogy hiszen úgy rendelkezett vele, mintha ő taxi volna, egy kockás légi taxi. Nem esett tehát nehezére megszabadulni a barátjától. Csőrét összezárta, s hihetetlen fürgén eltűnt a felhőben. Hiszen pedig egy fa tetején kötött ki.
4: Jé, egy szürke narancs piros csíkkal! Hű de gusztustalan!
3: Mondta valaki közvetlenül a füle mellett. Odafordult. Egy kikent, kifent, kék, sárga, zöld, lila, piros, minden színű madara pillantott meg az ág végén hintázott kevélyen.
0: No, hiszen...
3: A guruló madár persze rögtön felismerte a papagájt, és elhatározta, hogy megleckészteti.
0: Hé, szarka, mit loptál ma?
3: Kérdezte a papagájtól.
2: Nincs neked szemed?
3: Mérgelődött a kényes madár.
2: Nem látod, hogy én egy gyönyörű papagáj vagyok?
0: Nem látom, de mondhatom, nagyon különleges papagáj lehetsz, mert éppen úgy nézel ki, mint a szarka. És a hangod is.
2: Milyen fűsértően cserreksz, barátocskám!
3: Szegény papagáj igazán nem tudott hová lenni kétségbeesésében. Majd hirtelen támadt ötlettel a tenger fölé repült, s megnézte magát a vízben.
2: De buta tollas narancs!
3: Kiabált.
2: Látom a szép szivárványos tollamat! Papagáj vagyok a javából!
0: Nem papagáj vagy, hanem ostoba! Mivel nem tudod, hogy a szemed is beteg, hajlandó vagy azt elhinni, amit látsz.
3: A papagáj elbizonytalanodott kissé.
2: Elromlott volna a szemem?
0: Egészen biztosan.
2: De én látlak téged, jól látlak, szürke vagy, gömbölyű, és van egy piros tollad.
0: Látod, látod, itt van az egyik legfontosabb bizonyíték, hiszen én ezer színben pompázó paradicsommadár vagyok.
2: Te!
3: Kiabált a papagáj.
0: Ha jó lenne a szemed, látnád a színeimet, gyönyörű alakomat, hosszú farktollamat.
3: A papagájban győzött a hiúság, megköszörülte a torkát.
2: Csak vicceltem. Te meg nem érted a tréfát. Rögtön láttam, amikor ide repültél a narancsfára, hogy a legszebb paradicsommadár vagy, akit valaha láttam.
3: Hiszen elégedett volt.
0: Akkor most mutasd be a többieknek!
3: A fűben hosszú, kockás, inges kígyó tekergőzött, éppen egy pockot bűvölt a tekintetével.
2: Kígyó, nézd meg a barátomat!
3: Szólította meg a papagáj.
2: Ő a paradicsommadár!
3: A kígyó egy percre fölemelkedett, úgy bámult a hiszent. Ez elég volt a pocoknak ahhoz,

0: gyorsan kereket oldjon.
1: Balancjukból baloncél fúj, mérgelődött a kígyó. Elvette az eszedet a hűség, még hogy ez paradicsom madár.
0: Azzal gyorsan tovább tekergőzött, újabb pockot keresni.
2: Hé, üregi nyúl!
0: Rikoltott az újabb járókelőre a piperkőc papagáj.
2: Ismerkedj meg a barátommal, a paradicsom madárral! Hol van?
0: Nyusszogta, de inkább nyufogta a nyúl, akinek egyik nagy metszőfogát épp az előbb verte ki a szomszédja, amikor hajba kaptak a káposztatorzsán.
2: Hol van, hol van? Nem látsz a szemettől? Itt mellettem!
0: A nyúl nem értette.
2: Azt hiszem, te viccelsz velem, hiszen ez nem pafodicsom madár, hanem egy szürke, egyszerű narancs.
0: Kacagott fölényeskedve a papagáj.
2: Neked rossz a szemed!
1: Rossz a te szemed? Te szemtelen, pimac, szavalgó! Majd adok ki neked szemüveget arra zikító két szemedre!
0: Azzal a megdühödött nyúl kapta a maradék káposztatorzsát, s úgy vágta hozzá az álmélkodó papagájhoz, hogy az nagyot nyögött, s egy percre meg is szédült az ág végében. Időközben híre ment, milyen badarságokat hord össze a narancsfán a papagáj. Futottak is az állatok minden irányból a narancsfához.
2: – Mit bámultok?
0: – ripakodott rájuk a papagáj.
2: – Nem láttatok még paradicsom madarat?
3: – Hol van, hol van, hol van, hol, hol, hol van, hol van?
0: – kérdezték kórusban az állatok.
2: – Itt van, sok vaksi buta állat, itt mellettem!
0: Az állatok zavarodottan áldogáltak. Nem kétséges, aki egy szürke, tollas gombócra azt mondja, hogy paradicsom madár, az nem normális. Súgtak, búgtak. Egyszerre a papagáj mellett termett két markos macska, igazi vadmacska, akik az állatkórház mentőápolói voltak. Nem sokat teketóriáztak a hőzöngő papagájjal, két oldalról megragadták, s vonszolták a kórház elmeosztályára.
4: Várjatok!
0: Szólalt meg hirtelen az eddig csöndben gubbasztó guruló madár.
4: Ne vigyétek el a papagájt! Nem beteg ő, csak mérhetetlenül öntelt, s mivel öntelt, így buta is! Ti olyannak láttok engem, amilyen vagyok, mert jó a szívetek, hiszen tudjátok, nem elég a szemünkkel látni, látnunk kell a szívünkkel is. A papagájnak pedig tudnia kellett volna. Az igazi szépség a ruha, a bunda, a tollazat alatt lakik, de az csak az láthatja, aki a szívével képes meglátni azt. Ezért a papagáj sem nem bűnös, sem nem őrült. De a lecke talán nem volt haszontalan, melyet tőlem kapott.
0: A papagáj egy darabig duzzogott, végül odafordult a guruló madárhoz.
2: Ne haragudj, hiszen, hogy megbántottalak.
4: Te se haragudj,
0: mosolygott a guruló madár,
4: hogy ilyen szigorú tréfát űztem veled.
0: És megbékültek.

Zalán Tibor, Hiszen a guruló madár. A második rész hangzott el. Elmesélte Kálid Artúr, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A varázsdobozt hallották.

0: A 100 fok Celsius felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Befejeződtek az idei május-júniusi érettségi írásbeli vizsgái, közölte kedden az Oktatási Hivatal. Az MTI beszámolója szerint 15 vizsganapon, 1170 helyszínen csaknem 148 ezer diák vizsgázott közép- és emelt szinten. Az Oktatási Hivatal honlapján már minden feladatlap és javítási útmutató elérhető. Az érettségi június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A MABISZ keddi közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Idén is kiemelten ellenőrzi a légiutas jogok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte kedden az MTI-vel a hatóság. A tájékoztatás szerint tavaly országosan 91 millió forint bírságot szabtak ki, és mintegy 15,5 millió forint kártalanítást kaptak az utasok. A felére csökkent, 18-ról 9-re apadt az Ukrajnának lőszert szállító nyugati szövetségesek koalíciójának létszáma. Erről a cseh elnök Petr Pavel beszélt a Financial Times című londoni üzleti napilap online kiadásának nyilatkozva kedden. A lapnak ezzel kapcsolatban Andrej Babis kormányfő is nyilatkozott, elmondva, Ukrajna támogatása helyett a cseh polgárokat részesíti előnyben, mivel a háztartások az iráni konfliktus okozta magas energiaárakkal küszködnek. Filmre viszi a párizsi Louvre múzeumában 2025. októberében történt látványos betörést Romain Gavras, francia rendező. Az ékszerrablásról írt oknyomozó kötetből, amely szerdán kerül a boltokba, pedig egy dokumentumfilm is készül, közölte a Flammarion kiadó. Az óriási nemzetközi visszhangot kiváltó ékszerrablás válsághoz vezetett a világ legnagyobb múzeumában, azt sztrájkhullám, majd az igazgató leváltása követte. 7 hónapnyi nyomozás és a főgyanúsítottak letartóztatása ellenére az ékszerek nem kerültek elő, írták könyvükben az újságírók az AFP hírügynökség tudósítása szerint. Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert megfigyelő állomásán. A brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 35 fok volt a napi csúcshőmérséklet. A korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel, 32,8 fokkal. A várható időjárásról: a felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. A lélek hangja, a Mária Rádió összeállítása következik.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Ferenc nével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, ahol ma Tóth Ferencné Marikával beszélgetek, aki sekrestyés a Naputcai templomban. Kezdjük egy imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésünkön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Tehát Marika 37 éve sekrestyés a Naputcában, 1945-ben született vidéken, római katolikus családban nőtt fel, volt első áldozó, bérmálkozó, de önállóan később nem élt hitéletet. Budapestre költözött, és úgy 18 éves kora körül úgy mesélted Marika, hogy akkoriban nem érdekelt a vallásos élet. Jöttél Pestre dolgozni, szövőnő és fűzőnő voltál az újpesti pamutgyárban, ahol aztán pártitkár lettél. Marxista egyetemet végeztél. Férhez mentél, aztán egy fiat született, és sajnos 40 évesen megözvegyültél. Nem volt könnyű az életed. Ekkoriban kezdtél érdekes álmokat látni férjed halála után, amik mindig előre megmutatták neked az utat, irányadóak voltak a te személyes életedre vonatkozóan. Isten belenyúlt az életedbe a férjed halála után. Ennek a beszélgetésnek mottoja lehet ez a szentírási idézet. A végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden testre, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Kedves Marika, kérlek, mesélj nekünk arról, hogyan hívott meg téged az Úr a hitre a templomba.
1: Október közepe táján, csütörtökön reggel, akkor arra ébredtem, hogy pénteken el kell mennem a templomba. Egész nap ez dolgozott bennem, hogy én nem hiszek Istenben, tehát nem vagyok vallásos. Mit mondanak az emberek, ha én elkezdek templomba járni? És valójában csütörtökön, pénteken szinte a gondolataimat ez a feladat, vagy talán kényszer is, mert mindig vele foglalkoztam, töltötte be egész péntek estig, amikor valójában nem mentem el a templomba, mert délelőtt dolgoztam, a házi munkák otthon tartottak mostam is, nem mentem el pénteken, és olyan lelki válságba kerültem, hogy nem érdemes élni. Mi az életem célja, értelme? Nagyon szenvedtem tőle. Teljesen addig még egy gondolat jött, hogy jövő pénteken elmegyek a templomba. Akkor megnyugodtam, és tulajdonképpen béke, nem vagyok ideges természetű, békével töltöttem az estét utána, és egy hét eltelt ismét, a következő csütörtökön azzal ébredtem, pénteken templomba megyek, és akkor, hogy minek menjek, nem megyek. És csütörtökön péntek egész nap ezzel foglalkoztam gondolatba, és pénteken este fél hatkor nem megyek, és akkor egy hang, ami belső indítás, hogy megígérted, és mondtam, hogy jó, megígértem, elmegyek a templomba. És akkor elmentem a templomba. Nem tudtam imádkozni, illetve talán nem is akartam, hanem, de azt tettem, hogy amikor felálltak az emberek, felálltam, ha leültek le, tehát ott voltam a szentmisén, részt vettem, lettem, és valójában a templomban megnyugodtam, béke töltött el. Örömmel mentem haza, hogy békébe, megnyugvással.
0: Ez a férjed halála után volt ez a két hónappal,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, tehát augusztus 10-én halt meg a férjem, és ez október közepén indult. Hogy
0: és akkor 40 éves voltál.
1: Igen. Egyik pénteken nem mentem el, a másik pénteken elmentem. Ha nem mentem el, akkor lelkiválság volt, hogy nincs értelme az életemnek, hogy tehát ez így nem jó. Viszont ha elmentem, akkor béke, nyugalom volt a szívembe, és megelégedés. Ez így ment januárig. Januárban jöttem arra, hogy jó nekem menni a templomba, hogy miért nem megyek. De igazából arra nem gondoltam, hogy szombaton, vasárnap vagy bármikor, mert csak a péntekre kaptam az indítást Jézus szenvedésének a napjára. Január végén összetalálkoztam a Imre atyával, és akkor megkérdezte, hogy miért csak mindig pénteken jövök misére. Igazából nem tudtam megmondani neki, mert számomra ez annyira új volt minden. Mondta, hogy a vasárnapot kell megszentelni, ezért attól kezdve pénteken is mentem, meg vasárnap is mentem. Áprilisig a lelkembe szaporodott a hit, az erősítés, mert kaptam álmokat. Viszont áprilisben odáig jutottam, hogy se előre menni nem tudok már a hitbe, se visszafordulni nem tudok már a pátakság felé, és akkor volt egy nagy álmom. A álmaimat Szent József templomhoz kötnek. Legtöbb álom ott történik, illetve álmomban ott vagyok. Nyitva volt a templom ajtó, én az ambó előtt álltam, és a nyitott ajtón a két padsor között valami hömpögött. Nem víz, inkább füst ennek tűnt, de szerintem az idő volt, hogy az idő múlik, és ahogy kifele kellett volna mennem, de nem mertem elindulni, és a kórusról hangot hallottam, hogy ne félj, indulj el ezen az úton tisztább, mint az arany. Akkor még nem tudtam, hogy Isten így szól az emberhez, csak később, évek múltán jöttem rá, és akkor elindultam, ahogy haladtam az úton, sírva mentem.
0: Eddig volt az álom, és utána ott folytatódik a valóság, hogy letetted a piros könyvet.
1: Igen, sok megpróbáltatás volt, de ez olyan lendületet adott, és letettem a piros könyvem, visszaléptem, utána a munkahelyemen sok probléma adódott, mert bolondnak néztek, hogy Isten miatt kiléptem a pártból.
0: És te hogy élted ezt meg?
1: Nehezen. Sok lelki szenvedésbe volt részem, de hála Istennek az Úr küldte az álmokat. Tehát nem csak az egy álom volt, nagyon sok álmom volt az első időkben, és valójában az is, hogy felkészített az Úr arra, hogy munkahelyváltásom lesz, mert álmodtam, hogy úgy megyek a plébániára, mint aki hazamegy. És a naplomba mit írok, beírtam, hogy aggódom a jutkáért, aki ott dolgozik. Utána jött az álom, hogy valaki jön, a szemét ugyan nem látom, most már talán mondhatom, hogy ő az atya, mert szemét nem láttam. Álmomban nem látok szemét, csak hangot hallok, tapasztalok dolgokat. Hogy adott nekem egy fakanalat, és azt mondta, hogy meg kell tanulnod főzni.
0: Adott egy fakanalat a kezedbe az Úr álmodban, és kerested a jelentését.
1: Igen, mert valójában baráti társaságban egyszerűen, de finoman főzök, tehát amit készítek, az finom. Most ez mit takar, mire kell figyelnem. Ugye gondolatban sokat foglalkoztam vele. Szeptemberben elhelyezték az Imre atyáikat, akkori plébánost, Füles Lajos atya meg a Szabó János atya jött a helyére. A Szabó János atya két hét után mondta, hogy vállaljam el a sekrestyésséget.
0: Tehát megkért az atya, hogy vállald el a sekrestyési feladatot?
1: Igen, és mondta, hogy a templomot rendbe tartani, a miseruhákat, a kellékeket, ez lenne a feladatom, meg nyitni, zárni a templomot, meg néha neki főzni. És amikor azt mondta, hogy néha neki főzni, rögtön párhuzamba állt azzal, hogy meg kell tanulnod főzni. János atya beteg volt, és szakácskönyvből főztem neki tulajdonképpen.
0: Speciális diétával.
1: Igen, szerint. Speciális diétával.
0: Tehát akkor ennek az álomnak is megvolt az értelme.
1: Igen. Ami még nagyon fontos, ugye én a Pamutba viszonylag jól kerestem, és a János atya mikor mondta, hogy Marika, mi nem tudunk annyit fizetni, mint a Pamutba, a felénél kevesebb pénzért jöttem a templomba dolgozni, mert vállaltam a sekrestyési munkát, és ő mondta is, hogy nem tudunk annyit fizetni, és akkor mondtam, hogy semmi baj, mert ha Isten hív, akkor ő gondoskodik rólam.
0: És azóta úgy tudom, hogy 37 éve papok jöttek, mentek, helyezések voltak, de te hűségesen azóta is ott vagy.
1: Igen.
0: És kitartóan dolgozol.
1: Igen, tulajdonképpen az álmakon keresztül vezet az Úr, és ami nehezebb, ott mutatja az utat, hogy mire kell figyelnem. Hát azóta ugye itt vagyok, néha nehezebb, néha nagyon könnyű körülmények között. Igen.
0: Említettél nekem konkrét álmot, aminek köze van a hited fejlődéséhez is, megosztanád velünk? Hogy Isten hogy van benne az életedben?
1: Igen, tulajdonképpen nagyon nehéz időszakok is voltak. Volt, amikor testi lelki fájdalom gyötört, hogy a fogam begyulladt, és nagyon szenvedtem tőle, és akkor elmentem a templomba, de ott is ilyen ellenséges érzületek vettek körül, mert nagyon sokszor visszahallottam azt például, hogy ő pártitkár volt, és most itt van, a templomba dolgozik. Volt, amikor nagyon negatív hatással volt rám, mikor fájt a fogam, úgy összecsaptak a fejem fölött a hullámok, hogy már nem bírom, sokáig nem bírom tovább, és akkor, tehát álmodtam, hogy kristálytiszta vízbe úszom, egy nagy halat érintek, és nem tudom, hogy honnan jövök és hová megyek, csak a nagy hallal úszom, és olyan, mint a szerelem. Egy nagyon szép érzés volt bennem. Ez az álom volt az, amikor örömmel töltött el, felszabadított, és akkor elmentem utána a templomba, és akkor a prédikációba az atya hal értelmezéséről prédikált, hogy tények Jézust hallal ábrázolták, ugye, mert ugye a keresztények, tehát az első időkben halal ábrázolták, mert ugye nem lehetett róla beszélni, hanem jelezték, és nagyon szépen kifejtette az atya, és akkor az idő alatt elmúlt a fogfájásom, hogy szinte meggyógyultam. Öröm töltött el a szívemet az, hogy mit nekem a világ, ha Jézussal járok együtt. Tehát ez annyira jó volt, hogy az ilyen álmok mindig megerősítettek a hitembe.
0: Ez erőt adott, hogy tovább lépjél.
1: Igen, hogy tovább menjek.
0: Nagyon köszönöm, hogy megosztasz velünk ilyen mély álmokat, ilyen mély érzéseket, ami biztos segít a hallgatóknak is, nyilván másoknak is vannak álmaik, nem biztos, hogy mindig tudjuk értelmezni jól, de ez nagyon jó, hogy nálad úgy látom, hogy mindig megtalálod aztán az értelmét a te életedre vonatkozóan.
1: Hosszú ideig nem gyakoroltam a vallásomat, és amikor rátaláltam Isten útjára, próbáltam, ismét ugye jártam rendszeresen templomba, hogy szentáldozáshoz járulhassak. Szigorú volt Imre atya is, felkészített arra, és tulajdonképpen hosszú időn keresztül ugye nem áldozhattam, hanem átvettük a hitünknek az alapjait, tehát követelményt állított velem szembe is. Na, elérkezett az az idő, amikor végre meggyónhatok, áldozhatok, örültem neki, szerdán este meggyóntam, és akkor elhatároztam, hogy csütörtökön újra áldozom, és nem tudtam újra áldozni, és mert amikor indultam el a templomba, a kulcs beletört az ajtóba, és ugye nem tudtam elmenni, és nagyon bántott, még sírtam is miatta. Most se vagyok méltó arra, hogy szentáldozáshoz járuljak. Pénteken mehettem, és valójában pénteken újraáldozhattam, és nagy öröm volt számomra, de később, amikor akkor nem tudtam, hogy első péntek van, illetve ez még nem világosodott meg előttem, csak később, egy pár hónap múlva, amikor visszalapoztam a naplomba, hogy tulajdonképpen az Úr péntekre hívott meg engem, az újraáldozásom is nem csütörtökön volt, hanem első péntekre esett, mert az első pénteket, mint Jézus szíve tiszteletét tartott. Tehát azt mindig különös figyelemmel kísértem, csak akkor még nem tudtam, tehát nem volt elég világos számomra, hogy ez mennyire fontos, és nekem a fontos.
0: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy csütörtökönként nem áldozol, hanem csak azt, hogy akkor az újrakezdés az egy első péntekre
1: igen,
0: se.
1: Igen, hogy
0: Jézus szentsége hát szívének az
1: igen,
0: engesztelés.
1: Igen, első péntek az egy kicsit ünnep is Jézus szent szívének a tiszteletével, hogy
0: igen.
1: És akkor, hogy meg mai napig is a első péntekre mindig tisztelettel gondolok, hogy az egy kis ünnep a számomra.
0: Igen. Van-e akkor olyan, ami úgy fontos uh-huh. neked a szíved mélyén, és nem hangzott el? Hogy hívott az Úr az imára téged?
1: Igen. Többször, mert többször van olyan álmom, amiben imádkozom. És valójában a békéért a világnappal kapcsolatban is, és akkor van, amikor, ahogy szól az Úr, hogy te imádkozz, és én mindig a mi atyánkot és a üdvözlégyet, ezt a két imát imádkozom álmomba. Viszont ez a mai napig megvan, hogy éjjel arra ébredek, hogy imádkozom. Elalszom, megint ébredek, és megint imádkozom. A múlt héten is volt egy olyan nap, hogy ahányszor fölébredtem, én imádkoztam. Ugye, mert az Úr felszólított arra, hogy te imádkozz, és én próbálom ezt, és ez teljesen független tőlem, mert ugye nem tudom, én elalszom, lefekszem, és mondjuk nem is minden nap az, hogy na most minden nap, hanem alkalmanként, hogy mi befolyásolja, nem tudom.
0: De, csak arra ébredsz fel, hogy imádkozom.
1: Igen, és akkor megint elalszom, megint arra ébredek, hogy imádkozom. És tulajdonképpen
0: csatlakozhatok hozzád, én is megéltem ezt már sokszor.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ahogy
0: arra ébredek föl, hogy imádkozom.
1: Igen.
0: Úgy érzem ilyenkor, hogy szükség van az imánkra.
1: Igen, Igen, és ugye az Úr többször hív embereket, hogy imádkozzanak a békéért, és mondjuk én minden nap imádkozom a békéért tulajdonképpen, ami állandó, hogy a papjainkért, papi hivatásokért a békéért való imádkozás, és mondjuk szeretek is imádkozni, tehát reggel, ha fölkelek, imával kezdem a napot, Solos ma, ima, és akkor úgy folytatódik, tehát én minden nap imával, tehát az Úr elé.
0: És este mégy a Szent Misére, a munkahelyedre, igen, a templomba, és imával is fejezed be.
1: Igen, a napi zsolosmát azt imádkozom, még szeretem a litániákat. Igaz, ez kötött, de én ilyen szépen nem tudom megfogalmazni, ahogy le van írva Jézus szeme litánia, gondviselő Isten előtt való imádság. Tehát én szeretem a litániákat imádkozni, hogy együtt lenni Istennel.
0: Ez egy nagyon szép befejezés volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örülök, hogy eljöttél és megosztottad a hallgatókkal ezt.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Tóth Ferencnével, a Naputcai templom sekrestyésével Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Varga Gábor, felnőtt megtérő vagyok, nem hívő családba születtem, meg se lettem keresztelve, és ezáltal nem sok kapcsolatom volt Istennel. Én hittanra jártam általános iskolába 1-2 évig, ott a helyi plébánosnak a hozzáállása nem igazán volt jó, se nekem, se az édesanyámnak nem tetszett, és akkor így meg is szakadt ez az egész. Valamit azért csak elültetett bennem Istennel kapcsolatban. 8 évesen elváltak a szüleim, elköltöztünk egy lakótelepre, ott a lakótelepiként az utcán nőttem fel. Viszonylag fiatalon sikerült egy hosszú távú párkapcsolatot kialakítani, utána élettársi viszony lett belőle. 2007-ben született a lányom abból a kapcsolatból, és éltünk Isten nélkül, ahogy mi azt gondoltuk. A vége felé pedig már elég elkezdtünk elhidegülni egymástól, és 2016-ba bejött egy harmadik személy az életemben, akivel viszonyt kezdtem titokban, és utána körülbelül egy évre rá jöttek a problémák, elkezdtem megbetegedni, pár hónap alatt 15-20 kilót fogytam, elmentem orvoshoz, jöttek a kivizsgálások, és arra megállapításra jutottak, hogy ki kell venni az epehólyagomat. És akkor elgondolkoztam, hogy mit is csinálok az életemben, hogy milyen bűnben élek, és nem sokkal rá elmondtam az élettársamnak, hogy mi történik velem, és olyan szégyenérzetet éreztem utána, és olyan bánatot, hogy egyszerűen nem tudtam tovább ott velük maradni, és nem sokkal rá elköltöztem otthonról egyedül, hátrahagyva gyerekemet és mindent.
1: A társad hogyan reagált mindenre? Az újrakezdés szóba sem került?
0: Akkor már én úgy éreztem, ő is szerintem már szeretett volna szabad lenni. Ez a szeretői viszony még megmaradt, de már akkor tudtam, hogy ez egy nagyon egy ártó kapcsolat, és nekem abból ki kell lépnem, és egyszerűen nem tudtam emberként kilépni belőle. Akárhogy akartam, nem tudtam kilépni abból a kapcsolatból, és akkor hívtam segítségül Istent, amikor már éreztem, hogy ebből emberként én nem tudok szabadulni, mert visszaestem a bűnbe, és visszaestem, és megint visszaestem, és 2020-ban vége lett ennek a kapcsolatnak teljesen, és akkor jött a teljes mélypont, hogy egyedül vagyok, hogy magányos vagyok, nem kellek senkinek, és akkor egy okos tévén van otthon, és egyszer csak bekapcsoltam a YouTube-ot, és valahogy valamilyen úton, módon szembe jött velem az Ez az a napnak a videóklipje. Meghívtál, hogy Vízre lépjek című száma. És meghallgattam, és megnéztem, és valami olyat láttam az emberek arcán és az előadók arcán, hogy egy valamiért jöttek ott össze. Hogy nem azért, hogy jó érezzék magukat, nem azért, hogy fizettek valamiért, hanem azt a vágyat a szemükbe, amit láttam. És még egyszer meghallgattam, és még egyszer meghallgattam, és utána adta föl a következő videót, és megint a következő videót, és annyira vágytam ezután, hogy megismerjem én is ezt a titkot, hogy elkezdtem ennek hatására olyan videókat nézni, ahol olyan tanításokról beszélnek, szeretett közösségnek a tanításáról, Jézusról beszéltek, Istenről beszéltek, és ahogy hallottam a Szentírásból az igéket, akkor vágytam arra, hogy én is megértsem ezt az egészet. És utána elmentem, vettem egy Bibliát, és azt tanácsoltak az egyik videóban, hogy először olvassam el az Új Szövetséget, és utána az Ószövetséget. És így is lett, hogy megértsem az egészet, hogy Jézus jót akar, és miattunk vállalta a szenvedést.
1: Ez hogy érkezett meg hozzád? Hittanórákról maradt meg valami benned?
0: Azt tudtam, hogy Isten van. Mert amikor még fiatal koromban is valami olyasmit elkövettem, olyan bűnt és olyan élethelyzetben voltam, tudtam, hogy van Isten, az én kis gondolataimban kértem őt, hogy segítsen abba a problémába, de ennyi. És Jézussal nem voltam tisztában, a szentekkel nem voltam tisztában, és a Biblia által képbe kerültem elég sok mindennel, egy év alatt kiolvastam a Bibliát.
1: Hogyan hatott rád? Nehéz vagy könnyű volt? Mi ragadott meg benne?
0: Jó volt, hogy azt ajánlották, hogy az Új Szövetséggel kezdjem, mert utána az Ószövetség az egy nehezebb rész. Új szövetség jobban mélyebben hatott rám, az Ószövetségben viszont nagyon sok olyan példázat van, amiből tanulhatunk.
1: Volt olyan rész példázat Jézus tette, ami különösen is megmozgatta a bensődet?
0: Én azt mondanám, hogy rám ez nagyon erőteljesen hatott minden. Minden ige szakasz, Jézusnak minden kijelentése. Nem értettem, amikor elolvastam, nem értettem a dolgokat, hogy mit miért. Utána visszamentem rá, visszatértem. Közben ugyanúgy néztem a videómegosztó csatornákon a példabeszédeket, a prédikációkat hallgattam, és kezdtem egyre jobban megérteni ezt az egészet. Utána kezdtem vágyakozni, hogy valamilyen közösséghez tartozzak, hogy ne a négy fal között legyek az én kis gondolataimmal, az én elképzeléseimmel, és utána odáig jutottam, hogy mentem autóval valamerre, és láttam, hogy az emberek mennek be a templomba egy tálca sütivel a kezükben, és olyan vágy volt a szívemben, hogy szeretnék én is oda tartozni egy közösséghez, hétvégenként misére menni, hogy valamit tegyek afelé, hogy Jézus segít rajtam.
1: Ebben a kereső időszakban, az egy évig tartó bibliaolvasás idején beszéltél erről valakivel?
0: Beszélni nem tudtam senkivel erről, mert a családba nem nagyon értették ezt meg. Már kezdtem mondani, hogy Isten felé kezdek én fordulni, de így a bibliai részekből nem tudtam beszélni senkivel, nem ismertem senkit, akihez tudnák közeledni.
1: Hogyan alakult tovább a közösséghez tartozás utáni vágyakozásod?
0: Ez úgy alakult, hogy a munkám során megismerkedtem egy hívő családdal, ahol kezdtünk beszélni erről, hogy Bibliát elolvastam, hogy más a felfogásom a világról már, hogy nézem ezeket a videókat, és ők mondták, hogy menjek le egyszer a templomba. Mió Baradának volt egy előadása, ahova már csak az utolsó napon tudtam bejutni, és elmentem oda a templomba, és féltek is egy kicsit, hogy olyasmiről fogok hallani, ami lehet, hogy engem egy kicsit felkavar és felráz, de igazság szerint addigra már úgy fel voltam lelkiekben, úgymond készülve, amit ott hallottam, hogy nem ért váratlanul. És nagyon jól esett, és nagyon ittam minden szavát az egész előadásnak. Utána kezdtem vágyakozni, imádkozni az én kis imámmal Istenhez, hogy mutassa meg nekem, hogy melyik közösséghez kéne tartoznom. És emlékszek rá, beültem az autóba, elmentem a szomszéd településre, hogy keresek egy templomot, ahova be tudok menni, tudtam, hogy vasárnaponként van mise. Volt ott kettő templom, az egyiknek zárva volt az ajtaja, a másiknak nyitva volt. Pont mise is volt, és valamilyen úton, módon meghátráltam, és nem mentem be. Hazamentem, és akkor megint szólt ez az ismerős, hogy menjek le, egy másik alkalom lesz a helyi templomba. Oda lementem, és ott találkoztam olyan emberekkel, akik által ott maradtam.
1: Kik voltak ezek?
0: Találkoztam egy lányjal, aki egy dicsőítő csapatnak a vezetője, egy férfival, aki invitált engem az útkeresőbe, még ott aznap azt se tudtam, fel se fogtam, hogy mi történik velem. Olyan gyorsan pörögtek az események, mindenre csak igent, igent, igent mondtam, és egyszer csak ott találtam magam az útkeresőbe, szeptemberbe indult. Ez azzal jött össze, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Amikor kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy melyik közösséghez kell tartoznom, akkor kértem azt, hogy az volt a vágyom, hogy szeretnék megkeresztelkedni. És amikor az útkeresőbe voltam az első alkalmon, elém rakták az A4-es papírt, hogy akkor jelöljem be, hogy mit szeretnék. Első áldozás, bérmálkozás, keresztség felvétele. És ott álltam, hogy ezért imádkoztam. És most itt vagyok, és megadatik számomra. Ez volt tavaly, úgyhogy elindultam az útkeresők útján, csatlakoztam a katolikus egyházhoz, csatlakoztam Ági által, dicsőítő csapathoz, mint segítő, és annyi örömet és ajándékot kapok azóta Istentől.
1: Részleteznéd egy kicsit, hogyan változtatta meg ez az életedet?
0: Új barátokat kaptam a régiek helyett. az útkeresőben olyan témákról tudok beszélni emberekkel, amiről én a négy fal között nem tudtam. A világi emberekkel nem tudok beszélni, amiről én gondoltam, hogy az úgy van, ott 8 ember máshogy állítja, máshogy látja, hogy ők hogy gondolják, ez nagyon jó. A dicsőítő alkalmakon olyan szinten bele tudok látni ebbe az egész egyháznak a működésébe, az üres templomtól elkezdve, ameddig megtelnek emberekkel a templom, utána az összepakolás, utána, hogy egyedül tudok maradni Jézussal még. Olyan belülről és hátulról tudom megismerni az egész egyházat. Ezáltal én úgy veszem észre, hogy Isten nem csak leültetett engem a templompadra, hogy akkor most érje meg, és most meg leszel keresztelve, hanem ilyen VIP jegyen van, mondhatni.
1: Egyébként is szeretted a zenét? Vagy a közösségben került közel hozzád?
0: Igen. Ugye világi zenét hallgattam, és a megtérésem zenéjét, most már tudom azt a szövegét is, tudom értelmezni, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. És ez kísér engem egész utamon, ez a dicsőítés és a zene. Én nagyon fel tudok ott töltődni, és nagyon sokat kapok a zene által, és most már a szolgálat által, hogy tudok szolgálni, így a zenében is.
1: Mit jelent számodra a vízre lépés?
0: Nekem mindent. A régi életem elhagyását, megfordulást, az, hogy Istennek kellek, és ezáltal az embereknek is kellek. Én úgy érzem, hogy ahogy engem elhívott Isten abba a helyzetbe, nekem azokba a megkötözöttségekbe, azokba a láncokba, és azokba a bűnökbe, amiben én benne voltam, ez egy áldás, hogy én erre az útra léphettem, hogy nem más felé fordultam, nem a világ felé, nem a élvezetek felé.
1: Milyen hatással van a benned végbe menő változás a kislányoddal való kapcsolatotokra?
0: Igen, hát az elején nehéz volt ezt elfogadni, hogy most egyedül kell lennem. Az időmet és az energiámat ugye Isten felé kell fordítanom, hogy gyógyuljak. De szerencsére nem lett rossz, nem hidegültünk el egymástól a lányommal. Egyre jobb a kapcsolatom, én úgy látom, egyre többet tudok beszélni a lányomnak Istenről, és az irgalomról, a megbocsátásról, hogy ő hogy álljon hozzá az élethez, barátnőihez, helyzetekhez, amiben éppen kerül.
1: Nyitott ezekre az apai gondolatokra?
0: Én úgy veszem észre, hogy nyitott, igen.
1: A többi családtagod, szüleid hogyan viszonyultak a vízre lépésedhez?
0: Amikor már így mertem beszélni nekik, amikor már így körvonalazódott, hogy ez azért több, mint egy fellángolás Isten felé. Édesanyámnak az volt a reakciója, hogy nagyon megváltoztam jó irányban, nagyon sokat változtam. Ő azért tényleg ismert engem, hogy én milyen voltam a családban, saját családomban. Édesapámnak, amikor beszéltem erről, hogy velem mi történik, beszéltem az igéről, ő azt mondta, hogy kezdesz megtérni, fiam. Testvéreimre is jó hatással volt, én úgy érzem. Senki nem mondott ellent ennek az egésznek, és igazság szerint a környezetemben sem mond ellent ennek senki. Az, hogy meghallgatják, az, hogy nem szólnak hozzá a témához, de meghallgatják és elfogadják, akár amikor azt mondom, hogy én most böjtölök aznap, és nem eszek, csak iszok például, elfogadják és megértik.
1: Olyanokkal is találkoztál, akikben esetleg felébresztetted az érdeklődést?
0: Találkoztam, és ugye nagyon sok mindenkit hívok dicsőítésre, templomra, alkalmakra. Én érzem és látom az emberekbe, akár saját testvérembe is, szomszédokba, de valahogy nem lépik meg azt a lépcsőfokot, amit meg kéne lépni. Meghallgatják, és tetszik is nekik, és tudják, hogy ez jó lenne nekik, de valamilyen szinten még nem.
1: Másokkal való kapcsolatban tapasztalsz változást saját magadon?
0: Igen, családon belül észreveszem. Jelenben is nagyon sokat változtam. Az emberekkel megtalálom a szót. Türelmes lettem. Szeretettel tudok fordulni mindenki felé. Én úgy érzem, hogy csak pozitív változása van ennek az egésznek.
1: Most hol tartasz a tanulmányok, vagyis Jézus megismerésének útján?
0: Keresztség felvételére készülök, egy éve járok útkeresőbe, még van 2 év, húsvétkor leszek megkeresztelve. Kell ez a 3 év, én azt mondom, ameddig felkészülök lelkiekben. Én most jelenleg ott tartok, hogy gyógyuló félbe vagyok. Szűz Máriával kialakult a kapcsolatom. Jézus barátként tekintem, és kezd helyreállni az egyházzal való kapcsolatom.
1: Hogyan ápolod a Jézussal való baráti kapcsolatodat?
0: Próbálok ráhagyatkozni szinte mindenben, problémáimban, olyan élethelyzetekben, ahol észreveszem azt, hogy emberiként én ezt már nem tudom megoldani. Próbálom az imámat most már rendszeresíteni reggelenként, 1 óra, 1 óra, hogy meglegyen. Nagyon sokat segít azok a közösségek, amihez csatlakoztam, családi közösség, útkeresők közössége, férfi közösség, és mindenhol tudok épülni, akár imában, hogy ki hogy imádkozik rózsafüzérben. És így jó elindítani napot, tényleg ez a 1 óra, 1 óra, hogy adjuk oda az időnket Jézusnak, Szűz Máriának, Istennek, mert teljesen más lesz a napunk.
1: Mondod a rózsafüzért, kinek tartod a szűzanyát az életedben?
0: Ugye Jézus anyjának, aki végignézte saját fiának a halálát, és mostanában annyira megrendítő, hogy tisztelem őt mindezekért, és hiszem, hogy közben jár. Értem, értünk, és aki hozzáfordul.
1: Van olyan szent, aki hatott rád a megtérésed útján, és példaképként áll előtted?
0: Egyelőre nincsen, mert én azt veszem észre, hogy engem így lépésről lépésre visz közelebb Isten a szentekhez, Jézushoz, és úgy mindenkihez, hogy én úgy tudom megérteni ezt az egészet, hogyha van mögötte, vagy én át tudom ezt élni. Még így nem alakult ki.
1: Mit gondolsz, a keresztség szentségét megkapva, miben fog változni az életed, Isten kapcsolatod?
0: Annyiból várom a keresztség felvételét, hogy meg tudjak gyónni, az életgyónást meg tudjam ejteni, hogy azt a sok bűnt és azt a sok gyalázatot, amit elkövettem mások ellen, Isten ellen és saját magam ellen, hogy attól megtisztuljak. És várom, hogy az eukarisztiában magamhoz tudjam venni Jézust.
1: Ebben a várakozásban most hol helyezed el Istent?
0: Már elhiszem, hogy ő teremtette meg a világot, az embereket, hogy ő volt az ige, az élő ige, ami ma is van, és ha odafigyelünk rá, akkor az működik. Mindig szól hozzánk.
1: Most az életedre visszatekintve megtalálod benne az Isten működését?
0: A gondviselés, én úgy érzem, hogy az mindig ott volt az életemben, mert megadta nekem a lányomat, hogy megszülethessen, megadott nekem egy olyan párkapcsolatot, ami még működött is, csak sajnos én azt nem tudtam megbecsülni. Minden helyzetben kisegített engem Isten, csak ugye elvitt az élet sodrása. És hogy meghallgatott engem abba a helyzetbe, amibe kerültem, hogy engem, mint pogányt, letekintett rám, és azt mondta, hogy nyilván vagy. Mindegy, hogy meg vagy keresztelve, vagy nem. Istennek ez nem számít.
1: Az Isten útján járva és előre tekintve milyen vágyaid vannak?
0: Nem adatott meg a házasság az életemben, hogy én szeretnék még megházasodni, szeretnék egy olyan tiszta életet élni, ami Isten előtt szent. Szeretnék a továbbiakban is közösségekhez csatlakozni, az embereket szolgálni akár. Én úgy érzem, hogy 44 évesen egy új életet kaptam Istentől. Anyagiakban, munkában, barátokban, hitéletben, minden szinten új életet kaptam. És a jövőre nézve ez csak jó lehet, akárhogy is történik.
1: Tudsz valami bölcsességet, tanácsot mondani a hallgatóknak? Miért érdemes ezen az úton?

0: ez nem hoz gyümölcsöt. Amikor így gondolkozunk, és Isten kizárjuk ebből az egészből, így csak emberként gondolkozunk, és ebből nem lesz virágzó élet. Nyugodtan kiáltsunk az Úrhoz, mert ő jön és megsegít.
1: Szívesen jöttél tanúságtételre?
0: Jézus mondja, aki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyi atyám előtt, aki a mennyben van. Én ezzel az ige szakasszal érkeztem ide, már amikor kaptam a felkérést erre a tanúságtételre, már akkor ez fogalmazódott bennem, hogy tanúságot kell tegyek Jézus Krisztus mellett, hogy elhívott engem erre az útra, hogy merjek kiállni, merjek az embereknek beszélni erről, hogy a templomba ne szégyenkezzek, hogy merjek felállni dicsőítés közben, hogy merjek kimenni az oltárhoz az áldásért, hogy igenis éttermekbe keresztet vessek étkezés előtt, hogy merjen felvállalni Jézust, mert ő is fel fog vállalni az Atya előtt engem.
1: Kedves hallgatók, Varga Gábor tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
2: A lélek hangja, a Mária Rádió összeállítását hallották.

Johann Sebastian Bach C-moll passzakája című művét tonkópban játszotta. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Országos zarándoklatot szervez munkatársainak és önkénteseinek a Katolikus Caritas, Caritas Hungarica május 30-án szombaton Bodajkra, a segélyszervezet alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulója alkalmából. A jubileumhoz kapcsolódva a résztvevők egy csoportja már május 29-én útnak indul, a Caritas zászlóját hordozva 28 kilométert tesznek meg gyalogosan Várpalota és Fehérvár csurgó között, majd másnap Fehérvár csurgóról Bodajkra érkeznek meg, így teljesítve a szimbolikus 35 kilométeres zarándokutat. A Bodajki Mária kegyhelyen a közel 850 fős résztvevői közösséget imádság, szentmise és lelki programok várják. Soron kívüli átvizsgálást rendelt el a MÁV vezérigazgatója annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden a közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatotta a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője kedden az MT-vel. Az intézmény egy hónappal ezelőtt jelentette be a Biodóm központi részén kialakítandó mintegy 1 hektáros terület nyár közepi megnyitását. A helyszínen egy egész évben látogatható Városi Oázis várja majd a közönséget egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. 30 éves jubileumát ünnepli a Babesbujai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, írja a Magyar Kurír. Az évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt Kolozsváron, amely a római katolikus pap és teológus képzés erdélyi történetét mutatja be a középkortól napjainkig. A tárlaton 43 nyelvű pannó idézi fel az intézmények, tanárok és diákok szerepét az erdélyi szellemi élet formálásában. A kiállítás bemutatja azt is, hogy Kolozsváron már több mint 200 éve működött felsőfokú oktatás a jezsuita kollégiumban. A szabadtéri tárlat június 8-áig látogatható a főtér közelében. Segélycsomagot mutat be júniusban a közel-keleti válság által sújtott gazdálkodók támogatására az Európai Bizottság a 2027-es költségvetési javaslattal együtt, közölte Christoff Hansen, mezőgazdaságért felelős uniós biztos kedden Brüsszelben. A testület nem lát közvetlen kockázatokat az élelmiszerek vagy a műtrágyák elérhetőségére az Európai Unióban. Az egyre emelkedő költségekkel kapcsolatos aggodalmak kezelésére az uniós bizottság azonban jelentős pénzügyi támogatási csomagot mutat be még a nyár előtt, emelte ki a biztos. Végül az időjárásról. Délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek, de hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 32-től a 45. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szent Atya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szent Atya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Család Egyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Szigetköz Pávakör ásványráró felvételeit hallhatják.

0: Szigetköz pávakör ásványráró felvételeit hallották mai guzsolyasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkózása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet szerdán publikált nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írták, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatás politikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. Az érdekképviseletek ezért azt kérik, hogy egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatás politikai szakállamtitkárság létesüljön, amely megfelelő felhatalmazást kap az érdekegyeztetés koordinálására. Újra elérhető szerdától az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtőrendszer, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az internetes hírfogyasztás napjainkban egyre inkább a közösségi platformokra terelődik, ami a szerkesztőségek honlapjainak elérését és reklámbevételét veszélyezteti. Olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly készült internet használói felmérésében, amelynek részleteit szerdán közölték az MTI-vel. A felmérés alapján 2025. novemberében a 16 éves vagy idősebb magyar internet használók 17%-a nyilatkozott úgy, hogy a megelőző 12 hónapban közvetlenül támogatott valamilyen online tartalomszolgáltatót, ez körülbelül 1,2 millió fős fizetőtábort jelent. Az orosz hadsereg 163 csapásmérő, valamint álcadronnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra jelentették katonai és helyhatósági források. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapások károkat okoztak az észak-ukrajnai Csernyihivben és környékén. Civil infrastruktúrális és logisztikai létesítmények rongálódtak meg. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 150 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban. Sikeres munkát végzett Albánia az uniós csatlakozáshoz szükséges jogállamiságra vonatkozó kritériumok teljesítése terén, jelentette ki Márta Kósz bővítésért felelős uniós biztos kedden Brüsszelben az EU-Albánia kormányközi konferenciát követő sajtótájékoztatóján. A biztos hangsúlyozta, Montenegró után Albánia a második jelenlegi tagjelölt ország, amely teljesítette a 2024. októberében meghatározott ideiglenes jogállamisági kritériumokat. Márta Kósz kiemelte, az Európai Bizottság továbbra is támogatja Albánia célját, hogy 2027 végéig lezárja a csatlakozási tárgyalásokat. Végül az időjárásról. A felhőtlen derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében, szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő, és a technikus Nátrán István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Cserépfalu határában lévő Kistanyán, Palotáson és Kazáron készült riportjainkat követhetik figyelemmel. Első riportunkban Kis Lászlóval a Kistanya Állatotthon, Vadfarm és Állatsimogató vezetőjével beszélgetünk. Érdekes azért ez a hely, Kistanya, és mondja, hogy 2 éve nyitottak?
5: Igen, 2 éve. 2024. június 8-án nyitottunk meg, mint állatsimogató. Azelőtt anyajuhokkal foglalkoztunk, tehát húsbárányt állítottunk elő, meg volt 200 darab fejőskecskénk, és akkor ugye azokkal legeltettük itt a Nemzeti Parttól bérelt hegyi legelőket, ugye a fás legelőket, de utána ugye hát egyre nehezebb volt az aszály miatt is, meg a munkaerő miatt is fenntartani az állatállományt, és akkor ugye eladásra került ez a nagy létszámú állat, de közben ugye folyamatosan gyűjtögettük a mindenféle fajta állatokat, mert ugye a családom is, meg a gyerekeim is nagyon kedvelik ezt az állattartást, és ugye már összegyűlt ilyen 40 féle fajta állat, és mivel ugye van még egy állattartó telepünk Bükzsércen, egy sertéstelep, és a két telepen volt az a sokfajta állat, ami most ugye ide lett elhelyezve, és barátok mindig eljöttek hozzánk látogatóba, családostól gyerekestől, és ugye tetszett mindenkinek, hogy ugye a gyerekek itt jöhetnek, mehetnek az udvaron, meg ismerkednek az állattartás rejtelmeivel, és akkor ebből kifolyólag jött az ötlet, hogy akkor lehet, hogy erre kéne úgymond átállni, és akkor megpróbálni, hogy mennyire lesz ez kereslet.
4: Általában akik városon éltek, és beleuntak az ottani dzsumbolyba, azok szoktak próbálkozni egy ilyen dologgal. Aki itt élt az erdőben, itt a teljes mértékig a természetbe, mert nem városba ment inkább.
5: Hát nem, mert ugye nekünk a természetközeli élet volt a, úgymond a gyerekkori otthonunk, a játszóterünk, tehát én olyan körülmények között nőttem föl, hogy nem volt áram, nem volt semmilyen tévé, rádió, úgymond kint egy erdészházba, és nekünk az volt a megszokott, meg most is jelen helyzetben, itt a tanyán is azt mondom, hogy szinte teljesen van mindenféle internet kapcsolatunk, minden, de azért amit tudunk, azt most mi magunknak termelünk, magunknak állítunk elő, és így megpróbálunk. Most én legalábbis azt mondom, hogy azt próbálom meg a gyerekeimnek, meg ugye aki hozzánk ellátogat, hogy ezzel is fel lehet tartani a családot, és sokkal egészségesebb és sokkal nyugodtabb életet lehet így az állatokkal együtt eltölteni, mint mondjuk egy városi közegben.
4: Csodálkozom, mert itt rend van, úgy látom. Teljes rend, de nem úgy, mint egy állattartó telepen szokott lenni, hogy össze-visszaság, hanem itt mindennek megvan, úgy látom a helye. Ott van a széna, szépen bepakolva, a gépek itt oldalt állnak, az istállók, ha istállók, vagy hodá is lehet, hát ugye igen. Juhok is vannak, meg lovak is, meg hát nem, kettőt már mondtam, amit láttam, juhok, lovak. Mi van még?
5: Hát elég sok fajta. Hát ugye vannak baromfiaink, ugye van itt pávától elkezdve mindenféle kacsák, akkor vannak mondjuk emujaink, akkor vannak kisebb állataink, mint a tengeri malac, akkor van vadászgörény, van degú, vannak teknősök, van egy nyuszi simogatónk, ahol a gyerkőcök be is tudnak menni a nyuszik közé, akkor vannak kecskéink, juhaink, akkor van egy tanyakörutunk, az ugye az épületek mögött helyezkedik el egy ilyen bekerített rész, ahol körbe lehet sétálni, ott vannak muflonjaink, lámszarvasok, nagyon szelidek készhez szokottak, lehet etetni a látogatóknak, aki hozzánk eljön, az tud vásárolni ugye ilyen tanyacsemegét, és akkor kézből tudják etetni itt az állatokat, de vannak csacsiaink, vannak nagymaráink, van lovaglási lehetőség itt, azt lehet mondani, hogy nálunk már olyan gyerkőc, aki meg tud ülni úgymond biztonságban a gyerekbe, az már tud lovagolni egy ilyen sétalovaglás egy homokos lovaspályán, van szakképzett lovasoktatónk, és akkor most is éppen lehet látni, most is egy olyan 3 éves forma gyerkőc élvezi a lovaglás rejteményt.
4: Hintáznak is, szépen ott leülnek az árnyékba palatozni, akár itt is lehet lángost is venni, hogyha jól láttam ki. Igen, tehát igen. Minden kényelem megvan, mint egy állatparkban.
5: Így van. Hát nagyon sokan úgy látogatnak el hozzánk, hogy hozzák a kis hátizsákot, a kis plédjüket, és akkor itt egy árnyékos helyen a falat lepakolnak, és akkor ugyanúgy el tudják az otthonról hozott elemózsiájukat is fogyasztani, vagy ugye helyben is van most lehetőségünk, van egy barátunk, vagy ez nem saját tulajdonú a büfénk, hanem az egyik barátunk jár hozzánk hétvégente, vagy amikor a rendezvény van, és akkor ugye a büfé szolgáltatást ezt ő nyújtja itt nekünk a tanyába.
4: Mennyire ismerik már önöket? Mert azért, megmondom őszintén, az idevezető út, hogyha nem gyalog jövök, akkor zögykölődik, de sokan itt vannak, látok, hogy 3-4 autót itt valamennyire ismerik, ugye?
5: Igen, hát most a marketingünk legfőképp az elején csak szinte azt lehet mondani, hogy az interneten volt, a Facebookon, viszont most azt tapasztalom, hogy folyamatosan, ahogy jönnek a vendégek, az újabb látogatók, mert van, aki szinte már olyan szinten visszajáró, hogy szerintem 20-30-szor is volt nálunk, mióta megnyitottunk, de azt tapasztaljuk, hogy szájról szájra megy a hírünk, mert ellátogat hozzánk, mindenkinek tetszik, hál' Istennek, és elújságolják az emberek a baráti körökbe, hogy ugye itt jártak, nagyon sok a családos látogatónk, ahogy említett, és van a nagy játszóterünk, valamint most már bejön az az időszak, amikor jönnek hozzánk majd az osztálykirándulások, mert arra is van lehetőség, hogy osztálykirándulások, valamint nagyon sokszor volt már rá, hál' Istennek példa, hogy mondjuk ilyen gyerekotthonokat, mondjuk például már egy idősek otthona is ellátogatott hozzánk, és mondjuk például olyat, aki ilyen helyről érkezik, én azt teljesen térítésmentesen szoktam beengedni, mert most egy állami gondozott gyermekcsoport, azt gondolom, hogy nekik ez egy nagy lehetőség, nem biztos, hogy mindig van rá, megtehetik, hogy ilyen helyre jussanak, én akkor őket teljesen térítésmentesen be szoktam engedni, és hál' Istennek ennek is elment a híre az ilyen otthonokba, és ők is egyre többet látogatnak el hozzánk, és nagyon-nagyon örülnek nekik, és tetszik nekik a hely.

0: Hát, hogyha csak ez a hely lenne, anélkül, hogy bármi állatok, kiszolgáló létesítmények lennének, oda leülnék a dombódalba, azt hiszem, hogy jól érezhetném magam nyugodtan. Mert ön is biztos jól érzi magát, ha szétnéz, mert lefelé a Hórvölgyére, ott pedig, hát nem is tudom a kis csúcs az melyik, de gyönyörű hely.
1: Fehérjes oldal, úgy hívják, és ugye a méztető van fölöttünk, ugye sokan például, akik ellátogatnak hozzánk, ugye mi belépünk az egésznapos, mert van például olyan család, aki eljön, bejön hozzánk, ugye megnézik az állatokat, itt hagyják az autót, ugye a parkolónkba, és akkor itt van fölöttünk, van a zördögtorony nevezetű rész, itt vannak a kaptárkövek, akkor a szurdok, mögöttünk Cseréfalu felé, ott a Millennium kilátó, a Kis-Amerika, tehát itt közvetlen alattunk itt megy el az egyik legturistaorientált úgymond turistaút, vagy át lehet menni a Subbajuk felé, a Remete étteremhez, és akkor van, aki egész napos programban, hogy még kirándul is egyet, meg nálunk is eltölti az idejét, és akkor egy egész napos programot tudnak itt eltölteni ezen a környéken.
0: Ja, az ember megszokta, hogy Hórvölgye, és akkor ott régebben még autóbuszjárat is volt, és tulajdonképpen azt tekinti központnak. Hát ez, mondhatom azt, hogy ez is központtá válik, vagy már az is?
1: Hát egyre jobban azt látom, hogy már most ez is ez egyik, tehát a cseréfalusi településnek egyik olyan turisztikai látványosságává kezdi kifejlődni magát, ami tényleg azt látom én is a hetek, hónapok alatt, hogy egyre több látogató jön el hozzánk, és már van olyan, hál' Istennek, hogy most már például a szálláshelyek is beletették az ő saját programjukba, hogy itt a környéken van egy ilyen hely, ahova ugye el tudnak látogatni erre a környékre érkező pihenni vágyó emberek.
0: Pincesorokat ismerjük, már tudjuk nagyon jól, hogy oda járnak szépen, illetve az itteni versenyeket is, a futóversenyeket, vagy hát inkább futóversenyek, mind gyaloglóbár az is túraversenyekről van szó, esetleg útba is kerülhetne nekik ez, ha visszafelé már leputották, vagy legyalogolták az utat. Kezd turista centrummá válni egyébként itt a környék.
1: Igen.
0: Is, mert ezt is mondtam, de tulajdonképpen az egészet most már érdemes idejönni.
1: Így van, ugye elég jó, úgymond már most turisztikailag ez a település, van két nagyon jó étterme a településnek, rengeteg szálláshely van, van mindenféle, tehát a falusi fogadótól elkezdve most már megnyílt Cseréfaluba egy sokkal komolyabb szálláshely is. Akkor itt vagyunk mi, akkor itt a Remete étteremtől fölfelé a Subbajuk, akkor ott van ugye a múzeum, kilátók, pincesorok, borkóstolási lehetőség, tehát nagyon sok mindenféle fajta lehetősége van a ide ellátogató embereknek.
0: Tehát aki a hegyvidéket szereti, az jöjjön ide. Egyébként is a Bükk az óriási csoda, azt hiszem a világ egyik legnagyobb csodája, egy 20 kilométer hosszúságú, pár kilométer szélességű területről van szó, és ezernyi látnivaló. Na de hát ezt a látnivalót én nem tudtam, azért pedig egy pár éve itt kószálok már, de végülis nem kellett ehhez bátorság, hogy megindítsa.
1: Hát nem, mert a tapasztalatainkból kifolyólag, ahogy említettem is, hogy elég nagy a baráti kör, és hogy amikor itt jöttek hozzánk vendégségbe, akkor láttam, hogy itt mindenki jól érzi magát, és tényleg olyan dolgokba fejlődünk most, ami szinte így napi rendszerességgel növi ki magát. Sokszor van olyan például, hogy azzal keresnek meg, hogy a gyerkőcöknek nálunk szeretnék mondjuk a születésnapját tartani, és akkor ugye erre is van lehetőség, van egy kis privát részünk, amit ki tudunk adni akár egy nagyobb családnak, és akkor ott ők ugye úgymond elkülönítve a többi látogatótól akár egy születésnapot is tudnak tartani, meg tudják itt ünnepelni, ugye a szülők tudnak beszélgetni, miközben a gyerekek a játszótéren vagy akár az állatok között el tudnak úgy lenni, hogy semmi probléma nincs vele, és akkor így felszabadultabban tud mindenki mulatni, ünnepelni.
0: Látom, szembe velünk egy kicsike szakadó part, leginkább nem igazából ide való, de hát itt van.
1: Így
0: itt
1: van.
0: Itt lehetne akár a gyurgyalogoknak is egy kis lyukat fúrni.
1: Hát igen, csak ugye mivel itt most elég sokan mozgunk, tehát emiatt nem hiszem, hogy ők itt úgymond otthon találnának, hiszen ugye nagy lenne a zavarás számukra, tehát ők egy kicsit föntebb a hidegkúti legelőn, ott van egy homokbánya, ott ők élnek is, és ugye az a rész ott fokozottan védett a számukra, de nagyon sokszor itt repkednek a tanya fölött is, és ugye halljuk a hangjukat. Most még nem hallottam őket, a kakuk viszont már megérkezett, azt már hallottuk, meg sok költözőmadár, úgyhogy már a fecskénk is megérkezett.
0: Hát tavasz is megérkezett, és télen nem nehezebb azért itt mocorogni?
1: Hát hál' Istennek nem okoz akadályt, mert az utat azt megtakarítjuk saját magunknak, hogyha szükség van rá, tehát vannak gépeink, úgyhogy állandónak is megvan a varázsa, hogy itt vagyunk. Itt van, amikor van hátránya is azért egy kicsit, de én azt gondolom, hogy most ebben a rohanó világban ez a kis nyugalom, azért ez minden pénzt megér.

0: A tél az csendesebb, de hidegebb is, mint általában a bent a településen, valószínű.
1: Így van, így van. Meg hát ugye a telünk az arról szól, ugye most ez egy állattartó telep, ez 365 napos feladat számunkra.
0: Szökő évben 66.
1: Hát így van, így van. Tehát ugye a nyári időszakban nekünk úgymond több a feladatunk, mert ugye most van a látogatási időnek úgymond a kezdet, ez a tavaszi nyár elejé időszak, ugye a nyáron sokkal több vendégünk van, aztán az iskola kezdetével ugye ez elkezd visszafelé csökkenni, viszont nyáron kell betakarítanunk a szálas takarmányt az állatainknak, tehát az egy plusz feladat, hogy akkor ilyenkor megindulunk, és akkor még látogatási időn kívül még akkor a területeinket kezeljük, gondozzuk, és akkor onnan betermelt szálas takarmányal ugye egész télen, vagy inkább egész évben azzal látjuk el a saját állatainkat. Télen meg viszont már nyugisabb egy kicsit, de télre is marad, mert akkor vannak a karbantartási munkák, meg az állatoknak a kezelése, a hodályoknak a kitakarítása, minden más egyéb. Tehát mindig van feladat.
0: Hatalmas nagy keverő van. Ez azt jelenti, hogy van mit enni az állatoknak, igen, vagy legalábbis adni kell nekik. Mert az mire elfogy, egy fél év?
1: Á, nem. Az a baj, hogy sokkal hamarabb. Tehát azt lehet mondani, hogy most, amit látunk, azt a két tározót, az hát egy éve kettőször kell megtölteni mind a hármat.
0: Úgy hallom, hogy van egy kis mocorgás, hogy hamarosan jönnek, és akkor folytathatja a munkáját.
1: Aztán szét is nézhetünk az állatok között.
0: Mondat elmaradt tulajdonképpen, félfüllel hallottam, hogy veszélyes állat befogó. Megkérdeztem, hogy mi kell hozzá. Hát nem értettem pontosan, de bátorság az biztos.
1: Hát igen, legfőképp az kell a bátorság, meg inkább azt mondom az állatokhoz való hozzáállás, mert ugye egy-egy ilyen állatbefogás azért nem veszélytelen, sőt, inkább azt mondom, hogy elég veszélyes, és azért itt azt lehet mondani, hogy szinte mindegyes alkalomkor fel kell készülni arra, hogy ugye a testi épségünket, a saját életünkkel is sokszor játszva próbáljuk ezeket a vagy megszökött állatokat, vagy olyan körülmények között tartott állatokat befogni, ami nem úgy lettek kezelve, hogy ugye kézhez szokatva, vagy legalábbis ridegtartásba, vagy épp bármi más oknál fogva nincsenek kezelve, és ezeket általában előbb-utóbb szállítani kell, vagy pedig túlszaporodnak, és akkor azért, hogy ne legyen beltenyészet, akkor ki kell venni azokat az egyeteket egy-egy ilyen telepről, ami ugye új otthont kell, hogy találjanak, és akkor nagyon sokszor hívnak ezzel kapcsolatban is, sőt, állatorvosok is egyre többen kérik a segítségemet, mondjuk egy marha állománynál, egy kötelező vérvételnél, hogy segítsek nekik, mert nem mindenki, főleg a hölgy állatorvosok azért egy-egy ilyen 800-900 kilós vízóbikával nem szívesen kezdenek el birkózni.
0: Tudom, legalábbis a szürke marha telepen, Bodnár Misiéknél, a Tiszatájnál, a Szamárháton, ott is vannak veszélyes dolgok, úgyhogy figyelni kell. De hát úgy látom, azért nem nagyon kényelmesedett el, napi edzés kell, vagy elég itt az állatok körül mozogni, mert az is munkám.
1: Hát igen, hát ez minden napi edzés, hiszen a szénázás, a vasvilla egész napos forgatása, meg ugye minden más egyéb a terménynek a ide-oda pakolása, a zsákolása azért itt a elég jó fizikai munkát vonz maga után, úgyhogy emiatt azért elég jó edzettek vagyunk. Úgyhogy ez meg visszatérve erre a vadbefogás, ugye nekünk van vadfarmunk, tehát mi vaddisznó tenyésztéssel is foglalkoztunk, csak ugye az afrikai sertéspest is, ahogy bejött az országba, föl kellett számolnunk a vaddisznótartásunkat, és azért ott a vaddisznókkal elég sok rutint szereztem az, akik a kezelésével, befogásával, ugye meg a másik az, hogy ugye ezek komoly eszközök kellenek, tehát külön befogó udvar, szállító eszközök, és ugye ez nem sok mindenkinek van itt a környéken, és ugye emiatt én elég jó felszerelt vagyok ebből a szempontból.
0: Ha nem lennék ebben tájékozatlan, akkor nem kérdezném, de az vagyok, és nagyon-nagyon jól tudom, hogy rendkívül veszélyes is lehet, és mindenki megkérdezi, hogy volt már olyan eset, amikor hát egy kicsikét szorosabban volt az abszent?
1: Hát azt lehet mondani, hogy ez szinte minden egyes ilyen előkészületnél inkább azt mondom, hogy sokkal jobban izgulok, mint mikor már benne vagyunk, de hála Istennek azért inkább azt mondom, hogy van, hogy többet sérülök én, mint az állatok, mert ugye rájuk próbálunk a legjobban vigyázni, hogy nekik semmi problémájuk ne legyen az egy-egy ilyen áttelepítésnél vagy befogásnál, de azért óvhatatlan az, hogy azért az ember sérül, mert azért szarvuk van, agyaruk van, nagyobb testet azért van, amikor tényleg ilyen 4-500, akár egy tonnás bikával is kell fogni, vagy be kell fogni, és ugye amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk a bódító már pont annyi hatást elért, amennyire szükség van, hogy ezt az állatot meg tudjuk fogni, akkor pont mire a kötél rákerül, az utolsó pillanatban még akkor vesz egy lendületet, aztán úgy húz magával, mint a, mondják ezt a sárkányrepülőt körülbelül, aztán akkor ott már nincs mit tenni, akkor nem szabad megállni, akkor be kell fejezni azt, amit elkezdtünk, és akkor azért vannak izgalmas részek.
0: Közben ide jött a kisfiú, hát negyedikes nagyfiú. Már ő volt, mikor elkísérte?
1: Hát hogyne. Ő azt lehet mondani, hogy ugye mivel mi vadászatban is benne vagyunk, az édesapám által, ugye ő 22 év volt hivatásos vadász, tehát ő minden egyes nap azt lehet mondani, amikor terti velem van, ha traktorba kell ülni, ha épp a vadászat vagy befogáskor is, például most, ahogy hoztuk az új állatunkat, a Robint, az egy skót felföldi törpe marha, őt Pest fölül hoztuk, és pont ő is egy 10 hektáros kertbe volt bent, az is egy hasonló látogató központ, mint a miénk, és ott lakodalmakat is szerveznek, és ez a bika úgymond nem volt alkalmas már az ottani tartásra, tartottak tőle, hogy nehogy ott a vendégek között valami kárt tegyen, és akkor ugye mi megvásároltuk, és pont az ő befogásánál is jelen volt a fiam, és azt lehet mondani, hogy ugye mivel ő látja nap mint nap, hogy mit csinálunk, az ott lévő 10 felnőttől 3-szor annyit tudott segíteni, mert minden pillanatban tudta, hogy mikor mire van szükségem, és mibe kell segítsen, mit hozzon, vagy mikor zárja az ajtót, vagy mikor nyissa, hogy biztonsággal tudjuk elhozni az állatot.
0: Tehát akkor egy megfelelő tanulás után akár az állatokkal is foglalkozhatsz, ugye? Innen már nem lehet kiszakadni, elszakadni. Az állatok szeretete az örök.
1: Igen, hát így van. Ugye van még egy lányom is, ő meg 13 éves most, például ők már a lovaglást elég jó szinten tudják, és például ők velük már terepen ilyen 10-16 kilométert is lovagolunk, úgymond ugye külön-külön saját lovuk van, és akkor ugye már a lovaglást is teljesen úgymond profi módon tudják.
0: Kis Lászlót a Kistanya Állatotthon, Vadfarm és állatsimogató tulajdonosát hallották.

0: Műsorunk folytatásában Palotásra megyünk, s a Népdal kör vezetőjével beszélgetünk.
1: Ambrus Nándor név.
2: Azt tetszett mondani, hogy nem lehet leülni ebben a szoknyában.
1: Hát miért? Vasal szoknyában nem lehet leülni.
2: Nem.
1: Nem, bizony, ez ki van keményítve, ha én erre ráülök, az úgy összetörik, hogy utána már hogy sétálok benne? Hát azt nem lehet, ha csúnyan áll a szoknya hátul. Nagyon szépen kereken kell állni neki.
2: Hallgatók biztosan rájönnének, hogy miről is van szó.
1: Gondolom.
2: Erről.
1: Arról van szó, hogy ugye a népviselet alatt nagyon sok keményített alsó szoknyát veszünk föl, hogy szépen nagyon rajtunk ez a ráncolt szoknya. És akkor, ha ezt a keményített szoknyát most például én leülök és összetöröm, tehát elhajlik alattam máshogyan, mint ahogy kellene a viseletbe, akkor hát én már nagyon csúnyan nézek ki. Régen ezeket a lányokat megszólták, így nem szabad volt a faluba végigmenni ilyen szoknyába, tehát a vasalt szoknyába, a keményített szoknyába nem szabad volt leülni.
2: Palotáson vagyunk, a viselet palotási?
1: Igen. Teljes egészében a régi palotási viseletet utánoztam, minden darabját én vartam, tehát ami rajtam van, a zsebkendőig mindent én vartam. Palotáson nagyon régóta nem hordják már a népviseletet, ezt fel kellett újítani, mivel hogy van egy nóta körünk, amiben ugye én is énekelek, azt palotási viseletbe adjuk elő mindig azokat a népdalokat, amit a színpadra viszünk, és ahhoz a palotási viseletet felvesszük, az egy, hát egy falunknak egy dicsősége, hogy ilyen viselet még legalább a színpadon van, ha máshol nincs is.
2: Ugye a rádióhallgató nem láthatja, de hát olyan szépen el tetszik tudni mondani, saját kézzel öltött vart utolsó szálig.
1: Így van,
2: múltkor beszéltem egy hölgyel, aki éppenséggel egy erdélyi viseletet mutatott be, megkérdeztem, honnan érdemes kezdeni?
1: Hát az alsó szoknyától.
2: Vagy pedig a fentről a féketőtől, vagy főkötőtől?
1: Nem, alsó szoknyától. Alsó szoknyából. Fehér, singeltajú.
2: Aha, az fehér.
1: Igen, itt van rajta a singelés. Ebből fel kellene vennem, hát ötöt.
2: És akkor van egy kis
1: kerek. Szép kerek forma van. Különösen ugye a ráncolt szoknyának, egy apró ráncú szoknya, annak nagyon szép formát kell adni, tehát az nem lötyöghet, lóghat össze-vissza rajtunk, hanem annak ez a sok alsó szoknya adja meg a formáját. Hát ötöt minimum, a nagylányok még hetet is felvettek, tehát azok ugye még szebbet, még jobban mutassanak, már nekem nem kell annyira, mert én már nem vagyok olyan fiatal, és akkor én nekem kevesebb alsó szoknya is elég, de ez kell, ennyi kell mindenképpen.
2: Gazdagságot mutatott, hogyha több alsó szoknya van, vagy
1: nem.
2: Pedig,
1: vagy nem
2: pedig az, hogy éppenséggel is végnyabb, és szép kerekét tette.
1: Igen, hát ugye régen a nőknek előnyös volt, ha testalkatuk jó, erős, tehát tudnak dolgozni, tudnak gyereket szülni, tehát ez mutatni is kellett. Hát ha nem volt elég a jó termetes asszonyka, fiatal hölgy, akkor vettek egy farit, az egy ilyen kis párnaszerű, a derekukra körbekötték, arra vették fel az alsó szoknyát, még testesebbek, még erősebbek néztek ki. Hát ugye ilyeneket választottak a legények is feleségnek. Úgyhogy ez nem a gazdagságot jelentette, hanem inkább azt, hogy az asszony mennyire alkalmas a családi életre, ugye dolgozni a gazdaságban, a földeken, gyereket nevelni. Azért kellett, hogy mutassuk, hogy jó, erősek, jó, széles csípőjek vannak közöttünk.
2: A szoknya fölött egy kötény vagy súrc, attól
1: ezt
2: hogy...
1: mi szakácsnak hívjuk.
2: Mire?
1: Szakács. Kötény vagy szakács, ugyanazt jelenti mind a kettő, tehát a ráncolt szoknya fölött ez van, van rajta egy kis piros csík, mondjuk ezen éppen, mert ez illik a szoknyához, egy szövött színes szalag, ez a dísze, elül egy szintén szövött szalag kis kötője, van keszkenőm, amit mondtam, hogy én hímeztem, benne van a monogramom is, itt van benne, Kovács Katalin vagyok, úgyhogy ezek a viselet részei.
2: El kell ejteni, és akkor a legény felvette?
1: Hát ez régen így volt, de volt ilyen, azért ez hát az tagadhatatlan, most már nincsen, de régen ez azért szokás volt, így ismerkedtek a fiatalok, és hát ebből lehet, hogy komolyabb kapcsolat, házasság is lett, de most már azért ez nem, ide van tűzve, tehát hogy még véletlenül se essen le, meg van rajtam,
2: fölötte
1: erősítve.
2: Ez
1: egy kis puszrik van rajtam, puszrik. Alatta puszrik, mi úgy hívtuk palotásiasan puszrik, egy bugyosújú blúz van rajtam, aminek a alja csipkés, itt az új alja, és akkor piros sejem zsinórral vagy szalaggal van összehúzva, beráncolva, szép fodros legyen. Akkor a nyakamban 4 soros galár is van, palotáson 4 sorosat, és eléggé fölkötték a nyakra, tehát egész magasan volt. Igen, a nyakat díszítette, nem lelógott a blúzra, hanem a nyakom volt körbe. Akkor van rajtam egy főkötő, vagy itt féketőnek hívjuk. Hát alatta meg egy kifont, tehát előre font haj. Ez, ami rajtam van, megmondom őszintén, nem a saját hajam, mert már rövid hajú vagyok, de régen az asszonyok előre fésülték, 2 ágba fonták, hátra húzták, és arra tették föl a féketőt. Volt egy papír konyfogó van alatta, és arra van ez a díszes főkötő fölkötve.
2: Mikor került fel, mikor már nagylányává?
1: Nem. Főkötőt csak a férhez ment lány, tehát az esküvőjén az újasszonyt felkontyoltak.
2: Akkor került. Kevertem a pártával, bocsánat.
1: Nem, a pártát azt a lányok hordták, a féketőt az asszonyok, az újasszony, mikor az esküvő estén, a lagzi estén az asszonytársak fölkontyolták, föltették a fékötőt, ezt a bodros féketőt palotáson, tehát ilyen fehér bodor van körülötte, ezt csak addig hordhatták, míg az első gyermekük meg nem született. Utána ezt már le kellett venni, a fékető maradhatott, de ez a partás rész, ez a bodor rész, ezt már nem maradhatott rajta.
2: Mikor kezdett sötétedni a ruha? Mert ugye lánykorban még...
1: Persze, színes, tarka, színe. így van. Hát hamar kezdett sötétedni, amikor már az asszonynak volt első gyereke, már mindig szolidabb, akkor ahogy a gyerekek száma, a kor is ahogy növekedett. Tehát egy 40 éves nő, az már szinte teljesen sötét ruhában, barna, sötét, zöld, szürke, fekete, hát ugye legtöbbet, ha gyászoltak, akkor viselték a feketét, de bizony hamar a sötét tónusokat hordták.
2: Elég gyakran haltak meg egyébként is a gyerekek, hát utána meg, már valószínű,
1: igen, hogy... Igen, meg a rokonokat is többet gyászolták, most már azért ez is elmaradt, tehát elég sokat kellett feketébe járni, és különösen a már olyan 50-60, akkor ők már csak fekete, vagy esetleg sötét, nagyon sötét szürkét hordtak, tehát a színek elvesztek.
2: Templomba járó volt?
1: Ez a sejem brokád, ez templomba járó. Tehát az anyag is meghatározta, hogy hova veszik fel, egy olcsóbb anyagból, azt hétköznap, vagy egyszerűbben, tehát munkába, vagy mondjuk esetleg, hát bálba inkább már a drágábbat, hogy ugye ott is lássák, hogy szép ruhája van, meg módosabb anyag, igen, meg van rá pénz, de tehát a drágább anyagokat azt a templomba, tehát a nagyon szép, nagyon drága anyagokat azt csak a templomba vették föl.
2: Le se ülhettek, ugye?
1: Hát a fiatal asszonyok álltak a padok mellett.
2: Igen.
1: Nem lehetett, hát nem bizony.
2: Később már nem baj, összegyűrődik.
1: Hát akkor már nem szállt, meg akkor már nem kellett ennyi alsószoknyát hordani, ahogy öregedtek, nem kellett kikeményíteni így az alsó szoknyát, és akkor már egyszerűbb egy pendellyel felvették a felső szoknyát, tehát már nem kellett ezt a kerekformát mutatni, úgyhogy egyszerűbben hordták a viseletet, kényelmesebb is volt, mert azért ebbe állni egy visel volt, amikor 2 óra hosszáig is tartott, és addig állni a pad mellett, hát az nem volt egy nagy kihívás volt, hogy úgy mondjam mostani szóval.
2: És meddig volt a faluban? Nem divat, hanem használatban a ez
1: népviselet.
2: A fajta. Igen.
1: Hát palotáson a népviselet már a 60-as években hát eltűnt, az asszonyok kivetkőztek, ugye elmentek olyan helyekre dolgozni, iparba, ahol hát ez nem volt már egy nagyon kényelmes dolog, meg ugye hát nem is lehetett ilyenbe olyan munkahelyen dolgozni, ami hát zavarta a munkába. Tehát akkor már kivetkőztek, a ruhákat, a nagyon szépeket eladták, kendőket, felsőszoknyákat, pruszlikokat, a környékben ugye még a Galga mentén tovább hordták a viseletet, a turai piacra sok ruhát elvittek a palotásiak, ami ócskább volt, kopott volt, színehagyott, azt meg feltépték rongyszőnyegnek. Úgyhogy alig maradt valami, amiből hát építkeztünk, mikor a viseletet újra vártam. Tulajdonképpen a babák. Voltak ügyes asszonyok, akik készítettek viseletbe öltözött babákat itt Palotáson is. Nagyon sokat készítettek, a faluban nagyon sok meg is maradt, és én arról néztem le, hát meg fotókról is, hogy hogy nézett ki a palotási viselet.
2: Hát még egy 20 éve nem itt, de itt azért a Palóc földön láttam
1: vannak idős még vannak települések, ahol most is
2: járni
1: persze, persze, persze, persze.
2: De hát önök már itt akkor befejezték.
1: Itt hamar, hamar. Hát a TSZ-nek volt egy pávaköre, ők még a palotánsi viseletbe léptek föl, de ők nekik is ez már színpadi ruha volt tulajdonképpen, mint nekünk is most már.
2: És a pávakörük, vagy a körük már?
1: Na most ez nóta körük van.
2: Hát annyi
1: fajta. Persze, megnevezés. Hát nem tudom, annak idején ezt adták, 2004-ben alakultunk. Nótakör, én még akkor nem voltam tagja, de a nótakör akkor alakult, és az elődeink ezt a nevet adták, hogy nótakör, holott népdalokat énekelünk. Jó, nem mondom, nem mondom más. De azért nótát is énekelünk, ha olyan helyen vagyunk, olyan hangulat van, tehát nem a színpadon, hanem hát mondjuk egy mulatás képen, akkor azért nótákat is énekelünk, de fellépés, színpadi fellépések a népdalokból tevődnek össze.
2: Hányan vannak jelenleg?
1: Hát jelenleg már nagyon kevesen, 5-en, hát valamikor nagy csoport volt 10-en felül, de hát kikopnak, elhalnak az emberek, utánpótlás nincs, úgyhogy 5-en énekelünk most jelenleg, ilyen vagyunk de a színpadon.
2: Palóc dalokat, énekeket?
1: Nem csak, tehát egész Magyarországról, Kalocsait is szoktunk énekelni, Palóc vidékét, Galgamente, tehát vannak így dalcsokrok összeállítva, tematikusak, de magyar népdalokat az biztos.
2: Ki tanítja be ön?
1: Hát,
2: segítséget is kap.
1: Valamikor voltak népzenészek, akik jártak hozzánk, és ők tanítottak minket, de hát már nincsenek ők sem, és hát meghallgatjuk felvételről a dalt, és akkor elkezdjük magunk tanulni, ismételgetjük, addig még úgy nem gondoljuk, hogy ezzel színpadra lehet állni.
2: Hányszor lépnek fel egy évre? 5-10?
1: Hát annyi biztos, de hát ezt nem is tudom elmondani. Van olyan év, amikor még ettől is több, van, amikor éppen hát mondjuk egy maximum 10 alkalom, de ilyenkor ugye nyár, mikor beindul a szezon, akkor azért jönnek most is. Tegnap is kaptunk egy felkérést, a múlt héten is, tehát jönnek a felkérések, csak nem mindig tudunk azért mindenben részt venni. Vannak ugye elkötelezett helyeink most, ahova már évente visszajárunk, akkor oda, azokat azért nem hagyjuk, akik eddig hívtak minket, akik most is hívnak, akkor oda csak elmegyünk. Van, amit vissza kell mondani, mert mondjuk családi program, egyéb dolgok miatt nem tudunk mindig színpadra állni, de legtöbb meghívásnak eleget teszünk, megyünk és énekelünk.
0: Ambrus Nándornét, a palotási népdalkör vezetőjét hallották.

0: Végezetül a kazári Laska Fesztiválon a Bujáki asszonykórus szóvivőjét hallják.
1: Fintor, van nekem sok nevem, az Uramuton, meg Magamuton, ugye valamikor csúf nevek voltak, Szisko Piros, Fintor Piros, Piko Piros, Fintor Piros, négy nevem van, de mindre értek, mert némely haragszik, hogy a csúf nevi van. Én nem bonom akar, minek mondorak.
2: A szóvivő fog megszólalni.
1: Én vagyok a legöregebb, az én mondjuk ők, de én csak szóvivő vagyok, de többiek tudják, ők ma okosak, rendeznek mindent, még engem ma kormányítanak. Mert ma én hány éves vagyok?
2: Hát, vagy 30 is.
1: Akkor még Amerika volt. 87 éves vagyok.
2: Gratulálok.
1: Még kimondani is sok.
2: Hát ott még megélni?
1: De még megélni, még fölépni, még gyűnni, fölépni, még énekülni is.
2: Hány éve tetszik már lépkedni?
1: Én janykoromban elkezdtem. Iskola, én azóta mindig.
2: Te a Bujáki
1: kórusban? A Bujáki kórusban is mindig először ugye táncoltunk a Jan csapat, ahogy öregettünk, úgy mentünk asszony csapatba. Úgyhogy most is, ma 40 évi a nyugdíjas csoportban vagyok. Ma 40 évi, még az előtt is.
2: Hát a Bujáki népviseletet sokan ismerik.
1: Igen.
2: De nem tudják ám megkülönböztetni, mert a Palócvidéken azért az egyik ilyen
1: bázik. Igen, a Bujáki, ezt meg lehet különböztetni, mert mi palócok vagyunk.
2: Igen.
1: Palócok vagyunk, meg lehet különböztetni, mert ilyen sehol nincsen, csak nálunk van ilyen.
2: A Palócvidéken.
1: Igen, a Palócvidéken Bujákon. Ez különösen Bujáki. Csinálni akarják, ma mások is utánozják, de nem tudják, ugye, hogy mit ő van, ugye, minek mondok a szép fiatal asszonyoknak, minő szépen a szoknya, sok szoknya van rajta. Rajtam ma keves van, mert öreg és én vagyok. De bizony a fiatalok, meg a mennyasszonyok, alom szépek, gyönyörűk.
2: Hány asszó volt? 5-6?
1: Ha vér rajta, most 7 van. De valamikor ugye 4-5 volt a fehér, meg 5-6 a tárka. 12-13 szoknya volt rajtunk a fiatalkorunkban, jankorunkban.
2: De ez azért rövid szoknya.
1: Valamikor van rövid ült a szoknya, valamikor térgyen. Ennyi mondjuk nem. Nekem a jankori szoknya megvan, de még a térgyem nekem nincs ki, mert fiataloknak ki van. De nekünk nem szabad volt a térgyünknek ki lenni.
2: Tehát templomba járó volt ez?
1: Ez templomba járó, templomba járó, templomba. Ha mikor a hétköznap, akkor már az alsóban ilyekbe jártunk, de hát ez is szép, ugye? Mint megadtuk a módját. Megadtuk, akármilyen szegények voltunk, de minden megadtuk a módját. A főzésnek, a ruházásnak, mindennek. A hatalba is szépen mentünk. Nem akár, hogy mentünk a szalsból rissan. Szépen mentünk, fölöltözve.
2: És a galár is azt mondta, 24 sor?
1: 24-25 sor, gyöngy. Fehér gyöngy, fényes gyöngy.
2: Ez muszáj volt, hogy ennyi legyen?
1: Persze, hát 25 sor kellett minden jannak. 25 sor, ha szegény volt, ha gazdag volt, 25 sor. Meg most is hat annyi van a fiatal asszonyoknak.
2: De ezt nem örököltik, vagy
1: ő? Örököltük, most már nem lehet ilyeket kapni, de ez már nagyon régi, még anyámé volt, vagy a nagyanyámé. Mindent örökölünk, meg ezeket is örököljük. Ez is még az én nagyanyámé volt, ez van úgy mondom, hogy lyuk meg. De akkor is a nagyanyámé volt, el nem hannom a világé.
2: Tehát akkor ez...
1: Ez örököljük.
2: Már elég szép időt megjárt, sokszor még volt
1: bizony.
2: Már mi szép.
1: Sokszor.
2: Egyébként ez a fék...
1: Ennek fékető, úgy mondjuk, hogy fékető. Fékető.
2: Mint a fiatalos lenne, nem annyira öreges.
1: Hát azért nem öregbe fékezőzünk, mink azért mutassunk, fiatalosítjuk magunkat azért.
2: 87 évesen azért lehet is.
1: Adja jó Isten, hogy megírtam a 87 évet.
2: Jó.
1: Nagyon sokszor föléptem én.
2: Igen.
1: Nagyon sokszor.
2: Általában
1: még szeretem is. Könnyűket a táncba vinni, ő is akarja.
2: De ilyen palóc nótákat is, meg mást is akar.
1: Felvidékieket
2: is
1: akar. Nem csak a... Minka bujok, minka hagyom a magunkról tajat, csak igen.
2: De táncikálni már azért nem nagyon megy.
1: Hogy ne menne, csardas, hogy ne menne, ott a temlet elhagyni magunkat.
2: Megy.
1: Megmacskosodik a lábunk.
2: Ja.
1: Palócország az én hazam. Itt születtem, itt nevelt fő apám.

0: Anyám, Palóc az én nemzetségem, de önálló a büszkeségem. Magyar Palóc, csak úgy vagyok, a hazamhoz hű maradok. Egy istenem, egy királyok, mind a kettőt én imádom. Hely, ha mindig cselekednénk, nagyon boldogan élhetnénk.
1: Ezt mikor tetszett tanulni?
0: Ezt iskolás koromban.
1: Azért, mert olyan nagyon iskolás hangja van.
0: Iskolás koromban nagyon sokat mondja a kezdek, hogy jaj, Piri néni, mondok nekik valamit. Azt mondja, hát ezt mondja, hát így nem tanultatok iskolába, én még ellen iskolába jártam. Még ma utó általánosban, de ma is gyógyosztályt jártam. Gyógyosztályt jártam, bizony. Gyógyosztályt jártam. Mert ugye kellett valahol, ahol mentünk dolgozni, bölcsődébe vagy ilyen helyekre, kellett az iskola. De nekem mink voltunk ott Bujakba, Nagyfalu, mink voltunk az első csoport, aki 8-ot elvégezte. De sokat hiányoztam az iskolából azért.
1: Dolgozni kellett?
0: Mennyi kellett dolgozni, anyám, nem volt apom, közvegyanyánk volt. Kellett menni a hatarba kapolni, babot szénni, mindent, tavaszon ültetni. Akkor kimenni, nekünk kellett menni. Ha 25 nap lett volna az éppen, 25-ször hiányoztam volna. De hát, nagyon jó tanuló voltam, nem buktam meg, meg jó tanuló voltam, nagyon.
1: Hát úgy látom azért a verset szerette.
0: Persze, mindent.
1: Dalokat is, nótát
0: is. Dalokat is tőlem tanít.
1: Végül is akkor ön is tanította úgy őket.
0: Persze, ezekre, mondom nekik a nótákat, igen. A ruhákat meg ugye mondani, nem nagyon tudjuk. Itt van a mancika, ez még megvarja. Ez még a varrónőnk.
1: Igen.
0: Ő megvarja az apkankot, a puszrinkot.
1: Ez
0: ilyen plokonok, meg karton, meg ilyen.
1: Jaha. Látom,
0: nem örököljük, még, mond, még van, aki most csinálja, igen, igen.
1: De ezen hímzések kevésbé vannak, csak a szegélyek, ugye?
0: Ez az, zajja neki, ezért ugye vannak asszonyok, és sejemre kivárja, akkor díszesebb legyen. De régén nincsen azon, csak szalszor szép van. De ma akarjuk díszesíteni, ma ilyet teszünk rá olyan.
1: Ez a szócs az a fehéres?
0: Itt van ilyeket, ez ma ugye ez régi hagyományos. Ez ma díszesebb, mert ma ez ugye ki van válva. Azért mondom, az apkalkot, puszrikokot, meg ilyeket, mancika, nekünk a varrónünk.
1: És a cipellőcske az...
0: A cipelő, pangli cipő.
1: Ez
0: pangli, ki mondottam pangli, ezt tudja az Isten lyukas a talpamon neki.
1: Eltáncoltam.
0: Eltáncoltam a babba. Még ez a jankorom, én még anyámé voltam, még úgy van a trab. Lyukas a talpa neki.
1: Jó, nem kell.
0: De ott van, nagyon kimítjuk mink a cipőt.
1: Még minisztereknek is volt lyukas talpú cipőjük, amiben verte a
0: de ugye még, megkimítjuk mink a cipőt, ugye csak a templomba hordtuk szépen, kitakarítottuk, betettük ruhába, beköttük, ugye abban csak a templomba mentünk, a másikba mentünk, a hatorba, vagy vasárnap délután, azért maradt meg. Meg a son táncba elkopott. Meg volt nekünk is csizma, is lagosszarú csizma. Télen meg azt hordtuk lagosszarú csizmát. Meg szarra cipőt.
1: De az asszonykórus már cipővel lépett fel?
0: Cipővel mindenki. Van csizmánk is. Van csizmánk is van. Van nekünk mindenünk. Van csizmánk is. Cipő is egyforma cipő mindenkinek. Ha nincs, egyik kutatnak, mennek az öregektől, azt kell, egyformának kell lenni. Azért hagyományőrző. Nem össze-vissza szedett, hogy egyik ide való másik oda, legyen bujalki, akar minő legyen, de bujalki legyen.
1: Otthon énekelget néha-néha azért magát?
0: Én mindig.
1: Felfrissíti
0: a hót. Kínomba.
1: Hát jó.
0: Hát úgy van, hogy, hogy mondjam meg, na, van, baj is van, gyász is van, minden van, öröm is van, de az ember úgy felejt, hogyha valahogy mégis. Mégis esett egy nap az eső, lestem az ablakon, sűrűn esik az eső. Énekelni gyűl a szomszéd, Piri néni, mi ének? Mondom, szóval kínomban énekelek.
1: De egyébként én, akkor mindig jó kedvű?
0: Én nekem, hát nem élnék 80 évet, ha nem volna, sírálmas volna. Meg a bandon, kifogáson, nagyon jó bandon. Én Covid-ba voltam 2 hónapig.
1: Igen,
0: gyarmaton kórházba voltam. És a bandon minden nap hít föl. Telefonon minden nap, meg Piri néni, hova megy, vezessetek, vagy akármi bajom van, egy második családom. Második családom, de nagyon-nagyon szeressük is egymást, meg nagyon-nagyon tudnak isparolni, mert én vagyok a legöregebb. Valamit, Piri néni, hogy van? Piri néni, hogy van? Mondjam, hogy van minden nap.
1: Köszönöm, egy kicsit tessék pihenni, akkor lesz még fellépés?
0: Most. Nincs, ma most nincs. Jövő vasárnap még Bujalkon lesz Pünkösd. Ott lesz nagy buli. Ott is láskal csinálunk, menj asszony, oszlopokat csináltuk ma a múlt héten, egész héten. Kalácsba, az öröm kalácsba.
1: Jó egészséget.
0: Nagyon szépen, köszönöm, Isten élte magot, csak csináljak tovább maguk is. Éltessenek mindenkit, köszönöm maguknak is, mindenkit fedezzenek fel, ne halljunk ki. Nálunk a kisanyok is gyönyörű kisanyok zobonyba, még nálunk a kisanyok zobonyba. Mindenkinek van bujókrőjön. Ez, vagy harmán vannak vidékiek, de mindenk vett szoknyat magon.
1: Piroska nénit a bujáki asszony kórus legidősebb tagját hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Németh Tamás nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba, jó napot kívánok! Országos zarándoklatot szervez munkatársainak és önkénteseinek a Katolikus Caritas. Caritas Hungarica május 30-án szombaton Bodajkra, a segélyszervezet alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet. A jubileumhoz kapcsolódva a résztvevőket csoportja már május 29-én útnak indul a Caritas zászlóját hordozva. 28 kilométert tesznek meg gyalogosan Várpalota és Fehérvár Csurgó között. Majd másnap Fehérvár Csurgóról Bodajkra érkeznek meg, így teljesítve a szimbolikus 35 kilométeres zarándokutat. A Bodajki Mária kegyhelyen a közel 850 fős résztvevői közösséget imádság, szentmise és lelki programok várják. 5 vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az országgyűlés a Tisza párt kezdeményezésére, írja az MTI. A képviselők többsége támogatta, hogy parlamenti bizottság vizsgálja a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A döntésekre a Fidesz úgy reagált, hogy támogatják az országgyűlés ellenőrzési jogköreinek megerősítését, de nem támogatják, hogy a parlamentet koncepciós eljárások és az önkény szinterévé változtassák. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő korlátozását, valamint a szuverenitás védelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosításról dönthet az országgyülés. Ugyanakkor mégsem veszik ki a keresztény kultúrára vonatkozó mondatot az alaptörvényből. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, a kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a döntést. A nagyváradi premontrei rendház kiürítésére tett erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat emberei hajnalban, titokban falat áttörve hatoltak be egy történelmi egyház intézményének épületébe, írta az LMDS elnöke szerdán Facebook oldalán. Kelemen Hunor, a Fejes Rudolf Anzem premontrai apát szerda reggeli kilakoltatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, az RMDS továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ügyben, de a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. A rengést Zágrában és környékén is érezni lehetett. A földmozgást délelőtt 9 óra előtt észlelték epicentruma Sziszektől, mintegy 10 kilométerre délre volt. A rengés erősségéről eltérő adatok jelentek meg, 3-as és 4,1-es magnitúdót is közöltek. A lakosok erős lökésről és a rövid rázkódásról számoltak be. Károkról és sérülésekről egyelőre nincs hír. Hazánk időjárásáról. Délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek elszórtan, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hőmérséklet késő este 18 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
3: 14 óra 4 perc. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, dr. Kovács Lászlóval, a Moira Szanglemez Kiadó Vállalat alapítójával, igazgatójával, aki pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve csodálatos zenei kincseket, anyagokat kutat fel és ad ki gyönyörű nagylemezeken, vinileken, LP-ken, a lehető legjobb minőségben. Egészen a magyar könnyű zene, de ez a minőségi könnyű zenét jelenti, ahogy a mai műsorból is ezt bizonyítani fogjuk. Tehát a rock, a blues, a jazz, a progresszív rock, a jazz rock, a népzene, a világzene, a különböző alternatív fúziós muzsikákból válogatva, jó ízléssel, és olyanokat, amik nem jelenhettek meg, vagy valamiért az rendszer üldözte érthetetlen okoknál fogva, de ebben nem megyünk bele, mert ott nem volt se eleje, se vége, hogy miért gátolták a művészetet, túl vagyunk rajta. Most meg már a világ gátolja, ugye, a körkultúra és környezetszennyezés, de nem úgy mi, mert mi továbbra is azon dolgozunk, és ilyen partnerekkel, hogy a minőséget a dolgozónak, ahogy a régi jelszó mondta. Így lesz ez ma is. A magyar Emerson, Lake & Palmer, kell-e mást mondanom, tiéd a szó, Lacikám, és a remek muzsikából már hallhattuk, hogy miről van szó, vízállás jelentés és blues variáció, de jön még egy-két izgalmas dolog, gondolatok, teketória, meg egy izgalmasság, ha lesz rá idő, a szólj rám, ha hangosan énekelek. V73 és Laci, szia!
1: Szia Tibor, szeretettel üdvözöllek, miképpen a kedves hallgatókat is hasonlóan üdvözlöm. A V73 együttes, mint a rövid zenekari nevű, ezért hosszú album nevet adtunk neki. Seven Pieces for Keyboards, Bass Guitar and Drums, tehát 7 tétel, vagy 7 darab, billentyűkre, basszus, gitára és dobokra. Valóban 7 tétel természetesen a kiadvány. Ez korábban vinillemezen, most CD-n jelent meg, és így érhető el. Tehát Morász Records történetében nem mondanám, hogy kivétel, de viszonylag ritka, hogy CD formátumban adjunk közre valamit. Ugye paradox, mert mi szeretünk vinillemezeket kiadni, sőt ezt szeretem személy szerint igazán, de amikor az ember azzal szembesül, hogy van egy érdeklődői, zenegyűjtői réteg, amelyik szívesen áldozna kedvenc hordozóra, viszont a CD, őket sem biztos, hogy érdemes kizárni abból, amit összehoztunk, mert lehet közte érdekes anyag, és hát volt rá több példa, hogy CD-n is megjelentek kiadványaink. Az egyik a V73, hát paradox módon akár azt is mondhatnám, hogy bemutatkozó albuma, de hát a felvételek 1973 meg 1977 között készültek Magyarországon különböző helyszíneken. A koncertfelvételeket, mert ezek koncertfelvételek és kisebb részben demófelvételek, a Sáfár József rendezte hanglemez alá, ha lehet így mondani, vagy kiadvány alá. Ő nem más, ő hangmérnök, ugye a P-Box basszusgitárosa volt, később session zenész, és hát a saját stúdióval bíró hangmérnök jelenleg is aktív. Ő nem más, mint a V73 egyik tagja a háromból, ugye trióként zenéltek. A másik kettő Lerch István, aki a V-motorokban lett nagyon népszerű, és később szólókarrierje is figyelemre méltó volt, valamint Herpai Sándor, aki szintén a V-motorokban zenélt később, meg a Barbaróban, meg még több helyen. Úgyhogy három kiváló képességű muzsikus alkotta a V73-at. A lemezüket visszahallgatván, a felvétel visszahallgatván bevallom, néha az jutott eszembe, hogy talán a magyar rockzene történetének ez az az albuma, amin egyszerűen a legtöbb hangjegy szerepel, mert olyan szinten virtuóz mind a három hangszeres játékos, és ami az igazi zamatát adja az együttzenélésnek, hogy nem rettentően önzők egyiken sem, tehát mindenki kibontakozik, és utána adja át a helyét a másiknak, ahogy ez tisztesebb zenész körökben szokás, vagy hogy a foci csapatban sem csak a cselezők vesznek részt, hanem vannak passzoló játékosok is, és Hát ilyen passzoló, és ráadásul egymáshoz passzoló játékosok voltak a Vértve három tagjai, akik a zenekar nevét egyszerűen a körülöttük megfigyelhető tényekből kovácsolták össze. 1973 elején alakultak a korábbi Hétfő nevű formációból, amik szintén ők voltak, de csak hárman voltak mégiscsak. A V betű pedig a zenekar elején a Volán klubot jelentette, annak a kezdőbetűjét. Ez volt a bázisuk, és hát olyan szinten, hogy nem egyrészt ott zenéltek rendszeresen, másrészt a Volán, mint a klubot fenntartó vállalat, a részükre hangszerparkot is biztosított, tehát felszerelést is kaptak, része volt a szponzorációnak, persze cserébe olyan megmozdulásokba kellett részt venniük, mint egy nyári ifjúsági tábor, vagy nyári kitelepülés valahova vidékre, ott is elő kellett fordulni zenével. A V73 sorsa sajnos a 70-es évekbeli magyar progresszív rockzenekarok tipikus sorsát osztja, miszerint nem jutottak el nagy lemezig, ott és akkor. Gyakorlatilag 1978-ig egyetlen egy darab klasszikusan progresszívnek mondható lemez jelent meg Magyarországon, az is egy ausztrál licenc volt, a Siriusnak az Ördög Állatszosbár című albuma, amelyet egy ausztrál produkció volt, itthon licencként mondjuk hál' Istennek megjelentette a lemezgyár, hiszen itthon is meg lehetett ismerni akkor a Siriusnak a lemezre sűrített zenét, egy eszenciát a munkásságukból, de a többi jeles csapat, ugye nem egy, nem kettő volt, Mini, a Teátrum, Color, a Pantarej, ezek legkorábban 78-ban jutottak el nagy lemezig, ugye a Color meg a Mini készíthetett nagy lemezt ebben az évben. A többiek nem. Van ugye egy kis polémia vita az utókor berkeiben is, hogy tulajdonképpen mi okozhatta ezt a kiváló zenélés ellenére, meg hát ugye teljesen közéletiségmentes, politikamentes dalszövegeik voltak, nem is mindegyik volt szöveges szám, voltak bőven instrumentális számaik is, de szövegesek is voltak, klasszikus átirataik voltak, és hát van egy olyan álláspont, amit magam nagyrészt osztok, hogy a 76 előtt a lemezgyár, vagy a lemezkiadó súlyos kapacitás hiányban szenvedett, emiatt nagyon megválogatták, hogy kivel készítenek lemezt, ami bomba sikerek tűnt, azt megcsinálták, ami nem, azt nagyon ritkán, vagy nagyon kivételesen. Ezért nem jelent meg 50 fajta lemez, hanem megjelent mondjuk 15 fajta lemez, de az mind nagy példányszámban, és hát valljuk be, hideg, józan fejjel valóban ez a helyes megoldás egy kiadó részéről, megint más kérdés, hogy a kiadó monopól helyzetben van, mindent le kéne fednie, az a feladat, hogy mindent lefedjen, akkor nem morálisan nem tette meg azt valójában, hogy egész műfajokat száműzön a palettáról, csak azért, mert azok úgymond kevésbé kisebb réteget érintenek. Na mindegy, így járt szegény V73, több nagy lemeztervük is, utam két lemeztervük is született, és hát a folyamatos visszapattanások vették el a zenészek kedvét a folytatástól. 77 őszén ért véget a történetük. Lerch és Herpai csatlakoztak Demjén Ferenc Rózsihoz, az új V-motorok nevű zenekarához. Ugye ott azt hiszem Mennyhárt János lett ugye a negyedik tag, és Sáfár József pedig máshol folytatta session zenészként, tehát a Volán RT-ben egy másik zenekarban folytatta, de ez a négy év, ez egy nagyon klassz periódus volt a magyar progrock történetében, úgyhogy kérem a kedves hallgatók, hallgassák nagy szeretettel a V73 régi felvételeit.
0: Lacikám, köszönjük szépen, és már indul is V73, és neked hála megvan, és hozzáférhető még hozzá nagy lemezen, köszi.
1: Köszönöm.
2: Gondolatok.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. Második rész.

Stefan Krebs sohasem szerette a magyarokat. És ott, a Zöld utca mellett végképp elege lett belőlük. A Zöld utca és a folyó között az olyan ágról szakadt szegények húzódtak meg, akiknek egy rakás gyereken kívül semmiük sem volt. Izgága, lobbanékony emberek. Stefan őrültnek tartotta őket. Egyszer úgy adódott, hogy szemtanúja lett egy verekedésnek is, az újvári kocsma előtt. Tulajdonképpen vacak kis verekedés volt. A Kis János kocsmájában, a Becsei úton, ahol a Zöld utcaiak a tukiakkal szoktak verekedni, minden héten láthatott volna különbeket is, de őt ez is hihetetlenül feldúlta. Egy hideg téli délutánon történt. Stefán a malom előtt tisztogatta a havat. Az utcán nem járt senki. Az újvári kocsmában is csak két vendég volt, Csorba János és az a nagy, málészájú Ubonyi Jóska. Stefán jól látta őket, mert a sötét kocsmában télen már délután lámpán gyújtottak. Később észrevette, hogy még sincs egyedül az utcán. A kocsmával szemben, a másik oldalon a falhoz lapulva is állt valaki, és mozdulatlanul figyelt. Még a havat lapátolta, amikor Ubonyi Jóska kijött az utcára, és elindult hazafelé. Át akart vágni a havas úton, de akkor elébe ment az addig mozdulatlanul figyelő ember. Stefán most már felismerte, Dusan Mandić volt. És most már azt is tudta, hogy verekedés lesz. A Mandićok a szerb részen, a Kátyban laktak, sokan voltak testvérek és valamennyien félelmetes verekedők. Bizonyára valami elszámolni valójuk volt Ubonyi Jóskával, mert Dusan Mandić elébe állt, és szó nélkül az arcába vágott. Az a nagy, málészájú Ubonyi meg csak bámult, és még a kezét sem mozdította. Dusan Mandić még kétszer az arcába vágott, Ubonyi Jóska felbukott, aztán feltápászkodott, amaz meg újból leütötte. Többször egymás után leterítette. Ubonyi Jóskának már csupa vér volt az arca, de azért mindig feltápászkodott. Úgy látszott, sohasem lesz vége. Stefánnak összeszorult a gyomra, nem bírta nézni tovább, elindult, hogy szétválassza őket. A kocsma előtt azonban beleütközött Gion Mártonba, a halászba, aki részeg volt, bizonyára nem régen itta el a reggel kifogott halakárát. Gion Márton a legjámborabb volt a Gionok között. Csendes kis fekete ember, aki még csak nem is káromkodott, ha pedig berúgott, tántorogva zsoltárokat, templomi énekeket énekelt. Ilyen jámbor emberek is voltak még szép számmal az Zöld utcában, meg olyan esetlenek is, mint Ubonyi Jóska. Ezeket biztos még gyerekkorukban szelídre verték erősebb testvéreik vagy a szomszéd gyerekek. Gion Márton most is tántorgott és zsoltárokat énekelt, recsegett rajta a jeges ruha, észre sem vette, hogy mi történik, csak akkor nézett körül, amikor Stefánba ütközött. Szét kell őket választani, mondta Stefán idegesen. Gyorsan válasszuk szét őket! Ubonyi Jóska akkor már ki tudja hányadszor tápászkodott fel a hóból, de még az arcát sem törölte meg a vértől. Adja ide a lapátot, mondta nehezen forgó nyelvvel Gion Márton. Kivette Stefán kezéből a hólapátot, és tántorogva a verekedők felé indult. Amikor Dusan Mandić háta mögé ért, hangosan megköszörült a torkát. Dusan Mandić hátrafordult, és akkor Gion Márton a hólapáttal teljes erőből halántékon vágta. Dusan Mandić felordított, a fejéhez kapott, és hanyatt esett a hóban. Most megtaposhatod, mondta Gion Márton Ubonyi Jóskának. És Ubonyi Jóska megtaposta. Nagy, nehéz facipőivel előbb a hasára lépett Manditnak, aztán a nyakára és a fejére is. Ekkor már Csorba János is kifutott a kocsmából, és Stefán öklendezve elmagyarázta neki, hogy mi történt. Kérte, hogy csináljanak valamit, ne engedjék, hogy megöljék ezt az embert. Csigavér, mondta vigyorogva Csorba János, és lassan bement a kocsma melletti házba.
Ubonyi Jóska addig taposta Manditjot, amíg az mozgott. Aztán lelépett róla, megtörölte az arcát, és hazaindult. Gion Márton visszajött a kocsma elé. A lapátot átadta Stefánnak, nekidőlt a falnak, és énekelni kezdett. A keresztfához megyek, mert máshol nem lehetek, nyugodalmat lelkemnek. Halkan, áhítattal énekelt. Az arcát az ég felé fordította, és mereven bámulta a szürke felhőket. Stefán egy ideig megkövülten állt, aztán odarohant a hóban heverő emberhez. Dusan Mandic mozdulatlanul feküdt, a feje körül véres volt a hó. Stefán lehajolt hozzá, de akkor Csorba János rákiáltott, hogy ne bántsa. Most jött vissza. Vasvilla volt a kezében, ezért ment be a kocsma melletti házba. Meghalt, mondta Stefán. Nem halt meg, mondta Csorba János. Túlélt ez már külön taposást is. El kellene vinni innen. Majd elviszik, mondta Csorba János. Maga ne avatkozzon semmibe. De... Csorba János Stefán mellének szegezte a vasvillát, és ráförmett. Menjen innen! Nincs itt magára semmi szükség! Stefán ilyetten hátra hőkült, aztán elindult a malom felé. De nem tudott hazamenni. Megállt és várta, hogy mi történik még a kocsmánál. Csorba János odament a zsoltározó Gion Márton mellé, és a vasvillára támaszkodva hallgatta a részek gajdolását. Vagy 10 percig semmi sem történt. Utána megjelentek a Manditjok. 5 voltak. A hóban fekvő testvérükhöz futottak, közrefogták, dörzsölték a mellét meg a nyakát, és Stefán csak hamar látta, hogy Dusan Mandit tényleg nem halt meg. Felült, körülnézett, magyarázott valamit a testvéreinek, aztán a része Gion Mártonra mutatott, aki talán nem is látta őket, alig hanem megfeledkezett már az egész verekedésről. A Manditjok közül 3 elindultak a kocsma felé. Gion Márton zavartalanul gajdolta a zsoltárokat, Csorba János meg ott állt mellett és vigyorgott. Nem fenyegetően vagy idegesen, hanem kimondottan jókedvűen vigyorgott. Amikor 3 testvér a közelükbe ért, Csorba János felemelte a vasvillát, vigyorgott, mintha biztatná őket, és azt mondta. Leszúrom azt, aki hozzányúl a sógoromhoz. Hasba szúrom a villával úgy, hogy mind a 4 hegye a hátán jön ki. Azok 3 megálltak, egymásra néztek, és akkor az egyik megkérdezte. Ubonyi hol van? Elment, mondta Csorba János egyszerre dühösen. Annak is éppen most kellett elmennie. Majd megtaláljuk, mondták azok 3. Aztán sarkon fordultak, intettek a többieknek, és elmentek kágy felé. Stefán nézte a csalódott Csorba Jánost, és borsódzott a háta. Tudta, hogy komolyan fenyegetőzött. Valóban képes lett volna embert ölni. Csorba János tüdőbajos volt, és ő még annyira sem vette komolyan az életet, mint a többiek ott a Zöld utcában. Stefán attól kezdve folyton valami szörnyűséget várt. Talán azt, hogy borzalmas tömegverekedés lesz a Zöld utca és Kágy között. Különösen, amikor egy héttel később Ubonyi Jóskát félholtra verve találták meg a főutcán. De nem történt semmi. Elmúlt az a tél is. A Zöld utca megint valóban zöld lett. A házak előtt kinőtt a fű és a papsajt. Az emberek vidáman pilinckéztek, és Stefán még mindig a véres tömegverekedést várta. Nagyon rosszul érezte magát, és egyre inkább elege lett a magyarokból. Mert valamennyien hasonlítottak Csorba Jánosra egy kicsit. Mintha valamennyien tüdőbajosok lettek volna, akiknek nem érdemes komolyan venni az életet. És időnként megőrültek még az olyanok is,
mint a Jámbor Gion Márton, vagy a Málé szájú Ubonyi Jóska.

Krebs családból egyedül Rézi találta fel magát nagyon gyorsan. Ő bizonyára még élvezte is a Zöld utcát. Már első nap, amikor a juhász féle szélmalomba költöztek, megismerkedett és összeverekedett a kopaszra nyírt Zöld utcai fiúkkal, és utána mindjárt össze is barátkozott velük. Már az első nap reggelén. Amíg szüleik az új lakásba rendezkedtek, Rézi és Kati a malom előtt bámészkodott. Hamarosan nagy csapat kopasz fejű fiú vette őket körül, először csak szótlanul vizsgálgatták őket, aztán az egyik azt mondta: minden sváb papucsba jár. A sváb embernek nincs bajusza, mondta a másik. Nem bajusz, hanem pajusz, mondta röhögve a harmadik. Ti is nyavajás svábok vagytok, mondta a negyedik. Rézi akkor nekiugrott a legközelebb állónak, és feldöntötte. Most is úgy érezte magát, mint amikor valamilyen munkába kezdett. Kivörösödött az arca, zúgott a feje, megjelentek a fekete pontok, most már nem állhatott meg. Nekiugrott a következőnek is. Kati sikoltozva elszaladt. A fiúk nevettek, megpróbálták lefogni Rézit, de ő karmolt és rúgott, egyre dühösebben csapkodott maga körül. Végül a fiúk megunták, valamelyik orrba vágta, aztán a hajánál fogva a falhoz szorították, és el sem engedték addig, amíg meg nem nyugodott. Akkor távolabb húzódtak tőle, és hangosan tanakodtak valamin. Rézi nyugodtan bemehetett volna malomba, de ő nem mozdult. Ott maradt a fal mellett, vérző arcát törölgette, és várta, hogy mit fognak csinálni a fiúk. Amikor befejezték a tanakodást, odajött hozzá Margit Andris, és azt mondta: ilyen hosszú hajjal nem lehet verekedni. Azzal egészen Rézi arcához dugta kopaszra nyírt fejét. A Zöld utcai gyerekek kora tavasztól késő őszig kopaszra nyírt fejjel jártak. Kopaszra a szülők vagy az idősebb testvéreik is meg tudták nyírni a fiúkat, így nem kellett a borbélynak fizetni, és könnyebb volt tisztán tartani őket. Meg nem is tudsz verekedni, mondta Margit Andris, miután megmutatta a fejét. Rézi már arra gondolt, hogy nekiugrik Margit Andrisnak, de akkor az azt mondta: akarod, hogy megtanítsunk? Akarom, mondta Rézi. Ettől kezdve már otthon érezte magát a Zöld utcában. A fiúk nyomban hozzá is fogtak a tanításhoz. Megmagyarázták neki, hogy a lögdösődés meg a karmolás nem ér semmit. Mindjárt ütni kell, mégpedig ököllel, és mindjárt orrba. Ez fáj a legjobban. Meg aztán, akit orrba vágnak, annak könnybe lábad a szeme, néhány pillanatig nem lát rendesen, és ez idő alatt gáncsot lehet neki vetni. Vagy ha az ellenfele sokkal erősebb, fel lehet kapni egy tégladarabot, vagy keményebb göröngyöt, és azzal fejbe lehet vágni. Aztán megtaposni. Rézi gyorsan tanult. Kimondottan tehetsége volt a verekedéshez. A fiúk egyre jobban becsülték, és ő volt az egyetlen lány, akit maguk közé fogadtak. Hamarosan teljesen elvadult. Napközben alig látták a malomban. Gyümölcsöt ment lopni a fiúkkal a közeli tanyákra. Foglyokat hajkurászott a kukoricaföldeken, rabló pandúrt játszott a falu szélén, ahol a rövid időre megterepedett vándor cigányok lyukakat fúrtak a domboldalba. És csak hamar nem akart lány lenni. Stefán és Katarina cséplés után rengeteget dolgoztak a malomban. Nem értek rá a gyerekekkel foglalkozni, és csak akkor kaptak észbe, amikor Rézi követelte, hogy nyírják le a fejét kopaszra. Stefán szigorú apa volt. Megpofozta Rézit, és eltiltotta a csavargástól, bár ő maga is tudta, hogy ennek nem sok eredménye lesz. Csak abban bízott, hogy őszre, ha majd iskolába adja, minden rendbe jön. Rézi többet nem említette, hogy nem akar lány lenni. Ellenben ősszel kijelentette, hogy nem akar német lenni. Előző évben, amikor az első osztályt járta a Prodanov malomból, eszébe sem jutott ilyesmi. A főutcán még nem voltak barátai.
Most azonban, mivel a fiúk valamennyien magyar iskolába jártak, Rézi sem akart különbözni tőlük. Nem akart a német iskolába járni, ahol kevés volt a gyerek, a tanító meg sánta volt, és emiatt a fiúk még gúnyolták is. Stefán szörnyen feldühödött. Sokkal jobban megverte, mint amikor a haját akarta levágatni, és megparancsolta neki, hogy ezentúl csak német gyerekekkel barátkozzon. A zöld utcai gyerekeket elzavarta a malom közeléből. Csak hogy arrafelé nem voltak német gyerekek. Legfeljebb az iskolában barátkozhatott volna velük, de mivel azok egészen mások voltak, mint a zöld utcaiak, Rézi nem tudta megkedvelni őket. Meg aztán a zöld utcai fiúk továbbra is megvárták, távolabb a malomtól és Stefántól. Együtt mentek vele a német iskoláig, és továbbra is gúnyolták. Rézi, amikor látta, hogy kénytelen németnek maradni, összeverekedett a gúnyolódó fiúkkal, és megmutatta, hogy milyen sokat tanult tőlük. Persze elverték, hetekig tele volt kék-zöld foltokkal, végül aztán belenyugodtak a helyzetbe. A fiúk nem csúfolódtak tovább, ő meg kelletlenül eljárt a német iskolába. Aztán megint nyár lett, és megint nyár, és újabb nyár, újabb csavargásokkal és verekedésekkel, és Rézi megtanult pilinckézni,

onnan, mert Stefan már szinte búskomorrá vált. Nagyon egyedül volt abban a szélmalomban. 3 év alatt senkivel sem tudott igazán összebarátkozni. A zöld utcai magyarokat nem szerette, a szerbek ide nem jártak őrletni, német család meg csak egy volt a közelben, a téglagyáros Hauserék. Ők viszont gazdagok voltak, eléggé hányavetően és komolytalanul viselkedtek, mintha a pénz és a zöld utca elrontotta volna őket. És Stefan már akkor is megjósolta, hogy Jakob Hauser tönkre fog menni, és hamarosan már csak a régi téglák maradnak utána, amelyekbe belenyomatta nevének kezdőbetűit. Még Juhász Jánossal, a mézes beszédű nazarénussal voltak meg a legjobban. Egy házban laktak, és szépen megfértek egymással. Csak hogy az új hitű meg lopott Stefántól. Stefan elzárta ugyan a maga liszt részét egy kis kamrába, de Juhász Jánosnak is volt kulcsa az ajtóhoz, bár ő ezt titkolta, és apránként lopkodta a lisztet, nehogy feltűnő legyen. Stefan mégis észrevette. Egy éjjel meg is leste a nazarénust, amikor az kinyitotta a kamra ajtót, de nem szólt neki egészen addig, amíg meg nem egyezett Janik Józseffel és Sütő Lajossal, hogy átveszi a szélmalmukat. Akkor ismét kivárta, hogy Juhász János kinyissa a kamra ajtót. Oda ment hozzá, és megmondta neki, már régóta tudja, hogy mit csinál, és hogy a nazarénus egy becstelen tolvaj. 3 év után, talán azon az éjszakán aludt Stefan először elégedettem. Még másnap is nagyon elégedett volt. Katarina már kezdett csomagolni, ő meg átment az újvári kocsmába. Ritkán járt a kocsmába, olyankor sem ült le, inkább hazavitte az italt, és otthon itta meg. Most azonban asztalhoz ült, és odahozatott egy pohár pálinkát. Lassan szopogatta a pálinkát, és mosolyogva nézte a zsíros kalapú zöld utcaiakat, akiktől végre megszabadult. De a zöld utcaiak még egyszer utoljára is megkeserítették az életét. Stefánnak az volt a szokása, hogy amikor kiitta a pálinkát, a poharat lefelé fordítva a szája fölé tartotta, az ujjával megveregette az alját, és kirázta az utolsó csepp pálinkát is. Ezt csinálta ott a kocsmában is. A zöld utcaiak, akik addig nem törődtek vele, most gúnyosan egymásra néztek. Aztán oda ment hozzá Cibri István, a legágról szakadtabb, a legrongyosabb közülük, és azt mondta, ne nyalja ki azt a poharat. Inkább fizetek még egy pohár pálinkát. És oda kiáltott a kocsmárosnak, még egy pálinkát a sváb molnárnak. Stefan életében először egy pillanatra sajnálta, hogy ő nem zöld utcai. Mert akkor most megragadott volna egy széket, és beszakította volna vele a toprongyos Cibri István fejét. Vagy egyszerűen ököllen leterítette volna, hiszen sokkal erősebb volt, mint Cibri István. De nem. Ő nem akart zöld utcai lenni. Égő arccal felkelt az asztaltól, és kirohant a kocsmából. 2 óra múlva már el is költöztek a zöld utca mellől.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A második rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata. A rádiós regénytárt hallották.

0: Ludwig van Beethoven opusz 103-as S-dur oktettjének második tételét a Mozzafiato fúvós együttes adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A NAV csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal, közölte az adóhatóság. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek idén június 1-jéig kell benyújtani a szükséges bevallást. Zsoron kívüli átvizsgálást rendelt el a MÁV vezérigazgatója annak a mozdonytípusnak az esetében, amelyből egy szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt, közölte Hegyi Zsolt kedden közösségi oldalán. Mint írta, az eset rámutatott a rendkívüli helyzetek kezelésének fejlesztési szükségességére a vasúti közlekedésben. A tűzeset kezelése a szokásosnál is hosszabb időt vett igénybe. Az esemény miatt 45 vonat maradt ki a teljes útvonalán, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető. Házkutatást tartott a NAV, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő, és a minisztérium irodáiban súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt, közölte szerdán Facebook oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán szerint a vizsgálat a nemzeti kulturális alap kifizetéseit érintő ügyek feltárására irányul. A NAV munkatársai dokumentumokat és eszközöket foglaltak le, miközben a minisztérium belső átvilágítást is folytat az ügyben, írta az MTI. A nagyváradi premontrei rendház kiürítésére tett erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat emberei hajnalban, titokban falat áttörve hatoltak be egy történelmi egyház intézményének épületébe, írta az RMDS elnöke. Kelemen Hunor, a Fejes Rudolf Anselm premontrei apát szerda reggeli kilakoltatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, az RMDS továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ügyben, de a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van. Hősképző programmal várja nyáron a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat, közölte szerdán az MTI-vel a Mentőszolgálat. A résztvevők ingyenes képzéseken sajátíthatják el az újraélesztés alapjait, a foglalkozásokat minden hónap első hétfőjén tartják az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásain. A 2018-ban indult programot a nyári szünetben pályaorientációs elemekkel is kiegészítik, elsősorban középiskolások és egyetemisták számára. A részletekről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni. Hazánk időjárásáról. Délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, elszórtan lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 18 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 5 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarel című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először két kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy művészi életművet összefoglaló kötetbe lapozunk bele. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A Szellem eleganciája címmel nyílt meg Kadosa Kis József képzőművész kiállítása a K galériában május elején. A tárlaton elsősorban fotorealisztikus festményei láthatók, de megtekinthető néhány különleges kialakítású szobra is, amelyek apró fapálcikák összedolgozásával készültek. A sokoldalú alkotó munkái Fazakas Réka művészeti író kurátor válogatásában kerülnek a közönség elé, aki már korábban is dolgozott Kadosa Kis József alkotásaiból készült kiállításon. Fazakas Rékát Tóth Zsófia kérdezte.
1: Kadosa Kis József egy nagyon régóta professzionális szinten alkotó képzőművész, aki eredetileg grafikusként végzett az egyetemen, de minden műfajban kipróbálja magát, és volt egy kiállítás, amikor a személyes megismerkedésünk történt, az a Covid idején volt egy kiállítás a műcsarnokban, aminek szintén én voltam a kurátora, és amikor a K galériába ő bekerült, mint művész, tehát csoportos tárlatokon szerepelt, és ugye felfigyeltek rá a K galéria vezetői, hogy alkalmas lenne arra, hogy legyen egy önálló kiállítása, akkor egyébként is dolgoztam már több kiállításon a K galériával, de mivel a Józsefet ismertem, ezért így összejött a kettő, és örömmel vállaltam, mikor felkértek erre, és hát a József is örült neki, hogy ismét együtt tudunk dolgozni. Úgyhogy a mi kettőnk története úgymond innen indul, de hát ugye a József képzőművészeti élettörténete az ennél jóval régebbre datálható.
2: Mit érdemes az ő tevékenységéről tudunk? Ugye ő a 60-as években született Budapesten.
1: Igen, a Képzőművészeti Egyetemen grafika szakon végzett, de nem csak ebben, hanem mindenféle rajzos, grafikus műfajban alkot. Hát mondhatjuk, hogy az egyetemi szakválasztás miatt is ez számára a leginkább ismerős, de ő fest is, tehát olajjal is, akrillal is, inkább olajjal azt gondolom, de fatáblára is fest, vászonra is fest, tehát nagyon sokféle technikát próbál ki, már most a klasszikus, a festészet grafika szempontjából is, és nagyon sokféle stílust is alkalmaz, és emellett pedig ő szobrászati tevékenységet is folytat, összeépít tárgyakat, de különleges objekteket is épít, készített egy karbonszálas NASA űrtechnológiát is felhasználó kerékpárt, egy fekvő biciklit, ami a műcsarnokban ki volt állítva, azért, mert ez a saját, mondhatjuk úgy, hogy saját igényeire szabta ezt a biciklit, és ezt használta. Tehát ez mondhatjuk, hogy egy világszabadalom, de alkotott egy csellót is. Amikor éppen 40 éves volt, ő úgy érezte, hogy fontos létrehozni egy zenei hangszert, amit a cselló készítés szabályainak megfelelően alkotott meg, de azért nem pont olyan volt, mint a klasszikus csellók, de lehet rajta játszani, és professzionális zenészekkel játszatott rajta klasszikus zenét, tehát akár Bachot, akár más kortását, de bármit el lehet vele játszani, hiszen egy tökéletes cselló. Számára nem a sorozatgyártása fontos, a bicikliben sem, hanem az a gondolkodás, az a metódus, hogy ő ezt is létre tudja hozni.
2: Miközben ezek ugye művészeti tárgyak.
1: Így van, ezek művészeti tárgyaknak minősülnek, a műcsarnokban is kiállítottuk a csellót is, és egy videó is készült hozzá, hogy hogyan alkotja meg a csellót, tehát hogyan faragta ki. És ezt neki ki kellett találni, tehát ő nem egy csellókészítő, ő nem egy biciklikészítő, hanem a metódust, a megfigyelést, tehát ez számára mind nagyon fontos, és az a szabályokhoz való ragaszkodás mégis ezt mind könnyeden kezelő gondolkodásmód, amivel ezeket létre tudja hozni, de emellett neki olyan tevékenység is van, alkalmazott grafikai tevékenysége is, tehát például storyboardokat is készít filmekhez, amik ugye a filmrendezőket segítik, hogy tudjanak vizuálisan gondolkodni. Tehát, hogy is fog az, amit ő elképzel, megjelenni a filmvászon.
2: Ugye ez a kiállítás, ami a K galériában látható, a Szellem eleganciája címmel várja az érdeklődőket. Erről a címről beszéljünk egy kicsit. Ugye maguk a képek, azok szinte fotorealisztikus megközelítéssel készülnek, tehát valóban van egy ilyen nagyon erős elegancia mindeközben ezeken az alkotásokon, de mit jelent az, hogy a szellem eleganciája?
1: Azt gondolom, hogy ez az egész kiállítás jellemzi, ez a sztoikus bölcsesség, ez a sztoikus filozófia, ez az ataraxia állapota, ugye ez az ókori ókori görögöktől eredő filozófia, ami a dolgok elfogadásán, tehát a dolgokon való felülemelkedést jelenti, ez a sztoikus bölcsesség, tehát az a fajta léttapasztalat és életszemlélet, ami őt is áthatja. Tulajdonképpen ugye ennek nagyon fontos megjelenítői ugye az ókori világból Marcus Aurelius Epictetus, aki egy felszabadított rabszolga, és őket megformázta, ahogy mondtam, hogy térben is alkot, szobrokként, ilyen pici, körülbelül 5 centis kis fa lécekből, és ezeket építette össze, és azokból áll össze a szobor. Tehát ezek kicsit ilyen gargolitákra emlékeztetnek, amik ugye a templomok oldalán találhatóak, akár Franciaországban, akár Angliában, tehát egy kicsit elnagyolt arcot formáznak, de abszolút kivehető, tehát ugye a szobrok alapján kivehető, hogy ezek a antik alakok, ezek a filozófusok láthatóak a szobrokon, illetve még egy torzót is megformázott ugyanezzel a technikával, tehát ez a sokoldalúság, ez itt is megmutatkozik, illetve hát a festmények és a grafikák mellett még van a kiállításon egy sakkasztal is, amin ugye egy sakkállás van, és ennek a címe annak a munkának a szellem eleganciája, mert azt gondolom, hogy a sakk az ugyanaz a szellemi magasság, mint ez a sztoikus bölcsesség vagy filozófia, ugyanaz a intellektuális hozzáállást jeleníti meg, mint amit a többi munka is tulajdonképpen, csak ugye a kifejezési cél az ugyanaz, hogy mit szeretne kifejezni, csak különböző vizuális nyelveken alkotja meg ezeket a munkákat, és ugye ez a sakkasztal, arról is tudunk külön beszélni, hogy ez mi is.
2: Ugye, amit látunk, gondolom, az sem véletlen, hogy mi ez az állás, ami megjelenik ezen az asztalon.
1: Így van, tehát ugye ez egy nagyon híres sakkfelállást mutat meg, ami a magyar sakknagy mester, a sakkvilág királynője, hogy lehet nevezni, a Polgár Judit, ugye a három polgár leány testvérnek a legkisebb tagja, a legfiatalabb tagja, aki ugye itt él Magyarországon, és a Geri Kasparov, aki ugye a egyik legjelentősebb sakknagymester, tehát a férfi sakknagymester, ugye az örmény, orosz származású Geri Kasparov. Nem tudom, valaki látta-e a filmet, vajon nemrégiben mutatták be a polgár család, illetve a Polgár Judit életéről. És ugye ez a film is erre a Kasparov Polgár Judit sakkpartira van tulajdonképpen kihegyezve, amit ugye megelőzött egy korábbi, ami innott felmerült esetleg a csalás gyanúja, hogy a Kasparov az asztalérés után visszavette azt a bábút, mikor már látta, hogy az vesztésbe vinné, de ez egy elhallgatott játszma tulajdonképpen, és akkor 2002-ben pedig újra leültek egy asztalhoz, lehet, hogy közben is, ezt most pontosan nem tudom, és akkor tulajdonképpen megverte, sakmattot adott Geri Kasparovnak Polgár Judit, és az az utolsó pillanatot látjuk, amit a József megalkotott, saját maga készítette az asztalt is, és természetesen a bábukat is, csodálatos kivitelben, és kifényezve ugye a világos, illetve a sötét bábukat, és ezt a felállást rögzítette, ami azt az elvet döntötte meg, hogy a nők nem tudják legyőzni a férfiakat, mert ugye nagyon sokáig ezt tartották, hogy a gondolkodásmód ez nem teszi lehetővé, de tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a polgár édesapa erre rácáfolt a lányaival, és hát a Polgár Judit legyőzte a Kasparovot.
2: És ennek a megörökítését látjuk tulajdonképpen ebben a műalkotásban.
1: És mondhatjuk, hogy a Polgár Judit és a Kadosa Kis József személyesen jó barátságban vannak, és ugyanennek egy változata, ezt a Józseftől tudom, ugyanennek egy változata az a Polgár Juditék otthonában van a Kadosa Kis Józsefnek ez a munkája.
2: Akkor érdemes már csak emiatt is megnézni a kiállításban. A festményekről beszélgessünk egy kicsit. Itt döntően valamilyen módon a természethez való kapcsolódás jelenik meg, miközben azért vannak emberi karakterek is, de a figuratív ábrázolás az nagyon jellemző, hiszen akár állatok is megjelennek ezeken a festményeken.
1: Így van, nagyon sokfélék a munkák, tehát a sorozatok nagyon sokféle technikát, illetve sokféle ábrázolást látunk, mert Kadosa Kis József úgy dolgozik és alkot, hogy valamit csinál, és utána egy másik dolog érdekli. Tehát nem akarja, hogy olyan alkotásokat hozzon létre, hogy beskatyújázzák, hogy rögtön rá lehessen ismerni, hogy ez az ő munkája. Tehát ő saját szellemi eleganciával gondolkozik, és mindig mást is más szeretne ábrázolni, és éppen ezért akár növényeket is megfest, virágzó fákat, állatokat, tehát madárfiókákat, vagy bagolyfiókákat, vagy baglyokat, tehát mindenféle növény és állatvilágból vett modelleket választ, de ezeket azért sosem mimézis útján, tehát nem az az elsődleges célja, hogy mint egy fotó ki legyen az állítva, hanem mindig valami olyat elrejt a festményein, ami elidegenítenek, kizökkentenek, és érzékeltetik a vizuális, tehát a virtuális világ és a szemlélő, a befogadó közötti távolságot. Tehát ez mindig nagyon fontos számára.
2: Tehát valamiképpen mégiscsak van egy egyedi nézőpontja, még akkor is, hogyha ez nem mindig könnyen beazonosítható, hogy éppen Kadosa Kis Józsefre jellemző, hogyha nem tudjuk, hogy az ő munkáját látjuk.
1: Így van, így van. De azt gondolom, hogy ez a sokoldalúság miatt mondhatjuk, hogy nem annyira könnyen beazonosítható, hiszen a kerékpár is oda tartozik, a cselló is, a szobrok is, egy majomfestmény is, amit tökéletes pontossággal megfestett, vagy ugye a most látható baglyok, aminél szinte mindegyik kis pihetól tökéletes kivitelben látszik, de ugyanakkor az egyikre ráfesti a kis ördög szarvakat, mint hogyha az ténylegesen így a pokolnak a megtestesítői lennének ezek a kis alakok, illetve olyan négyzeteket fest a munkára, ami valami támpontot jelent neki a festészet során, de mégis ez mind-mind eltávolít a festészet világától, tehát egyfajta falat képez a befogadó és az alkotás, a műalkotás között.
0: Kadosa Kis József, a Szellem eleganciája című kiállítása június 19-ig tekinthető meg a K galériában, Budapest 5. kerületében, a Magyar utca 44-ben. Fazakas Réka művészeti íróval, a tárlat kurátorával, Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Édes élet a Magyar Nemzeti Galériában. Ízek, illatok, fények, dallamok és történelem. Mindezekért Itáliába évszázadok óta zarándokolnak a világ minden tájáról. Az Itália élmény és a Dolce Vita koronként és egyénenként változó benyomások és tapasztalások halmaza, amely a magyar alkotók számára is örök inspirációs forrás. Prágai Adrien művészettörténész, főmúzeológussal, a kiállítás kurátorával elsőként arról esett szó, miért Dolce Vita, vagyis Édes Élet lett a tárlat címe. A Nemzeti Galériában Zsoldos Szilvia járt.
1: Egyrészt, hogyha az irodalomtörténetre gondolunk, akkor az édes új stílus Dante szerelmes versei kapcsán eszünkbe juthatnak, vagy egy olyan történet is eszünkbe juthat Lika Károly művészettörténésztől, aki azt mesélte, hogy az ő olasz házi asszonya, Donna Margherita, az emelkedett lét, a napfényes lét képeire mondta azt, hogy ezek dolcsék, hogy édesek. Federico Fellini 1960-ban Olaszországban bemutatott La Dolce Vita című filmje futótűzként terjedt el a világban, és mondhatjuk azt is, hogy nem csak a magyar nyelvben, hanem az angol nyelvben, a német nyelvben is ez a szó összetétel, hogy édes élet, az a filmnek köszönhetően honosodott meg. És ennek is, akár hogyha a popkulturális hatását nézzük, hatalmas hatása volt a magyar kultúrára is. Ezek is fontosak voltak a címválasztásban.
2: Milyen időintervallumot ölel föl a kiállítás?
1: Ugyanaz olasz-magyar kapcsolatok sok-sok száz évre visszamenőleg is tárgyalhatók, akár hogyha Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix udvarára gondolunk. A mi kiállításunk 200 év művészetére szorítkozik, az 1820-as évektől jutunk el egészen napjainkig, azonban a kiállítás nem kronológikus sorrendben tárgyalja ezeket az alkotásokat, hanem témák szerint csoportosítva.
2: Van egy olasz életérzés, de igazából mi vonzott a magyar művészeket is Itáliába?
1: A magyar művészek sokszor a régi itáliai művészeket keresték. Rengetegen leírják, hogy sorra járják a templomokat, sorra járják a múzeumokat, a nyilvános gyűjteményeket, és azt gondolom, hogy ez abból a szempontból is érdekes, hogyha akár most turistaként látogatunk Olaszországba, és sétálunk akár egy utcán, már az épületekből is árad az a kultúra, amely vonzó volt a mi művészeinknek is. Érdekes az is, hogy már a Goethe nyomán a Grand Tourok világa is egy széles körben ismert utazási forma volt, vagy gondolhatunk a Bédekerekre, az úti könyvekre, amelyek Kár Bédeker német könyvkiadó nyomán terjedtek el, és keltették fel az érdeklődést Itália iránt. Vagy eszünkbe juthatnak azok az archeológiai munkák is, amelyekről folyamatosan beszámoltak akár a napi sajtóban, vagy megjelentek már metszetes könyvek, tehát a látványok azok nagyon könnyen el tudtak jutni a magyar alkotókhoz, és hát Itália a művészek örök iskolája, ezért is keresték fel őket a magyar alkotók is. És itt a tárlaton is mutatunk be olyan alkotókat, akiket kifejezetten az antikvitás inspirál, de mutatunk olyan alkotókat is, akiket mondjuk Tiziano festészete inspirált, vagy Raffaello művészete, Caravaggio művészete inspirált, vagy akár olyan építészek, mint Borromini munkássága. Tehát, hogy azokat az alkotókat, akik a 19. századtól kezdődően, vagy akár most a kortárs alkotókat is inspirálják, azok hosszasan több évezredes kultúrát jelentenek.
2: Akik korán, mondjuk 100-200 éve utaztak Itáliába, ők egész különleges módon is. Volt, aki egyszerűen gyalog ment.
1: Ferenc István szobrászművészünknél látjuk azt, hogy leírta, hogy ő gyalogszerrel indult el Rómába. Én azt gondolom, hogy az ő esetében egy különösen erős küldetés tudat van emögött. Ő az, aki Antonio Canovától, tehát egy kortársától szeretne tanulni, és aztán hozzá nem, de Bertel Torvaldsenhez bejutott. Tehát ő a művészi kibontakozását ebben látta, hogy elindul Olaszországba gyalogszerrel. Ezt a kiállításunkban egy olyan ellentét párral mutatjuk be, hogy igenis vannak olyan alkotók már 1960 akik már repülőgéppel tudnak utazni. És ezt azért fontos kiemelni, vagy akár a vonatközlekedés fejlődését, mert nem mindegy az, hogy az egyes korszakokban az egyes alkotók számára mennyire könnyen hozzáférhető maga az Itália élmény, hiszen akár hogyha mai napra gondolunk, akkor 1 óra 40 perc alatt Rómában vagyunk repülővel.
2: Gyalog úgy több hét lehetett ez, mire odaért, valamiféle lelki utat is bejárt, gondolom.
1: Igen, az zarándoklat szó, az előfordul a visszaemlékezésekben is. Most, ami eszembe jut, az például Strobl Lajosnak a szavai, aki azt mondta, hogy Firenzébe nem illik csak úgy beállítani, hanem oda zarándokolni illik. És ez abból a szempontból is fontos, hogy a zarándoklat, a mozgás, az utazás, a tapasztalás, az magában foglalja a vidéki Itáliát is, a kisebb településeket, a hegyvidékeket, a dombokat, a tavakat, minden egyebet is, ami úgy összességében nagyon-nagyon sokat hozzátesz az Itália élményhez.
2: Tehát egy teljesebb képet kaptak.
1: Igen, és egyébként ezt később is látjuk, akik már mondjuk megtehetik, hogy vonatozzanak. Abban Novák Vilmos például, ő, aki a Római Magyar Akadémiának az első ösztöndíjas évfolyamának a tagja volt, ő kifejezetten nem csak Rómát nézte meg és járta be, hanem elutazott vidékre is, és ő leírja, hogy számára sokkal nagyobb élmény az, hogy vidéki városokat lát és tapasztal, mint mondjuk Rómának a túldíszítettsége és zajossága.
2: Hogyan épül fel a kiállítás? Látszik, hogy különböző szakaszok vannak, azt a falaknak a színe jelzi.
1: A kiállítás, hogyha nagyon távolról nézzük, akkor úgy épül fel, hogy az első terem az utazással, a mozgással, a kíváncsisággal, a felfedezéssel foglalkozik, majd megismerjük az elsődleges kulturális és turisztikai toposzokat, például a Taorminai Görög Színház romjait, a római Cassius piramis, vagy a Forum Románumot, ezt követően a városokba lépünk be, és ott Milánó, Velence, Firenze is bemutatásra kerül. Majd van egy olyan közbeékelt téma, amely megkerülhetetlen Olaszország és Itália kapcsán, ez a tanulási célú utazás bemutatása. Itt akár a másolási ösztöndíjak időszakára gondolhatunk, vagy a Római Magyar Akadémia működésére. Ezt követően belépünk a hétköznapokba, ahol csendéletek, városképek és tájképek mutatják be ezeket a hétköznapokat, és a végén pedig a nagy utazásunk után hazatérünk, és az itthon teremmel zárul a kiállítás. A különféle témákat pedig színek választják el, és ez is tulajdonképpen egy nagyon merész ötlettől vezérelt megjelenítést hozott, hiszen a kiállítás tervezője Albert Ádám és Husz Mátyás volt, akik maguk is alkotó, aktív művészek, és nekik köszönhető az, hogy egy nagyon színes és nagyon lendületes enteriőrben kerültek bemutatásra ezek a képek.
2: És ugye nem csak festményeket látunk, hanem fényképeket is, illetve még film részleteket is.
1: A kiállításban nem csak a korszakok keverednek, tehát nem csak azt látjuk, hogy egy 19. századi akvarál mellé kerül mondjuk egy 20. századi fotográfia, vagy akár egy kortárs festmény, hanem a médiumok is, az anyagok is keverednek. Vannak fotográfiáink, van egy objektünk, vannak szobrok. Például az egyik személyes kedvencem Kovács Mária szobrászművésznőnek a terrakotta szobra, amely anyagában is egy nagyon sérülékeny és nagyon érzékeny anyag, és ez majdnem egy embernagyságú, életnagyságú szobor, ráadásul egy lépő mozdulat, tehát statikailag is egy izgalmas kivitelezést láthatunk, és hát nem utolsó sorban egy női szobrásznak a művét láthatjuk, aki a 30-as évek végén volt a Római Magyar Akadémián ösztöndíjas.
2: Kicsit az alkotókról, ugye, mert a nagyon ismert nevek mellett vannak kevéssé ismertek is.
1: Hogyha azt olvassa egy látogatónk, akár egy hirdetésünkben, hogy Dolce Vita, akkor valószínűleg Vasari János művei juthatnak eszébe. A nagyon intenzíven, nagyon élénk színekkel, gesztusokkal megfestett tengerparti képei, és éppen ezért ilyeneket is mutatunk a közönségnek. Emellett szintén nagyon sokaknak eszébe juthat, akár a múzeumunkban állandó kiállításon szereplő Nagy Taormina kapcsán Csontvári Koszka Tivadar neve, ezért tőle is válogattunk több művet erre a kiállításra. A Római Magyar Akadémia szintén egy megkerülhetetlen téma volt, ezért abban Novák Vilmos, Patkó Károly, Kontuli Béla művei szintén láthatók nálunk, és ezek mellett a nagyon jól ismert nevek mellett kevéssé ismert alkotókat is szeretnénk bemutatni a közönségünknek. Például Szoldatics Ferencet vagy Meleg Gábort, akik a 19. századi magyar festészetnek kevéssé ismert alkotói, viszont nagyon jelentősek, hiszen ők azok, akik csatlakoztak a nazarénusokhoz, akik Szent Lukás testvériség néven egy kolostorban elvonultan kutatták az egyházművészet tiszta forrását például. És vannak olyan alkotók is, akik névtelenek ebben a tárlatban, hiszen ismeretlen alkotótól származó festményt is mutatunk például.
2: Ki az, aki eddig rejtőzködött ön előtt is például, és volt-e olyan, amilyen meglepő műalkotás és a látókörébe most került?
1: Én alapvetően 19. századi magyar festészettel foglalkozom, ezért is volt különösen nagy kihívás az, hogy kortárs alkotókat is találjak ez a kiállításhoz. Közülük talán Kondor Attilát emelném ki, akinek egy 2024-es műve szerepel a tárlatunkon, az a címe, hogy a Láthatatlan Város. Ő azért is különleges, mert az ő tájfestészete az egy egészen klasszikusnak mondható táj- és városfestészet is, de mégis az ő képe egy lassú nézést kíván, egy kontemplációt kíván, mert hogy a festmény egy olyan várost ábrázol, amit nem látunk, és csak a Dolomitok vonulatai rajzolják ki a városnak a sziluettjét. Ez például egy nagyon nagy felfedezés volt.
2: Itt a modern résznél van egy kortárs műalkotás, ami egy kút, annak is van egy érdekessége.
1: Emmel Gergő egy nagyon fiatal magyar szobrászművész, akinek az életművében több olyan szobor is van, amely az antikvitáshoz, a klasszicizmushoz fordul forrásként, és a nálunk látható műve, amely a Forrás címet viseli, is egy ilyen mű, hiszen ez egy márványkút, amelynek a tetején egy kétarcú Jánus szobor van, mind a két arc az a művész saját arca, a kút formája pedig a firenzei kút szobrászatnak a formavilágát idézi, eredetileg vízzel működik, ugyanazt a vizet forgatja folyamatosan, és ezzel is az idő múlására, az idő végtelenségére utal, ahogyan egyébként a római istenség, a Jánus figura is, aki egyszerre néz az egyik arcával a múltba, a másik arcával a jövőbe. És Ámer Gergőnek az anyaghasználata is kifejezetten izgalmas, és emiatt is jól illeszkedik a tárlatunkba, hiszen azt a magyar márványt, a ruszkicai bányából származó márványt használta, amelyet 200 évvel Gergő előtt Ferenc István, az egyik legnagyobb szobrászunk kutatott, hogy aztán ő is ebből faraghassa a szobra. Körösvei Krisaladának egy nagyon különleges képét tudjuk most bemutatni a látogatóknak. Magántulajdonból érkezett hozzánk, és Szent Sebestyént ábrázolja. Ez egy nagyobb méretű oltárképnek a másolata, annak egy részletét másolta le Körösvői, aki a 1890-es években járt Rómában, Velencében. Maga az oltárkép pedig az eredetije, az a Santo Spirito szigetein lévő Santa Maria della Salute bazilikában egy Tiziano oltárkép, amely egyébként egy trónoló Szent Márkot ábrázol. És hogy miért is különleges ez, mert ez a mű is bizonyítéka annak, hogy a másolás általi tanulás az még a 19. század végén is egy nagyon-nagyon fontos motívuma a művészévállásnak. Persze mutatunk-e kapcsán korábbi példákat is, például Barabás Miklóstól vagy Kozina Sándortól, akik szintén nagyon jó másolók voltak, vagy Balló Edétől egy Giovanni Bellini utáni másolatot mutatunk, de Körösvei műve mégiscsak különleges, hiszen fontos, hogy magántulajdonú műveket is a közönségnek be tudjunk mutatni.
2: Barabás Miklósnak is van egy képe, a Vezúvval, ennek is van egy története.
1: Barabás Miklós arról ismert leginkább, hogy az 1830-as években, amikor bejárta Itáliát, akkor több vázlatot is festett, több akvarelt festett a látványról, a tájról, és ehhez képest nagyon kevés olajtechnikájú művét ismerjük, mármint tájképet. És ezért is különleges az a mű, amit most láthat a közönség, ami egy 1883-as olajvászonkép, és ezen valóban egy nagyon széles perspektívájú tájat látunk. Különlegessége pedig az, hogy az 1880-as években ő egyáltalán nem járt Itáliában, tehát valószínűleg ez egy korábbi vázlat alapján készülhetett, és különlegessége, hogy valamilyen módon még ezen is felfedezhető a vízfestés technikája, annak ellenére is, hogy ez olajjal készült, hiszen nagyon vékonyan, nagyon lazúrosan van megfestve, és szinte látszik a olajjal való festésből is, hogy az akvarell festészetnek a virtuóza volt Barabás Miklós. Önéletírását, illetve visszaemlékezését érdemes elolvasni, hiszen ebben van egy olyan jelenet, amelyben leírja, hogy éppen tovább akart indulni egy másik városba, de pont nem tudott kocsist fogadni, és ezért kénytelen volt ott tölteni a délutánt is. Leült egy kávézó vagy étterem teraszára, és egyszer csak hatalmas robajra lett figyelmes, és látta, hogy a Vezúv éppen kitörni készül. Úgyhogy ez egy olyan élmény volt számára, amely helyet kapott ebben az önéletírásban is.
2: Itt a kiállításnak az első terében be is mutatják azokat a vázlatfüzeteket, amikbe a festők picibe megrajzolták a későbbi műveikhez a élményeiket.
1: A grafikai osztályunkon rengeteg ilyen vázlatkönyvet őrzünk, és ezek a vázlatkönyvek éppen azt mutatják, ami az első termünknek is a fő üzenete, hogy a művészi kíváncsiság és a felfedezés vágya az hajtja ezeket az alkotókat, és folyamatosan rögzítik a látványt, rögzítik az élményeiket, akár egy kis szamarat megfestenek, mert lerajzolnak, vagy egy épületnek az ablakát megrajzolják. Sokszor pontosan tudjuk, hogy hol készülnek ezek a vázlatok, hiszen feljegyzik, hogy éppen hol tart. És ahogy lapozzuk, szinte mi is utazunk a vázlatkönyvek segítségével ezeken a tájakon. A mi vitrinünkben megtalálható Ligeti Antalnak egy vázlatkönyve, Hán Antalnak kettő vázlatkönyve, Vaszari Jánosnak egy tengerparti vázlata látható, illetve Ferenci Károlytól is mutatunk egy vázlatkönyvet, ahol szintén több érdekes részletet láthat a közönségünk.
0: A tárlat kurátorával, Prágai Adriennel Zsoldos Szilvia beszélgetett. A Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita, Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hete keretében valósult meg, és 75 alkotótól mintegy 150 műtárgyat mutat be. A tárlat augusztus 23-áig látogatható a Budai Várban, A kísérő programokról részleteket az mng.hu oldalon találnak.

0: A Feri Antal magyar grafikus, művész és költő munkásságát tisztelő kötetek közül kiemelkedik az alkotó lánya, Bánki Veronika által szerkesztett kiadvány, amely művészi örökségét idézi fel. A 20. századi magyar grafika, azon belül az ex libris művészetének stílusteremtő mestere volt Feri Antal. Művészet, történelem és irodalom összefonódása jelenik meg alkotásaiban. A könyvet a Széchenyi könyvesteken mutatta be Turbuc Péter, a Zempléni Múzeum igazgatója, Feledi Balázs művészeti író és Vasné dr. Tóth Kornélia művelődéstörténész. Őket kérdezte Fazekas Gyöngyvér.
1: Négyesben fogunk mindjárt hamarosan beszélni, ugye Turbuc Péterrel, aki a Zempléni Múzeumnak az igazgatója, és hogy így mondjam, a legnagyobb felelőse annak, hogy kiadásra került ez a gyönyörű kötet. Vasné dr. Tóth Kornéliával, ugye, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa, művelődés történész és nagy tudója az ex libriseknek, és hamarosan csatlakozik hozzánk Feledi Balázs, aki művészeti íróként elég sok mindent el tud mondani. Feri Antalról fogunk beszélgetni, hiszen ő neki a kis grafikákban, és hát különösen is most itt arról beszélgetünk, hogy például az ex libriseben egy olyan hatalmas anyagot sikerült megalkotni, amit talán szinte azt is mondhatnánk, hogy még úgy érezzük, hogy végtelen, mert még mindig bővül, és még mindig tudunk rengeteg új szépet találni. De hát ugye Feri Antalnak talán az egyik nagyon különleges és fontos életrajzi háttere, nem véletlenül az Zempléni Múzeum érintettsége. Ugye ő egy szerencsi ősrakos, hogy így mondjam, és szerencshez ezerszárral kötődik, de nem csak ő kötődik a városhoz, a város is kötődik hozzá.
2: Való igaz.
1: Turbuc Péterre.
2: Az, hogy tőzsgyökös szerencs, ugye kevesebbet élt szerencsem, mint azért Budapesten, ezt el kell mondanunk, de lélekben valószínűleg soha nem szakadt el szerencstől. Számos olyan kis grafikája ismert, amit szerencsieknek, szerencsről, szerencsi épületről, szerencshez köthető történelmi személyekről készített, és munkássága egészére igaz ez az állítás.
1: És nem csak ez az igaz, hanem tulajdonképpen azt hiszem, hogy a művészi pályája is bizonyos értelemben magához a városi élet szakaszához is köthető, hiszen ő már nagyon hamar elkezd dolgozni, a két kezével alkotni. Eleinte még természetesen a nem művészi munkákat, hanem valami mást, de mit is.
2: Ő is készít szigneteket, készít könyvillusztrációkat, plakátterveket, kész plakátokat is rajzol. Emellett tényleg megjelennek a munkái napilapokban, tehát napilapokhoz is készít illusztrációkat. Valószínű egyébként ez egy rendszeres jövedelem volt számára, és mint kezdő pályája elején egy induló művésznek ez ugye nagyon sokat jelenthetett, hogy egy budapesti lapba, sőt esetében ugye több lapról is beszélhetünk, annak az állandó rajzolója lehetett.
1: És ráadásul az is izgalmas, hogy tulajdonképpen hogy kerül aztán bele a művészeti életbe, és itt már egy kicsit átfordulok Feledi Balázshoz, felvételizik, elég fiatalon, és szerencsésen föl is veszik Budapestre, és komoly mesterei, mentorai, illetve pályatársai lesznek. Ő egy olyan közegbe kerül be, ahol szinte már azt mondhatnám, hogy az is nagy dolog, hogy valaki csak egyszer is valami szépet és nagy elismerést kap, de ő nem csak egyszer szerzi ezeket az elismeréseket meg, és nagyon fiatalon sikerül komoly névre szert tennie.
3: Igen, még egy pillanatra igazgató szavaihoz visszacsatol, vagy kicsit népmesei, hogy 10. gyerek, ugye, és mint legkisebb gyermek, ugye, meg van határozva a családon belül, hogy hány fiúból mi lesz, és a lányokból mi lesz, és akkor ő, mint 10. gyerek is először a fémes szakmához vonzódva, majd fölkerülve Budapestre. Valóban hát ez egy óriási dolog lehetett az életében, és ez a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola, ez egy rendkívül magas színvonalú, nagyon komoly szakmai alapokat adó iskola volt, a Helbing Ferenctől például rendkívül sokat lehetett tanulni, és sok évig nagyon-nagyon alapos felkészítésben részesült, és tulajdonképpen az az érdekes, bár a famecést elkezdi már nagyon korán, a 30-as években, amire itt utalás is történt, hogy a pálya első évében sok minden mással is foglalkozik, ami nem kifejezetten képgrafika, hanem ma alkalmazott grafikának vagy tervező grafikának mondjuk, akkor merkantil grafikának mondták, tehát a bélyeg tervezés, a plakát tervezés, az éttermi étlap tervezés, sok minden ilyen munka, ezek a kis grafikai teendők, és ebben hallatlanul nagy jártasságot lehetett szerezni, és ők például a betűhöz kifejezetten nagy érzékenységgel viszonyult, és hogy felfedezi őt a kor egyik nagy pályatársa, Konesti György, és hogy együtt tudnak plakátokat létrehozni, abban az ő betűkultúrája is tulajdonképpen szerepet játszik. De hát kétségtelen, hogy nagy az előkészületi része annak a tevékenységnek, ami aztán valóban a képgrafika sajátos ágában ez a kis grafika és az exlibris csúcsosodik ki. De amit még azt el szeretnék mondani, hogy ebben is összegződnek a korábbi képességek, az állandó tanulni vágyás, a felkészülés, és tegyük hozzá, hogy borzasztó nehéz történelmi időkben. Tehát ő ugye a 40-30-es évek vége, 40-es évek katona is egy időben, tehát, hogy valami progresszív teljesítményt felmutatni alkalmazott grafikában is, és hát eljut tulajdonképpen a kis grafikáig, és eljut a famecésig, amit viszonylag kevesen művelnek, de hát ez már a következő időszak óriási nagy teljesítménye.
1: Hogyha megnézzük akár az alkalmazott grafikai munkákat, akár aztán később a kis grafikai munkákat, és akkor szinte azt mondhatjuk, hogy 21. századinak érezzük sokszor azt a vonalvezetést, azt a letisztultságot, azt a nagyon, nem ez a jó szó rá, hogy egyszerű meg minimalista, mert hogy mélységei vannak az ábráknak, a formáknak, minden vonásnak, hogy így mondjam, minden vonalnak mélységei vannak, de mégis valamilyen módon nincs benne ez a túlzás. Inkább azt mondanám, hogy nagyon, nagyon tisztán szól az emberhez, nagyon tiszta képet ad.
4: Igen, mondhatjuk, hogy Feri Antal grafikái realisták.
1: Vasné doktor Tóth Kornélia.
4: És egyfajta klasszicizmus érződik a stílusán, tehát egy harmónia. És ugyanakkor nagyon bravúrosan, nagyon mesterien metszi a fát. Ezek a jellemzők láthatók minden egyes alkotásán, nem csak kis grafikákat, hanem nagyobb metszeteket is készített, illetve kis grafikái egy része exlibris, más része pedig alkalmi grafika, amelyeket különböző évfordulókra, eseményekre készített, jelesebb személyek emlékére. Itt a könyvbemutató kapcsán például említettük a Nagy Magyarok emlékének sorozatot, amelyet Szírezső részére készített, aki szintén itt az Országos Széchenyi Könyvtár egy jeles kutatója volt. Mindezekkel meg akarta örökíteni eleinket, és Feri Antal teljes munkásságára jellemző enciklopédikus műveltségét felmutatva mindenféle témakörben alkotott, a magyar kultúrtörténet jeles alakjai, személyei, művészettörténetünk jeles személyei, alkotásai láthatók az ő lapjain.
1: És azt hiszem, hogy nem csak ez az igazán izgalmas ebben, vagy illetve a mai alkalomban, miközben megismerkedtünk Feri Antal munkásságának nagyon sok aspektusával, és mind a hármuk előadásából más-más arcát ismertük meg, hanem összeérnek a szálak, hiszen a Zempléné Múzeum is most a bemutató végén nagyon izgalmas, szép exlibriszekkel ajándékozta meg az Országos Széchenyi Könyvtárt, de ide került a 78. ünnepi könyvhétre készített plakátja is Feri Antalnak Feledi Balázs révén, vagy közvetítésével, és minden összeérő spirálba került. Én azt érzem, hogy ha Feri Antalt meg akarjuk ismerni, akkor végig is kell menni ezen a spirálon. Tehát a Zempléni Múzeumban érdemes talán kezdeni.
2: Talán a kis grafikái ugye nálunk megtalálhatók, ennek a jegyzéke megfelelő segédletekkel kutatható nálunk. Egyébként a realizmusához annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy nem véletlen, hogy a II. Világháború idén, amikor őt besorozzák, ő a Honvéd vezérkar számára térképeket készít. ezt bárkire nem bízták rá. Tehát ehhez voltak képzett történészei a hadseregnek, de az, hogy megkérnek egy külsőst, egy nem szakembert, egy nem geográfust, ennek az is nyilván ez a realizmus is közrejátszhatott ebben, vagy hogy más nem mondjak, ugye a propaganda a plakátjaiban, ugye itt is elhangzott kis grafikák között is találunk egyet-kettőt, amire hatással van. Ugye a művészekre mindig hatással van az a világ, amiben élnek, ezt tudjuk, ez alól nyilván Feri Antal sem kivétel. Úgy gondolom, hogy ha megismerjük munkásságának ezen oldalait, a kis grafikán túli világot is, ez csak színesíti a róla alkotott fogalmainkat, képünket, tehát több lesz ettől Feri Antal, nem kevesebb, tehát igen, valóban, hogy válaszoljak, kutatást talán érdemes nálunk kezdeni, de én bátran tudom ajánlani azt, hogy jöjjenek el ide is az OSK-ba, és más gyűjteményekbe is, nagyon sok helyen megtalálhatóak Feri Antalnak a műve.
1: Így van, és talán érdemes más köteteket is a kezünkbe venni. Pont Feledi Balázs volt az, aki kiemelte azt, hogy mennyi minden más művészeti albummal is, és ezzel a mostani kiadvánnyal együtt is érdemes ismerkedni az ő műveivel, érdemes ismerkedni az ő művészeti kapcsolataival, köreivel, hiszen ő nagyon fontos volt ebből a szempontból is.
3: Igen, ez nagyon lényeges, hogy abban a hálóban, amiben dolgozott, ő egy hivatkozási pont lehet, noha kevés szó esik ma már, meg kell mondanunk, amikor a korszaknak a művészetét elemezzük, és azt hiszem, hogy ebben a beszélgetésben nem múlhat el, hogy ne ejtsük ki a kis grafika barátok körét, azt a szervezetet, aminek a működtetésében Feri Antal szerepe fundamentális, meghatározó, hiszen 59-ben alapító tag, és erről is szó esett, hogy akkor létrehozni, hát 59 politikai értelemben a legnehezebb időszak mindenféle szerveződés tekintetében, pláne ami kultúra, és hogy sikerült létrehozni ezt a tulajdonképpen független egyesületet, ilyen nagyon nemes cél érdekében, ebben akkortól már nagy az ő szerepe. Elhangzott, hogy milyen volt a személyisége, és hogy tényleg az akkori magyar kortárs grafikának a legjobbjait tudta mozgósítani a kis grafika barátok köre. Ennek a gyűjtésnek, noha ennek ugye Kornélia a szakértője, de óriási lett a kultusza ugye Magyarországon, külföldön, és hogy akkor a kiadói tevékenység is, tehát a publicisztikák, eleve a nyomtatott kis grafikák, ugye úgy jelentek meg ezek a kis grafikák, nem tudom, hogy ön már belelapozott-e ilyen kiadványba, hogy ott voltak benne a kinyomtatottak, de nem beleragasztva az egyes példányokba, hanem aki akarta kiemelte, önállósította, tehát a rendkívüli gondossággal történt ez a gyűjtői munka, ami azt gondolom, hogy olyan misszió volt a kor magyar művészetében, ami hát azóta is iridlése méltó, és hát ahogy tudjuk, hogy 78-tól ugye élete végéig elnöke volt ennek a szerveződésnek, és ugyanakkor pedig aktívan dolgozott, ez hihetetlenül komoly szerep.
1: Ha már kiemeltük ugye, hogy mennyire fontos a gyűjtői munka és a gyűjtési munka, akkor visszakanyarodva az OSK-hoz még egyszer érdemes fellapozni és akár ellátogatni ide és beletekinteni azokba a munkákba, amik itt összegyűltek, akár Feri Antaltól is, de egyébként másoktól is, de tudom, hogy akár még online is meg tudjuk keresni ezeket, hiszen az OSK nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy digitalizálja a gyűjteményeit, és ez alul nem kivételesek az exlibrisek sem. Ott is elérhetjük Feri Antal műveit, ott is megtekinthetjük őket.
4: A Könyvjegytár nevű tartalomszolgáltató oldalunk 2023-ban nyílt, mely megtekinthető a könyvjegytár.osk.hu oldalon. Ebben 10 000 20-21. századi exlibris található, illetőleg körülbelül 1000 régi magyar exlibris is. Ezeknek az adatai részletes könyvtárosi feldolgozása is megtörtént, ezt is tükrözi az állomány. Feri Antal 566 grafikával képviselteti magát a jelenlegi könyvjegytár tartalomszolgáltatásban, de a feldolgozás előrehaladásával ez a szám fokozatosan növekedni fog. És természetesen számos szabadlapos albumot is őrzünk, nem csak különálló grafikákat a munkásságából, ezeket is meg lehet tekinteni, és szeretettel várunk minden fametszetet és kis grafikát kedvelőt az Országos Széchenyi Könyvtárban. könyvtárban.
1: Hát azt hiszem, hogy akkor ez egy remek végszó, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Turbucz Péternek, a Zempléni Múzeum igazgatójának, Vasné dr. Tóth Kornéliának, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársának, művelődéstörténésznek és Feledi Balázs művészeti írónak. Nagyon remélem, hogy lesz még alkalom, amikor tudunk beszélgetni, akár Feri Antalról, akár valamilyen más apropóból. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: A válogatás Feri Antal fametszete.

0: 15 óra 50 perc van, kedves hallgatóink. Ma délutáni közéleti műsorunkat ajánljuk figyelmükbe sok szeretettel. Itt ül velem a stúdióban Pozsgai Nóra szerkesztő. Szia, Nóri!
1: Szervusz, Csaba! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Mi lesz ma fél hattól?
1: Hú, hát nagyon izgalmas dolog lesz, és nagyon sokakat érint szerintem a mi korosztályunkat különösen is, de egyébként minden korosztályt, a fiatalokat is, és hogy ne csigázzam tovább a kíváncsiságot. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hiába van mondani valónk, hiába van valamilyen értékes gondolatunk, tudásunk, vagy akár valami értékes termékünk is, hogyha az emberek nem tudnak róla, ha nem jut el hozzájuk, akkor az olyan, mintha nem is lenne.
0: De nem igaz már az a mondás, hogy jó bornak nem kell a cégér?
1: Egyáltalán nem igaz, és ez szó szerint nem igaz, tehát ezt borászok el tudnak neked mondani. Ez is kiderül majd a műsorból, ugyanis a vendégem a Te vagy a Brand nevű cégnek a vezetője, Csábi Boróka, aki tulajdonképpen ilyen én márka, tanácsadó, coach, fejlesztő, de ezt egész komolyan csinálja. Nem celebekkel foglalkozik, meg nem olyanokkal, akik így, mit tudom én, kis kaliberben mondjuk vesz valamit az interneten, az drágában akarja eladni, tehát nem ilyen cégekkel, magán emberekkel, cégekkel foglalkozik, többek között borászokkal is.
0: Milyen
1: és abban segít.
0: Ha szabad megkérdezni.
1: Hát ő egyébként nem sokkal fiatalabb nálunk, azért egy...
0: Csak hogy melyik korosztály?
1: Hát az a fiatalkor felső része és a középkorú alsó, de inkább fiatalabb, nálam fiatalabb, ez biztos, de nem. Az az érdekes, hogy ez nem korhoz kötött ez a dolog. Tehát ez a Te vagy a Brand, ez az én márka építés, ez talán keresztényeknek visszásan is hangozhat, vagy az idősebb korosztálynak, hogy ilyen magamutogatás, de itt nem arról van szó. Azt mondta Szijjanai Szent Katalin, ezt a Borókának is megemlítettem, és nagyon tetszett neki, Szijjanai Szent Katalin, ugye, aki a 14. századnak az óriási szentje, és hát a mai napig óriási szent, középkori influencernek mondhatnánk tulajdonképpen, Európa védőszentje. A mi Lajos királyunknak is több levelet írt, és a királyoknak, meg szanaszét püspököknek, a pápának is, hogy jöjjön vissza Rómába, ugye ez a Vigyoni fogság idején volt. Szóval Szent Katalinnak az egyik leghíresebb mondása már akkor a középkorban, hogy légy az, aki igazán vagy, vagyis hát akinek teremtettek, és lángra lobbantod a világot. De hogyha nem tudsz az lenni, aki vagy, nem tudod azt megmutatni, ami benned van, azt az értéket átadni, akkor az olyan, mintha nem lenne, az egy kárba veszett dolog. És szerintem ez nekünk keresztényeknek is fontos, akár itt a mi katolikus rádiónknak is lehetne ilyen irányba fejleszteni, hogy egy kis önkritikát gyakoroljak, hogyha nem jut el az emberekhez, ha nem tudják, hogy mi milyen fantasztikus, értékes műsorokat csinálunk. Hát akkor nem jut el, hogy örömhír mindenkinek,
0: maga, de... Csak a második része hiányzik a mondatnak.
1: Hát akkor a mindenkinek. Ja. Na és hogy ez egy szakma, ahogy te szoktad mondani, hogy ez egy szakma, tehát hogy ez is egy szakma, hogy hogyan lehet ezt ügyesen, okosan, úgy, hogy közben más ne bántsunk vele, úgy, hogy eljusson, úgy, hogy fölvállaljam magam. És Csábi Boróka tulajdonképpen ezt csinálja, erre jött rá a saját hibájából, a saját kárán tulajdonképpen, és aztán kiképezte magát nagyon komoly kommunikációs szakembernek, és nagyon sok embernek segített, és

0: pont egy borász példát is mondott, hogy például volt egy borász, aki dínyertes borokat csinált, és úgy, ahogy a magyar szokás szerint, hát, hogy osztogatta a rokonságnak, meg ott a helyi vendéglőbe próbálta elvinni, hogy hát ott is adják a borát a vacsorához, mert dínyertes, aranyérmes, és mondták, hogy hát jó, hát lehet, hogy jó borát elhisszük, de hát no name, nem ismeri senki, nem fogják keresni. Na, és akkor gondolt egyet a borász, megkereste borókát, és azóta már meg kellett nagyobbítani a borászatát, mert...
1: És most már ő mondja, amikor a helyi kocsma keresi, hogy nem biztos, hogy tudok adni most bort.
0: Hát nyilván, tehát, hogy ez nem az a kaliber, tehát, hogy ez is az, hogy önbizalmat is ad. Az az érdekes, hogy tulajdonképpen ők, most itt nem az ő cégének csinálunk reklámot, nagyon szimpatikus ebben is a boróka, hogy tulajdonképpen ő ilyen nagy vonalakban mondja el, hogy miről is van itt szó, és hogy miért fontos ez az én márkaépítés, és hogy hogyan kell ezt elképzelni. Tehát,
1: nyilván minden egyes cégnek vagy személynek megvan.
0: Így van, tehát hogy személyre szabottan csinálják, tehát ez nem olyan, hogy most beiratkozol egy online tanfolyamra, ezred magaddal, jó drágán, és akkor kapsz valamilyen egységcsomagot, amit mindenki más, hanem mindenkivel külön.
1: Neki tulajdonképpen pszichológusnak is lennie kell valamilyen mértékben.
0: Tulajdonképpen azért más ez, tehát azért a kompetencia határokra vigyázni kell.
1: Jó emberismerőnek kell lennie.
0: Biztosan, és hát nem egyedül dolgozik, hanem nyilván csapattal. Tehát van ilyen szakembere, olyan szakembere, itt most nyilván nem a gyerekkori sebeket kell föltárni, meg gyógyítani.
1: Hanem mondjuk, ha egy nagyon visszafogott személyiség, akkor nyilván neki egy más stratégiát kell ajánlani, mint aki egy ilyen
0: nyilván,
1: nagyon
0: meg, hogy nyilván vagy. Kell egyfajta önismeret is az embernek, hogy tudjam azt, hogy tisztában legyek azzal, hogy mi az, amit én adni tudok, és hogy mi az az értékem. Tehát, hogy nekünk keresztényeknek szerintem például az egy hiba, vagy a jó Isten szerintem szomorú azért, hogyha álszerények vagyunk, és hogyha az tulajdonképpen a talentumnak az elásása. Ezt a talentumos példabeszédet is elmeséltem Borókának, talán interjún kívül. Mert hogy tulajdonképpen ez az, hogyha nekem van valami, amit a jó Istentől kaptam, akár kreativitás, akár valami, amit át tudok adni. És itt nem csak
1: használni.
0: Az evangéliumot, hanem bármilyen jó, egy jó találmány, persze. Amire az embereknek szüksége van, vagy akár csak egy jó, nem tudom mi vagy, tehát egy jó tanár, vagy egy jó, tehát hogy azt megismerjék az emberek, és hogy azt tudjam adni. És ez szerintem ebben még nekünk van hova fejlődnünk, úgyhogy nagyon érdekes dolog. És
1: részben lehet, hogy erre születtek azok a pólók, emlékszel egy időben mindenki hordta, hogy keresztény vagyok, nem balek. Biztos emlékszel ezekre, hát van egy ilyen rosszul értelmezett keresztény felfogás, hogy nekem nem szabad semmit mondani.
0: Hát igen, meg hogy nem az az alázat, hanem ha tudom az értékemet, és azt adom bátran. Hagy mondjak itt egy másik ajánlót is, mert ugyan nem, ez nem kerengő műsor, de ma reggel hallottam, ahogy idefele jöttem a munkába a Szabó Csilla kolléganőnknek a délelőtti műsorát a házunk táján, reggel 9-kor volt, már vissza lehet hallgatni, és Spotify-on is fönn van, már nagyon ajánlom a hallgatóknak, mert nagyon kapcsolódik ez a délutáni kerengő témájához. Ő ugyanis egy trénerhez, egy ilyen munkahelyi vagy karrierkóccsal beszélgetett, és ott a generációkról beszélgettek, hogy különböző generációk hogyan állnak hozzá ez a kommunikációhoz, mi az erősség, mi a nem, és hogy ezek a generációk hogy tudnak egymással együtt működni, meg együtt dolgozni, és nekem ez azért volt érdekes, mert ez érvényes arra is, hogy az, hogy én nem tudom ebben a mai világban bemutatni magam, meg nem tudom, hogy induljak el ebben a mai kommunikációs térben, az tulajdonképpen egy generációs kérdés is, és hogyha ezzel tisztában vagyunk, és van egy generációs önismeretünk is, nem csak egy személyes, akkor megint tudunk egyet lépni előre, tanulni is, egymástól is.
1: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas témakör, és most már azért sok munkahelyi tapasztalat is van a különböző generációknak a munkamorájáról, illetve a hozzáállásáról, illetve arról, hogy neki mi fontos, vagy neked mi fontos.
0: Igen, és hogy ezek nem erkölcsi hibák, vagy erények.
1: Nem, ez egyszer szocializáció. Tehát rengeteg kérdést fölvet ez. amiről jó lenne több műsort is készíteni.
0: Így van, úgyhogy mind a kettőt hallgassák meg a kedves hallgatók.
1: Tehát ma fél hattól először.
0: Azt mindenképpen hallgassák meg az én műsoromat, és aztán a kolléganőmét is, Szabó Csilláét is.
1: Pozsgai Nórát hallották.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A NAV csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal, közölte az adóhatóság. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek idén június 1-jéig kell benyújtani a szükséges bevallást. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető szerdán Facebook oldalán. Nem változtatott az alapkamat 6,25%-os szintjén a monetáris tanács. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök indoklásában kiemelte, hogy az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják, a magas energiaárak és a fejlett piacok kötvénypiaci folyamatai óvatosságra adnak okot. Ugyanakkor az erősebb forint és az árkorlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Tűz ütött ki London jó részt zsidók lakta Golders Green negyedének legnagyobb kóser élelmiszer áruházában, közölték a hatóságok. A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel, a sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A helyszíre 15 tűzoltóautóval és több mint 100 tűzoltóval vonultak ki, a környező utcákat lezárták és több közeli épületet kiürítettek. Személyi sérülés nem történt. A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta, hogy egyelőre túl korai lenne a tűz okairól nyilatkozni. Az észak-londoni Golders Green, ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él, az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt. Megszavazta a román parlament alsóház azt a törvénytervezetet, amely 2027 végéig megtiltaná az állami vállalatok részvényeinek eladását, írja az Agerpress hírügynökség. A jogszabály az állami cégek és pénzintézetek részvényeinek értékesítésére is kiterjed, kivételt a tartósan veszteséges vagy fizetésképtelenségi eljárás alatt álló vállalatok jelentenek. A törvény lehetővé teszi a tőkeemeléshez kapcsolódó részvényértékesítést, valamint az 5 millió lejnél, vagyis mintegy 339 millió forintnál kisebb értékű részvénycsomagok eladását. Befőttes üvegbe rejtett aranyérméket találtak a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során, közölte szerdán az MT-vel a várfelújítás kommunikációs partnere. A régészek több mint 100 különböző európai országokból származó érmére bukkantak, köztük magyar koronásokra is. A leletet mintegy 40 cm mélyen a pince egyik sarkában találták meg, és feltehetően a II. Világháború előtt rejthették el. A legkorábbi darabokat az 1800-as évek elején verték. A különleges lelet a Bíró Gicei ház kiállításán lesz megtekinthető. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél a középső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé az Erzsébet híd előtt, a külső sávban. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Kovács Botond, BKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. A napsütéses időt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A hőmérséklet késő este 18 és 26 fok között alakul. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. 16 óra 5 perc. Portré mikrofonnal. A színház világa legtöbbször a látványról szól. Fényekről, díszletekről, jelmezekről, mozdulatokról és apró kellékekről, amelyek életre keltik a történetet a színpadon. De vajon hogyan lehet mindezt szavakkal megmutatni azoknak, akik nem látják az előadást? Hogyan válhat egy hang képpé, egy mondat mozdulattá, vagy egy halk narráció a színházi élmény részévé? Vendégünk munkája éppen erről szól. Évek óta dolgozik azon, hogy a látássérült nézők számára is teljes legyen az előadás élménye. Miközben előadásokat narrál, színházi programokat tervez és oktat, különleges világot teremt, olyat, ahol a színház nem csak látható, hanem hallható és átélhető is. Olykor egyetlen jól megfogalmazott mondattal tesz láthatóvá egy gesztust, egy díszletet, vagy akár egy apró színházi kelléket. Szőke Tóth Ceciliával, a Magyar Színház Társadalmi Felelősségvállalási Referensével, audionarrátorral, a szerkesztő-riporter Balázs Zsanett beszélget.
4: Mielőtt elindítottuk a felvételt, megbeszéltük Cilivel, hogy tegeződni fogunk a beszélgetés során, úgyhogy ebben a formában hallhatják a beszélgetést. Sokan hallották a te hangodat csütörtök este, mert a Nemzeti Színházban narráltad a Vidnyánszky Attila rendezte Csíksomlyói passiót. Az előadás közben azon gondolkodtam, hogy nem lehet egyszerű feladatod, hiszen ebben az előadásban nagyon sok a tánc jelenet, közben nagyon beszédes képek jelennek meg a színpadon, és ezeket a képeket le kell írnod azoknak az embereknek, akik nem láthatják azt, hogy mi történik a színpadon. Nehéz volt? Fárasztó volt ez a feladat?
5: Igen, nagyon-nagyon nehéz volt most ez a feladat. Annak nagyon örülök, hogy az egy nagy segítség volt a számomra, hogy magyar hittanár szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ezt a teológiai tudásomat is elő kellett kaparni a megírásnál, mert minden szövegkönyv megírásánál nagyon fontosnak tartom, hogy ugyan lehet, hogy nem feladata egy audionarrációs szövegkönyvnek, de mégis ahhoz a szöveghez, amivel dolgozom, ahhoz illeszkedjen. Tehát jelenti ez azt, hogy egy harisnyás pipi, ha a gyerekeknek szóló előadás, amit különben már nincs repertoáron, de hogy akkor az egy picit a gyerekek nyelvén szóljon, tehát ne tartalmazzon olyan szavakat, kifejezéseket, ami számukra mondjuk nem egyértelmű a jelentése. Itt ugye egy olyan szöveggel dolgoztunk, amiben az Ó Magyar Mária síralomtól elkezdve a népdalokon át, tehát egy nagyon-nagyon, és ugye egy szakrális témájú darabról volt szó, és ugye sokat beszélgettünk erről már előzetesen és utólag is, ugye nem egy klasszikus értelembe vett passió történetről van szó, tehát nem egy realista mű, hanem ez keveredik a régi iskoladrámák, tehát a szerzetesi iskoladrámák, a középkori iskoladrámáknak a műfaja, igen, a táncos jelenetek, és közben mégis ott van azok a nagyon fontos részei, ami a keresztútnak a része, tehát a Jézus szenvedés történetének, és igen, itt nem mindegy, hogy az ember egy tövis koronát hogyan ír le, vagy hogy a Jézusnak a köpenyét, tehát ezek nagyon fontos dolgok, vagy nem lehet, ugye itt sok minden keveredett ebben a passió történetben, tehát megjelenik Jónás, Lázár, Péter. Szerencsére a Nemzeti Színházban minden esetben van egy színpadbejárás, és ami nekem is sokszor segítség, és például ott az, hogy Péter hogy te kőszikla vagy, és akkor ezt a kősziklát, hogy azt ott látjuk meg előtte egy színpadbejárás során, hogy azt a követ egy száraz kenyérből szét lehet morzsolni, szóval, de ezeknek mindnek nagyon fontos jelentése van, de nagyon fontos, hogy ne magyarázzam. Tehát használjam ezeket a szavakat, használjam ennek a, most itt nagyon rosszul hangzik, de ennek a szakzsargonját, de mégsem magyarázzak, hanem feltételezem azt az általános műveltséget a mindenki részéről, tehát a közönség részéről, hogy aki jön, azért azt tudja, tehát nekem nem kell megmondanom, hogy ki Jónás vagy Lázár, de mégis fontos, hogy helyesen használjuk ezeket a kifejezéseket, szavakat.
4: Picit talán közös a mi szakmánk, mert ha jól értem, akkor objektív képet kell adnod az érdeklődőknek, és itt ugye látássérült emberekről beszélünk, objektív képet kell adnod a látványról, arról, ami megjelenik a színpadon. Beszéljünk egy picit a szakmádnak a gyakorlati részéről. Te magad hogy készülsz fel egy előadásra? Van egy szövegkönyv, és akkor te még pluszban írsz egy másikat, ami kifejezetten látássérültekre van specializálva?
5: Ez egy összetett kérdés. Ugye mindig megkülönböztetem azt, hogy éppen repertoáron lévő darabról van szó, vagy ugye éppen készülünk mondjuk egy bemutatóra, és részt tudok venni az adott darabnak a próba folyamatában. Ugye a Csíksomlyói Passió már én egy olyan felvételből dolgoztam, ami 6 éve készült. Nyilván azóta voltak ilyen szereplőváltások is, tehát, hogy a színészek is változtak benne. Szerencsére olyan nagyon, tehát a főbb szereplők nem, tehát például a Jézus Krisztust ugyanúgy Berettyán Nándor játsza, vagy például Pétert Rátóti Zoltán, tehát olyan nagy, a főbb színészekben nem volt nagy változás. Minden színész azért, még hogyha esetleg egy ilyen beállásnál, egy beálló próbán is megnézi ő is a felvételt, de hát mindenki magát hozza valahol, tehát ezért ez egy nehezebb út, amikor nem tudom megnézni. Ugye itt hozzátartozik az igazsághoz az, hogy januártól azt határoztuk meg a Nemzeti Színházban, hogy legyen havonta egy előadás, de azt nem határozta meg a színház, hogy hanem teljes mértékben rám bízta minden szakmai részét, hogy ez egy éppen repertoáron lévő előadás legyen, vagy bemutatásra kerülő. És ugye húsvét környékén már jelezted nekem, hogy ez nagyon-nagyon megrázó élmény a Csíksomlyói Passió előadásnak az élménye, meg hogy egy nagyon jó előadás, és milyen jó lenne narrációval is megnézni. És akkor ugye kérdezgettem a szervezést, a művészeti titkárságot, de azt mondták, hogy ez egy olyan előadás, hogy mindig már a következőre megvan a várólista, tehát hogy nem vagyunk
4: arra. Tehetházas, folyamatos tehetházzal megy az előadás.
5: Igen, az mondjuk hozzátartozik, hogy nézőtéri színpad, vagy tehát, hogy a színpad...
4: Épített színpadról van szó most.
5: Igen, tehát, hogy a színpadon van a nézőtér is, és így kevesebb, tehát 191 férőhely van ezen az előadáson, de az mindig megtelik, tehát teltházas. És végül szerencsénk volt, mert... hogy örültem neki, hogy most van egy Csíksomlyó Passió előadás sorozat, amiből az első este sikerült 20 darab jegyet nekünk elkülöníteni, tehát látássérülteknek és kísérőiknek, viszont így nem tudtam megnézni. Csak felvételről, úgyhogy ez még nehezítette a megírás meg a felkészülést, de volt egy felújító próba 2-től, és akkor azon azt szintén néztem. Annak mondjuk az a nehézsége, hogy ez nem jelmezben történik, tehát az általában inkább a színészek kell, hogy járják a mozgásokat, elmondják, nagyon gyorsan elmondják a szöveget, tehát nem tudom Ott már ezt nem tudom visszaellenőrizni, hogy vajon ott befér-e a narráció. Visszatérve, igen, nagyon fontos, hogy ne beszéljek rá a színészekre, és nagyon jó volt, hogy volt olyan érintett, aki nem emlékszem rá, de talán még általam narrált előadáson nem volt, és nem akarta elvenni a készüléket, amin keresztül lehet hallgatni a narrációt, mert hogy aggódott azon, hogy fogja hallani a színészeket és engem. Végül mondtam, hogy nyugodtan, és hogyha nem, és sok, akkor kikapcsolja. És nagyon elégedett volt az előadás végén, tehát hozzátett, és nem volt zavaró számára a narráció, aminek nagyon örülök.

0: Mióta van audionarráció hazánkban?
1: 2015-ben volt egy képzés, amin 20-an végeztünk, de végül a záróvizsgát talán csak 18-an vagy 16-an tettük le ezen a képzésen, és akkor már akik minket tanítottak, és fogyatékossággal élőkkel foglalkoztak, ott a tanáraink közül, az egyikőjük jelnyelvi tolmács, a Kovács Zsuzsanna, a másikőjük a Weisz Ildi, őt látássérültek szerintem nagyon sokan ismerik, ők már mondták, hogy volt már narrált előadás, mégpedig a 90 decibel által, akik már azóta, én úgy tudom, hogy itt hazánkban megszűntek, de hogy Londonban működik egy színház, Vokál Áj, és ők tartottak a hazánkba egy ilyen háromnapos képzést, és ezt akik elvégezték így a 90 decibel valósítottak már meg narrált előadást, de ez annyira kevés volt, hogy tényleg ilyen egy kezemben meg lehet számolni talán, tehát hogy ilyen 2-3 előadás volt, és akkor miután mi végeztünk 2015 után, akkor több pályázat is volt, a NKA is írt ki pályázatot, az EMMI is, és akkor elkezdtünk közszínházakba bekopogtatni, és akkor igyekeztünk minél több színházban narrált előadást megvalósítani. És persze filmet és kiállítást, tehát nem csak színházi előadásokat. Úgyhogy 2015-16 óta szerintem elég sok előadás kezd most már így akadálymentesen megvalósulni.
0: Sokszor beszélünk akadálymentesítésről technikai értelemben. Szerinted mi az érzelmi akadálymentesítés?
1: Megmondom őszintén, hogy szerintem ez az egyik missziumunk, ez az érzelmi akadálymentesítés. Nekem ez egy kitűzött célom volt, hogy megvalósítani azt, hogy a színházakban, mert hozzám a színház áll közel, én ezt a színházi akadálymentesítést csinálom szívvel, lélekkel, hogy ahol még nem volt ilyen audionarrációval kísért előadás, vagy esetleg a vezetőség, vagy a háttérdolgozók ezt nem tapasztalták, hogy mit is jelent, hogy ott ilyen, tényleg ilyen szemléletváltó foglalkozásokat tartani. Szóval, hogy számomra azt jelenteni, hogy például, ugye én a Magyar Színházban vagyok státuszban, de jelenleg nem, mert gyesen vagyok otthon a kislányommal, így most egy-egy előadás valósul meg, de nemrég a Magyar Színház otthont adott a gyengéllátók általános iskolájának a 70. jubileumi gálájának, és akkor erre meghívta az iskola vezetése, a színház vezetését, és egyszerűen érezni lehetett, hogy na, most tudjuk, hogy mi, most már tudjuk, hogy miért csináljuk, vagyis, hogy én tudom, de hogy többen
0: a... Flow élmény volt?
1: Igen, abszolút flow élmény volt, abszolút. És az, hogy a háttérdolgozóink is segítették ezt, hogy a produkció létrejöjjön, tehát a világosítók, a hangosítók, és ugye más az, amikor látják az érintetteket, és akkor tényleg tudatosul bennük, hogy igen, rengeteg kihívás, nehézség van az életükben, és hogy ez annyira alapvető, hogy ezt megadjuk, ezt a hozzáférésnek az esélyét, hogy a kultúrához, hogy igen, amikor narrálok, ugye én is egy kis fülkébe vagyok, egy kis sötét fülkébe, a nézőtér elsötétül, az érintettek is sötétben vannak, nem látják, nem találkoznak velük. Szóval valahogy, amikor csak beszélünk róla, hogy legyen, az egészen más, mikor találkoznak érintettekkel. Tehát az egy más élmény.
0: Egyébként hogy tapasztalod? Változik ma hazánkban a kulturális intézmények szemléletmódja az esélyegyenlőség iránt?
1: Nehéz megmondani. Annak örülök persze, hogy van törvényi szabályozás, tehát hogy van idősáv, ugye, amikor akadálymentesíteni kell a magyar gyártású filmeket, sorozatokat, tehát hogy vannak ilyen lépések, hogy intézményekben, hogy kapok visszajelzést, mert ugye nekem ez a kutatási területem is, a láttatás művészete, hogy a szép művészetiben külön program van erre, vagy szóval, hogy vannak ilyen kezdeményezések, sőt, ott már azért nagyon régóta van, vagy tudom, hogy Miskolcon is vannak ilyen programok, de nem tudom, tehát megmondom őszintén, hogy most tényleg annyira, ugye amiatt, hogy otthon vagyok a kislányommal, kitekintek, de nem vagyok annyira up to date most ebben. Viszont a Bárcin is tanítok, és ott ugye látássérültek pedagógiáját tanuló hallgatókkal, és akkor ott is úgy kérdezgetem őket is, hogy tájékozódnak-e, tudnak-e róla, hogy milyen akadálymentesítés van, és ha nem is intézmények Magyarországon, de ugye azért visszajön ez, hogy ezeken a streaming felületeken is most már nagyon sok film elérhető akadálymentesítve, úgyhogy vannak jó visszajelzések, jó kezdeményezések. És akkor persze vannak rossz tapasztalatok is, ezt sem akarom elhallgatni, hogy van olyan színház, ahol már 2-3 évig egy-egy előadást audionarrációval kísértem, és akkor most mondjuk azt mondják, hogy most nincs rá büdzsé már 1-2 éve.
0: Drága egy ilyen audionarrációs előadásnak a finanszírozása?
1: Én úgy gondolom, Zsani, hogy nem, de olyan szempontból ez egy társadalmi felelősségvállalás, tehát, hogy ez egy fontos ügy, akinek ez fontos ügy, mert ugye a Magyar Színház kedvezményt ad a jegyárakra is, a Nemzeti Színház is. Én velük tudok példálózni, mert, vagy ott tudok példát mondani, mert ugye itt van gyakorlatom, tehát itt van egy folyamatos, ugye projektszerűen a Nemzeti Színházban, a Magyar Színházban meg státuszban, hogy van egy jegyár kedvezmény. Tehát ez már önmagában egy meg nem térülő. Ezen nem fog soha senki keresni, tényleg ennek társadalmi haszna van. Tehát van a jegyárkedvezmény, és akkor emellett van egy audionarrációs szövegkönyv megírásának egy honoráriuma, meg ugye egy narrálásnak. Mi, akik audionarrátorok vagyunk, így szoktuk ezt a felosztani, tehát hogy van egy külön egy szövegkönyv megírás, és aztán ugye egy első narrálás, meg egy újrajátszás, úgy gondolom, hogy nincs nagy költsége, abszolút. Tehát ez egy kigazdálkodható, abszolút egy kigazdálkodható összeg. A jegyár okozhat problémát. Azért nagyon-nagyon, tehát egy-két színházban a zenés szuperprodukciók ára nagyon megemelkedett.

0: nem egyszerű az a hivatás, amit te végzel, és van ennek egy nevelési célzata is, hiszen a színházi nevelés az rendkívül fontos. Említetted korábban, hogy tanítasz is. A színházi nevelés és az audio narráció elsőre két különböző területnek tűnik. De hogyan kapcsolnád össze ezt a két területet?
1: Nekem ez abszolút egy közös cél, tehát, hogy mondjam, könnyű összekapcsolni, vagy legalábbis segítségemre volt az, hogy a Magyar Színházba kerülve, akkor elég sok gyerekelőadás volt repertoárom, most is vannak természetesen, és amikor oda kerültem, akkor nem csak az volt a feladatom, hogy audionarrációs szövegkönyvet írjak, hanem ugye, hogy felvegyem az érintettekkel a kapcsolatot, hogy kiépítsek egy közönséget, és hát ugye ki a gyerekelőadásoknak a célközönsége, a gyerekek, tehát ezért elmentem a Vakok iskolájába, és a Gyengéllátók általános iskolájába is kértem egy lehetőséget arra, hogy nem csak a pedagógusokkal szerettem volna találkozni, hanem hogy kvázi hospitáljak, de ugye ez fakad abból, hogy van egy pedagógus végzettségem, tehát jobban érdekeltek akkor is a gyerekek, mint hogy a pedagógusokkal beszéljek, és hát nyilván fontos a pedagógusokkal, mert hát végül velük tudunk megállapodni abban, hogy hogyan és milyen formában tudnak színház látogatásokat szervezni, de hogy a gyerekeknek mit, hogyan szólítsuk meg, mit tudunk egy audionarrációs előadással nyújtani, és akkor ez nekem így nagyon gyorsan kikristályosodott, hogy ezt össze kell kötni foglalkozással, és a gyerekeknek szüksége lesz arra, hogy legyen egy ilyen beavató foglalkozás, ami tulajdonképpen színpadbejárásokban valósult meg, tehát, hogy vagy valósul meg most is, hogy a gyerekek az adott előadás előtt lehetőséget kapnak arra, hogy színészekkel találkoznak, hogy felmenjenek a színpadra, hogy megnézzék a díszletet, kellékeket. Szerintem ez nagyon sokat hozzáad, illetve ugye ilyen színpadbejárások alkalmával törekszem arra, hogy egy-egy kelléknél már ott utaljak arra, hogy a narrációban azt hogyan fogják hallani majd. Tehát mondjuk egy Ruminiban, hogy ez nem egyszerűen mondjuk egy könyv, hanem hogy az a negró hajónaplója, hiszen ha a hajónaplóban folyamatosan lapoz, abból olvas a negró, akkor az visszatérő, és akkor ez már egy segítség számukra a narráció hallgatásakor. És akkor rögtön azt is elterveztem, hogy szeretnék ugye egy-egy előadást követően egy, lehet azt mondani, hogy egy színházpedagógiai, vagy egyfajta egy ilyen feldolgozó foglalkozást is tartani. Ezeket szintén színész bevonásával tartottuk eleinte. Most már annyiban változott, hogy inkább drámapedagógusok megyünk ki ketten a gyerekekhez, mert hogy nagyban változott a speciális iskolákban az osztályok összetétele is, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy A osztályban csak látássérültek vannak, hanem ugye ez mindig társul valamilyen más fogyatékossággal is, tehát egy hallássérüléssel, vagy esetleg egy bármilyen tanulási nehézséggel, és akkor ezeken a foglalkozásokon arra vagyok kíváncsi, hogy egyrészt a történet követhető volt-e a narráció segítségével, tehát először egy ilyen tisztázó kérdésekkel történetet beszéljük át, és aztán vannak ilyen játékos olyan gyakorlatok, amivel azt segítjük, hogy ez az előadás egy picit még érthetőbbé váljon.
0: Nagyon sok olyan pluszt adhat a színházi élmény minden ember számára, ami tényleg átsegít a hétköznapokon, a nehézségeken, feltölti az embert, és nyilván ez határokon átíve, tehát ez minden ember számára fontos. És hát biztos, hogy a te lelkedet is ezek merengetik egy picit.
1: Abszolút, igen.
0: Több száz előadáson vagy túl, amit már eddig narráltál. a te nézésed, idézőjelbe tett nézésed, hogy változott meg ennyi előadás narrálása után? Megváltozott egyáltalán?
1: Bármelyik előadásnak kezdek hozzá, mire megírom, meg szeretem, tehát hogy ha szerettem, ha nem, de azért nagyjából azt tudom mondani, hogy nem nagyon volt olyan előadás, amit annyira nem szerettem, és mindig más, mindig kapok én is nagyon-nagyon sokat, tehát egyértelműen melengeti a lelkemet, mint amit például, hogy tegnap este is, hogy ez egy nagyon jó érzés, hogy valaki, aki eddig ezzel a audionarrációval kapcsolatban szkeptikus volt, most valami jó élménnyel gazdagodott, vagy tudni azt, hogy vannak, akik négy fal közül tényleg mondjuk egy biztos járt úton mondjuk elmennek bevásárolni, és úgy nagyon más programjuk nincsen, és hogy én tényleg nagyon szívesen megteszem, ha van rá kapacitás, és belefér, hogy ha kell, akkor olyanoknak, akinek nincs segítsége, hogy akár érte megyek, elkísérem, elhozom, és ez egy nagyon jó érzés persze, hogy közösségbe kerülnek, hogy kapcsolatokat alakítanak a látássérültek is, és szóval, hogy túlmutat az akadálymentesítésen ez a hivatás, úgy gondolom.

0: beszéltünk ennek a hivatás útnak a kezdeteiről, a kezdeti lépésekről. Nem csupán audionarrátor vagy, hanem magyar hittanár szakon végeztél. Dolgoztál is ezen a területen?
1: Igen. Sokat jártam is ide a Magyar Katolikus Rádióba, a Kolping általános iskola és gimnáziumban, most már biztos más a hivatalos neve, sportgimnázium lett közben, ott osztályfőnök voltam, tanítottam magyart is és hittant is, felső tagozatban hittant, illetve voltak érettségizőim, akiket ugye fakultáció keretében az érettségire készítettem, és volt egy vízilabdás osztályom, akik vízilabdáztak, egy vegyes fiú-lány, hol 28, hol 30 fölötti létszámmal, és a felső tagozatban a hittanosokkal jártunk hozzátok, remélem most is járnak, rózsafűzért mondani, úgyhogy itt is ismerős vagyok.
0: Ismerős terepen mozogsz, igen.
1: Igen, igen, és jó, jó érzés volt ide is visszajönni, vagy így felidézni, hogy a gyerekekkel, ugye így esténként jártunk ide. Igen, magyar hittanár szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és végül nem volt ez a fejembe, hogy fogok tanítani, vagy sem. Úgy érzem, hogy van egy jó pedagógus vénem, amit most is gyakorlok, majd, ahogy említettem, innen is drámapedagógiai vagy színészpedagógiai foglalkozásra sietek majd. De a sok-sok rápakolt dolog, az adminisztráció, ez nem én vagyok. Úgyhogy, de talán nem ez szólított el a gimnáziumból, meg nem is az szólított a gimnáziumba, hanem a Katona József Színházban a szervezési osztályon dolgoztam, amikor az egyik kolléganőm mondta, hogy a gyermekeinek a keresztapja a Kolping általános iskola és gimnáziumban az igazgató, és hogy hittanárszakos, magyar hittanárszakos tanárt keresnek, és hát tettem ott egy próbát, és sikerrel jártam, és egyúttal megnyertem ezt a vízilabdás osztályt is, ami mély víz volt, tényleg, szó szerint.
0: Nem csak ők úszkáltak a mély vízben, hanem téged is magukkal rántottak.
1: Igen, igen, de nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert ugye a közösségi médiában követem őket, látom, hogy szépen családot alapítanak, sikereket érnek el sportban, az életben, a hivatásukban, úgyhogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy kaptam az osztályt, mert talán ez vezetett oda is, hogy most itt ülhetek, mert ugye amint őket elballagtattuk, akkor kaptam egy év pihenést, ez így kijár szerintem egy ilyen sportosztály után, és abban az egy évben végeztem el ezt az audionarrátor képzést, és a végzés évében jött a lehetőség az akkor még Pesti Magyar Színházban, hogy státuszba kerüljek, mint társadalmi felelősségvállalási referens. Akkor még nagyon féltem ettől, hogy valóban ki fog tenni ez egy 8 órás státuszt, hát bőven kitett a közönségszervezéssel, a technikai dolgok megvalósításával, mert eleinte még valójában az volt a fejemben, hogy ilyen félállásban maradnék pedagógus is, tehát, hogy vinném én ezt tovább, de a sors úgy hozta, hogy a gyengénlátók általános iskolájában meg éreztem azt, hogy az én eszköztáram ide kevés lesz, és akkor elvégeztem a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karon a színház és dráma a szociális integrációban, és akkor azóta pedig nem csak speciális iskolákban, olyan nem csak fogyatékossággal élő gyerekekhez járok foglalkozásokat tartani, hanem természetesen most én nem szeretem ezt mondani, hogy most épp vagy nem épp, hát minden osztályban minden gyerek más, mindenféle gyerekkel találkozunk, de mindenfelé a Budapesten és környékén járunk a kollégákkal foglalkozásokat tartani a színház előadásaihoz kapcsolódóan.
0: Neked Mi volt a legutolsó színházi élményed, amikor nem dolgozni mentél színházba, hanem csak egyszerűen a családoddal beültetek és megnéztetek egy előadást?
1: A férjem színész, és múlt héten még Kaposváron játszott a Bors néniben, és mivel a Bors néniből az az utolsó előadás volt, ezért a kislányommal lementünk, igaz, még pici, nem neki való, vagy nem, de nem is valószínű, hogy olyan sok mindent ért belőle, de azért otthon sokat mondogatjuk a dalokat, énekeljük, ami az előadásban is elhangzik, meg hát ugye egyáltalán, hogy apát láthatja színpadon, ez egy nagy élmény volt, úgyhogy a múlt hetet azt így zártuk le, hogy pénteken lementünk Kaposvárra, és akkor az előadást megnéztük, ami hát nekem egy nagyon jó élmény volt, mert hát a kislányom ugye integetett a munkájának, meg próbált vele kontaktust felvenni. Meg a maga az előadás, a Bors néni, egy nagyon, az is egy ilyen szívet melengető gyerek előadás, úgyhogy jó élmény volt.
0: Mi lesz a következő előadás, amit narrálsz?
1: Most még június 11-én a gyengénlátók általános iskolájának két osztálya jön, kettő vagy három osztálya jön hozzánk a Madagaszkárra, ez még biztos. Illetve a Magyar Színház vezetősége most annyira nyitott az akadálymentesítésre, hogy az évad második felében arra jutottunk, hogy meghoztunk egy olyan szabályt, hogyha legalább 10 jelentkező van, akkor lehet igényelni, és természetesen 8 munkanappal előtte, és ha van jegy, tehát hogyha valamelyik előadást nem is jelöljük meg úgy, hogy audionarrációval kísért, de jelentkezik 10 fő, amiből legalább 5 fő érintett, akkor a vezetőség elé tárom, hogy van egy ilyen igény, és általában ez azért mindig pozitív elbírálást kapott, hogy akkor megvalósíthatjuk egész nyugodtan. Mert volt ilyen megkeresés, hogy jelentkeztek, hogy meg vagyunk 10, ebből 8 érintett, 2 kísérő, tudtunk is megfelelő helyre jegyet adni, mert számomra ez is fontos, hogy azért az érintettek. Szóval, hogyha jegy is van, akkor igyekszünk tájékoztatni őket, hogy nem a megszokott, fenntartott helyeken, mert a látás hallássérültek számára az 5.-6. sorban tartunk fent helyeket, éppen azért, hogyha valakinek van látásmaradványa, akkor tudja használni, ez elég közel van még az 5. sor a színpadhoz, középen és szélen is vannak helyek, viszont hogyha egy ilyen később jövő vagy utólagos megkeresés van, akkor ezek ugye nagyon kiemelt helyek, tehát ezek gyorsan értékesítésre kerülnek, és akkor elmondjuk, hogy mondjuk az erkély bal oldalába tudunk adni, és hogyha érdekli őket, és szeretnének, akkor megvalósítható abszolút ez.
0: A kislányodnak nem tudom hány éves?
1: 2,5 éves múlt.
0: Neki az ő nyelvén szoktál mesélni arról, hogy mivel foglalkozol?
1: Igen, persze, és egész pici volt, amikor megtanítottam neki, mert én szeretek amúgy ilyeneket megtanítani, még akkor is, ha tudom, hogy nem feltétlenül tudja, hogy mit jelent, de azt egész korán megtanítottam neki, hogy apa színész, anya narrátor. És aztán utána, ez most is jó, azt, hogy audio narrátor, az egy hosszú szó, de hogy narrátor, azt szerintem már 2 éves kora előtt tudta ezt, és igen, el szoktam neki ezt mondani, hogy mit jelent, sőt, nem mindenki preferálja, úgyhogy ezt ilyen félhalkan mondom, mert sokan ugye én is képernyő ellenes vagyok, meg nem adjuk a kezébe úgy a telefont, hogy azt ő önállóan megnézhesse, de megmutattam azokat a felvételeket, amikor a gyengénlátók általános iskoláiból a gyerekek mondják el azt, hogy mit jelent számukra a narráció, és ezt többször megnézte. Függetlenül attól, ugye azt is, meg mindig, amikor így elmegyek otthonról dolgozni, akkor ezeket így előtte felkészítem őt arra, hogy most hová megyek, mit fogok csinálni, és akkor igen, elmondom neki, hogy tudod, most gyerekekkel fogok találkozni, akiknek segítek, mert nem látják jól a színpadot. Szóval ilyen, igen, az ő nyelvén elmondom neki, hogy mivel foglalkozom, és érdekli, tehát, hogy a felvételek, most lehet, hogy azért, gyerekeket látod, meg ilyen aranyos volt, de igen, érdekli, viszont mindig elmondja, amikor mondom neki, hogy majd eljöhet, és akkor ő is benézhet a kulisszák mögé, meg felviszik a színpadra, hogy például Madagaszkárból megmutattam neki az oroszlánt, és mondta, hogy nem, ő fél, és szeretne itt maradni. Úgyhogy igen, így a Bors nénit is úgy, hogy az ölemből nézhette, az egy más élmény volt, mint valahogy ez hogy biztos ránehezedik most a korából fakadóan, hogy majd ez az önállóság most nagyon foglalkoztatja.
0: Nagyon köszönöm, hogy ebbe a nem mindennapi világba egy picit mi is bekukkanthattunk. Jó egészséget kívánok, és nagyon sok sikert a munkádhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zsani, a meghívást is, örömmel jöttem, és örömmel mesélek a hivatásomról, remélve, hogy egyre több helyre eljut, ahol még hiányos az akadálymentesítés, és sokkal több színház és intézmény lesz nyitott arra, hogy komoly lépéseket tegyen ezen az úton.

Elhangzott a portré mikrofonnal. Szőke Tóth Ceciliával, a Magyar Színház társadalmi felelősségvállalási referensével, audionarrátorral Balázs Zsanett beszélgetett. Műsorunkat csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Elhangzott műsorunkat még fél évig visszahallgathatják a katolikusradio.hu oldalon vagy a Spotify-on.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Templom szentelést ünnepeltek Nyíregyháza rozsrét szőlőn, pünköst hétfőn, írja a Magyar Kurír. Május 25-én szentelték fel a településrész új görög katolikus templomát, a Boldog Orosz Péter templomot, ahol a hívek első alkalommal vehettek részt a szent liturgián, az új szakrális térben. A közösség korábban a parókia pincehelyiségében tartotta az istentiszteleteket, most azonban már saját templomban ünnepelhettek, mutat rá a lap. Javult az állapota, és már nem szorul lélegeztetése a tiszaújvárosi robbanás súlyos égési sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ azt közölte, az égési centrumban kezelt 4 sérült állapota stabil. A MOL tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A hatóság megállapította, hogy a kiadó 3 internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tisza párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. Újra elérhető mától az elektronikus mozdony szolgálati információgyűjtő rendszer, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén a Hajógyári szigeten rendezi meg hagyományos gyermeknapi programját az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, hangzott el a szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A kétnapos esemény Magyarország legnagyobb ingyenes gyermeknapi rendezvénye, amelynek középpontjában az egészségmegőrzés, a sport, a zene, az internetbiztonság és a nemzetek sokszínűsége áll. A látogatók több egészségügyi szűrésen is részt vehetnek, a nagy színpadon pedig mindkét napon különböző fellépők várják az érdeklődőket. Befőttes üvegbe rejtett aranyérméket találtak a veszprémi érseki palota pincéjének felújítása során, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A régészek több mint 100 különböző európai országokból származó érmére bukkantak, köztük magyar koronásokra is. A leletet mintegy 40 cm mélyen a pince egyik sarkában találták meg, és feltehetően a II. Világháború előtt rejthették el. A legkorábbi darabokat az 1800-as évek elején, a legújabbakat az 1930-as években verték. A különleges lelet a Bíró Gicei ház kiállításán lesz megtekinthető. Az Útinform hírei. Az erős forgalom, illetve korábbi balesetek miatt torlódásra kell készülni az M0-áson, az M5-ös autópálya csomópontjánál, az M3-as felé, továbbá az M2-esen Vác elkerülő szakaszán, illetve az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán Bag és 60 között. Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Tudtuk meg az Útinformtól. Hazánk időjárásáról. Délután gomoly felhők érkeznek, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 18 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 18 órakor mondunk. május 27-e, szerda van, 17:05, a kerengő következik.

0: A Boldog Ceferino Intézet egyik fő küldetése a cigánypasztoráció. Bángi Magyar Anna szakmai vezetővel és Németh Péter szakmai asszisztenssel beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként kérem vázolják a Ceferino Intézet létrejöttét, megalakulását.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015 óta támogatja a Ceferino Intézetet, akkor jött létre. A fő feladata, hogy egy módszertani lelkiségi háttérintézmény legyen azoknak a lelkipásztoroknak és közösségeknek, akik roma, cigány származású emberek között dolgoznak, illetve hátrányos helyzetű csoportoknak. Nagyon fontos a képzés, a tapasztalatcsere és a párbeszéd támogatása.
0: Foglalkoznak cigánypasztorációval. Konkrétan mit jelent a cigánypasztoráció?
2: Hát az evangélium meghívása az minden néphez szól. Magyarországon a cigányság az egy nagyon fontos társadalmi csoport, de egy olyan társadalmi csoport, aminek megvan a sajátossága, tehát egy külön népszokásokkal rendelkező nép, de már itt élnek velünk nagyon régóta, és nagyon szerves része a magyar társadalomnak. Mégis van egyfajta, történelem során kialakult egyfajta különbség, de mi az egyházban nem a különbségeket, hanem azt nézzük, ami összeköt minket.
0: Említette a különbségeket. Napjainkban mit látnak a társadalom, miként viszonyul a romákhoz?
1: Egyrészt egy nagy értéket, kincset látunk a roma kultúrában és a roma emberek életszeretetében, másrészt pedig nagyon sok öröklött ellenérzés és megkülönböztetés éri őket. És nagyon szeretnénk, hogyha a találkozások, hogy egymás megismerése által tényleg az emberi értékekre tudnánk koncentrálni. Egységre való lehetőséget látunk cigány testvérekben, elsősorban az egyházon belül, de ez ennek minden áldásos hatásával a társadalomra.
0: Olvastam egy szociológiai magyarázatot, amelyben az szerepelt, hogy a cigányság társadalmi megítélése Európában és hazánkban is rendkívül összetett. Gondolnak itt például a megítélésüket leginkább a mélyszegénység, a szociális kirekesztettség, valamint az ezekből fakadó előítéletek és sztereotípiák határozzák meg.
2: Így van, hogy nagyon sokszor ez jön ki, hogy kulturálisan, hogy nagyon érdekes a cigányzene, vagy a cigány...
0: De ez már pozitív sztereotípia.
2: Táncok. Igen, ez egy történelmi sajátosság, szóval, hogy vannak olyan történelmi tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy akár európai szinten is a cigányság bizonyos értelemben perifériáján élt a társadalomnak. Most nagyon érdekes volt, voltunk egy nemzetközi konferencián Bolognában, és ott nagyon jól kijött, hogy azok az emberek, akik a romákkal dolgoznak, cigányokkal dolgoznak, hogy milyen sokféle életstílus és életmód, illetve milyen sokféle népességgel dolgoznak. Ez valójában egy nagyon sokszínű csoport, amiről nem lehet csak úgy egységesen beszélni, vagy csak egy társadalmi, úgymond problémaként rátekinteni, hanem ez egy nagyon sokszínű, sokarcú közösség.
1: Az ilyen jellegű sztereotípiák lebontása ebben a légkörben, amiben élünk, hát ebben a korszellemben, amikor tényleg elszigetelődünk folyamatosan egymástól, nagyon-nagyon nehéz. De hogy az örök emberi értékek, ami a személyességen alapul, a személyes kapcsolatokon, ezeken keresztül lehet megváltoztatni ezeket a öröklött vagy kapott sztereotípiákat, és hogy mi ezen dolgozunk az egyházban, hogy ezek megváltozzanak. És ezt teszik más felekezetek is. Tehát, hogy sajnos összemossák a mélyszegénységet és a cigányságot, az összes társadalmi problémát, nagyon sokszor a bűnbakképzés áldozatai lesznek, de ez csak azzal lehet megtörni, hogy azt hirdetjük, hogy személyes kapcsolat és személyes érték. És ez nagyon elcsépeltnek tűnik, de ez az egy, ami ez egy bevált egyszerű, de nagyon időigényes módszer.
0: Fontosnak vélem mások mellett a személyes kapcsolatot, mint említette. Hogyan lehet megvalósítani? Hiszen hazánkban körülbelül 6-700 ezer főre teszik a cigányságot. Tehát több mint 500 000 vannak.
1: Igen, az egyházak ugye kovászként vannak jelen a társadalomban, tehát biztos, hogy nem vagyunk mindenütt, és nem jutunk el mindenkihez, vagy nem mindenki talál meg minket, akinek szüksége van közösségre, de megpróbáljuk ezt a jelenlétet apróságokkal, imával, imacsoportokkal, közösségi házakban, tanodákban, nyitott házakban, egyházközségekben képviselni. Azt hiszem, hogy ebben a kitartás a legfontosabb, és a jó példamutatása. Tehát sokszor találkozunk olyan emberekkel, akikben segítő szándék van, akikben nyitottság van, és őket bátorítjuk arra, hogy keressék az utakat, és ugyanez, hogyha akik keresik az egyházba a befogadást, vagy az Isten szavát, azoknak megpróbáljuk őket összekötni. Ezért vannak regionális találkozók, ezért vannak, hogy elmegyünk egy családhoz, egy kis faluba, ezért próbálunk atyákat támogatni egy találkozással, hogy egy hosszabb beszélgetésben kiderülhet, hogy mire van szüksége, és ezért hozzuk létre az éves programokat is.
2: És én is a személyes kapcsolat erejét szeretném kiemelni, ami itt nagyon fontos ebben az esetben. Egyszer nekem Dúl Géza atya mondta, aki a Váci Egyház megyében foglalkozott cigánypasztorációval, hogy mi lenne fontos, hogy hogyan lehetne egy társadalmi egység cigányok és nem cigányok között, és azt mondta, hogy szerint az emberi személyes érdeklődés az, hogy egyáltalán próbáljunk megismerni másokat, ebben egy kulcs fontosságú.
0: A szociológusok szerint a mai napig is vita, hogy integrálni kell a cigányságot, vagy nem a társadalom többi tagjához. Mert a cigányságnak van egy sajátos kultúrája.
1: Semmiképpen nem asszimilálni kell. Mi az inklúzió, tesszük le a voksunkat, amiben ugye mindenki megtarthatja a saját értékeit, és nagyon fontos, hogy a többségi társadalom is alázattal forduljon az irányban, hogy mit tanulhatunk a másik csoporttól, másik kultúrától. Ezt próbáljuk elérni, hogy ezeket az értékeket, akár közös értékek, akár amit mi nem birtoklunk, azokra felhívni a figyelmet.
2: Az asszimiláció és az integráció között talán egy jelentős különbség van, ez pedig a mások kultúrájának az elismerése, hogy úgy vagyunk egy csoporton belül, vagy úgy vagyunk egy társadalom része, hogy közben elismeréssel tekintünk a mások kultúrájára. Lehet ez nagyon sokszínű, tehát például a mi barátaink, vagy mi munkatársaink nagyon fontosnak tartják, hogy őrizzék a cigány nyelvet, meg a különböző ilyen kis finomságét, a dialektusait ennek, és úgy gondolom, hogy egyáltalán úgymond nem határol el minket egymástól, hogy ők ezt beszélik, vagy ők egymás között így beszélnek, hanem kifejezetten gazdagít minket.
0: A hazai cigányság döntő többsége magyar anyanyelvű, körülbelül 71%-a, olasz cigányok, azok körülbelül 21%, akik főként a romániai nyelv valamelyik dialektusát és a magyart beszélik, illetve a beász cigányok, ők vannak a legkevesebben, körülbelül 8%-uk, akik a magyar mellett viszont az archaikus román nyelvjárást használják.
2: Így van, tehát alapvetően nagyon érdekes is, hogy különbség van ezek között a különböző csoportok között, olyan szempontból, hogy hogyan nyúlnak a saját identitásukhoz, vagy mennyire erősen tudják megragadni. Ez nagyon fontos kérdés az egyházi munkában is akár, hogy az identitáshoz milyen szinten férünk hozzá.
0: Illetve az is, hogy a cigányságon belül a különböző csoportok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát az olasz cigányok mondjuk a beász cigányokhoz.
1: Érzékelünk ellentétet mi is, de vannak itt olyan szokások, vagy szokásrendszerek, amit szeretett nyelvén meg lehet változtatni, de kívülről beavatkozni nem illdomos. Tehát, ha egy közösség tagja, mondjuk egy egyházközség tagja, ezt közelről látja, tud segíteni, de így országos szinten ezt nem ítélhetjük meg, hanem csak segíthetjük őket abban, hogy ezek elmúljanak. Nagyon sokszor a vegyes házasságok révén, hogy különböző cigány származású emberek kötnek házasságot, ezeken is már finomodik és enyhülnek ezek az ellentétek. De ugyanazt mondhatjuk, mint a többségi társadalom és a cigányság, vagy a cigányság csoportjai között, hogy egymás értékeinek az elfogadása a fontos.
0: De ez hosszú út.
1: Ez hosszú út, de senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Országokban más csoportok között, vagy nemzetiségek között is vannak ellentétek, tehát ez egy folyamatos feladata az embernek, bárhol él.
0: Napjainkban milyen eredményeket lehet felmutatni, például az intézet révén?
2: Hát az intézet elsősorban egy közösségszervezési tevékenységet folytat, én úgy látom, tehát vannak különböző kifejezetten közösségi eseményeink, ilyen a Csendes Lelki Nap, vagy a lelki gyakorlat, illetve azok a búcsuk, amik egyébként is részei a tradicionális vallásosságnak, és az ország különböző pontjain zajlanak, tehát, hogy alapból egy meglévő búcsús hagyományra csatlakozunk mi rá. Illetve az intézetnek ugye talán a nagy előnye, hogy az országban már meglévő kezdeményezésekhez kapcsolódott, tehát Magyarországon a Dél-Dunántúlon, Somogyban, akár Somos László atya, akár Lankó József atya Baranyában már megkezdte a munkát sokkal régebben, vagy a Szója Miklós atya Hodászon. A Kelet-Magyarországon ez egy olyan mozgalom, ami már eleve működött, de helyi szinten. És a Ceferino Intézet ez részben arról szól, hogy ezt országosan összeköti. Mi a hálózat szervezésben vagyunk egy nagyon fontos elem, illetve azon belül, hogy az egyházon belül ezt a nagy, amit ön említett, a társadalmi munkát segítsük.
1: Nagyon fontos feladatunk, hogy azokat az eredményeket, amit mi eredménynek tekintünk, és az általában egy közösség létrejötte életben maradása, vagy egy családnak, egy fiatalnak életének a rendezettsége, hogy tanul, szakmát szerez, egyetemre bejut, van egy közösségi háttere, hogy vannak cigány származású papok, szerzetesek, akik szintén támogatóak lehetnek a személyiségük és a jelenlétük az egyházban, vagy az, hogy létrejönnek olyan pályázati forrásból, vagy önkormányzati, vagy egyházi forrásból olyan közösségi központok, ahol az érdeklődő családok támogatást kaphatnak az ügyes-bajos dolgaikban. Ezeket nevezzük így eredménynek. Nekünk egy feladatunk, hogy ezt kihangosítsuk. Mert lehet, hogy úgy tűnik, hogy csebben a tenger, de mégis biztatás lehet másoknak. Illetve nagyon fontos, hogy ezt kihangosítsuk a többségi társadalom felé, hogy igen, itt van törekvés, itt van közös út, itt kísérjük egymást ebben a folyamatban, és ezt bizonyíték arra, hogy mások is kilépjenek a saját komfortzónájukból.
3: Tehát valójában fogalmazhatok úgy, hogy az intézetnek a küldetése mindenkihez szól, viszont az értelmiséget is be kell vonni ebbe a munkába.
1: Így van, tehát az intézetnek minden csoporthoz van küldetése vagy feladata, és minden társadalmi réteghez, és ezt a párbeszédet szeretnénk segíteni, elsősorban a fő feladataink által, de valójában mi is a társadalmi párbeszéd előmozításáért teszünk, hogy most ezt nézhetjük innen is, az egyház részéről pedig a közösségépítésnek nevezhetjük ugyanezt.
2: Különbség talán az, hogy mi egy egyházi alapról indulunk, és hogy nálunk ez egy fontos kapcsolódási pont egymáshoz, hogy nekünk megvannak azok a közös alapjaink, akár a közösen gyakorolt rítusok, vagy közösen megélt hagyomány, ami az egyháznak a gazdag hagyománya, amivel leomlanak bizonyos falak, és nem kell keresni egy ilyen kifejezett közeget, ami a párbeszédnek a lehetőségét megteremti.
3: Anna korábban említette az éves programokat. Milyen tendencia alapján kerül összeállításra?
1: A búcsúk, a zarándoklatok, amik a főbb Mária kegyhelyekhez kapcsolódnak, illetve a kisebbeken is van, csak még nem annyira ismertek. Ezek általában regionális vonzáskörzetűek, tehát akár Mária Pócs, Mátra Verebei Szentkút, Mária Gyűd, Csatka, ezeknek mégis abból a régióból többen jönnek, és ezeknek hosszú hagyománya van. Itt nekünk nagyon fontos, hogy a hírvivők is legyünk. Ismertsége megmaradjon ezeknek a programoknak a visszaszoruló vallásgyakorlás mellett. A többi éves programunk, amik ilyen országosnak nevezhetők, azok inkább így tematikusan oszlanak meg, mert körülbelül ennyi igényre tudunk válaszolni, tehát van egy lelki gyakorlat, egy csendes lelki nap és a konferencia. Egy konferenciánk, ahol mindig teológiát, vagy társadalomtudományokat és vagy társadalomtudományokat érintő témákat hozunk fel, amiben tudjuk segíteni ezen a területen dolgozókat, akár egyháziak, akár pedagógusok, szociális szakemberek vagy önkéntesek.
3: Konferencia kapcsán kérdezem, előtérbe kerülhet az ima szerepe. Ez mit jelent a hit átadásában? Mennyire fontos?
2: Ugye a konferencia maga, mint műfaj, az kicsit azt terjedte, hogy tudományos műfaj, viszont mivel mi egy egyházi szervezet vagyunk, nyilvánvalóan az ima és akár egy közös szentmise is nagyon fontos része a konferenciának. Egyébként az utóbbi években próbálunk elmozdulni abba az irányba, hogy minél inkább a tudományos igényeket is kielégítsük. Valahol az ima és a tudományosság az egyházon belül pont egy olyan dolog egyébként, ami nem feltétlenül válik szét, nem kell szétválnia. Nagyon fontos az, hogy jelenlétet biztosítsunk egymás számára, amiben mind a kettő ott tud lenni, és ebben most nagy terveink vannak.
1: Még a imára visszatérve, hogy mivel mi az öröklét dimenziójában próbáljuk az embereket segíteni, az imának mindig van helye és feladata, és nagy szükség van rá, tehát erről nem lehet eleget beszélni. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak kiimádkozott gondviselés által létrehozott helyzetek, amikre szükség van, tehát ehhez nagyon sok türelem kell. Ugye 2 éve az EGRI konferenciának is ez volt a fókuszában, tehát hogy az ima és a közösségszervezésben az ima háttér szerepe, hogy milyen jó gyakorlatok vannak erre, nagyon fontos a misszióban az imának a szerepe, és ez azt jelenti, hogy az Isten szándékának az elfogadását is előtérbe helyezzük, tehát bármilyennyire látjuk, hogy mi lenne jó, nem biztos, hogy az úgy lesz jó, tehát az Isten tervét is próbáljuk így figyelni, illetve vannak olyan megoldhatatlannak látszó helyzetek, amikor akár a finanszírozás miatt, vagy a humán erőforrás hiánya miatt úgy tűnik, hogy nem sikerül, de egy idő után elindulnak ilyen közösségek.
3: Az intézet a katolikus egyházon belül kire tud támaszkodni, vagy mire tud támaszkodni?
2: Igazából minden jó akaratú emberre, és a felismerésre szerintem, tehát hogy a cigánypasztoráció az arról szól, hogy említette ön is, hogy milyen sok roma él a mi társadalmunkban, hogy mindenkinek van valószínűleg egy olyan közössége, ahol lát ilyen embereket. Valahol a nyitottság az első abban, hogy együtt az egyházban közösen bevonzzuk egymást a templomba, és együtt tudjunk imádkozni.
1: Ugye a püspöki konferenciához tartozunk, tehát központi háttérintézmény vagyunk, és együttműködünk az egyházmegyékkel, egyházközségekkel, szerzetes rendekkel, és nélkülünk is működnek nagyon sok helyen ezek a központok, missziók, iskolák, ahol hátrányos helyzetű és roma gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal foglalkoznak. Mi mégis tudunk adni egy ilyen hátteret, ahol a közös nyelv segíthet, vagy azért, hogy ott felszabadultan beszélgessünk, értő figyelem mellett, vagy pedig azért, hogy segítsük egymást tovább lendülni.
3: Tehát az intézet ad is egy hívószót a cigányság részére. Ők hogy fogadják ezt?
1: Sokszor találkozunk nyitottsággal, őszinte, türelmes segítségkéréssel, és megpróbáljuk kísérni egymást. Sokszor elvárásokkal találkozunk, amit pedig csak úgy tudunk ezekre válaszolni, hogyha a helyben lévő szervezetekkel, közösségekkel kapcsolatba lépünk, tehát akár a helyi Karitász, vagy más csoportok, akik ott vannak, és ki kell mondani, hogy vannak, amikor nem tudunk mindenre válaszolni.
3: Körülbelül hány főt számlál az a mag, amelyekre rendszeresen lehet építeni, akik ezeken az eseményeken részt vesznek?
2: Talán mondható már, hogy országosan jó néhány száz fő. És ez szerintem nagyon fontos, hogy ez egy mag. Sokszor egymásra barátként, munkatársként tekintünk, és hogy ez a mag, ez tud vonzani olyan embereket, akiknek van egyfajta kötődésük külső. Például nagyon jó példa, hogy sokan vannak így ilyen közösségben, akik akár a feleségüket ismerték meg, vagy a férjüket. Ez egy jó néhány száz fős belső magot jelent.
3: Melyek a legfontosabb tervek a közeljövőre nézve?
1: Nagyon fontos, hogy a hitiskolája elnevezésű képzésünket fogjuk újraindítani, ami a COVID alatt megakadt. Ez egy olyan képzés, ahol lelkipásztori segítőket, kisegítőket képzünk. Ez egy belső képzés, nem akkreditált. Azt szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akik helyben önkéntesként tudnak segíteni az egyház és a családok egyének közti kapcsolatot, abban bátorítást kapjanak, ami nagyon fontos, hogy a fókuszt arra helyezzük, hogy nem ön egyedül a Ceferino intézet végzi ezt a képzést, hanem az helyi egyházmegyével és a plébánosokkal szoros együttműködésben szeretnénk, mert úgy látjuk, ez a kulcs annak, hogy egy olyan ember, aki ebben részt vett és elvégzi, utána helyben valóban segítséget tudjon nyújtani.
2: Júliusban a Mátra Verebé Szent Kuti nagy búcsú lesz, ami az Országos Roma Zarándoklat nevet viseli. Mátra, Verebély, Szentkút, az egy nemzeti kegyhely, ferencesek tartják fent. Július 4-i nagy búcsú a Váci Egyházmegyés közösségek szervezés, illetve jelenlétével már régóta egy nagyon fontos esemény az évnek, és idén is ott leszünk.
1: Székely János püspök atya lesz a főcelebráns, és Kós Ede atya lesz, aki a tanítást fogja nekünk tartani. Ugye ez a program, ez az állandó program, hogy a gyülekező során dicsőítés, tanítás, tanúságtétel, és utána van a közös szentmise.
2: Július 18 és 19-én, ez egy hétvége, ez egy júliusi hétvége, akkor lesz a Nagykállón egy lelki gyakorlat, ezt minden évben meg szoktuk szervezni. Ez egy nagyon fontos esemény olyan szempontból, hogy ez tényleg így a nyáron az elmélyülést segíti. Ez olyan esemény, ahol két napig együtt vannak az emberek, és nyilvánvalóan ebben a keretben olyan jellegű emberi kapcsolódások születnek, illetve olyan jellegű ilyen lelki feltöltődés valósul meg, amire az év közben azért sokkal nehezebben vagy ritkábban van lehetőség. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és kiemelt esemény az intézetnek.
1: Az intézetünk honlapján, illetve közösségi média felületeken elérhető lesz, és így a több katolikus sajtóban is szeretnénk, majd a pontos regisztrációs lehetőségekkel fogunk jelentkezni.
0: Kedves hallgatóink, Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péter szakmai asszisztenssel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Hiába van mondani valónk, hiába van értékes gondolatunk, tudásunk, vagy akár tárgyi termékünk is, ha nem jut el az emberekhez, akkor olyan, mintha nem is lenne. Ez érvényes a mi katolikus értékeinkre, a mi katolikus rádiónkra is, és bizony van mit tanulni. Az ismertség eszköz, a követőtábor erőforrás, a befolyás felelősség, a népnevelés pedig kötelesség, mondja Csábi Boróka, a Te vagy a Brand alapítója és vezetője, aki tanfolyamokkal, tananyagokkal, egyéni mentorprogrammal segít láthatóvá tenni az embert a cég mögött. Vele beszélgetünk a mai Kerengőben, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm Borókát a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a szép kerek felvezetést.
1: Hát nagyon izgalmas téma, és nyilván nem véletlenül izgat, hiszen azt hiszem, hogy ebben a témában, a mai modern világban mindenki érintett. Hadd kezdjem rögtön egy személyes sztorival tulajdonképpen, hogy tegnap írtam Önnek egy emlékeztetőt, hogy ma itt, ekkor ilyen címen találkozunk, és Ön bejelölt a Facebookon. Visszajelöltem, és arra gondoltam, hogy ajjaj, szorulni fogok, hiszen ki fog derülni azonnal, hogy én teljesen inaktív vagyok a Facebookon, 20 évvel ezelőtti képek vannak kirakva. Mindig megnézi, mielőtt valakivel találkozik, lecsekkolja, hogy hogyan van jelen a közösségi oldalakon, a médiában, ezt fontosnak tartja?
2: Igen, és szerintem nem csak én egyébként, mert amikor ilyen felméréseket csináltam a tanfolyamomon, hogy tegye fel a kezét, hogy ki az, aki egy meeting, nyilván egy üzleti meeting találkozó előtt megnézi a partnerét, és nem egyébként Facebookon feltétlenül, hanem sokszor inkább LinkedIn-en, és mindenki mindig felrakja a kezét. Nyilván az, hogy mondjuk egy találkozóra kicsit felkészültebben érkezünk, az egy ilyen igény szerintem az ember részéről. Nem feltétlen ítélkezés vagy bírálással, hogy én nem azért néztem meg, hogy na nézzük meg, hogy a Nóra milyen brandet épít, hogy ma jól be tudják
1: nulla.
2: De egyébként megnéztem, és igen, láttam, hogy nagy zicserek vannak kihagyva, mert hogy a munkásságot azt meg lehetne ugye jeleníteni sokkal tudatosabban és jobban.
1: Na ezt majd a folyosón magánban megbeszéljük, hiszen nem véletlen, hogy Önt meghívtam, nem is csak rólam van szó, de nagyon sok, ahogy körülnézek magam körül, fiataloknál is látom, hogy egyszerűen, nem tudom, ez magyar sajátossága, de hogy nagyon nehezen tudjuk megmutatni magunkat. Hogyan jött Önnek, hogy igenis a sarkára áll, és valamit kezdeni kell ezzel? Hogyan jött az alapgondolat?
2: Nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hogy ez az önérvényesítés, önfelvállalás, ez egy elakadás, és szerintem a magyaroknál jobban, mint a nyugati kultúrában, ugye az amerikaiakkal szoktuk kontrasztba állítani, mert ott nagyon éles a kontraszt. Meetingeken is hallottam olyan cégvezetőktől, ahol mondjuk van egy magyar mérnökcsapat, meg amerikaiakkal meetingelnek, hogy nem tudnak a magyar mérnökök megszólalni meetingen és elmondani a nagyon jó ötleteiket, és sokszor jobb szakemberek. Ezzel szembesültem életemben először, még 20 éves koromban, akkor még nem voltam vállalkozó, egy nemzetközi cégnél voltam, és ugye én is ezt a magyar értékeket hoztam, otthonról ugye egy vidéki családból, hogy az ember keményen dolgozzon, legyen becsületes, és hogy igazából más dolgunk nincs, hogy elvégezzük a munkát.
1: És hogy az önmagában majd meghozza
2: megadja,
1: az eredményt.
2: Igen, az majd előre viszi az embert, és akkor ugye bekerültem a vállalati környezetbe, és tényleg nagyon jól végeztem a munkámat, tehát ezt visszajelzésekből tudom, nem csak nagyképűségből mondom, tehát validálva volt, hogy nagyon jól csinálom, amit csinálok, és vágytam volna, hogy haladjak előre, és előre léptessenek, és egyszerűen nem gondoltak soha rám. És amikor azt láttam, hogy nálamnál szakmailag felkészületlenebb emberek, akik tudom, hogy semmilyen szinten nem tettek bele annyit, kapják meg ezeket a szerepeket, csak azért, mert nagyon ügyesen helyezkednek. És akkor még internetről nem is beszélünk. Tehát, hogy ott voltak mindig a vezetők körül, az ilyen meetingeken, meg ahol lehetett szerepelni, ott mindig központban voltak, nagyszájúak voltak, tudták magukat így prezentálni. ez a készség valahogy egy ilyen eredendő adottság volt nekik, és én láttam, hogy erre szükség van. És akkor még baromira nem tudtam, hogy én egy nap ezzel fogok foglalkozni, az csak egy ilyen szemfelnyitó felismerés volt, hogy nem lesz elég az, hogy az ember okos, ügyes, talpra esett.
1: De hogy innen, hogy van egy eredendő szemérmesség, visszafogottság önben is volt innen meglépni azt, hogy akkor nyitok, és igen, profi módon fölépítem, és ön úgy tudta ezt fölépíteni, hogy nem másokat bántva. Tehát az előbb mondta, hogy akik könyökölnek, meg előtérbe tolják magukat, de hiszen nem ez a cél, hogy ilyenek legyünk.
2: Igen, szerintem is lehet ezt elegánsan csinálni, és értékteremtően. Egyébként ahhoz képest, hogy nagy táborom van, nagyon kevés kritikát kapok, mert azért nem az a célom, hogy provokáljak, vagy megbántsak, vagy megsértsek embereket, és azért az szerintem egy technika, hogy ezt hogy csinálja, de a kérdésre választ adva, én is inkább szerintem ez a szégyenlősebb alkat vagyok, akinek ez a szereplés nagyon sok ilyen belső feszültséggel járt. De valahol meg volt bennem egy ilyen vágy, és szerintem ezzel sok ember magára ismer, hogy lenne úgy, mit megosztanom a világgal. De az is feszít, hogy nem merem, de szeretném, de nem merem, de szeretném. Nem gondolom, hogy mindenkinek ki kell állni a világ elé, de akiben van ez a vágy, hogy valami van bennem, amit így szeretnék adni, vagy megmutatni az embereknek, aznak biztos, hogy ezzel dolga van. És a jó hír az, hogy ezeket meg lehet ugrani, meg le lehet győzni. Nekem ez nagyon sok év volt egyébként. Tehát, hogyha ott azt a élményemre visszamegyek, az egy nagyon korai élményem volt, és onnantól még 10-15 év telt el, mire én oda jutottam, hogy az interneten mondjuk egy élőbe beszélni merjek, ami ugye az egyik legfélelmetesebb. És egyszerűen lépésről lépésre, és ugye elcsépelt mondás ez a komfortzóna, meg hogy lépjünk ki, de ez van. Tehát, hogy mindig egy picit az embernek, ha kicsit liftezik is a gyomra, meg görcsben van, akkor is tegye föl a kezét, és álljon ki, és kérdezze meg ezt a kérdést, azt a kérdést, amit szeretne, és én abban hiszek, vagy nekem mindig ez vált be az életembe, hogy azzal tudom legyőzni magamat, ha csinálom. Tehát ha most elmékelek róla, azzal nem sokra, hanem egyszer beledobom magam a vízbe.
1: Na most én azt elmondom, hogy ön kommunikációs szakemberként és több nyelvet is beszélve nemzetközi vizeken szerzett tapasztalattal a háttérben képezte ki magát, tehát hogy nem, ez nem csak egy ilyen érzés, hogy na akkor innentől fogva én akkor megjelenek a médiában, és akkor tanítani is fogom, hanem tényleg nagyon profi hátterem módon van. Profi háttere igen. Van, és komoly képzések állnak ön mögött.
2: Igen, egyébként csak erre egy mondatban rácsatlakozva, vagy nekem két szenvedélyem van, vagy terület. Az egyik az mindig a kommunikáció volt, tehát hogy lehet embereknek átadni, nyilván magamat is, meg akit én képviselek, vagy a másik szenvedélyem meg a személyiségfejlesztés. Nyilván főleg magam miatt, mert nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy én fejlődjek, és ugye ez az én márka, ez pont ennek az én olvasatomban, vagy ahogy én ezt képviselem, ennek a két területnek a metszete.
1: Na és akkor megérkeztünk igen. A lényeghez, hogy mi az az én brand? Mi az, hogy én márka vagyok? Hát nem az a márka, amit csinálok? Vagy amit gyártok akár? Tehát, hogy miért fontos látszani a mai világban? Szinte fontosabb, mint a termék.
2: Nem. Én azt mondom, hogy az ember a munkásságára fókuszáljon. Mert az a lufi, tehát a teljesítmény nélküli kommunikáció, amire szerintem mindenki tud példát mondani sokat, az irritáló, nem hiteles és nagyon támadható. Az igazán jó én márka, ahol szakmai munkásság és teljesítmény van a háttérben, és arra alapozunk. És ha én egy tanácsot adhatok, akkor az ember ne a brandjére fókuszáljon, hanem a munkásságára. Tehát, hogy hozzon létre valamit, ami különleges, ami egyedi, ami az ő világából jön, ő értékrendjéből, ő kompetenciájából valami különlegeset, és nyilván azt kell jól tudni megmutatni. De hogyha ez hiányzik, akkor ugye van ez a lufi, ami a social médián egyébként sok ilyen van, hogy ugye mondja, de hát mi van mögötte, azt nem tudjuk. És ezek egyébként kipukkadnak, én mindig azt látom előbb-utóbb.
1: Hogyan tud segíteni? Mivel segít? Hogyan épül ez föl?
2: A sok év alatt azt láttam, ugye magával, az én márkával most már 7-8 éve foglalkozok, kommunikációval, ahogy mondta, 20 éve, és úgy rákanyarodtam erre az én márka témára, vagy kiválasztottam, így specializálódtam. És amit megfigyeltem, hogy készségeket kell fejleszteni, soft skill-eket, ugye, arra van szükség, hogy ez az önérvényesítés, önbizalom, kommunikáció, ezt ki kell fejleszteni az embereknél. És ami még nagyon fontos terület szerintem, az az önismeret és önreflexió, mert ugye az emberek addig, amíg magukba ki nem tisztázzák azt, hogy ők mit képviselnek, addig nem tudják azt megmutatni a világnak. És ez a munka így belülről kezdődik, úgyhogy én ezekkel kezdem mindig, és akkor onnan visszük át azokba gyakorlatias dolgokba, hogy akár egy fotózás lebonyolítása, vagy a social médián hogy jelenünk meg, és akkor ez hogyan manifesztálódik a valóságban.
1: Na bocsánat, igen. Tehát hogy akkor úgy kell ezt elképzelni, hogy van mondjuk egy 12 alkalmas tanfolyam, és akkor kezdődik egy önismerettel, akár játékokkal, vagy pszichológus bevonásával, vagy nem tudom hogyan, és akkor utána innen megyünk a konkrét, nagyon konkrét gyakorlati
2: vannak kurzusok, de óriási nagy igény van a személyes kísérésre. Ezt próbáltam megsporolni, mert üzletileg jobban megéri nyilván, hogy az ember tessék itt egy kurzus, nézd meg egészségedre.
1: Sőt, nézzétek online százon, fizessétek
2: pontosan
1: be.
2: Viszont az emberek személyes kísérésre vágynak. Szerintem a legfőbb szerepe ilyenkor egy mentornak, vagy egy ilyen e-márka coachnak, az a bátorító, biztatás és közeg megteremtése, mert emlékszem, hogy anno nekem is volt mentorom, aki már előrébb járt, egyébként ő egy celeb volt, aki már ebben a nyilvánosság felvállalásba ugye sokkal ügyesebben beleállt, és ő noszogatott, hogy rak már ki, meg jó lesz. És hogyha nem lett volna, én lehet, hogy nem indulok el. És kell ez, kell ott valaki, aki megerősít, hogy jó lesz, mehet, rakjuk ki, és ott szurkol nekünk az elején, úgyhogy nekünk az egyik üzletágunk, vagy ahogy ebben kísérjük az embereket, az a személyes tanácsadás, de én ezt kombinálom a kurzusokkal azért, főleg a kezdőknél, akik mondjuk sehol nem tanultak még marketinget, és úgy jönnek be szüzen, mert nyilván aki már tanult, van alapja, arra tudunk jobban építeni, mert hiszek abban, hogy jó munkát úgy tudunk végezni, hogyha van egy oktatás, tehát, hogy mindennek vannak elméleti alapjai. Hogyha én most megmondom, hogy rakja ki ezt így, oké, de holnap, ha már nem leszek ott, hogy megmondjam, akkor... Tehát, hogy vannak alapok, ugye? Tehát, hogy mindig szerintem kell lenni egy oktatási résznek, ami hatékonynak kell lenni, meg célra törőnek, meg gyakorlatiasnak, és nyilván legyen ott valaki, akivel át lehet beszélni, meg visszajelzést ad. Az emberek nem látják magukat. Ez egy érdekes téma egyébként, hogy saját magunkat miért, és főleg lefele becsüljük magunkat. Tehát a legtöbb ember a saját értékeit, meg képességeit nem látja tisztán, és kell ott valaki, aki te figyelj már. Tehát, hogy ott azért ott, na, ez egy nagyon jó dolog, tényleg? Szerintem nagy dolog. Igen, szerintem ez nagy dolog. És hogy kell ilyen visszajelzés az embereknek, aki megerősíti egy kicsit őket itt az út elején.
1: Hát olyan ön, mint egy ilyen őrangyal. Szienai Szent Katalin, Európa egyik nagy védőszentje, mondta azt, talán a leghíresebb mondása, hogy ha az lennél, aki vagy, akinek lenned kell, aki vagy, ha az lennél, aki vagy, akkor lángba borítanád a világot.
2: Nagyon egyetértek.
1: Szienai Szent Katalin.
2: Nagyon jó. Ezt meg fogom keresni.
1: Kedves hallgatóink, Csábi Borókával, a Te vagy a Brand alapítójával és vezetőjével beszélgetünk. Most rövid zene következik, és utána azzal folytatjuk, hogy hát azért mondjunk néhány konkrétumot is, hogy mi mindent tanulhatunk.

0: Folytatjuk a beszélgetést Csábi Borókával, a Te vagy a Brand alapítójával és vezetőjével, kommunikációs szakemberrel. Konkrétan miket tanulhatok, ha felkeresem Önt? Tehát most felkeresem Önt, és akkor felméri a képességeimet, vagy beszélgetünk, és utána milyen területek azok, amiket én megtanulhatok?
1: A módszertanom, amit most már évek óta fejlesztek, bizonyos pillérekre épül, és ezt úgy különítettem el, hogy az első pillér az a belső erőforrások feltérképezése. Ezek kvázi mély interjúk, beszélgetések irányított, ahol kérdéssorokkal, meg technikákkal feltérképezzük az embert. Itt nagyon sok anyag jön elő, és hogyha valaki felszínes válaszokat ad, akkor addig kérdezünk, amíg ki nem jönnek. Én abszolút a pozitívban hiszek, tehát én nem megyek traumák feldolgozó. Azt gondolom, hogy ez a coaching, pszichológia terület. Én alapvetően meghúztam a határt, ugye, hogy brandépítéssel foglalkozok, és valahol ugye ott kell húzni egy határt, hogy hol van az én kompetencia határom. Tehát én kvázi egy leltárt készítek az emberek képességeiről, megerősítem bennük, kiértékeljük, azt összegezzük, lényeg látunk, most már AI-t is nagyon jól be lehet ebbe vonni, és akkor utána jön egy tudatos stratégia kifejlesztése, a márka elemek kidolgozása, ami nyilván a szakmai része, hogy az embernek egy küldetést fogalmazunk, egy sztorit, ugye, amire Ön is utalt, hogy nekem is van sztorim, ez nem véletlen, ugye, ez a márkaépítés pozícionálása, hogy tömegpiacon, prémium piacon, hol szeretné elhelyezni tehát magát.
0: Kikhez akarok eljutni?
1: Pontosan ki a célközönségem, ez is része, stílus, hangnem, hogy szeretné megszólítani, és akkor utána jön a vizuális rész, ami nyilván le kell követnie, tehát ha valaki egy üzleti márkát épít, akkor nem farmer nadrágba, meg pamut pólóba fog megjelenni, hanem üzleti megjelenéssel, tehát az egészet ugye, mert ezen is el szoktak csúszni, hogy nincs összhangban, és ilyet is sok példát tudunk rá mondani. Szóval ez gyakorlatilag a folyamatunk, és nyilván ebből tud a kommunikációs stratégia, ami már oda kerül, hogy mit rakok ki, de én azért tudtam sikeres lenni, viszonylag gyorsan és bekerülni a marketingben a szakértők közé, vagy így az elismertebb szakértők közé, mert én egy nagyon tudatos stratégia mentén mentem. Ez a titok. Mert minden szakmában nagy a zaj. Most vegyük akár ugye a rádiózás, mint példa, hány rádió van még, és akkor most már ott vannak a podcastek is, mint versenytárs. És hogy itt megtaláljuk a hangunkat, ez a rész, ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy van legalább olyan fontos, mint hogy akkor utána mennyit és mit rakunk ki magunkról.
0: Kik az Ön célcsoportja? Milyen korosztály? Elsősorban fiatalokra gondolnék, de hát itt van ez az én korosztályom, ez a középkorú 50-es, akik egy kicsit elveszetten mozognak, vagy a még idősebbek, akik szintén lehet, hogy tudnának értékes dolgokat átadni, megmutatni, akár eladni is.
1: Az én célközönségem mindenféleképpen a civilek, tehát például politika, meg celebritásokkal nem foglalkozok, mert az egy más típusú szakmai ág, tehát ott máshogy kell csinálni. Azon belül is főként a vállalkozók, karrierváltók, vállalkozóvá válók, és azon belül is azok, akik értéket akarnak teremteni. Tehát aki, nem tudom, az Amazonon akar eladni gyorsan valami kínai kütyüt, hogy meggazdagodjon, az sose fog eljönni hozzám. Mert már alapból nem fog találkozni. Nem is találnak meg, mert nem találkozik az értékrendünk. Tehát nagyon-nagyon sok olyan magyar vállalkozó van vállalkozáson ki, nagyon értékes, amit csinál, nagyon egyedi, amit csinál, nagyon különleges, amit csinál. Vannak gyártók Magyarországon, feltalálók, kereskedők, ugye? És akiknek ezt el kell juttatni az emberekhez, jellemzően ugye ők, ott vannak kezdők, haladók, nyilván azokkal külön foglalkozunk, egy haladónak másfajta megközelítés kell, mint egy kezdőnek, kezdőnél ugye több oktatás. És azért én a karrierváltókba is belelátok. Például most múlt héten egy olyan eseményre voltam hivatalos előadóként, ahol munkakeresők, akik két állás között vannak éppen kiesve, keresik az új lehetőségeket, és az a nagy felismerésem volt abból az eseményből, mert végighallgattam a többi előadót is, hogy a munkavállalói piacon is brandet kell építenünk, mert jelenleg munkavállalóként túlkínálat van, tehát több a kereső, mint a lehetőség, és ugye a brandépítésnek a lényege, hogy kitűnünk, megkülönböztetjük magunkat, az értékeinket kommunikáljuk és felvállaljuk. És amikor mondjuk egy cégnél ott iszonyatos számokat mondtak, hogy több száz CV beérkezik egy pozícióra.
0: Magyarul életrajz.
1: Életrajz, akkor hogy fog minket kiválasztani? És ott is bejön a brandépítés. Már ezen a szinten. Szóval karrierváltókat is, meg karrierépítőket is megszólítja az,
0: és akkor
1: csinálok.
0: A korosztály?
1: Nagyon változó. Igazából én látom az 50-esek között is, hogy vannak, akik így digitálisan utolérték magukat, és nyitottság van bennük. Nem feltétlen gondolom, hogy kizáró ok. Nyilván sokszor nehezebb a social médiában hangjukat megtalálni. Én is például küzdök, hogy már a TikTokot arra nem éreztem rá, hiába vagyok social média szakértő. Az én értékrendemhez, meg korosztályomhoz már nem önazonos az a típusú tartalom, hogy én egyperces videókkal megváltsam a világot, és én is már érzem, hogy vannak dolgok, amik el fognak menni a fejem mellett, de azért nyilván meg lehet ezt tanulni, meg amit én tanítok, hogy az ember találja meg a saját médiumokat. Tehát, hogy nem ami kell mindenkinek komfortos. Egyperces videót gyártani, nem biztos. Lehet, hogy egy jó bloggal, és ő írásban jobban.
0: Hát igen, és érdekes, a saját fiatal felnőtt gyermekeim példáján látom, hogy több órás podcastokat képesek végignézni, hogyha értékes a tartalom. Tehát,
1: én
0: hogy nem

0: tanácsadói csapat, ami mozog mondjuk 4-6 fő között, meg egy háttércsapat.
1: Tudja-e, hogy hány embert értek már el?
0: Ó, sokat. Több tízezret.
1: Tízezrével.
0: Hát nagyon sokat, ugye nekem is sok követőm van, rengeteg helyen szerepeltem, voltak olyan előadásaim, ilyen webináriumaim, ahol mondjuk 3000-en voltak, hallgatták, de szerintem több tízezeret nehéz már így nyilván tartani, mert annyira...
1: Mondjon egy zárásul tulajdonképpen, hogy van-e valami olyan sztori, ami különlegesen emlékezetes, olyan történet, ami megérintette, vagy amit ön személyes sikertörténetnek érez most az egész cégnek a sikertörténetén kívül?
0: Az ügyfeleket mindig. Most van egy kedvenc sztorim, amit már sok helyen mesélek, egy borász ügyfelünk. És ez egy jó példa, mert ugye ő 50 pluszos és informatikus háttér, tehát nem kommunikációra.
1: Kocka, igen, magyarul.
0: Mondjuk, igen. És borászta van, és elkezdte a marketingjét csinálgatni, ugye unokahúgomnak odaadom, meg hasonló, ugye családba valaki. És akkor nagyon-nagyon jó díjnyertes borai vannak, de tényleg, ami aranyérmet díjakat nyertek, és hiába ment, hogy vegyék be az éttermek a környéken, meg listázzák be, mondták, hogy nem ismert, és hogy nem fogják levenni a polcról, meg nem fogják a menüről rendelni, úgyhogy nem. És hát ez akkor elindította azon, hogy elkezdett utána nézni az interneten ennek az egész márkaépítésnek, és akkor nyilván megtalált minket, és bejött hozzánk egy ilyen programra, amit végigcsinált csodálatosan, és nagyon hamar sikerei lettek. Tehát elkezdett a helyi újságba írni, meg belistázták végre a borait, meg minden, amit szeretett volna. Pont most tette ki 2 napja, ahogy kidőtte a borászatát, és most nagyobb területet vesz. Úgyhogy
1: tehát ez megdöbbentő, hogy konkrét anyagi sikerre is tudta fordítani ezt nagyon a lépést, ügyes, amit az ön segítségével megtett.
0: Igen, igen, igen. És talán ez a példa, ami ugye van az a mondás, hogy jobb bornak nem kell cégér. Na hát ez nagyon rácáfol, mert ez ráadásul jobb bor, és kellett neki a cégér.
1: Lejárt az időnk, de zárszónak mit mondana azoknak, akik hezitálnak, gondolkodnak, vagy érzik, hogy van bennük valami több, valami érték, amit megmutatnának, de nem tudják, nem merik?
0: Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy akiben van ilyen hívás, és tudom milyen, mert bennem is van, hogy látszani szeretne és megmutatni az értékeit, a gondolatait, azt, amit létrehozott, a Jóisten azokat a képességeket is megadta neki, hogy ez sikerülhet. Lehet, hogy picit dolgozni kell rajta, meg picit fejleszteni, meg igénybe venni támogatást erre, de én azt gondolom, hogy akiben ez a hang ott van, ott a képesség is ott van. Csak fölül kell kerekedni ezen az önszabotáló hülyeségen, amivel megállítjuk magunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Kedves hallgatóink, a mai Kerengőben Csábi Boróka kommunikációs szakember, a Te vagy a Brand alapítója és vezetője volt a vendégünk. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Pozsgai Nórát hallották.

Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Templomszentelést ünnepeltek Nyíregyháza Rozsvéd szőlőn, pünköst hétfőn, írja a Magyar Kurír. Május 25-én szentelték fel a településrész új görög katolikus templomát, a Boldog Orosz Péter templomot, ahol a hívek első alkalommal vehettek részt a szent liturgián, az új szakrális térben. A közösség korábban a parókia pince helyiségében tartotta az istentiszteleteket, most azonban már saját templomban ünnepelhettek, mutat rá lap. Felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából Magyar Péter május 27-ével, tudatta a kormányfő Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért vett át Budapest nevében kitüntetést Karácsony Gergely Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől. Erről maga a főpolgármester számolt be kedden. Karácsony Gergely bejegyzésében azt írta, a Save Your City díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna támogatásáért a háború kitörése óta. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA bajnokok ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az országos rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese keddi sajtótájékoztatóján. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi Paris Saint-Germain, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Példátlan hőhullám sújtja Franciaországot, amelynek következtében a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti a 38-39 Celsius fokot, közölték a francia meteorológiai szolgálat munkatársai. Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. Franciaországban a kormány szerint keddig 7 haláleset, köztük legalább 5 vízbefulladás összefüggésbe hozható az Európa egy részét napok óta sújtó korai hőhullámmal. Szakértők szerint a klímaváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek az évek folyamán. A nyári utazási biztosítások fontosságára figyelmezt a Magyar Biztosítók Szövetsége. A MABIZ közleménye szerint érdemes az úti célnak és a tervezett programoknak megfelelő biztosítást választani. Az utasbiztosítás segítséget nyújthat például külföldi kórházi ellátás, podgyászkár vagy járatkésés esetén is. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy autós utazásnál elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a zöld kártya pedig már digitális formában is érvényes. Hazánk időjárásáról. Északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 18 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval az Esti Hír magazinban jelentkezünk fél hétkor. Világegyház.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, a Szervita templom sekrestéje mellett egy helyiségben beszélgetünk itt a Szervita téren Filip atyával, aki az Opus Dei tagja, és igen régóta él már Magyarországon.
6: 1994 óta először jöttem ide, Budapestre, és azóta vagyok itt. Az édesanyja magyar származású volt, bár a család menekült a II. Világháború végén, és édesapám osztrák volt, és én Bécsben születtem, de valahogyan mindig közel voltak a magyar rokonaink. Édesanyám próbált nekünk velünk magyarul is beszélni, és nem nagyon sikerült, mert mi gyerekek nagyon gyakorlatiak vagyunk.
5: Nem volt haszna a magyarnak.
6: Nem volt haszna, úgyis minden rokonunk tudott németül is, illetve olaszul is, mert édesapám diplomata volt, és akkor Olaszországba kerültünk, Rómába kerültünk. Ott is voltak rokonok és barátaink, magyar rokonok és barátaink, és mi magyarnak éreztünk magunkat, akkor is, ha nem nagyon sokat beszéltünk, tudtunk beszélni magyarul, és emlékszem, amikor 1956-ban kitört a forradalom, még nem voltam 5 éves, de ez nagyon hatott rám is, és mai napig emlékszem, azért hatott rám, mert láttam, milyen idegesek voltak a felnőttek körülöttem. Ez nagyon fontos dolog volt, és múltunk egyszer azt beszélték, hogy valaki elesett ott, és akkor csodálkoztam, hát egy forradalom, ez olyan, akkor meg is lehet halni egy forradalomból. Hát, persze, sokan halnak meg, és akkor az édesanyám kezdődött sokat-sokat gyűjteni a magyarokért, és azt mondta nekünk, a gyerekeknek is, hogy nektek is kell adni valamit a magyarokért, és akkor jó, hát ez így van, oly komoly a dolog, akkor mi is adtunk valami játékot a magyarokért, és azt valahogyan érkezett majd Magyarországra, és valahogyan, de ez nagyon jó volt nekünk megérteni, mondjuk ennek a világnak a nehézségeit, és sok kell szolidárisnak valami, persze nem ismertünk ezt a szót, de nagyon jó volt az édesanyám, hogy nektek is kell valamit csinálni, értük. Ti jól éltek itt Rómában, de vannak a mások, akik szenvednek. És minden este attól fogva legalább imádkoztunk a szegény magyarokért, de az oroszok megtéréséért is.
5: Ön Bécsben született?
6: Majd, ami 2 éves voltam, akkor átköltöztünk Olaszországba, Rómába, és ott sok időt is éltünk.
5: Édesapja osztrák diplomata volt? És a Szentszék mellett dolgozott, vagy az olasz állam mellett?
6: Az olasz állam mellett akkor.
5: Még lehet, hogy még emléke van 12. Piuszról is gyerekként. Nem voltak a Szentpéter téren, Szentmiséjén?
6: Igen. Na most, amikor első áldozó lettem, akkor a germánikumnak a növendékeit készítette engem, és az édesapám azt gondolta, hogy mondjuk a programhoz azt tartozik, hogy egy pápai meghallgatásra megyek, és tényleg 12. Pius pápa volt ez. És persze, hát nagyon kicsi voltam még, és csodálkoztam, mert akkor még ez volt a
5: Hordszéken.
6: Hordszéken, igen, tehát bevezették őt a Hordszéken, és az, ami nekem nagyon tetszett is, hogy az emberek oda dobtak ilyen pápai, ilyen zucchetto, ez a fehér kis
5: sapkácska,
6: és dobtak ezt a pápára, és a pápa nagyon gyűlösen visszadobta ezt, és akkor hazavitték majd ezt a zucchetto, ez a pápai zucchetto, amit kaptam 12. Piusztól, bár én csak egy pillanatban tartotta ezt a kezében, nem? És igen. Akkor ilyen dolgokat sajnos nem mondjuk a audiencia témájára már nem emlékszem.
5: De ilyen 23. Jánosról van emléke? Ő 58-tól volt pápa.
6: Igen, arra is, akkor néha látom őt is.
5: Hány éves koráig élt Rómában?
6: Amíg nem 9 éves lettem, akkor visszaköltünk Ausztriába. Néhány év után én és apám helyezték át Kairóba, Egyiptomba, és az nagy élmény volt, nagyon szívesen, nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekünk az osztani élet. És persze akkor alig volt ez a fanatizált mozgalom, amit az egyiptomi emberek nagyon nem fanatikusak.
5: Igen.
6: Mindig volt egy nagyon kisebbség a muszlim testvérek, ezek néha csináltak valami merényletet, de általában az emberek nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan éltek, és kedvesek voltak.
5: Nasser volt az elnök, nem?
6: Nasser volt az elnök, igen. Egyébként akkor is van egy nagyon furcsa dolgot történt, akkor is Kairóban megjelent, láttak ott, ez 1968-ban volt, ha jól emlékszem, akkor az utolsó évben, amikor ott voltunk, két muszlim munkás lát egy keresztény templomot a kupoláján, lát egy fiatal asszonyt. És nagyon megijedtek, mert azt gondoltak, hogy ezzel asszonynal öngyilkos akart lenni, és kérem, maradjon ott, maradjon, ne csináljon semmit, mi is hozunk segítséget, de ez a fehér asszony csak ott volt, ott állt, letérdelt, és kiderült, hogy ez a szűzanyjának a mondjuk...
5: Tehát egy jelenés volt.
6: Jelenése volt, és sok-sok ember ment oda, és megnézte. A hatóság először is próbáltak ezt tagadni, majd kikapcsolták az egész elektromosság rendszert, az egész, mert ez az alak tovább is látható volt, tehát nem volt valami projekt, nem volt valami filmezés, vagy valami hasonló, hanem és akkor majd egyre több ember járt oda, akkor a hatóságok, ezt semmi baj ezzel, és csináltak több helyet, hogy több ember találjon helyet, lerombolták valami garást, amit ott volt, sőt azt mondják, hogy maga Nasser is mondjuk titokzatosan oda ment, és oda megnézte az jelenet, de a boldogságos szűz sose nem szólt senkinek, mi is mentünk oda, de sajnos ezen az éjszakán nem jelent meg, és akkor jó, akkor újra hazamentünk.
5: Hát 68-ig Egyiptomban lakott, élt.
6: Igen.
5: És egyetemet hol végzett?
6: Visszatértem Ausztriába, elvégeztem érettségit, Ausztriában végeztem, mert akkor is apám Beirutba hajaztak, akkor nekem már nem volt időjárás iskola. Majd Bécsben végeztem az egyetemet, jogot tanultam, de végül nem akartam ügyész vagy valami hasonlót lenni, és akkor újságíró lettem, és ott dolgoztam, ott a Die Presse szerkesztőségben, a nemzetközi szerkesztőségben, a nagyon érdekes volt. Akkor sok minden történt Bécsben. Kancellár, aki nagyon...
5: Hát a nemzet... hát a Kreisky,
6: Bruno Kreisky, aki hát sok külföldi politikus jött Bécsbe.
5: Hát meg ott volt az ENSZ-nek több tagozata, tehát a nemzetközi diplomácia életben az egyik világközpont Bécs.
6: Igen.
5: König Bíborossal nem találkozott?
6: De, vele is. Emlékszem, amikor még Egyiptomban éltük, és akkor valamikor esten jöttem le vacsorára, a szüleim még nem voltam ott, és ott megjelent a König Bíboros. Hát, úgy látszik, meghívtak őt vacsorára, ilyen informális vacsorára persze, de akkor találkoztam el, és kiderült, hogy ő tartott ilyen beszélgetéseket a Kopt egyházzal először is.
5: Mikor ment el szemináriumba? Hogyan volt a találkozása a hivatással, az Opus Dei-vel?
6: Jó, na ezt kell mondanom, hogy az Opus Dei kicsit más működik, mint a mozgalmak, vagy a közösségek, vagy ezek, vagy a rendek, hanem egy személyi prelátus, egy kicsit így, mint a katonai
5: ordinariátus,
6: igen, tehát mondjuk az Opus Dei feje, az atya, aki mi hívjuk, ő egy prelátus, aki Rómában él, és neki van egy prezbitériuma, de nagyon kevés viszonylag, mert az Opus Dei először is csak laikusokból állt, csak később az alapítónk, Szent José Maria gondolta, hogy mégis kell nekünk saját papjainknak meg szüksége, és így döntötte, hogy ez így lesz, hogy a laikusokból majd később, amikor sok időt már laikusként töltöttek a prelatúrában, majd ha ők akarják, és ő nem házas emberek, akkor felszentelik. Tehát van az Opus Dei-ben a nagy többsége házas férfiak és nők, de vannak olyanok is, akik szándékosan celibátusban élnek, és amikor egyetemista voltam, megismertem Opus Dei tagokkal, és valahogyan én már régen éreztem, hogy az Isten vár valamit tőlem, nem tudtam mi, és akkor, amikor megismertem az Opus Dei-t, akkor rájöttem, ez az enyém, és akkor úgy döntöttem, hogy Opus Dei tagja leszek, numerájusként, akkor már újságíró voltam, és amikor így döntöttem, akkor telefonáltam a szüleimnek is, és mondtam nekik, tudjátok mi, én mostantól fogva az Opus Dei tagja lettem, és akkor a szüleink egy kicsit megijedtek, mert sok rosszat hallottak az Opus Dei-ről, egy szekta, nagyon veszélyes, fanatikusok, és mit tudok, mint. És akkor, na most ezt kell tudni, hogy akkor édesapámnak az utolsó posztja megint Róma volt, mert akkor ő lett az osztrák, mondjuk a Szent Széknek a nagykövete Rómában, az ausztriai...
5: Tehát Ausztria Szent Széki nagykövete volt.
6: Igen. És akkor a szülők oda, na jó, ott úgyis ez a prélátus Rómában is, mert megyünk oda látogatni őt, és nézzünk meg ezt a prélátust.
5: Ez hányban volt?
6: 1978-ban.
5: Tehát a második János pápa megválasztására.
6: Igen.
5: Akkor a Navarro Valls, a Szent Szék sajtószóvivője, vagy sajtóirodavezetője is Opus Dei is volt már.
6: Igen, ez kicsit később történt, de igen, így van. És akkor ő oda mentek, és megismerték, akkor már az alapítónk nem élt, tehát Szent Józsi Mária már nem élt, de a jobb keze lett az utódja, Álvaro del Portillo püspök, aki szintén a mérnök volt, és a később lett az első három pap egyike, és majd utána lett a Szent Józsi Mariának az utódja, és püspök is, és akkor ők látogattak őt, és nagyon jól tudtak beszélni vele, ő nagyon-nagyon türelmesen, hosszúan válaszolt, minden és anyám nagyon direkt tudott lenni, és akkor ő nagyon türelmesen válaszolt mindenre, minden hülyeségre, amit hallotta rólunk, tehát az Opus Dei-ről, és tényleg nagyon jó barátok voltak, és mindig, amikor, és majd különösen az édesapám még többször is visszatért hozzá, és akar saját lelki dolgokról is beszéltem vele, tényleg igazi atya volt, és ezt kell mondani, hogy az Opus Dei-ben a prelátus tényleg egy atyai szerepet játszott, tehát mi is így hívjuk őt igen. Atyának, és akkor, de emlékszem még, amikor mondjuk az atya rendszeresen látogatott minket is Ausztriában, és akkor, amikor engem látott, hogy Filip, örülöm, hogy látlak, hogy vannak a szülei, tudod, hogy nagyon szeretem őket. Mm-hmm. És így, tehát ilyen baráti kapcsolatban maradt a szüleimmel, és majd megismerte a testvéreimet is.
5: Mikor szentelték önt pappá?
6: 1989-ben, május 28-án, és mivel a prélátusunk nem volt püspök, akkor felkérte Szent II. János Pál pápát is, és ő szentelt fel. Ezt kell tudni, hogy János Pál pápa általában, ha Rómában volt, minden Szent Háromság vasárnapján szokott olyan személytársakat felszentelni, aki az egész világban jöttek Rómába, és akkor ott is mi 60-an voltok, csak 20 voltunk az Opus Dei-ből, de a többi 40, sok az egész világból, igen. Ausztráliaig jöttek Rómába, és akkor felszentelt minket, és persze ez egy óriási élmény volt, mert különösen látni a Szent Atyát, milyen intenzíven imádkozott, koncentráltam. Lehet gondolom, hogy ha én pápa lennék, mit csinálom? Megint egy papszentelés, na most legyünk túl rajta, hány óra van, remélem, hogy tudok ebédelni. Nem ez volt a magatartása, igen. Hanem tényleg lehet érezni rajta, hogy ő imádkozik minden egyik jövendő papért, hogy fontos ezek mennek az egész világba, és kell, hogy hirdessenek az evangéliumot. Tehát nagyon-nagyon komolyan vette ezt is, és látni ezt a szent életű ember, hogyan imádkozik, ez tényleg nagy élmény volt.
5: És akkor 89-ben felszentelik, és 94-ben jön Magyarországra. Addig mit csinált, hol volt?
6: Addig először is befejeztem a doktori diszertációmat Pamplónában, mivel jogász voltam, akkor kánonjogat is tanultam, majd kerültem Ausztriába, ott voltam káplán az ottani templomban, a Szent Péter templomban, a bécsi belvárosban, ahol működnek az Opus Dei papok, majd egy diák otthonnak a papja is lettem, és majd egy szép napon felkértek engem, hogy nem akarsz-e Magyarországba élni. Igen, megyek, de nyugi, gondold át ezt, imádkozz, mondta az előjárom, és majd, amikor tényleg biztos vagy abban, ír nekem egy levelet, hogy oké. És így is történt, és akkor ide kerültem.
7: És ön volt az első, aki jött?
6: Nem. Itt volt már egy pap, egy angol pap.
7: Tehát az első két Opus Dei pap Magyarországon Filip volt. Mind a kettő Filip volt.
6: Igen.
7: És hogy beszélgettek? Kedves Filip, hogy vagy? Köszönöm jól. És te, Filip, hogy vagy?
6: Körülbelül így is volt, ez volt is. És majd persze nem voltunk egyedül, mert hát jöttek az első numeráriusok, tehát az elsők Opus Dei laikus tagok, akik ott éltek, és akkor...
7: De külföldről szintén?
6: Szintén külföldről, mert... És akkor már működött az Orbánhegyi kollégium, ahol...
7: Orbánhegyi úton van a kollégiumok, a Nárcisz utca Orbánhegyi sarkán, ugye?
6: Igen, így van. És akkor azóta vannak ott. Most kezdtünk építeni egy nagyobb kollégiumot, hozzá az Orci tér közelében lesz, és ez nagyobb lesz, tehát 58 hely lesz ott. Jövő szemeszterben, tehát szeptembertől fogva működni fog. Van egy lánykollégium is, ez a 11. kerületen van, Fenekerten tó közelében.
7: Atyák hányan vannak most?
6: Hát most hárman vagyunk. Van egy atya, a Manuel atya, aki csak minden második hét itt tud lenni. Most is ma repül, mert ő felelős Romániaért, és ott is van egy kollégium, és ott tart továbbképzést. Értem. És minden.
7: Uh-huh. És mennyire tudott meghonosodni az Opus Dei? Missziós munkát végeznek, nem csak úgy általában az egyház érdekében, hanem szeretnék, hogyha az Opus Dei itt megerősödne. Ebből mi a tapasztalat?
6: Jó, a tapasztalatunk. Az Opus Dei spiritualitása valami, ami bárkinek elvileg azt gondolom, hogy tetszhet, uh-huh. Mert először is egy nagyon-nagyon erős érzet arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy az Isten atya, és pedig egy végtelenül jó atya, sokkal-sokkal jobb, mint a legjobb atya, aki létezhet a világon. És ezért ez az atya személyesen szeret mindegyikünket, és mindegyikünket van egy terve is, és ezt persze ő becsvágyas atya is, tehát ő azt akarja, de nem csak, hogy ne legyünk rosszak, hanem azt akarja, hogy legyünk jók. Hát milyen jó kell, nagyon jó kell lenni? Hát nagyon jó kell lenni. Ahogy Jézus mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletesek.
7: Igen.
6: De ez nem ezt jelenti perfekcionizmust, hanem igyekszünk minden nap egy kicsit jobbá válni, kis léptékkel valahogy. Igen. Minden nap, de azt tudva, hogy úgyis a mi mennyei atyánk mindenben segít, és a kegyelem mindig sokkal nagyobb, mint a nehézségek. Igen. És a kísértések.
7: Igen. Tehát ez a karizmája, vagy a pedagógiája az Opus Deinek, de a Magyarországon az elterjedtséggel, a
6: igen.
7: követőkkel elégedett, már mint hogy vannak?
6: Igen, hát nem vagyok megelégedve, mert most talán 40 vagy 50 tag van körül, most nem tudok fejből mennyi, de hát ez kezd kevés. Hát szeretném, mivel valahogyan bárki, akinek nincs különös hivatása valami másra, valami rendre, szeretném tudna ezzel csatlakozni. Persze nem csak ha már beszélünk az Isten gyermekségről, a következmény nem csak, hogy igyekszünk minden nap egy kicsit közelebb jutni Istenhez, hanem ha persze az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, tehát a többieknek kell segíteni, először is a családtagoknak, a rokonainknak, barátainknak, kollégáinknak, mindenkinek, aki tudunk elérni, segíteni, hogy ők is közelebben, őket is hívja az Úr, hogy legyenek keresztények, ha még nincsenek, akkor még nincs keresztények, akkor van, csak meg kell tudni a lényegest, és majd megkereszteltetni.
7: Igen. A kollégiumokon kívül lelkipásztorkodnak a Servita templomba, amely melletti helyiségben beszélgetünk.
6: Igen.
7: Ez a két fő tevékenységük van, a kollégiumok és a lelkipásztorkodás itt Budapesten?
6: Igen, de persze van egy kis konferenciaházunk is Kismaroson, oda most megyek, tartani fogok egy, mondjuk egy kurzust, kurzust hát Opus Dei tagok számára, de hát persze sokszor visszamegyek most ide Budapestre is, hogy itt is tudok lelki gyakorlatot tartani, igen, vagy prédikálni, vagy ilyeneket csinálni, igen, tehát ezt nagyon jól lehet ezt csinálni, mert van egy vonat minden nap, minden órában.
7: Bizony.
6: Hát a hála Istennek ez nagyon jól működhet.
7: Az a kép van a köztudatban az Opus Deiről, hogy egy értelmiségi elit Rómában egyetemük is van, és nagyon befolyásos emberek csapata.
6: Hát szeretnék, hogy befolyásosak vagyunk, mert valahogyan, ha valaki igyekszik keresztényként élni, szeretnék, hogy ez terjedjen körülöttünk. Sajnos nem vagyunk olyan befolyásosak, mint ahogy kellene, hogy legyünk. És az is igaz, hogy persze igyekszünk elérni a intellektuális embereket, mert ezek is befolyásosak.
7: Igen.
6: Hát, mert de nem csak őket, hanem az egyszerű embereket és a munkásokat is, és nem mindenki, aki az Opus Dei-ben hát egyetemi tanár van, ami hasonló, és ezért sok minden ember találhatta a mondjuk a hivatását az Opus Dei felé.
7: Önök az egyházon belül, vagy a katolikus globuson belül, igen, konzervatívok, de nem tradicionalisták.
6: Igen, hát konzervatív ilyen, persze, hogy nem az, ami tegnap volt, hanem az, ami mindig érvényes, és persze kell alkalmazkodni a mai időkre, és ez részben az a visszavezet, mint a lényegre.
7: Igen.
6: Tehát kell a lényegre figyelni, de sokszor kell, hogy azt, amit az alapítónk 1928-ban és a 1930-as és 40-es években tanított, ezt valahogy a mai nyelvre lefordítani, mert a mai emberek nagyon mások, mint a 1940 éves fiatalok. És ilyen értelemben ez egy kihívás. És ezért örülök, hogy vannak köztünk fiatalok is, akik jobban beszélik a fiataloknak a nyelve, mint én. És van egy egy évvel ezelőtt megszentelt pap, aki már 18 évesen jött Magyarországra.
7: Jött Magyarországra, de van magyar tagjuk a papok között végül is már.
6: Igen, persze, ő volt, tehát ő spanyol származású, de itt 80 évesen jött ő, de megtanult egy év alatt a magyar nyelvet, és majd fizikát tanult az ELTE-n, és majd utána valamikor került a szemináriumban, most visszatért papként, és most itt működik.
7: Tehát ő egy magyar fiatal ember?
6: Nem, spanyol fiatal ember.
7: És 8 éves korában került, nem értettem.
6: 18 évesen került, az érettségi után már került ide. És vagy az egyetemi...
7: Hát ő nagyon jól tud magyarul akkor.
6: Jól tud magyarul, és fiatal, és beszél a... Igen. És
7: magyar pap tagjuk van-e már?
6: Magyar pap tag a prélátóráinak még nincs magyar papja.
7: Reméljük lesz. Gudénusz Filip atya. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
4: Elhangzott a Világegyház.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Május 27-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink röviden. Országos zarándoklatot szervez munkatársainak és önkénteseinek a katolikus Caritas Hungarica. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárt a gazdálkodók. Az EU új megközelítéssel gyorsítaná a humanitárius segítség eljuttatását a rászorulókhoz. Országos zarándoklatot szervez munkatársainak és önkénteseinek a katolikus Caritas Hungarica május 30-án szombaton Bodajkra. A segélyszervezet alapításának 95. újjá alapításának 35. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet. A jubileumhoz kapcsolódva a résztvevőket csoportja már május 29-én útnak indul, a Caritas zászlóját hordozva 28 kilométert tesznek meg gyalogosan Várpalota és Fehérvár csurgó között. Majd másnap Fehérvár csurgóról Bodajkra érkeznek meg, így teljesítve a szimbolikus 35 kilométerre zarándokutat. A Bodajki Mária kegyhelyen a közel 850 fős résztvevői közösséget imádság, szentmise és lelki programok várják. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárt a gazdálkodók, közölte az Agrárminisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelentést tenni, ha az agromet.hu időjárási adatai nem támasztják alá egyértelműen a károsodást. A Hungaromet közölte, folyamatban van a minimum hőmérsékleti adatok felülvizsgálata, mivel a korábbi módszerek egyes térségekben nem voltak pontosak. Az új számításoknál a helyi domborzati viszonyokat is figyelembe veszik. A minisztérium arra kéri a gazdákat, hogy a tavaszi fagykárt a Magyar Államkincstár felületén jelentsék be. A tavaszi pezsgés után lecsendesült, jelenleg várakozó állásponton van a hazai ingatlanpiac. Arról, hogy a kormányváltást követően melyek a legfontosabb szakmát érintő várakozások, Balla Ákos ingatlan szakértőt, a Balla Ingatlan ügyvezető tulajdonosát kérdezte a keddi Kerengőben Sáj András.
2: Azt gondolom, hogy ha most a nagyságrendi sorrendbe raknám a várakozásokat, akkor talán a legtöbben arra várakoznak, hogy a bérlakáspiacot valamilyen módon indítsa el, rakja rendbe ugye az új kormány, de azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik legalább ennyien vannak, vagy ugye nagyon sokan érdekeltek abban, hogy azért viszont az eddigi korábban működő, létező és egyébként jó működő, jó létező kedvezményformák maradjanak meg részben vagy egészben.
3: Otthon start.
2: Otthon startra gondolok, ugye a gyermekekkel kapcsolatos, tehát a csokkal, csok plusz, ugye most már ugye ennek a neve, ugye ezek alapvetően, amik ugye a fiatalok, vagy kevésbé fiataloknak a lakáshoz jutását biztosítják, vagy ugye a csok ugye az már nem lakáshoz jutást biztosít, hanem ugye az, hogy ha valakinek van lakás, akkor ugye egy nagyobb lakásra, több szobára tudja ezt lecserélni. Mindenfélét hozhat ez a rendszer, vagy ez az új rendszer, és az új lehetőség, de nagyon-nagyon fontos, hogy hogy fog hozzányúlni, mint említettem, a bérlakás programhoz, és nagyon-nagyon fontos, hogy hogy fogja megszüntetni, támogatni, továbbvinni, vagy úgymond akár még egy magasabb szintre emelni a támogatási lehetőségeket. Valójában ugye itt azt gondolom, hogy definiálnak kell a bérlakás, a szociális bérlakás és különféle alpiacait ennek az egész területnek, mert a legnagyobb igény valójában a szociális bérlakásra van. Megjelent azért egy komoly igény a piaci alapú bérlakásra, és az, hogy az államnak van-e keresnivalója ezen a területen, az egy komoly kérdés. A szociális bérlakás piacon természetesen van, hiszen ki más csinálja. Az, hogy a piaci alapú bérlakás piacon van-e az államnak keresnivalója, azt gondolom, hogy ez egy hosszabb beszélgetésnek lehet a témája. Fontos lenne, hogy ezt a beszélgetést lefolytassa a szakma, és ugye majd a döntéshozók, mert egyébként ebből a szakmát vagy a piacot kihagyni butaság lenne. Ugye bármiből, hogyha a piacot kihagyjuk, akkor ugye a korrupció, a visszaélés, vagy egyáltalán csak a szakszerűtlenségnek a kérdései fölmerülhetnek. Ez nem lenne szerencsés ebben a 4 évben, úgy gondolom.
0: Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lannert Judit miniszter, közölte a tárcavezető szerdán Facebook oldalán. A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet szerdán publikált nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Azt írták, aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatás politikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. Az érdekképviseletek ezért azt kérik, hogy egy kifejezetten erős mandátummal rendelkező foglalkoztatás politikai szakállamtitkárság létesüljön, amely megfelelő felhatalmazást kap az érdekegyeztetés koordinálására. Az enzora.hu legfrissebb felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyó fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. A szerkesztőt hallják.
3: Az MTI-nek küldött közlemény szerint a külföldi utasbiztosítások napi átlagdíja idén 850 forint, ami mintegy 13%-os emelkedést jelent a tavalyi 750 forintos szinthez képest. A drágulás részben annak tudható be, hogy az utazók egyre nagyobb arányban választanak összetettebb, magasabb fedezetet nyújtó biztosítási csomagokat. Az insura.hu nyári utazási terveket vizsgáló felmérésére több mint 2000 válasz érkezett. Ezek alapján a megkérdezettek 89%-a tervez valamilyen nyári utazást. Közülük 30% kizárólag belföldi, 24% csak külföldi, még 43% belföldi és külföldi nyaralást is tervez. A külföldre utazók többsége legalább egyhetes utazással számol, de sokan több rövidebb utat is beiktatnának a nyár folyamán. A válaszadók egy része ugyanakkor arról számolt be, hogy idén a megszokottnál szűkösebb költségvetésből gazdálkodhat, és 10-ből egy válaszadó egyáltalán nem tud nyaralásra költeni. A kutatás szerint a külföldre utazók kétharmada minden útjára köt biztosítást. A leggyakoribb motiváció az egészségügyi biztosítás, a hirtelen betegség vagy baleset kockázata. Emellett sokan tartanak a poggyász elvesztésétől, a bankkártya vagy iratok eltűnésétől, az utazás lemondásától, illetve a járatkésésektől és a járattörlésektől is. Az elemzés kitér arra is, hogy az utazók számára a biztosítási csomagok tartalma egyre fontosabb szempont, nem csak az ár. A szélesebb fedezetet nyújtó konstrukciók egyre népszerűbbek, különösen a hosszabb külföldi utak esetében. Az insura.hu szerint továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria számít a legnépszerűbb nyári úticélnak, a külföldre utazók több mint fele ezek közül választ.
0: A NAV csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten külön is felhívta az adóhatóság, tájékoztatta az MTI szerdán a NAV. Az érintett cégeknek június 1-ig kell benyújtaniuk a bevallást, amely az ONYA rendszerben elektronikusan készíthető el. A késedelem akár 1 milliós bírságot is vonhat maga után. Rátörték a falat Nagyváradon a Premontrei rendházban az önkormányzat emberei, hogy kilakoltassák Fejes Rudolf Anzelm apátot. Gáspár Sándor tudósít.
4: Hajnali 5 órakor törték át a munkások az önkormányzat utasítása szerint a falat, mivel szerdán lejárt a kilakoltatás határidejének meghosszabbítása. Fejes Rudolf Anzelm apát arra ébredt, hogy döng a ház. Az egykori Premontrei gimnázium a mai Mihály Eminescu Liceum épületével közös falat törik. Az apát a rendőrséget riasztotta, ám a kiérkező rendőr az apátot vonta felelősségre, hogy a jogi húzavona már régóta tart, tehát számíthatott rá, hogy a felújítás miatt előbb-utóbb áttörnek a sekrestjébe is. Anzelm apát számon kérte, hogy a bírósági végrehajtó nem küldött számára semmilyen értesítést, mire Krisztián Popescu igazgató a falon tátongó résen át tisztázta. Persze, hogy nem, hogy ne jöjjenek a hívek, akik már kétszer is megakadályozták az apát kilakoltatását. Kívülálló számára érthetetlen, hogy a liceum uniós pénzekből történő felújításáért miért kellene a városnak a segrestjét is átvennie, amely nélkülözhetetlen a misék megtartásához, miközben hangoztatják, hogy a templomot senki sem akarja bántani. De érthetetlen, hogy Böcskei László megyés püspök miért nyilatkozta, hogy nem tud segítséget nyújtani a premontrei apátság ügyében. Ugyanígy nem foglalt állást az RMDS sem a kilakoltatás ellen. Jelenleg Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja is Nagyváradon van, mivel a Vatikánban feljelentés van Fejes Anselm Rudolf ellen. Azzal gyanúsítják, hogy felbújtóként viselkedik, és feszültséget kelt Nagyváradon. Az apát hangsúlyozza, hogy az egyházi javak és jogok védelme vezérlik magatartását. Jos Wouters hiába próbált kapcsolatba lépni nagyváradi polgármesteri hivatallal, nem fogadták. Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk Európa Parlamenti képviselője kijelentette, ez egyház és magyar ellenes támadás. Felszólít, hogy az RMDS és a magyar kormány álljon ki a rendház védelmében. A legfrissebb információk szerint a román állami hatóságok azzal indokolják a premontrei rendház elvételét, hogy annak idején az egész épületegyütteshez magyar állami támogatást is kaptak, ennek alapján a román állam igényt tart a rendház épületére. Pillanatnyilag tehát hatósági erővel Fejes Rudolf Anselm premontrei apátot kilakoltatták a rendházból, otthonából, és a sekrestjét is elfoglalták. Ennek ellenére a 300 éves templomban továbbra is meg fogja tartani a miséket, hangsúlyozta Anselm atya.
0: Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is. Közölte az Európai Unió egyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos a Brüsszelben. Szerdán Szávó Máriát hallják.
3: Az Európai Unió egyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa Hadzsa Lábib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Kiemelte, hogy a humanitárius rendszert alapjaiban rengette meg a fegyveres konfliktusok kitörése okozta katasztrofális humanitárius helyzet a Közel-Keleten, Ukrajnában vagy Szudánban. Az elmúlt évtizedekben megkettőződött a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő vagy menedéket kérelmezők száma, 2025-re elérte a 117,3 milliót. A világban élő gyermekek körülbelül 20%-a, mintegy fél milliárd konfliktus övezetekben él, vagy onnan menekül. A szexuális és nemi alapú erőszak, beleértve a konfliktusokkal összefüggő szexuális erőszakot is, továbbra is növekszik. A globális élelmiszerhiány és az alultápláltság egyre gyakoribb, az éhezők száma soha nem látott szintet ért el. Az uniós biztos tájékoztatása szerint az EU új megközelítésében az adott helyzethez igazított intézkedésekkel fogja biztosítani, hogy a humanitárius segélyek biztonságosan és akadálytalanul jussanak célba. Ehhez hatékonyabbá fogja tenni a humanitárius diplomáciát, fokozni a politikai és emberi jogi párbeszédet, a nemzetközi szintű érdekképviseletet, a többoldalú fórumon folytatott koordinációt, valamint támogatni fogja a békeközvetítést és a stabilizációs törekvéseket. Fokozni fogja továbbá a humanitárius dolgozók biztonságát szolgáló intézkedéseket és finanszírozását is. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az EU és tagállamai a globális humanitárius finanszírozás legnagyobb részét, mintegy 35%-át biztosítják. Az EU közel 2 milliárd eurót különített el humanitárius segélynyújtásra 2026-ban.
0: Filmre viszi a párizsi Louvre Múzeumában 2025. októberiben történt látványos betörést Romain Gavras francia rendező. Az X-er rablásról írt oknyomozó kötetből, amely szerdán került a boltokba, pedig egy dokumentumfilm is készül, közölte a Flammarion kiadó. Az óriási nemzetközi visszhangot kiváltó ékszerrablás válsághoz vezetett a világ legnagyobb múzeumában, azt sztrájkhullám, majd az igazgató leváltása követte. 7 hónapnyi nyomozás és a főgyanúsítottak letartóztatása ellenére az ékszerek nem kerültek elő, írták könyvükben az újságírók az AFP hírügynökség tudósítása szerint.
5: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Új turisztikai hálózat épül Hargita megyében, írta a Krónika. 33 Hargita megyei gazdaság, háztartás, mezőgazdasági és élelmiszer feldolgozó egység kapta meg az Open Farm minősítést, amelynek célja, hogy a helyi termelőket bekapcsolja a turizmusba, és a látogatóknak közvetlen betekintést nyújtson az élelmiszerek előállításának folyamatába. A kezdeményezés a 2027-es évre való felkészülés része, amikor Hargita megye viseli majd az Európa gasztronómiai régiója címet. A programot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás koordinálja. A cél nem csupán az, hogy a turisták megkóstolják a helyi termékeket, hanem az is, hogy lássák, miként készül a sajt, hogyan dolgozzák fel a gyümölcsöket, vagy milyen munka áll a mindennapi kenyér mögött. A program első szakaszában olyan gazdálkodókat, feldolgozókat és termelőket kerestek meg, akik nem csak minőségi termékeket állítanak elő, hanem szívesen megmutatják a látogatóknak mindennapi munkájukat is. A felhívásra összesen 46 gazdaság jelentkezett, közülük 33 teljesítette a minősítés feltételeit. Borfő, különleges gőzbuktái, mostantól csak nem olyan híresek, mint a barlang lakásai, olvasható a Pozsonyi Újszóban. Sziklába vájt lakóhelyei miatt eddig is sokan keresték fel a Lévához közeli Borfőt, ahová korábban a török támadások elől menekültek a lakók. Mostantól azonban hasonlóan híres a mákos, diós és fahéjas cukorba hempergetett gőzbuktájuk is. Május 25-én ugyanis az egyedülálló recept szerint gőzölt, majd sütött, szilvalekvárral töltött bukták bekerültek a szellemi kulturális örökség kiemelkedő hagyományai közé. A Balsír régió egyik szemedgyönyörködtető településén már 80 éve sütik ezt a gőzbukta különlegességet az asszonyok, és vásári, illetve ünnepi alkalmakon más régiókban is kedveskedtek vele a vendégeknek. A csodálatos rózsakertjeiről is ismert Borfőn tavaly a nyitott kertek napja alkalmából ugyancsak ezzel az édességgel várták a látogatókat. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. A záporok, zivatarok lecsengenek, az éjszaka második felében nagyrészt derült, száraz idő várható. Az északi a szelet helyenként élénk viharos lökések kísérhetik. A minimum hőmérséklet 10 és 18 fok között várható, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet a hajnal. Csütörtökön derült, napos idő várható, kevés felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Főpíreink röviden. Országos zarándoklatot szervez munkatársainak és önkénteseinek a Katolikus Caritas Caritas Hungarica. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárt a gazdálkodók. Az EU új megközelítéssel gyorsítaná a humanitárius segítség eljuttatását a rászorulókhoz. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
9: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
10: 2026. május 27-e szerda van, Isten éltesse névnapjuk alkalmából Hella és Pelbárt nevű hallgatóinkat. A mai nap Canterbury Szent Ágoston ünnepe. Nagy Szent Gergely pápa Krisztus után 509

0: Györi Szent Ágoston, Anglia apostola. 1921-ben e napon született Jobbágy Károly, kétszeres József Attila díjas költő, műfordító, számos verses kötet szerzője, valamint orosz költők Puskin, Majakovszki, Martinov, Nyekraszov és Jeszenyin egyik ismert fordítója. Ugyancsak ma 105 éve jött világra Sarkantyú Simon, Munkácsi Mihály díjas festő. Történelmi festményeket, tájképeket, csendéleteket festett. Két nagyméretű pannója a Madách Színházat díszíti. 1896. május 27-én távozott a világból Grigorjevics Alekszandr Stoletov, orosz fizikus. Elsősorban elektromossággal és mágnesességgel foglalkozott, nevéhez fűződik a fotocella feltalálása. 1976-ban e napon halt meg Szél László, Ybl Miklós díjas építész. Az ő tervei szerint épült fel a Székesfehérvári gazdasági intézet, a Bajai, a Kiszombori, az Orosházi, a Móri és a Tatai gazdasági szakiskola. Ő tervezte az egercsehi római katolikus templomot és a budapesti Klement Gottwald gyár, a későbbi Ganz villamossági gyár üzemi épületeit. 1981. május 27-én halt meg Pilinszky János, Kossuth és József Attila díjas költő. Első verseit a Napkelet, az Élet és a Vigília közölte. 1944-ben katonaként Németországba került, ahol egész életre szóló élménye lett a koncentrációs táborok borzalmaival való találkozás. A háború után az Újhold című folyóirat köréhez tartozott. 1957-től az Új Ember című katolikus hetilap munkatársa volt. Pilinszky János legjelentősebb kötetei, Trapéz és korlát, Harmadnapon, Nagyvárosi ikonok, Kráter és Apokrif. Az Új Emberben megjelent írásait később kötetbe szerkesztve is kiadták. 30 éve halt meg Barta Adorján, Széchenyi díjas állatorvos, akadémikus. Nemzetközileg és Magyarországon is magasra értékelt virológiai kutatásai tették ismerté. Ugyancsak 1996. május 27-én távozott e világból Simon Zsuzsa, Kossuth díjas színész, rendező, színházigazgató, érdemes művész. 2001-ben e napon halt meg Bozóki István, színész, színigazgató, rendező, érdemes művész. 1782. május 27-én II. József egyesítette a magyar és az erdélyi udvari kancelláriát. 1878. május 27-én megszületett a magyar büntetőtörvénykönyv, a Csemegi Kódex. 1994. május 27-én 20 év számüzetés után visszatért Oroszországba Alekszandr Szolzsenyicin. 1996. május 27-én tűzszünetet hirdetett Jelcin elnök és Jandarbijev csecsen vezető.
1: A mai múltidéző Szikora József olvasta fel.

George Zamfir muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben,
1: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a munkahelyi kapcsolatok rendeződéséért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk az édesanyákért, hogy szeretetük a gyerekek javát szolgálja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a családok egységéért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk az egyház és Magyarország megújulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárt a gazdálkodók, közölte az Agrárminisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelentést tenni, ha az agromet.hu időjárási adatai nem támasztják alá egyértelműen a károsodást. A Hungaromet közölte, folyamatban van a minimum hőmérsékleti adatok felülvizsgálata, mivel a korábbi módszerek egyes térségekben nem voltak kellően pontosak. Az új számításoknál a helyi domborzati viszonyokat is figyelembe veszik. A minisztérium arra kéri a gazdákat, hogy a tavaszi fagykárt a Magyar Államkincstár felületén jelentsék be. Pénzügyi okokra hivatkozva fokozatosan bezárja a fizz.hu online kereskedési platformját az OTP csoport. A közlemény szerint a piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra, és ezzel elmaradt a várt növekedés. 30 éves jubileumát ünnepli a Babesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológia kara, írja a Magyar Kurír. Az évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt Kolozsváron, amely a római katolikus pap és teológus képzés erdélyi történetét mutatja be a középkortól napjainkig. A tárlaton 43 jelvű pannó idézi fel az intézmények, tanárok és diákok szerepét az erdélyi szellemi élet formálásában. A kiállítás bemutatja azt is, hogy Kolozsváron már több mint 200 éve működött felsőfokú oktatás a jezsuita kollégiumban. A szabadtéri tárlat június 8-áig látogatható a főtér közelében. Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban, ahol az ilyenkor szokásosnál 10-15 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérhetnek, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat. A tájékoztatás szerint a következő napokban az átlagos maximumok 34 fok fölé emelkednek, és trópusi éjszakák várhatók, amikor sok helyen 20 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jelenség legalább a jövő hét közepéig eltarthat. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek. Tűzütött ki szerdán London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének legnagyobb kóser élelmiszer áruházában, közölték a hatóságok. A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel. A sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A helyszíre 15 tűzoltóautóval és több mint 100 tűzoltóval vonultak ki, a környező utcákat lezárták és több közeli épületet kiürítettek. Személyi sérülés nem történt. A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta, hogy egyelőre túl korai lenne a tűz okairól nyilatkozni. Az észak-londoni Golders Green, ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él, az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt. A hazánk időjárásáról. Az áporok, zivatarok lecsengenek, az éjszaka második felében derült száraz idő várható, megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul éjszaka. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. Második rész.

0: hiszen a gurulómadár és a pacsirta sokáig repültek. A pacsirta fáradhatatlanul énekelt, napokon át, éjszakákon át. Megszámlálhatatlan sok várost röpültek át, magas, hóval és jéggel borított hegyeket hagytak maguk alatt. Végül csodálatos látvány tárult a szemük elé.
1: Ejha!
0: Kiáltott fel elragadtatásában, hiszen...
1: Mi ez a nagy kék vagy zöld, helyenként sárga, amely alattunk kezdődik el, és a végtelen messzeségben ér véget?
0: Ez a tenger, válaszolta a pacsirta a sokat utazók szerénységével.
1: A tenger nagy víz, hallottam már róla, nagyon sok kis és nagy szörnyeteg él a tengerben.
0: Ó, nem szörnyetegek ők, ugyanolyan élőlények, mint a szárazföldön élők, csak az a különbség, hogy a vizet lakják.
1: És sohasem fáznak meg?
0: Érdeklődött hiszen. Miért fáznának meg?
1: És van fürdőnadrágjuk? És hol van ilyenkor az úszómester?
0: Miféle úszómester? Lepődött meg a pacsirta.
1: Hát az, aki megakadályozza, hogy vízbe fújjanak a halak. Hiszen ahol víz van, ott úszni is szoktak. Az úszó közül azonban nem tud mindenki jól úszni. Na már most, aki nem tud jól úszni, csak szeret, komoly veszélyeknek van kitéve. Például jön egy nagy hullám, megbillenti, és...
0: Úgy látom, téged nem billentettek meg eléggé a macskák. Össze-vissza fecsegsz, méltatlankodott a pacsirta.
1: Még hogy én fecsegek!
0: Füstölgött hiszen.
1: Vedd tudomásul, hogy buta vagy, pacsirta, mint a napon felejtett hintaló. És ronda is vagy, nincs egyetlen olyan piros tollat sem, amilyen nekem.
0: De van szárnyam, vágott vissza az énekes madár.
1: Nagy dolog, mit érsz vele?
0: Majd meglátod. Futott el a méreg a pacsirtát, és abba hagyta az éneket.
1: Csak vicceltem, te vagy a leggyönyörűbb madár.
0: Süvöltötte zuhanás közben hiszen, de a pacsirta akkor már messze járt.
1: – Hiszen nem is tudok úszni!
0: – rémüldözött a gombóc.
1: – Mi lesz velem?
0: Behunyta a szemét, és várta a loccsanást, amely után elmerül a tengerben, belemerül a nagy vízbe, lemerül a tenger kis és nagy szörnyei közé. De nem így történt. Valamilyen puha, sötét, kissé nedves, kissé síkos szigeten ért földet, helyesebben tengert.
1: Na, nézzük meg új hazánkat,
0: erősítette meg lelkét a guruló madár.
1: Nem túl nagy, mégis egészen kellemes. Jó lenne megtudni, úszik-e, vagy a tenger hullámzik körülötte. Jé, szökőkút!
0: Valóban, a kis sziget egyik végéből magas vízsugár tört az ég felé. Azután, amilyen hirtelen jött, olyan váratlanul meg is szűnt a fröcskölés.
1: Ó, csak ennyi volt,
0: kesergett hiszen.
1: Milyen szerencsétlenség, hogy pont egy olyan szigetre pottyantam, ahol egészen hitvány szökőkutak vannak.
0: Még végig sem gondolhatta, amikor hangos robajjal újra az ég felé tört a szökőkút. A sziget mellett egyszerre nagy, bámulatosan ügyes halak dobták fel magukat, tornáztak, versenyt úsztak, kékes-fehér testük ruganyosan forgolódott a vízben és a levegőben.
1: – Hé, ti táncoló halak!
0: – kiáltott át hozzájuk hiszen.
1: – Kik vagytok?
0: – Delfinek vagyunk. Te pedig, aki a bálna hátán lovagolsz, hiszen vagy a guruló madár.
1: – Honnan ismertek?
0: Kérdezte hiszen a hozzá pajkosan odaröppelő delfinek egyikét. A szüleim kiskoromban nagyon sokat meséltek rólad, szóval pont egy olyan tollas gombócról, amilyen te vagy. Ha jól emlékszem, árva vagy, ugye? Hiszen szeméből kipottyant két kövér könycsepp. Hüppögött. Árva. Bizony, árva. De nem sok ideje maradt a hüppögésre, mert a sziget megremegett, azután vészes gyorsasággal süllyedni kezdett. A bálna levetette hátáról hivatlan vendégét, s a guruló madár, telve rémülettel és vélelemmel, leereszkedett a fenék színes koralljai közé. Szeme hamar megszokta a homályt, egy idő után már egészen jól látott. S ami a legcsodálatosabb, oly természetesen lélegzett a víz alatt, mintha mindig itt élt volna.
2: Hé, gombóc, tágulj az utamból, recsegett rá egy kellemetlen hang.
1: Miért vagyok én a te utadban, nagy bamba állat? Nem elég nagy a tenger?
2: Én nem nagy bamba állat vagyok, hanem muréna,
1: Akkor jó lesz odébb állni,
0: gondolta Hiszen, s egy kósza vízáram segítségével már is a csigák és rákok közé lódította magát.
3: Ilyen halat se láttam életemben,
0: jegyezte meg az egyik csiga.
4: Tollas hal! Tolla van, de uszonya nincs. Divatol a drága,
0: tódította a másik. Majd én megnyírom a gyönyörű tollait, nyomta ollóit feléje egy rák.
1: Álljon meg a menet,
0: emelte fel a hangját Hiszen.
1: Szó sem lehet fodrászati akcióról. Viselkedjetek úgy, ahogy a vendégjog szerint velem viselkednetek kell.
4: Mi az a vendégjog?
0: Röhögött szemtelenül a rák.
1: Ó, persze, Hiszen ti azt sem tudjátok, mi az, hogy vendég. Vendég az, aki nem ott él, ahol te, s ellátogat hozzád, elmondja neked, hogy milyen náluk az élet. Te pedig ezért hálás vagy, mert egy csomó érdekes dolgot megtudsz olyan helyekről, ahol még sohasem jártál, s lehet, hogy soha nem is fogsz. Jutalmul, étellel, itallal kínálod, jól tartod.
0: Ez a vendégjog, fordított neki hátat a rák.
1: Nem, a vendégjog ehhez kapcsolódik, kezdte magyarázni Hiszen. A vendéget megilleti az udvariasság, a kényelem, a nyugalom. Rák, mi van veled?
0: Hiszen alig akart hinni a szemének. A rák sebesen közeledett feléje, de úgy, hogy hátrafelé mozgott.
1: Bolond ez?
0: Fordult a bámészkodó csigákhoz a gömböc.
1: Vagy berúgott?
5: Bolondnak nem bolond, suttogta izgatottan a megszólított csigák egyike. De menekülnöd kéne, mert alig hamarad valami is a tolladból. A rák, különösen akkor, amikor mérges, háttal közlekedik.
6: Ugorj a hátamra, pajtás!
0: Nyihogta a háta mögött hegykén, és vidáman valaki. Hiszen egy csikóforma fickándozó halat pillantott meg.
1: Nem tudok megkapaszkodni a hátadon, nincs kezem!
0: Nyafogta a guruló madár.
5: Várj, felsegítelek!
0: Ajánkozott az előbbi kedves csiga. Az utolsó pillanatban cselekedtek. A vörös rák bosszúsan csattogtatta utána ollóit, a csigák meg kacarászva bújtak vissza házaikba, nehogy az ő szarvukat nyírja le mérgében a felbőszült rák. A csikóhal nevéhez méltóan szilajtempóban úszott vágtatott a hátán kuporgó kíváncsi kis utassal. Soha nem látott szemkápráztató világ tárult fel a guruló madár szemei előtt. Látott óriás medúzákat, melyek átlátszóan lebegtek a vízben, mint óriás tányérok. Széleikről lecsurgott az átlátszó, sokszálú, gubancos makaróni. Harraj közé keveredtek. Pöttyös, csíkos, világító és mindenféle halak tömegén verekedték át magukat a csikóhallal. Hiszen gyönyörködve nézte a tenger piros csillagait. Kapira gondolt és Pipillóra, a barátaira, s talán kicsit eszébe jutottál te is. Sára lányom, milyen jó lenne, ha mutatóba elvihetne ezek közül a szép formájú jószágok közül legalább egyet nekik és neked. A guruló madár jól megfigyelte a fűrészfogú halakat, s eltűnődött, mennyi fát tudnának kivágni erős fűrészükkel a téli favágások idején, ha a föld fölött élnének, nem a vízben. A tengeri süntüskéi éppen olyan veszélyes fegyvernek látszottak Hiszen számára, mint földi rokonaiké, s mikor a tengeri borjak szomorú énekét meghallotta, annyira meghatódott, hogy kipottyant a szeméből két kövér, fényes könycsepp.
5: Megérkeztünk, kicsi gazdám,
0: prüszkölt a csikóhal, s egy nagy kőre gurította hátáról Hiszent.
5: Nekem mennem kell a dolgomra, nagyon sok fuvar van még előjegyezve mára, hanem te csak vigyázz magadra, nem szoktad a tengerbirodalmát.
1: Köszönöm a szállítást, hanem gondban vagyok nagyon, nem tudom, hogyan meghálálni a jóságodat, hiszen egyetlen hal pénzem sincsen.
5: Rá se ráncs,
0: vigasztalta a csikóhal. Ha éppenséggel tudni akarod, a legnagyobb fizetség számomra az, hogy megmutathattam neked lakóhelyemet, a tengert. Érezd magad jól nálunk. Azzal felszökkent a csikóhal, s mire a gömböc válaszolhatott volna, már túl volt a golf áramon is.
1: No, Hiszen.
0: Ezt Hiszen mondta, Bizonyára még nem tudod, hogy amikor teljesen tanácstalan, mindig ezt mondja, no hiszen. Éppenséggel minden oka megvolt a tanácstalanságra. Így csücsül a tenger mélyén, egyedül, s még az ő mérhetetlen bölcsessége sem elég ahhoz, hogy kitalálja, hogyan menekülhetne meg. Ilyen mélységbe nem hatol le a pacsirta dala, úszni pedig épp úgy nem tud, mint repülni. A legkézenfekvőbb megoldást választotta hát. Lehúnyt a gombszemeit, s azon nyomban álomba merült. Nagy sokára kinyitotta a szemét, hogy megállapítsa, történt-e valami lényeges a tenger alatti világban, amíg ő aludt. Ha lába lett volna, bizonyára nyomban inába száll a bátorsága, amikor közvetlenül az orra előtt megpillantott egy kedélyesen heverésző fehér cápát.
7: Hiszen ez cápa! Jaj, segítség!
3: Hát felébredtél,
0: kérdezte jóságosan a cápa.
7: Ettél volna meg álmokban, te vérengző szörnyeteg! Nem szégyelled magad, halálra ijesztettél!
0: A cápa restelkedve kapkodta a vizet. Igazán ne haragudj, nem akartalak megijeszteni. Arról, hogy ilyen szörnyű külsőm van, nem én tehetek. Hiszen egyszerre megsajnálta őt.
7: Nem is olyan szörnyű a külsőt, pajtikám. Sőt, egészen szép áramvonalas a felöltőd. Hanem miért tartanak téged vérengző fenevadnak?
3: Nem tudom, nem is tudom. Talán azért, mert kissé falánk vagyok, és megeszem a kisebb halakat. De hát enni kell. Mikor éhes vagyok, nem tudok uralkodni magamon.
7: És most éhes vagy?
3: Kezdek éhes lenni.
0: A guruló madárnak egyszerre rossz érzései támadtak. Ha a cápa nem tud parancsolni a gyomrának, akkor bizony könnyen előfordulhat, hogy őt is megeszi.
7: Mondd, cápa barátom, nem akarsz egy kicsit megutaztatni engem?
0: Kérdezte óvatosan.
3: A legnagyobb örömmel merre akarsz utazni?
7: Fölfelé.
0: A cápa rettenetes fogai közé ragadta a gömböcet, és pompás úszótempókkal elindult vele fölfelé. Amerre mentek, riadtan rebbentek szét a halak. Jaj, a fehér cápa! Jaj, a vérengző fenevad! Jaj, meneküljünk! Mindnyájan meneküljünk! Megtelt riadalommal a tenger. Pedig a cápa nem akarta bántani őket. Sebesen úszott a felszín felé.
3: Kezdtek éhes lenni! Morrant fel most már türelmetlenül.
7: Csak úsz szaporál, szaporábban! Nógatta, hiszen így sosem érünk fel.
3: Éhes vagyok!
0: Csapott nagyot a farkával ismét a cápa, amikor elérték a tenger felszínét. Volt visítás, mondhatom. A fürdőzők, amikor meglátták a hatalmas háromszögletű úszonyt, riadtan menekültek ki a partra.
3: Éhes vagyok!
0: Horkantotta a cápa, s akkor átfújt mérgében, hogy hiszen kirepült a fogai közül.
1: No, pajtikám, megint találkoztunk!
0: Szólalt meg közvetlenül a háta mögött egy ismerős hang. A delfin volt. Orrára kapta a guruló madarat, s mókázva, fejét magasan kiemelve a vízből, a part felé kezdett vele úszni.
3: Megállj! Rivalt rá a cápa. Az a kis tollas az enyém!
1: Az a kis tollas csak saját magáé, különben is a barátom. Jobban teszed, ha békén hagyod, s keresel magadnak más ennivalót.
0: A cápa, mint annyiszor, megint szörnyen elszomorodott.
3: Én csak játszani akartam vele. Tőlem mindenki fél. Ő lett volna az egyetlen barátom.
7: Milyen magányos a világ,
0: gondolta hiszen. Majd hangosan így szólt.
7: Cápa, te egy aranyos, kedves állat vagy, és köszönöm, hogy felkínáltad a barátságodat. De tudod, ha éhes vagy, nem tudsz parancsolni magadnak. S képzeld, ha egyszer falánkságodnak engedve megennéd a te kis barátodat, Tudom, utána bánatodban megszakadna a szíved.
0: A cápa belátta, hogy igaza van a gömböcnek.

0: a delfin.
1: Igen, hiszen jó lelkű ő, csak kiközösítik a tenger állatai. Nem tudja, milyen érzés a szeretet. S ha nem tudod szeretetedet átadni másoknak, olyan sok gyűlik össze benned, hogy már csak rombolni tudsz vele. De áruld el nekem, te nem félsz a cápától?
0: A delfinek nem félnek. A cápa azért fél tőlünk, mert mi mindig derűsek, vidámak, jók vagyunk.
1: Hát itt vagy!
0: Rikkantotta el magát hirtelen, hiszen s felemelkedett a delfin orráról a levegőbe. Kitaláltad? Az égen megszólalt a pacsirta.
2: Éj boldogul, hiszen!
0: Búcsúzott el tőle a delfin, s mielőtt a madár megköszönhette volna, hogy megmentette a cápától, lemerült a mélybe. Hiszen és a pacsirta nem sokára elérték a tengerszoros másik partját. Gyönyörű zöld táj terült el alattuk.
1: Kérlek, hagyd abba a kornyikálást, szeretnék leszállni és körülnézni ezen a gyönyörű vidéken!
0: Csippantotta a gombóc a pacsirtának. A pacsirta, köztünk szólva, nem is azon sértődött meg, hogy csodálatosan szárnyaló énekét kornyikálásnak minősítette a gombóc. Sokkal inkább bosszantotta, hogy hiszen úgy rendelkezett vele, mintha ő taxi volna, egy kockás légi taxi. Nem esett tehát nehezére megszabadulni a barátjától. Csőrét összezárta, s hihetetlen fürgén eltűnt a felhőben. Hiszen pedig egy fa tetején kötött ki.
3: Jé, egy szürke narancs piros csíkkal! Hű de gusztustalan!
0: Mondta valaki közvetlenül a füle mellett. Odafordult. Egy kikent, kifent, kék, sárga, zöld, lila, piros minden színű madara pillantott meg az ág végén hintázott kevélyen.
1: No, hiszen...
0: A guruló madár persze rögtön felismerte a papagájt, és elhatározta, hogy megleckészteti.
1: – Hé, szarka, mit loptál ma?
0: – kérdezte a papagájtól.
2: – Nincs neked szemed?
0: – mérgelődött a kényes madár.
2: – Nem látod, hogy én egy gyönyörű papagáj vagyok?
1: – Nem látom, de mondhatom, nagyon különleges papagáj lehetsz, mert éppen úgy nézel ki, mint a szarka, és a hangod is.
2: Milyen fűsértően cserreksz, barátocskám!
0: Szegény papagáj igazán nem tudott hová lenni kétségbeesésében, majd hirtelen támadt ötlettel a tenger fölé repült, s megnézte magát a vízben.
2: Te buta tollas narancs! Kiabált. Látom a szép szivárványos tollamat! Papagáj vagyok a javából!
1: Nem papagáj vagy, hanem ostoba! Mivel nem tudod, hogy a szemed is beteg, hajlandó vagy azt elhinni, amit látsz.
0: A papagáj elbizonytalanodott kissé.
2: Elromlott volna a szemem?
1: Egészen biztosan.
2: De én látlak téged, jól látlak, szürke vagy, gömbölyű, és van egy piros tollad.
1: Látod, látod, itt van az egyik legfontosabb bizonyíték, hiszen én ezer színben pompázó paradicsommadár vagyok.
2: Te!
0: Kiabált a papagáj.
1: Ha jó lenne a szemed, látnád a színeimet, gyönyörű alakomat, hosszú farktollamat.
0: A papagájban győzött a hiúság, megköszörülte a torkát.
2: Csak vicceltem. Te meg nem érted a tréfát. Rögtön láttam, amikor ide repültél a narancsfára, hogy a legszebb paradicsommadár vagy, akit valaha láttam.
0: Hiszen elégedett volt.
1: Akkor most mutasd be a többieknek!
0: A fűben hosszú, kockás, inges kígyó tekergőzött, éppen egy pockot bűvölt a tekintetével.
2: Kígyó, nézd meg a barátomat!
0: Szólította meg a papagáj.
2: Ő a paradicsom madár!
0: A kígyó egy percre fölemelkedett, úgy bámult a hiszent. Ez elég volt a pocoknak ahhoz, hogy gyorsan kereket oldjon.
2: Balancjuk bal, balancél fú!
0: Mérgelődött a kígyó.
2: Elvette az eszedet a hűség. Még hogy ez paradicsom madár.
0: Azzal gyorsan tovább tekergőzött, újabb pockot keresni.
2: Hé, üregi nyúl!
0: Rikoltott az újabb járókelőre a piperkőc papagáj.
2: Ismerkedj meg a barátommal, a paradicsom madárral!

0: hol van?
1: Nyusszogta, de inkább nyufogta a nyúl, akinek egyik nagy metszőfogát épp az előbb verte ki a szomszédja, amikor hajba kaptak a káposztatorzsán.
0: Hol van, hol van? Nem látsz a szemettől? Itt mellettem!
1: A nyúl nem értette.
0: Azt hiszem, te viccelsz velem, hiszen ez nem pafodicom madár, hanem egy szürke, egyszerű narancs.
1: Kacagott fölényeskedve a papagáj.
0: Neked rossz a szemed! Rossz a te szemed? Te szemtelen pimasz szavalgó! Majd adok én neked szemüveget arra zikító két szemedre!
1: Azzal a megdühödött nyúl kapta a maradék káposzta torzsát, s úgy vágta hozzá az álmélkodó papagájhoz, hogy az nagyot nyögött, s egy percre meg is szédült az ág végében. Időközben híre ment, milyen badarságokat hord össze a narancsfán a papagáj. Futottak is az állatok minden irányból a narancsfához.
0: – Mit bámultok?
1: – ripakodott rájuk a papagáj.
0: – Nem láttatok még paradicsommadarat?
2: – Hol van, hol van, hol, hol van, hol, hol, hol van, hol van?
1: – kérdezték kórusban az állatok.
0: – Itt van, sok vaksi buta állat, itt mellettem!
1: Az állatok zavarodottan áldogáltak. Nem kétséges, aki egy szürke, tollas gombócra azt mondja, hogy paradicsommadár, az nem normális. Súgtak, búgtak. Egyszerre a papagáj mellett termett két margos macska, igazi vadmacska, akik az állatkórház mentőápolói voltak. Nem sokat teketóriáztak a hőzöngő papagájjal, két oldalról megragadták, s vonszolták a kórház elmeosztályára.
3: Várjatok!
1: Szólalt meg hirtelen az eddig csöndben gubbasztó guruló madár.
3: Ne vigyétek el a papagájt! Nem beteg ő, csak mérhetetlenül öntelt, s mivel öntelt, így buta is! Ti olyannak láttok engem, amilyen vagyok, mert jó a szívetek, hiszen tudjátok, nem elég a szemünkkel látni, látnunk kell a szívünkkel is. A papagájnak pedig tudnia kellett volna. Az igazi szépség a ruha, a bunda, a tollazat alatt lakik, de az csak az láthatja, aki a szívével képes meglátni azt. Ezért a papagáj sem nem bűnös, sem nem őrült. De a lecke talán nem volt haszontalan, melyet tőlem kapott.
1: A papagáj egy darabig duzzogott, végül odafordult a guruló madárhoz.
0: Ne haragudj, hiszen, hogy megbántottalak.
3: Te se haragudj,
1: mosolygott a guruló madár,
3: hogy ilyen szigorú tréfát űztem veled.
1: És megbékültek.

0: Zalán Tibor, hiszen a guruló madár. A második rész hangzott el. Elmesélte Kálid Artúr. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebegi lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vírasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, hatirán vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdoboz már a véget ért, szerkesztette Varga Andrea. Jó éjszakát, gyerekek!
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Vasárnapig jelenthetik be a tavaszi fagykárt a gazdálkodók, közölte az Agrárminisztérium szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelentést tenni, ha az agromet.hu időjárási adatai nem támasztják alá egyértelműen a károsodást. A Hungaromet közölte, folyamatban van a minimum hőmérsékleti adatok felülvizsgálata, mivel a korábbi módszerek egyes térségekben nem voltak kellően pontosak. Az új számításoknál a helyi domborzati viszonyokat is figyelembe veszik. A minisztérium arra kéri a gazdákat, hogy a tavaszi fagykárt a Magyar Államkincstár felületén jelentsék be. Pénzügyi okokra hivatkozva fokozatosan bezárja a FIS.hu online kereskedési platformját az OTP csoport. A közlemény szerint a piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra, és ezzel elmaradt a várt növekedés. 30 éves jubileumát ünnepli a Babesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológia kara, írja a Magyar Kurír. Az évforduló alkalmából szabadtéri kiállítás nyílt Kolozsváron, amely a római katolikus pap és teológus képzés erdélyi történetét mutatja be a középkortól napjainkig. A tárlaton 43 jelvű pannó idézi fel az intézmények, tanárok és diákok szerepét az erdélyi szellemi élet formálásában. A kiállítás bemutatja azt is, hogy Kolozsváron már több mint 200 éve működött felsőfokú oktatás a jezsuita kollégiumban. A szabadtéri tárlat június 8-áig látogatható a főtér közelében. Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban, ahol az ilyenkor szokásosnál 10-15 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérhetnek, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat. A tájékoztatás szerint a következő napokban az átlagos maximumok 34 fok fölé emelkednek, és trópusi éjszakák várhatók, amikor sok helyen 20 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jelenség legalább a jövő hét közepéig eltarthat. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek. Tűzütött ki szerdán London jó részt zsidók lakta Golders Green negyedének legnagyobb kóser élelmiszer áruházában, közölték a hatóságok. A lángok a Kosher Kingdom nevű szupermarket raktárában csaptak fel. A sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A helyszínre 15 tűzoltóautóval és több mint 100 tűzoltóval vonultak ki, a környező utcákat lezárták és több közeli épületet kiürítettek. Személyi sérülés nem történt. A londoni rendőrség szóvivője hangsúlyozta, hogy egyelőre túl korai lenne a tűz okairól nyilatkozni. Az észak-londoni Golders Green, ahol hozzávetőleg 55 ezer zsidó él, az utóbbi hetekben számos antiszemita támadás helyszíne volt. A hazánk időjárásáról. Az áporok, zivatarok lecsengenek, az éjszaka második felében derült száraz idő várható, megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul éjszaka. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Húszóra négy perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. 2002-ben, május 26-án hunyt el Orbán Ottó. Nem csak költőként, hanem eszéíróként, műfordítóként is emlékezhetünk rá. Csodagyerekként indult, majd poéta doktusz lett, aki sokféle hagyományt épített együvé, az újholdas tárgyasságtól a látomásos mitikusságon át az amerikai beat költészetig. Hagyomány és újítás határmesdjéjén áll egész pályáján, s ez jellemző szemléletére, irodalom felfogására, poétikájára is. Kénytelenségből is otthonosan érzi magát, a kevertségben, amely az egész 20. század sajátossága. Történelem szemlélete egyre komorabbá vált, a fejlődés helyett a körforgást tételezi, lírája az örök értelmetlenséget és az újrakezdés örök varázsát szikráztatja össze. Ádám lelkesültsége és Lucifer iróniája egyszerre az övé. Olvashatjuk a 12. osztályos internetes tankönyvben Orbán Ottóról. A mai napra Orbán Ottónak az Arany Jánoshoz írt versét hoztam önöknek, amelyben mindaz szerepel, ami ebben az összefoglalóban elhangzott. Orbán Ottó Arany Jánoshoz. Ég a sugaraktól sebb helyes föld arca, elült az avantgárd zajos kofa harca. Század vég, gondolja az értelmiségi, bár a szép remények nótája a régi. Mi hát a költészet? Mesterek közt mester, zúgó csillagok közt a lassan a testtel. Mire illik rá még ugyanúgy a mérték, ahogy azt a régi mesterek kimérték? Hogyha egyszer nincs is, vagy nem úgy van Isten, hogy emberi mérték szerint is segítsen. Vagy épp ez a versben rejtőzködő lényeg, amivel nem bírnak sem érvek, sem tények, mert mindent magához hasonlónak képzel, hámozom bár híg űrt távcsővel és ésszel. Az a sejtjeinkbe örökített program, mely a váltólázas gyönyörben is ott van, és ott minden percben, ott a szenvedésben, abban, hogy nem hajtom meg neki a térdem, s hogyha meg is hajtom ellenkezve végül, valami belőlem még akkor se békül. Ez a buzgó téboly, ez az oktalan dac, megfontolt nagymester, te is csak ráhallgatsz. Mert hiába minden bukás, gomba felhő, minden kérdésével egy választ is fellő, s amíg mi vergődünk, kell, hogy legyen ő is, és hinnünk kell benne, hisz bennünk csak ő hisz. A remény furfangja, nincs is olyan nagy vész, és üres markunkban csillog az aranypénz. Orbán Ottó Arany Jánoshoz című verse egyszerre tisztelgés a magyar költészet egyik legnagyobb alakja előtt, ugyanakkor önvizsgáló, filozófikus számvetés a modern ember léthelyzetéről. A vers középpontjában az a kérdés áll, hogy van-e még helye a költészetnek, van-e még helye a hitnek, az emberi reménynek egy olyan világban, amely elvesztette korábbi bizonyosságait. A megszólított Arany János nem csak történelmi személy, hanem a klasszikus rendnek, a mértéknek, az erkölcsi tartásnak a jelképe is. A vers első soraiban egy kiábrándult, válságos világképe rajzolódik ki, ahogyan olvassuk, ég a sugaraktól sebb helyes föld arca. Ez egyben rájátszás Arany János toldiának első sorára, ég a napmelegtől a kopárszik sarja. Itt a sugaraktól ég a sebb helyes föld arca. A modern kor pusztító, zaklatott világa ez. A folytatásban az avantgard zajos kofa harca ironikusan utal a 20. század művészeti irányzatára, amely sokszor szakított a hagyományos formákkal és az értékekkel. A lírai én tehát egy olyan korban él, ahol a szép remények nótája már elhasználtnak, idejét múltnak tűnik. Ez a századvégi hangulat egyszerre fáradt és bizonytalan. A lírai én tehát ebben az állapotban, egy ilyen világban, helyzetben fordul Arany Jánoshoz, akit mesterek közt mesternek nevez. A megszólítás tiszteletet fejez ki, ugyanakkor az is kérdés, hogy hogyan lehet ma verset írni, illetve mire jó még a költészet, hogyan őrizhető meg a klasszikus forma, a mérték, amikor megrendült az egész világ rendje. A régi mesterek világa mögött ott állt még egy biztos erkölcsi és vallási háttér, ahogyan a versben olvassuk, a modern ember azonban már kételkedik. Ha egyszer nincs is, vagy nem úgy van Isten, nem egyszerűen az ateizmusról beszél itt a vers, hanem a hit megingásáról, az isteni rend bizonytalanná válásáról, arról, ahogy megkérdőjelezi az ember Istennek a világalkotó, teremtő erejét és a világban érvényesülő isteni rendet. A vers azonban nem áll meg a kételynél. A lírai én szerint van valami az emberben, ami túlmutat az érveken és a tényeken. A vers tanúsága szerint a költészet éppen ezt a titokzatos, megmagyarázhatatlan emberi töbletet próbálja megragadni. A lírai én úgy fogalmaz, hogy ez a sejtjeinkbe örökített program. Vagyis, mintha arról beszélne, hogy az ember mélyén eleve ott él a vágy, a hitre, az értelemre, a reményre. És ez akkor is működik, hogyha tudatosan ellenáll mindennek az ember. Abban, hogy nem hajtom meg neki a térdem, olvassuk a versben, éppen ez az élmény, ez az érzés fejeződik ki. A modern ember lázad, kételkedik, de képtelen teljesen megszabadulni a transzcendens igényétől. A versben talán éppen ez a legérdekesebb vonás, hogy a líraién vállalja ezt az önellentmondást. Egyszerre tagad és vágyik, lázad, de ugyanakkor hinni akar, és ez az oktalan dac és buzgó téboly, minthogyha az egész emberi lét alapélménye lenne. Orbán Ottó világában a józan, megfontolt nagymester, azaz Arany János is erre hallgatott. A költészet és az emberi lélek mélyebb igazságára. A vers zárlatában a 20. század borzalmai ellenére azt olvassuk, hogy bukás, gombafelhő, ugyanakkor az ember mégsem tud teljesen lemondani a reményről. Arról a reményről, ami a vers szerint is furfangos, mert akkor is tovább él, amikor minden ok elveszni látszik. Az utolsó sor paradox képe, és üres markunkban csillog az aranypénz, egyszerre idézi meg Arany János nevét, és a remény illuzórikus, mégis valóságos erejét. Az aranypénz, mint játék, kifejezi Arany Jánosnak a nagyságát, az értékét, hogy mégiscsak van valami az üres markunkban. Nincs bizonyosságunk, de a hit, a költészet, az emberi méltóság lehetősége mégiscsak ott csillog, nem bizonyosságként, hanem talán lehetőségként a markunkban. Orbán Ottónak a verse tehát egyszerre modern, ugyanakkor hagyományőrző költemény, nem ad biztos válaszokat, de azt mutatja meg, hogy a kétely ellenére az emberben mégiscsak ott él, továbbra is, a rend, a hit és a remény megtartó ereje utáni vágyakozás. Arany János alakja ebben a versben éppen annak a bizonyítéka, hogy a költészet képes túlélni a történelem válságait, mert az ember legmélyebb kérdéseiből születik. Köszönöm, hogy meghallgattak, További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Mosonyi Mihály 5. F-moll vonós négyesének első és második tétele hangzott el. Előadta a Festetics vonós négyes.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1904. május 27-én született Svéd Sándor operaénekes. Összeállításunkban Mozart, Rossini, Verdi, Gounod és Wagner áriákat énekel a művész.
3: Orban az észel, senki se számol, kedvez a mámor, kedvez a tánc. Jöjjön a lányok, apre a nagyja, rab legyen ajka, csókom a lánc. Rab legyen ajka, csókom a lánc, csókom a lánc, csókom a lánc. El is a rendben.

Vögel tánca majd zavarosban, boldog lottan jó lász, a jó lász, a jó lász. Itt sok a kislány, tegyen a listám, reggelig új nép jön bele száz. Tegyen a listám, reggelig új nép jön bele száz. Jöjjön a lányom, abba legyen anyka, abba legyen anyka, csókom a lánc. Itt sok a kislány, tegyen a listám, reggelig új nép jön bele száz.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Országos programot indít Adminisztráció könnyebben címmel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére. A közlemény szerint a kezdeményezés gyakorlati segítséget nyújt a mikro, kis és középvállalkozásoknak a bürokrácia és a digitális ügyintézés egyszerűsítésében. A program részeként mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat, dokumentumsablonokat, valamint online előadásokat és személyes tanácsolásokat kínálnak a cégeknek. A részletekről a kamara honlapján lehet tájékozódni. Az internetes hírfogyasztás napjainkban egyre inkább a közösségi platformokra terelődik, ami a szerkesztőségek honlapjainak elérését és reklámbevételét veszélyezteti. Olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly készült internet használói felmérésében, amely részleteit szerdán közölték az MTI-vel. A felmérés alapján 2025. novemberében a 16 éves vagy idősebb magyar internethasználók 17%-a nyilatkozott úgy, hogy a megelőző 12 hónapban közvetlenül támogatott valamilyen online tartalomszolgáltatót, ez körülbelül 1,2 millió fős fizető tábort jelent. Hősképző programmal várja nyáron a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat, közölték szerdán. A résztvevők ingyenes képzéseken sajátíthatják el az újraélesztés alapjait, a foglalkozásokat minden hónap első hétfőjén tartják az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásain. A 2018-ban indult programot a nyári szünetben pályaorientációs elemekkel is kiegészítik, elsősorban középiskolások és egyetemisták számára. A részletekről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni. A nagyváradi premontrei rendház kiürítésére tett erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat emberei hajnalban, titokban falat áttörve hatoltak be egy történelmi egyház intézményének épületébe, írta az RMDSZ elnöke szerdán Facebook oldalán. Kelemen Hunor, a Fejes Rudolf Anselm premontrei apát szerda reggeli kilakoltatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, az RMDSZ továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ügyben, de a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van. Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban, ahol az ilyenkor szokásosnál átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérhetnek, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat szerdán. A tájékoztatás szerint a következő napokban az átlagos maximumok 34 fok fölé emelkednek, és trópusi éjszakák várhatók, amikor sok helyen 20 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jelenség legalább a jövő hét közepéig eltarthat. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, hogy mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek, de hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium.

Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 32-től a 45. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerbes kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándékok gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevője az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell, amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak, folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szentatya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumok ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én, a szerdai általános audiencia végén, az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig. Megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovasrajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

Tommaso Albinoni C-dur oboa versenyének harmadik tétele hangzott el. Előadta Lencsés Lajos és a budapesti vonósok.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Guillaume Nándor, virágos katona. Második rész.

Stefan Krebs sohasem szerette a magyarokat. És ott, a Zöld utca mellett végképp elege lett belőlük. A Zöld utca és a folyó között az olyan ágról szakadt szegények húzódtak meg, akiknek egy rakás gyereken kívül semmiük sem volt. Izgága, lobbanékony emberek. Stefan őrültnek tartotta őket. Egyszer úgy adódott, hogy szemtanúja lett egy verekedésnek is, az újvári kocsma előtt. Tulajdonképpen vacak kis verekedés volt. A Kis János kocsmájában, a Becsei úton, ahol a Zöld utcaiak a tukiakkal szoktak verekedni, minden héten láthatott volna különbeket is, de őt ez is hihetetlenül feldúlta. Egy hideg téli délutánon történt. Stefán a malom előtt tisztogatta a havat. Az utcán nem járt senki. Az újvári kocsmában is csak két vendég volt, Csorba János és az a nagy, málészájú Ubonyi Jóska. Stefán jól látta őket, mert a sötét kocsmában télen már délután lámpán gyújtottak. Később észrevette, hogy még sincs egyedül az utcán. A kocsmával szemben, a másik oldalon a falhoz lapulva is állt valaki, és mozdulatlanul figyelt. Még a havat lapátolta, amikor Ubonyi Jóska kijött az utcára, és elindult hazafelé. Át akart vágni a havas úton, de akkor elébe ment az addig mozdulatlanul figyelő ember. Stefán most már felismerte, Dusan Mandić volt. És most már azt is tudta, hogy verekedés lesz. A Mandićok a szerb részen, a Kátyban laktak, sokan voltak testvérek és valamennyien félelmetes verekedők. Bizonyára valami elszámolni valójuk volt Ubonyi Jóskával, mert Dusan Mandić elébe állt, és szó nélkül az arcába vágott. Az a nagy, málészájú Ubonyi meg csak bámult, és még a kezét sem mozdította. Dusan Mandić még kétszer az arcába vágott, Ubonyi Jóska felbukott, aztán feltápászkodott, amaz meg újból leütötte. Többször egymás után leterítette. Ubonyi Jóskának már csupa vér volt az arca, de azért mindig feltápászkodott. Úgy látszott, sohasem lesz vége. Stefánnak összeszorult a gyomra, nem bírta nézni tovább, elindult, hogy szétválassza őket. A kocsma előtt azonban beleütközött Gion Mártonba, a halászba, aki részeg volt, bizonyára nem régen itta el a reggel kifogott halakárát. Gion Márton a legjámborabb volt a Gionok között. Csendes kis fekete ember, aki még csak nem is káromkodott, ha pedig berúgott, tántorogva zsoltárokat, templomi énekeket énekelt. Ilyen jámbor emberek is voltak még szép számmal az Zöld utcában, meg olyan esetlenek is, mint Ubonyi Jóska. Ezeket biztos még gyerekkorukban szelídre verték erősebb testvéreik vagy a szomszéd gyerekek. Gion Márton most is tántorgott és zsoltárokat énekelt, recsegett rajta a jeges ruha, észre sem vette, hogy mi történik, csak akkor nézett körül, amikor Stefánba ütközött. Szét kell őket választani, mondta Stefán idegesen. Gyorsan, válasszuk szét őket! Ubonyi Jóska akkor már ki tudja hányadszor tápászkodott fel a hóból, de még az arcát sem törölte meg a vértől. Adja ide a lapátot, mondta nehezen forgó nyelvvel Gion Márton. Kivette Stefán kezéből a hólapátot, és tántorogva a verekedők felé indult. Amikor Dusan Mandić háta mögé ért, hangosan megköszörült a torkát. Dusan Mandić hátrafordult, és akkor Gion Márton a hólapáttal teljes erőből halántékon vágta. Dusan Mandić felordított, a fejéhez kapott, és hanyatt esett a hóban. Most megtaposhatod, mondta Gion Márton Ubonyi Jóskának. És Ubonyi Jóska megtaposta. Nagy, nehéz facipőivel előbb a hasára lépett Manditnak, aztán a nyakára és a fejére is. Ekkor már Csorba János is kifutott a kocsmából, és Stefán öklendezve elmagyarázta neki, hogy mi történt. Kérte, hogy csináljanak valamit, ne engedjék, hogy megöljék ezt az embert. Csigavér, mondta vigyorogva Csorba János, és lassan bement a kocsma melletti házba.
Ubonyi Jóska addig taposta Manditjot, amíg az mozgott. Aztán lelépett róla, megtörölte az arcát, és hazaindult. Gion Márton visszajött a kocsma elé. A lapátot átadta Stefánnak, nekidőlt a falnak, és énekelni kezdett. A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek, nyugodalmat lelkemnek. Halkan, áhítattal énekelt. Az arcát az ég felé fordította, és mereven bámulta a szürke felhőket. Stefán egy ideig megkövülten állt, aztán odarohant a hóban heverő emberhez. Dusan Mandic mozdulatlanul feküdt, a feje körül véres volt a hó. Stefán lehajolt hozzá, de akkor Csorba János rákiáltott, hogy ne bántsa. Most jött vissza. Vasvilla volt a kezében, ezért ment be a kocsma melletti házba. Meghalt, mondta Stefán. Nem halt meg, mondta Csorba János. Túlélt ez már külön taposást is. El kellene vinni innen. Majd elviszik, mondta Csorba János. Maga ne avatkozzon semmibe. De... Csorba János Stefán mellének szegezte a vasvillát, és ráförmett. Menjen innen! Nincs itt magára semmi szükség! Stefán ilyetten hátrahőkült, aztán elindult a malom felé. De nem tudott hazamenni. Megállt és várta, hogy mi történik még a kocsmánál. Csorba János odament a zsoltározó Gion Márton mellé, és a vasvillára támaszkodva hallgatta a részek gajdolását. Vagy 10 percig semmi sem történt. Utána megjelentek a Manditjok. 5 voltak. A hóban fekvő testvérükhöz futottak, közrefogták, dörzsölték a mellét meg a nyakát, és Stefán csak hamar látta, hogy Dusan Mandit tényleg nem halt meg. Felült, körülnézett, magyarázott valamit a testvéreinek, aztán a része Gion Mártonra mutatott, aki talán nem is látta őket, alig hanem megfeledkezett már az egész verekedésről. A Manditjok közül 3 elindultak a kocsma felé. Gion Márton zavartalanul gajdolta a zsoltárokat, Csorba János meg ott állt mellett és vigyorgott. Nem fenyegetően vagy idegesen, hanem kimondottan jókedvűen vigyorgott. Amikor 3 testvér a közelükbe ért, Csorba János felemelt a vasvillát, vigyorgott, mintha biztatná őket, és azt mondta. Leszúrom azt, aki hozzányúl a sógoromhoz. Hasba szúrom a villával úgy, hogy mind a 4 hegye a hátán jön ki. Azok 3 megálltak, egymásra néztek, és akkor az egyik megkérdezte. Ubonyi hol van? Elment, mondta Csorba János egyszerre dühösen. Annak is éppen most kellett elmennie. Majd megtaláljuk, mondták azok 3. Aztán sarkon fordultak, intettek a többieknek, és elmentek kágy felé. Stefán nézte a csalódott Csorba Jánost, és borsódzott a háta. Tudta, hogy komolyan fenyegetőzött. Valóban képes lett volna embert ölni. Csorba János tüdőbajos volt, és ő még annyira sem vette komolyan az életet, mint a többiek ott a Zöld utcában. Stefán attól kezdve folyton valami szörnyűséget várt. Talán azt, hogy borzalmas tömegverekedés lesz a Zöld utca és Kágy között. Különösen, amikor egy héttel később Ubonyi Jóskát félholtra verve találták meg a főutcán. De nem történt semmi. Elmúlt az a tél is. A Zöld utca megint valóban zöld lett. A házak előtt kinőtt a fű és a papsajt. Az emberek vidáman pilinckéztek, és Stefán még mindig a véres tömegverekedést várta. Nagyon rosszul érezte magát, és egyre inkább elege lett a magyarokból. Mert valamennyien hasonlítottak Csorba Jánosra egy kicsit. Mintha valamennyien tüdőbajosok lettek volna, akiknek nem érdemes komolyan venni az életet. És időnként megőrültek még az olyanok is,
mint a Jámbor Gion Márton, vagy a Málé szájú Ubonyi Jóska.

Krebs családból egyedül Rézi találta fel magát nagyon gyorsan. Ő bizonyára még élvezte is a Zöld utcát. Már első nap, amikor a juhász féle szélmalomba költöztek, megismerkedett és összeverekedett a kopaszra nyírt Zöld utcai fiúkkal, és utána mindjárt össze is barátkozott velük. Már az első nap reggelén. Amíg szüleik az új lakásban rendezkedtek, Rézi és Kati a malom előtt bámészkodott. Hamarosan nagy csapat kopasz fejű fiú vette őket körül, először csak szótlanul vizsgálgatták őket, aztán az egyik azt mondta: minden sváb papucsba jár. A sváb embernek nincs bajusza, mondta a másik. Nem bajusz, hanem pajusz, mondta röhögve a harmadik. Ti is nyavajás svábok vagytok, mondta a negyedik. Rézi akkor nekiugrott a legközelebb állónak, és feldöntötte. Most is úgy érezte magát, mint amikor valamilyen munkába kezdett. Kivörösödött az arca, zúgott a feje, megjelentek a fekete pontok, most már nem állhatott meg. Nekiugrott a következőnek is. Kati sikoltozva elszaladt. A fiúk nevettek, megpróbálták lefogni Rézit, de ő karmolt és rúgott, egyre dühösebben csapkodott maga körül. Végül a fiúk megunták, valamelyik orrba vágta, aztán a hajánál fogva a falhoz szorították, és el sem engedték addig, amíg meg nem nyugodott. Akkor távolabb húzódtak tőle, és hangosan tanakodtak valami. Rézi nyugodtan bemehetett volna a malomba, de ő nem mozdult. Ott maradt a fal mellett, vérző arcát törölgette, és várta, hogy mit fognak csinálni a fiúk. Amikor befejezték a tanakodást, odajött hozzá Margit Andris, és azt mondta: ilyen hosszú hajjal nem lehet verekedni. Azzal egészen Rézi arcához dugta kopaszra nyírt fejét. A Zöld utcai gyerekek kora tavasztól késő őszig kopaszra nyírt fejjel jártak. Kopaszra a szülők vagy az idősebb testvéreik is meg tudták nyírni a fiúkat, így nem kellett a borbélynak fizetni, és könnyebb volt tisztán tartani őket. Meg nem is tudsz verekedni, mondta Margit Andris, miután megmutatta a fejét. Rézi már arra gondolt, hogy nekiugrik Margit Andrisnak, de akkor az azt mondta: akarod, hogy megtanítsunk? Akarom, mondta Rézi. Ettől kezdve már otthon érezte magát a Zöld utcában. A fiúk nyomban hozzá is fogtak a tanításhoz. Megmagyarázták neki, hogy a lögdösődés meg a karmolás nem ér semmit. Mindjárt ütni kell, mégpedig ököllel és mindjárt orrba. Ez fáj a legjobban. Meg aztán, akit orrba vágnak, annak könnybe lábad a szeme, néhány pillanatig nem lát rendesen, és ez idő alatt gáncsot lehet neki vetni. Vagy ha az ellenfele sokkal erősebb, fel lehet kapni egy tégladarabot vagy keményebb göröngyöt, és azzal fejbe lehet vágni. Aztán megtaposni. Rézi gyorsan tanult. Kimondottan tehetsége volt a verekedéshez. A fiúk egyre jobban becsülték, és ő volt az egyetlen lány, akit maguk közé fogadtak. Hamarosan teljesen elvadult. Napközben alig látták a malomban. Gyümölcsöt ment lopni a fiúkkal a közeli tanyákra. Foglyokat hajkurászott a kukoricaföldeken, rabló pandúrt játszott a falu szélén, ahol a rövid időre megterepedett vándor cigányok lyukakat fúrtak a domboldalba. És csak hamar nem akart lány lenni. Stefán és Katarina cséplés után rengeteget dolgoztak a malomban. Nem értek rá a gyerekekkel foglalkozni, és csak akkor kaptak észbe, amikor Rézi követelte, hogy nyírják le a fejét kopaszra. Stefán szigorú apa volt. Megpofozta Rézit, és eltiltotta a csavargástól, bár ő maga is tudta, hogy ennek nem sok eredménye lesz. Csak abban bízott, hogy őszre, ha majd iskolába adja, minden rendbe jön. Rézi többet nem említette, hogy nem akar lány lenni. Ellenben ősszel kijelentette, hogy nem akar német lenni. Előző évben, amikor az első osztályt járta a Prodanov malomból, eszébe sem jutott ilyesmi. A főutcán még nem voltak barátai.
Most azonban, mivel a fiúk valamennyien magyar iskolába jártak, Rézi sem akart különbözni tőlük. Nem akart a német iskolába járni, ahol kevés volt a gyerek, a tanító meg sánta volt, és emiatt a fiúk még gúnyolták is. Stefán szörnyen feldühödött. Sokkal jobban megverte, mint amikor a haját akarta levágatni, és megparancsolta neki, hogy ezentúl csak német gyerekekkel barátkozzon. A zöld utcai gyerekeket elzavarta a malom közeléből. Csak hogy arrafelé nem voltak német gyerekek. Legfeljebb az iskolában barátkozhatott volna velük, de mivel azok egészen mások voltak, mint a zöld utcaiak, Rézi nem tudta megkedvelni őket. Meg aztán a zöld utcai fiúk továbbra is megvárták, távolabb a malomtól és Stefántól. Együtt mentek vele a német iskoláig, és továbbra is gúnyolták. Rézi, amikor látta, hogy kénytelen németnek maradni, összeverekedett a gúnyolódó fiúkkal, és megmutatta, hogy milyen sokat tanult tőlük. Persze elverték, hetekig tele volt kék-zöld foltokkal, végül aztán belenyugodtak a helyzetbe. A fiúk nem csúfolódtak tovább, ő meg kelletlenül eljárt a német iskolába. Aztán megint nyár lett, és megint nyár, és újabb nyár, újabb csavargásokkal és verekedésekkel, és Rézi megtanult pilinckézni is, ehhez is volt tehetsége, meg nevetni még olyankor is, ha nem jutott munka földeken, vagy ha állt a malom vitorlája.

Az iskolát is kijárta. Kevés német volt Szent Tamáson, csak 4 osztályos iskolát tudtak fenntartani, ezt Rézi végigjárta a Juhász János szélmalmából. Utána gyorsan el is költöztek onnan, mert Stefán már szinte búskomorrá vált. Nagyon egyedül volt abban a szélmalomban. 3 év alatt senkivel sem tudott igazán összebarátkozni. A Zöld utcai magyarokat nem szerette, a szerbek ide nem jártak őrletni, német család meg csak egy volt a közelben, a téglagyáros Hauserék. Ők viszont gazdagok voltak, eléggé hányavetően és komolytalanul viselkedtek, mintha a pénz és a Zöld utca elrontotta volna őket. És Stefán már akkor is megjósolta, hogy Jakob Hauser tönkre fog menni, és hamarosan már csak a régi téglák maradnak utána, amelyekbe belenyomatta nevének kezdőbetűit. Még Juhász Jánossal, a mézes beszédű nazarénussal voltak meg a legjobban. Egy házban laktak, és szépen megfértek egymással. Csak hogy az új hitű meg lopott Stefántól. Stefán elzárta ugyan a maga liszt részét egy kis kamrába, de Juhász Jánosnak is volt kulcsa az ajtóhoz, bár ő ezt titkolta, és apránként lopkodta a lisztet, nehogy feltűnő legyen. Stefán mégis észrevette. Egy éjjel meg is leste a nazarénust, amikor az kinyitotta a kamra ajtót, de nem szólt neki egészen addig, amíg meg nem egyezett Janik Józseffel és Sütő Lajossal, hogy átveszi a szélmalmukat. Akkor ismét kivárta, hogy Juhász János kinyissa a kamra ajtót. Oda ment hozzá, és megmondta neki, már régóta tudja, hogy mit csinál, és hogy a nazarénus egy becstelen tolvaj. 3 év után, talán azon az éjszakán aludt Stefán először elégedettem. Még másnap is nagyon elégedett volt. Katarina már kezdett csomagolni, ő meg átment az újvári kocsmába. Ritkán járt a kocsmába, olyankor sem ült le, inkább hazavitte az italt, és otthon itta meg. Most azonban asztalhoz ült, és odahozatott egy pohár pálinkát. Lassan szopogatta a pálinkát, és mosolyogva nézte a zsíros kalapú Zöld utcaiakat, akiktől végre megszabadult. De a Zöld utcaiak még egyszer utoljára is megkeserítették az életét. Stefánnak az volt a szokása, hogy amikor kiitta a pálinkát, a poharat lefelé fordítva a szája fölé tartotta, az ujjával megveregette az alját, és kirázta az utolsó csepp pálinkát is. Ezt csinálta ott a kocsmában is. A Zöld utcaiak, akik addig nem törődtek vele, most gúnyosan egymásra néztek. Aztán odament hozzá Cibri István, a legágról szakadtabb, a legrongyosabb közülük, és azt mondta, ne nyalja ki azt a poharat. Inkább fizetek még egy pohár pálinkát. És oda kiáltott a kocsmárosnak, még egy pálinkát a sváb Molnárnak. Stefán életében először egy pillanatra sajnálta, hogy ő nem Zöld utcai. Mert akkor most megragadott volna egy széket, és beszakította volna vele a toprongyos Cibri István fejét. Vagy egyszerűen ököllel leterítette volna, hiszen sokkal erősebb volt, mint Cibri István. De nem. Ő nem akart Zöld utcai lenni. Égő arccal felkelt az asztaltól,

A második rész hangzott el. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, a rendező Elekné Román Katalin, a szerkesztő Varga Andrea volt. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Mozza Fiato fúvós együttes felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Országos programot indít Adminisztráció könnyebben címmel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentésére. A közlemény szerint a kezdeményezés gyakorlati segítséget nyújt a mikro, kis és középvállalkozásoknak a bürokrácia és a digitális ügyintézés egyszerűsítésében. A program részeként mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat, dokumentumsablonokat, valamint online előadásokat és személyes tanácsolásokat kínálnak a cégeknek. A részletekről a kamara honlapján lehet tájékozódni. Az internetes hírfogyasztás napjainkban egyre inkább a közösségi platformokra terelődik, ami a szerkesztőségek honlapjainak elérését és reklámbevételét veszélyezteti. Olvasható a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly készült internet használói felmérésében, amely részleteit szerdán közölték az MTI-vel. A felmérés alapján 2025. novemberében a 16 éves vagy idősebb magyar internethasználók 17%-a nyilatkozott úgy, hogy a megelőző 12 hónapban közvetlenül támogatott valamilyen online tartalomszolgáltatót, ez körülbelül 1,2 millió fős fizető tábort jelent. Hősképző programmal várja nyáron a fiatalokat az Országos Mentőszolgálat, közölték szerdán. A résztvevők ingyenes képzéseken sajátíthatják el az újraélesztés alapjait, a foglalkozásokat minden hónap első hétfőjén tartják az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásain. A 2018-ban indult programot a nyári szünetben pályaorientációs elemekkel is kiegészítik, elsősorban középiskolások és egyetemisták számára. A részletekről a mentők.hu/hősképzés+ oldalon lehet tájékozódni. A nagyváradi premontrei rendház kiürítésére tett erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét. Ezen kívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat emberei hajnalban, titokban falat áttörve hatoltak be egy történelmi egyház intézményének épületébe, írta az RMDSZ elnöke szerdán Facebook oldalán. Kelemen Hunor, a Fejes Rudolf Anselm premontrei apát szerda reggeli kilakoltatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, az RMDSZ továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ügyben, de a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van. Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban, ahol az ilyenkor szokásosnál átlagosan 10-15 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mérhetnek, közölte a spanyol meteorológiai szolgálat szerdán. A tájékoztatás szerint a következő napokban az átlagos maximumok 34 fok fölé emelkednek, és trópusi éjszakák várhatók, amikor sok helyen 20 fok alá sem csökken a hőmérséklet. A jelenség legalább a jövő hét közepéig eltarthat. A szakemberek szerint az éghajlatváltozás miatt az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek. Hazánk időjárásáról. Csütörtökön derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő korábbi adását.

0: A Boldog Ceferino Intézet egyik fő küldetése a cigánypasztoráció. Bángi Magyar Anna szakmai vezetővel és Németh Péter szakmai asszisztenssel beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként kérem vázolják a Ceferino Intézet létrejöttét, megalakulását.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2015 óta támogatja a Ceferino Intézetet, akkor jött létre. A fő feladata, hogy egy módszertani lelkiségi háttérintézmény legyen azoknak a lelkipásztoroknak és közösségeknek, akik roma, cigány származású emberek között dolgoznak, illetve hátrányos helyzetű csoportoknak. Nagyon fontos a képzés, a tapasztalatcsere és a párbeszéd támogatása.
0: Foglalkoznak cigánypasztorációval. Konkrétan mit jelent a cigánypasztoráció?
2: Hát az evangélium meghívása az minden néphez szól. Magyarországon a cigányság az egy nagyon fontos társadalmi csoport, de egy olyan társadalmi csoport, aminek megvan a sajátossága, tehát egy külön népszokásokkal rendelkező nép, de már itt élnek velünk nagyon régóta, és nagyon szerves része a magyar társadalomnak. Mégis van egyfajta, történelem során kialakult egyfajta különbség, de mi az egyházban nem a különbségeket, hanem azt nézzük, ami összeköt minket.
0: Említette a különbségeket. Napjainkban mit látnak a társadalom, miként viszonyul a romákhoz?
1: Egyrészt egy nagy értéket, kincset látunk a roma kultúrában és a roma emberek életszeretetében, másrészt pedig nagyon sok öröklött ellenérzés és megkülönböztetés éri őket. És nagyon szeretnénk, hogyha a találkozások egymás megismerése által tényleg az emberi értékekre tudnánk koncentrálni. Egységre való lehetőséget látunk cigány testvérekben, elsősorban az egyházon belül, de ez ennek minden áldásos hatásával a társadalomra.
0: Olvastam egy szociológiai magyarázatot, amelyben az szerepelt, hogy a cigányság társadalmi megítélése Európában és hazánkban is rendkívül összetett. Gondolnak itt például a megítélésüket leginkább a mélyszegénység, a szociális kirekesztettség, valamint az ezekből fakadó előítéletek és sztereotípiák határozzák meg.
2: Így van, hogy nagyon sokszor ez jön ki, hogy kulturálisan, hogy nagyon érdekes a cigányzene, vagy a cigány...
0: De ez már pozitív sztereotípia.
2: Táncok. Igen, ez egy történelmi sajátosság, szóval, hogy vannak olyan történelmi tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy akár európai szinten is a cigányság bizonyos értelemben perifériáján élt a társadalomnak. Most nagyon érdekes volt, voltunk egy nemzetközi konferencián Bolognában, és ott nagyon jól kijött, hogy azok az emberek, akik a romákkal dolgoznak, cigányokkal dolgoznak, hogy milyen sokféle életstílus és életmód, illetve milyen sokféle népességgel dolgoznak. Ez valójában egy nagyon sokszínű csoport, amiről nem lehet csak úgy egységesen beszélni, vagy csak egy társadalmi, úgymond problémaként rátekinteni, hanem ez egy nagyon sokszínű, sokarcú közösség.
1: Az ilyen jellegű sztereotípiák lebontása ebben a légkörben, amiben élünk, hát ebben a korszellemben, amikor tényleg elszigetelődünk folyamatosan egymástól, nagyon-nagyon nehéz. De hogy az örök emberi értékek, ami a személyességen alapul, a személyes kapcsolatokon, ezeken keresztül lehet megváltoztatni ezeket a öröklött vagy kapott sztereotípiákat, és hogy mi ezen dolgozunk az egyházban, hogy ezek megváltozzanak. És ezt teszik más felekezetek is. Tehát, hogy sajnos összemossák a mélyszegénységet és a cigányságot, az összes társadalmi problémát, nagyon sokszor a bűnbakképzés áldozatai lesznek, de ezt csak azzal lehet megtörni, hogy azt hirdetjük, hogy személyes kapcsolat és személyes érték. És ez nagyon elcsépeltnek tűnik, de ez az egy, ami ez egy bevált egyszerű, de nagyon időigényes módszer.
0: Fontosnak vélem mások mellett a személyes kapcsolatot, mint említette. Hogyan lehet megvalósítani? Hiszen hazánkban körülbelül 6-700 ezer főre teszik a cigányságot. Tehát több mint 500 000 vannak.
1: Igen, az egyházak ugye kovászként vannak jelen a társadalomban, tehát biztos, hogy nem vagyunk mindenütt, és nem jutunk el mindenkihez, vagy nem mindenki talál meg minket, akinek szüksége van közösségre, de megpróbáljuk ezt a jelenlétet apróságokkal, imával, imacsoportokkal, közösségi házakban, tanodákban, nyitott házakban, egyházközségekben képviselni. Azt hiszem, hogy ebben a kitartás a legfontosabb, és a jó példamutatása. Tehát sokszor találkozunk olyan emberekkel, akikben segítő szándék van, akikben nyitottság van, és őket bátorítjuk arra, hogy keressék az utakat, és ugyanez, hogyha akik keresik az egyházba a befogadást, vagy az Isten szavát, azoknak megpróbáljuk őket összekötni. Ezért vannak regionális találkozók, ezért vannak, hogy elmegyünk egy családhoz, egy kis faluba, ezért próbálunk atyákat támogatni egy találkozással, hogy egy hosszabb beszélgetésben kiderülhet, hogy mire van szüksége, és ezért hozzuk létre az éves programokat is.
2: És én is a személyes kapcsolat erejét szeretném kiemelni, amit itt nagyon fontos ebben az esetben. Egyszer nekem Dúl Géza atya mondta, aki a Váci Egyház megyében foglalkozott cigánypasztorációval, hogy mi lenne fontos, hogy hogyan lehetne egy társadalmi egység cigányok és nem cigányok között, és azt mondta, hogy szerint az emberi személyes érdeklődés az, hogy egyáltalán próbáljunk megismerni másokat, ebben egy kulcs fontosságú.
0: A szociológusok szerint a mai napig is vita, hogy integrálni kell a cigányságot, vagy nem a társadalom többi tagjához. Mert a cigányságnak van egy sajátos kultúrája.
1: Semmiképpen nem asszimilálni kell. Mi az inklúzió, tesszük le a voksunkat, amiben ugye mindenki megtarthatja a saját értékeit, és nagyon fontos, hogy a többségi társadalom is alázattal forduljon az irányban, hogy mit tanulhatunk a másik csoporttól, másik kultúrától. Ezt próbáljuk elérni, hogy ezeket az értékeket, akár közös értékek, akár amit mi nem birtoklunk, azokra felhívni a figyelmet.
2: Az asszimiláció és az integráció között talán egy jelentős különbség van, ez pedig a mások kultúrájának az elismerése, hogy úgy vagyunk egy csoporton belül, vagy úgy vagyunk egy társadalom része, hogy közben elismeréssel tekintünk a mások kultúrájára. Lehet ez nagyon sokszínű, tehát például a mi barátaink, vagy mi munkatársaink nagyon fontosnak tartják, hogy őrizzék a cigány nyelvet, meg a különböző ilyen kis finomságét, a dialektusait ennek, és úgy gondolom, hogy egyáltalán úgymond nem határol el minket egymástól, hogy ők ezt beszélik, vagy ők egymás között így beszélnek, hanem kifejezetten gazdagít minket.
0: A hazai cigányság döntő többsége magyar anyanyelvű, körülbelül 71%-a, olasz cigányok, azok körülbelül 21%, akik főként a romániai nyelv valamelyik dialektusát és a magyart beszélik, illetve a beász cigányok, ők vannak a legkevesebben, körülbelül 8%-uk, akik a magyar mellett viszont az archaikus román nyelvjárást használják.
2: Így van, tehát alapvetően nagyon érdekes is, hogy különbség van ezek között a különböző csoportok között, olyan szempontból, hogy hogyan nyúlnak a saját identitásukhoz, vagy mennyire erősen tudják megragadni. Ez nagyon fontos kérdés az egyházi munkában is akár, hogy az identitáshoz milyen szinten férünk hozzá.
0: Illetve az is, hogy a cigányságon belül a különböző csoportok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát az olasz cigányok, mondjuk a beász cigányokhoz.
1: Érzékelünk ellentétet mi is, de vannak itt olyan szokások, vagy szokásrendszerek, amit szeretett nyelvén meg lehet változtatni, de kívülről beavatkozni nem érdemes. Tehát, ha egy közösség tagja, mondjuk egy egyházközség tagja, ezt közelről látja, tud segíteni, de így országos szinten ezt nem ítélhetjük meg, hanem csak segíthetjük őket abban, hogy ezek elmúljanak. Nagyon sokszor a vegyes házasságok révén, hogy különböző cigány származású emberek kötnek házasságot, ezeken is már finomodik és enyhülnek ezek az ellentétek. De ugyanazt mondhatjuk, mint a többségi társadalom és a cigányság, vagy a cigányság csoportjai között, hogy egymás értékeinek az elfogadása a fontos.
0: De ez hosszú út.
1: Ez hosszú út, de senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Országokban más csoportok között, vagy nemzetiségek között is vannak ellentétek, tehát ez egy folyamatos feladata az embernek, bárhol él.
0: Napjainkban milyen eredményeket lehet felmutatni, például az intézet révén?
2: Hát az intézet elsősorban egy közösségszervezési tevékenységet folytat, én úgy látom, tehát vannak különböző kifejezetten közösségi eseményeink, ilyen a Csendes Lelki Nap, vagy a lelki gyakorlat, illetve azok a búcsuk, amik egyébként is részei a tradicionális vallásosságnak, és az ország különböző pontjain zajlanak, tehát, hogy alapból egy meglévő búcsús hagyományra csatlakozunk mi rá. Illetve az intézetnek ugye talán a nagy előnye, hogy az országban már meglévő kezdeményezésekhez kapcsolódott. Tehát Magyarországon, a Dél-Dunántúlon, Somogyban, akár Somos László atya, akár Lankó József atya Baranyában már megkezdte a munkát sokkal régebben, vagy a Szója Miklós atya Hodászon. A Kelet-Magyarországon ez egy olyan mozgalom, ami már eleve működött, de helyi szinten. És a Ceferino Intézet ez részben arról szól, hogy ezt országosan összeköti. Mi a hálózat szervezésben vagyunk egy nagyon fontos elem, illetve azon belül, hogy az egyházon belül ezt a nagy, amit ön említett, a társadalmi munkát segítsük.
1: Nagyon fontos feladatunk, hogy azokat az eredményeket, amit mi eredménynek tekintünk, és az általában egy közösség létrejötte életben maradása, vagy egy családnak, egy fiatalnak életének a rendezettsége, hogy tanul, szakmát szerez, egyetemre bejut, van egy közösségi háttere, hogy vannak cigány származású papok, szerzetesek, akik szintén támogatóak lehetnek a személyiségük és a jelenlétük az egyházban, vagy az, hogy létrejönnek olyan pályázati forrásból, vagy önkormányzati, vagy egyházi forrásból olyan közösségi központok, ahol az érdeklődő családok támogatást kaphatnak az ügyes-bajos dolgaikban. Ezeket nevezzük így eredménynek. Nekünk egy feladatunk, hogy ezt kihangosítsuk. Mert lehet, hogy úgy tűnik a csebben a tenger, de mégis biztatás lehet másoknak. Illetve nagyon fontos, hogy ezt kihangosítsuk a többségi társadalom felé, hogy igen, itt van törekvés, itt van közös út, itt kísérjük egymást ebben a folyamatban, és ezt bizonyíték arra, hogy mások is kilépjenek a saját komfortzónájukból.
0: Tehát valójában fogalmazhatok úgy, hogy az intézetnek a küldetése mindenkihez szól, viszont az értelmiséget is be kell vonni ebbe a munkába.
1: Így van, tehát az intézetnek minden csoporthoz van küldetése vagy feladata, és minden társadalmi réteghez, és ezt a párbeszédet szeretnénk segíteni, elsősorban a fő feladataink által, de valójában mi is a társadalmi párbeszéd előmozításáért teszünk, hogy most ezt nézhetjük innen is, az egyház részéről pedig a közösségépítésnek nevezhetjük ugyanezt.
2: Különbség talán az, hogy mi egy egyházi alapról indulunk, és hogy nálunk ez egy fontos kapcsolódási pont egymáshoz, hogy nekünk megvannak azok a közös alapjaink, akár a közösen gyakorolt rítusok, vagy közösen megélt hagyomány, ami az egyháznak a gazdag hagyománya, amivel leomlanak bizonyos falak, és nem kell keresni egy ilyen kifejezett közeget, ami a párbeszédnek a lehetőségét megteremti.
0: Anna korábban említette az éves programokat. Milyen tendencia alapján kerül összeállításra?
1: A búcsuk, a zarándoklatok, amik a főbb Mária kegyhelyekhez kapcsolódnak, illetve a kisebbeken is van, csak még nem annyira ismertek. Ezek általában regionális vonzáskörzetűek, tehát akár Mária Pócs, Mátra Verebei Szentkút, Mária Gyűd, Csatka, ezeknek mégis abból a régióból többen jönnek, és ezeknek hosszú hagyománya van. Itt nekünk nagyon fontos, hogy a hírvívők is legyünk. Ismertsége megmaradjon ezeknek a programoknak a visszaszoruló vallásgyakorlás mellett. A többi éves programunk, amik ilyen országosnak nevezhetők, azok inkább így tematikusan oszlanak meg, mert körülbelül ennyi igényre tudunk válaszolni, tehát van egy lelki gyakorlat, egy csendes lelki nap és a konferencia. Egy konferenciánk, ahol mindig teológiát, vagy társadalomtudományokat, és vagy társadalomtudományokat érintő témákat hozunk fel, amiben tudjuk segíteni ezen a területen dolgozókat, akár egyháziak, akár pedagógusok, szociális szakemberek, vagy önkéntesek.
0: Konferencia kapcsán kérdezem, előtérbe kerülhet az ima szerepe. Ez mit jelent a hit átadásában? Mennyire fontos?
2: Ugye a konferencia maga, mint műfaj, az kicsit azt terjedte, hogy tudományos műfaj, viszont mivel mi egy egyházi szervezet vagyunk, nyilvánvalóan az ima és akár egy közös szentmise is nagyon fontos része a konferenciának. Egyébként az utóbbi években próbálunk elmozdulni abba az irányba, hogy minél inkább a tudományos igényeket is kielégítsük. Valahol az ima és a tudományosság az egyházon belül pont egy olyan dolog egyébként, ami nem feltétlenül válik szét, nem kell szétválnia. Nagyon fontos az, hogy jelenlétet biztosítsunk egymás számára, amiben mind a kettő ott tud lenni, és ebben most nagy terveink vannak.
1: Még a imára visszatérve, hogy mivel mi az öröklét dimenziójában próbáljuk az embereket segíteni, az imának mindig van helye és feladata, és nagy szükség van rá, tehát erről nem lehet eleget beszélni. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak kiimádkozott gondviselés által létrehozott helyzetek, amikre szükség van, tehát ehhez nagyon sok türelem kell. Ugye 2 éve az EGRI konferenciának is ez volt a fókuszában, tehát hogy az ima és a közösségszervezésben az ima háttér szerepe, hogy milyen jó gyakorlatok vannak erre, nagyon fontos a misszióban az imának a szerepe, és ez azt jelenti, hogy az Isten szándékának az elfogadását is előtérbe helyezzük, tehát bármilyen nyire látjuk, hogy mi lenne jó, nem biztos, hogy az úgy lesz jó. Tehát az Isten tervét is próbáljuk így figyelni, illetve vannak olyan megoldhatatlannak látszó helyzetek, amikor akár a finanszírozás miatt, vagy a humán erőforrás hiánya miatt úgy tűnik, hogy nem sikerül, de egy idő után elindulnak ilyen közösségek.
0: Az intézet a katolikus egyházon belül kire tud támaszkodni, vagy mire tud támaszkodni?
2: Igazából minden jó akaratú emberre, és a felismerésre szerintem, tehát, hogy a cigánypasztoráció az arról szól, hogy említette ön is, hogy milyen sok roma él a mi társadalmunkban, hogy mindenkinek van valószínűleg olyan közösség, ahol lát ilyen embereket. Valahol a nyitottság az az első abban, hogy együtt az egyházban közösen bevonzzuk egymást a templomba, és ő együtt tudjunk imádkozni.
1: Ugye a püspöki konferenciához tartozunk, tehát központi háttérintézmény vagyunk, és együttműködünk az egyházmegyékkel, egyházközségekkel, szerzetes rendekkel, és nélkülünk is működnek nagyon sok helyen ezek a központok, missziók, iskolák, ahol hátrányos helyzetű és roma gyerekekkel, fiatalokkal, családokkal foglalkoznak. Mi mégis tudunk adni egy ilyen hátteret, ahol a közös nyelv segíthet, vagy azért, hogy ott felszabadultan beszélgessünk értő figyelem mellett, vagy pedig azért, hogy segítsük egymást tovább lendülni.
0: Tehát az intézet ad is egy hívó szót a cigányság részére. Ők hogy fogadják ezt?
1: Sokszor találkozunk nyitottsággal, őszinte türelmes segítségkéréssel, és megpróbáljuk kísérni egymást. Sokszor elvárásokkal találkozunk, amit pedig csak úgy tudunk ezekre válaszolni, hogyha a helyben lévő szervezetekkel, közösségekkel kapcsolatba lépünk, tehát akár a helyi Karitász, vagy más csoportok, akik ott vannak, és ki kell mondani, hogy vannak, amikor nem tudunk mindenre válaszolni.
0: Körülbelül hány főt számlál az a mag, amelyekkel rendszeresen lehet építeni, akik ezeken az eseményeken részt vesznek?
2: Talán mondható már, hogy országosan jó néhány száz fő, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ez egy mag. Sokszor egymásra barátként, munkatársként tekintünk, és hogy ez a mag, ez tud vonzani olyan embereket, akiknek van egyfajta kötődésük külső. Például nagyon jó példa, hogy sokan vannak így ilyen közösségben, akik akár a feleségüket ismerték meg, vagy a férjüket. Ez egy jó néhány száz fős belső magot jelent.
0: Melyek a legfontosabb tervek a közeljövőre nézve?
1: Nagyon fontos, hogy a hitiskolája elnevezésű képzésünket fogjuk újraindítani, ami a COVID alatt megakadt. Ez egy olyan képzés, ahol lelkipásztori segítőket, kisegítőket képzünk. Ez egy belső képzés, nem akkreditált. Azt szeretnénk elérni, hogy azok az emberek, akik helyben önkéntesként tudnak segíteni az egyház és a családok egyének közti kapcsolatot, abban bátorítást kapjanak, ami nagyon fontos, hogy a fókuszt arra helyezzük, hogy nem ön egyedül a Ceferino Intézet végzi ezt a képzést, hanem az helyi egyházmegyével és a plébánosokkal szoros együttműködésben szeretnénk, mert úgy látjuk, ez a kulcs annak, hogy egy olyan ember, aki ebben részt vett és elvégzi, utána helyben valóban segítséget tudjon nyújtani.
2: Júliusban a Mátra Verebé Szent Kuti nagy búcsú lesz, ami az Országos Roma Zarándoklat nevet viseli. Mátra, Verebély, Szentkút az egy nemzeti kegyhely, ferencesek tartják fent. Július 4-i nagy búcsú a Váci Egyházmegyés közösségek szervezés, illetve jelenlétével már régóta egy nagyon fontos esemény az évnek, és idén is ott leszünk.
1: Székely János püspök atya lesz a főcelebráns, és Kós Ede atya lesz, aki a tanítást fogja nekünk tartani. Ugye ez a program, ez az állandó program, hogy a gyülekező során dicsőítés, tanítás, tanúságtétel, és utána van a közös szentmise.
2: Július 18 és 19-én, ez egy hétvége, ez egy júliusi hétvége, akkor lesz a Nagykállón egy lelki gyakorlat, ezt minden évben meg szoktuk szervezni. Ez egy nagyon fontos esemény olyan szempontból, hogy ez tényleg így a nyáron az elmélyülést segíti. Ez olyan esemény, ahol két napig együtt vannak az emberek, és nyilvánvalóan ebben a keretben olyan jellegű emberi kapcsolódások születnek, illetve olyan jellegű ilyen lelki feltöltődés valósul meg, amire az év közben azért sokkal nehezebben vagy ritkábban van lehetőség. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és kiemelt esemény az intézetnek.
1: Az intézetünk honlapján, illetve közösségi média felületeken elérhető lesz, és így a több katolikus sajtóban is szeretnénk, majd a pontos regisztrációs lehetőségekkel fogunk jelentkezni.
0: Kedves hallgatóink, Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péter szakmai asszisztenssel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Hiába van mondanivalónk, hiába van értékes gondolatunk, tudásunk, vagy akár tárgyi termékünk is, ha nem jut el az emberekhez, akkor olyan, mintha nem is lenne. Ez érvényes a mi katolikus értékeinkre, a mi katolikus rádiónkra is, és bizony van mit tanulni. Az ismertség eszköz, a követőtábor erőforrás, a befolyás felelősség, a népnevelés pedig kötelesség, mondja Csábi Boróka, a Te vagy a Brand alapítója és vezetője, aki tanfolyamokkal, tananyagokkal, egyéni mentorprogrammal segít láthatóvá tenni az embert a cég mögött. Vele beszélgetünk a mai Kerengőben, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm Borókát a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a szép kerek felvezetést.
1: Hát nagyon izgalmas téma, és nyilván nem véletlenül izgat, hiszen azt hiszem, hogy ebben a témában, a mai modern világban mindenki érintett. Hadd kezdjem rögtön egy személyes sztorival tulajdonképpen, hogy tegnap írtam önnek egy emlékeztetőt, hogy ma itt, ekkor ilyen címen találkozunk, és ön bejelölt a Facebookon. Visszajelöltem, és arra gondoltam, hogy ajjaj, szorulni fogok, hiszen ki fog derülni azonnal, hogy én teljesen inaktív vagyok a Facebookon, 20 évvel ezelőtti képek vannak kirakva. Mindig megnézi, mielőtt valakivel találkozik, lecsekkolja, hogy hogyan van jelen a közösségi oldalakon, a médiában, ezt fontosnak tartja?
2: Igen, és szerintem nem csak én egyébként, mert amikor ilyen felméréseket csináltam a tanfolyamomon, hogy tegye fel a kezét, hogy ki az, aki egy meeting, nyilván egy üzleti meeting találkozó előtt megnézi a partnerét, és nem egyébként Facebookon feltétlenül, hanem sokszor inkább LinkedIn-en, és mindenki mindig felrakja a kezét. Nyilván az, hogy mondjuk egy találkozóra kicsit felkészültebben érkezünk, az egy ilyen igény szerintem az ember részéről. Nem feltétlen ítélkezés vagy bírálással, hogy én nem azért néztem meg, hogy na nézzük meg, hogy a Nóra milyen brandet épít, hogy ma jól be tudják neki.
1: Nulla.
2: De egyébként megnéztem, és igen, láttam, hogy nagy zicserek vannak kihagyva, mert hogy a munkásságot azt meg lehetne ugye jeleníteni sokkal tudatosabban és jobban.
1: Na ezt majd a folyosón magánban megbeszéljük, hiszen nem véletlen, hogy önt meghívtam, nem is csak rólam van szó, de nagyon sok, ahogy körülnézek magam körül, fiataloknál is látom, hogy egyszerűen, nem tudom, ez magyar sajátossága, de hogy nagyon nehezen tudjuk megmutatni magunkat. Hogyan jött önnek, hogy igenis a sarkára áll, és valamit kezdeni kell ezzel? Hogyan jött az alapgondolat?
2: Nagyon egyetértek ezzel a gondolattal, hogy ez az önérvényesítés, önfelvállalás, ez egy elakadás, és szerintem a magyaroknál jobban, mint a nyugati kultúrában, ugye az amerikaiakkal szoktuk kontrasztba állítani, mert ott nagyon éles a kontraszt. Meetingeken is hallottam olyan cégvezetőktől, ahol mondjuk van egy magyar mérnökcsapat, meg amerikaiakkal meetingelnek, hogy nem tudnak a magyar mérnökök megszólalni meetingen és elmondani a nagyon jó ötleteiket, és sokszor jobb szakemberek. Ezzel szembesültem életemben először, még 20 éves koromban, akkor még nem voltam vállalkozó, egy nemzetközi cégnél voltam, és ugye én is ezt a magyar értékeket hoztam, otthonról ugye egy vidéki családból, hogy az ember keményen dolgozzon, legyen becsületes, és hogy igazából más dolgunk nincs, hogy elvégezzük a munkát.
1: És hogy az önmagában majd meghozza
2: megadja,
1: az eredményt.
2: Igen, az majd előre viszi az embert, és akkor ugye bekerültem a vállalati környezetbe, és tényleg nagyon jól végeztem a munkámat, tehát ezt visszajelzésekből tudom, nem csak nagyképűségből mondom, tehát validálva volt, hogy nagyon jól csinálom, amit csinálok, és vágytam volna, hogy haladjak előre, és előre léptessenek, és egyszerűen nem gondoltak soha rám. És amikor azt láttam, hogy nálamnál szakmailag felkészületlenebb emberek, akik tudom, hogy semmilyen szinten nem tettek bele annyit, kapják meg ezeket a szerepeket, csak azért, mert nagyon ügyesen helyezkednek. És akkor még internetről nem is beszélünk. Tehát, hogy ott voltak mindig a vezetők körül, az ilyen meetingeken, meg ahol lehetett szerepelni, ott mindig központban voltak, nagyszájúak voltak, tudták magukat így prezentálni, ez a készség valahogy egy ilyen eredendő adottság volt nekik, és én láttam, hogy erre szükség van. És akkor még baromira nem tudtam, hogy én egy nap ezzel fogok foglalkozni, az csak egy ilyen szemfelnyitó felismerés volt, hogy nem lesz elég az, hogy az ember okos, ügyes, talpra esett.
1: De hogy innen, hogy van egy eredendő szemérmesség, visszafogottság önben is volt innen meglépni azt, hogy akkor nyitok, és igen, profi módon fölépítem, és ön úgy tudta ezt fölépíteni, hogy nem másokat bántva. Tehát az előbb mondta, hogy akik könyökölnek, meg előtérbe tolják magukat, de hiszen nem ez a cél, hogy ilyenek legyünk.
2: Igen, szerintem is lehet ezt elegánsan csinálni, és értékteremtően. Egyébként ahhoz képest, hogy nagy táborom van, nagyon kevés kritikát kapok, mert azért nem az a célom, hogy provokáljak, vagy megbántsak, vagy megsértsek embereket, és azért az szerintem egy technika, hogy ezt hogy csinálja, de a kérdésre választ adva, én is inkább szerintem ez a szégyenlősebb alkat vagyok, akinek ez a szereplés nagyon sok ilyen belső feszültséggel járt. De valahol meg volt bennem egy ilyen vágy, és szerintem ezzel sok ember magára ismer, hogy lenne úgy, mit megosztanom a világgal. De az is feszít, hogy nem merem, de szeretném, de nem merem, de szeretném. Nem gondolom, hogy mindenkinek ki kell állni a világ elé, de akiben van ez a vágy, hogy valami van bennem, amit így szeretnék adni, vagy megmutatni az embereknek, aznak biztos, hogy ezzel dolga van. És a jó hír az, hogy ezeket meg lehet ugrani, meg le lehet győzni. Nekem ez nagyon sok év volt egyébként. Tehát, hogyha ott azt a élményemre visszamegyek, az egy nagyon korai élményem volt, és onnantól még 10-15 év telt el, mire én oda jutottam, hogy az interneten mondjuk egy élőbe beszélni merjek, ami ugye az egyik legfélelmetesebb. És egyszerűen lépésről lépésre, és ugye elcsépelt mondás ez a komfortzóna, meg hogy lépjünk ki, de ez van. Tehát, hogy mindig egy picit az embernek, ha kicsit liftezik is a gyomra, meg görcsben van, akkor is tegye föl a kezét, és álljon ki, és kérdezze meg ezt a kérdést, azt a kérdést, amit szeretne, és én abban hiszek, vagy nekem mindig ez vált be az életembe, hogy azzal tudom legyőzni magamat, ha csinálom. Tehát ha most elmékelek róla, azzal nem sokra, hanem egyszer beledobom magam a vízbe.
1: Na most én azt elmondom, hogy ön kommunikációs szakemberként és több nyelvet is beszélve nemzetközi vizeken szerzett tapasztalattal a háttérben képezte ki magát, tehát hogy nem, ez nem csak egy ilyen érzés, hogy na akkor innentől fogva én akkor megjelenek a médiában, és akkor tanítani is fogom, hanem tényleg nagyon profi
2: hátterem
1: módon
2: van.
1: Profi háttere, igen, van, és komoly képzések állnak ön mögött.
2: Igen, egyébként csak erre egy mondatban rácsatlakozva, vagy nekem két szenvedélyem van, vagy terület. Az egyik az mindig a kommunikáció volt, tehát hogy lehet embereknek átadni, nyilván magamat is, meg akit én képviselek, vagy a másik szenvedélyem meg a személyiségfejlesztés. Nyilván főleg magam miatt, mert nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy én fejlődjek, és ugye ez az én márka, ez pont ennek az én olvasatomban, vagy ahogy én ezt képviselem, ennek a két területnek a metszete.
1: Na és akkor megérkeztünk, igen, a lényeghez, hogy mi az az én brand? Mi az, hogy én márka vagyok? Hát nem az a márka, amit csinálok? Vagy amit gyártok akár? Tehát, hogy miért fontos látszani a mai világban? Szinte fontosabb, mint a termék.
2: Nem. Én azt mondom, hogy az ember a munkásságára fókuszáljon. Mert az a lufi, tehát a teljesítmény nélküli kommunikáció, amire szerintem mindenki tud példát mondani sokat, az irritáló, nem hiteles és nagyon támadható. Az igazán jó én márka, ahol szakmai munkásság és teljesítmény van a háttérben, és arra alapozunk. És ha én egy tanácsot adhatok, akkor az ember ne a brandjére fókuszáljon, hanem a munkásságára. Tehát, hogy hozzon létre valamit, ami különleges, ami egyedi, ami az ő világából jön, ő értékrendjéből, ő kompetenciájából valami különlegeset, és nyilván azt kell jól tudni megmutatni. De hogyha ez hiányzik, akkor ugye van ez a lufi, ami a social médián egyébként sok ilyen van, hogy ugye mondja, de hát mi van mögötte, azt nem tudjuk. És ezek egyébként kipukkadnak, én mindig azt látom előbb-utóbb.
1: Hogyan tud segíteni? Mivel segít? Hogyan épül ez föl?
2: A sok év alatt azt láttam, ugye magával, az én márkával most már 7-8 éve foglalkozok, kommunikációval, ahogy mondta, 20 éve, és úgy rákanyarodtam erre az én márka témára, vagy kiválasztottam, így specializálódtam. És amit megfigyeltem, hogy készségeket kell fejleszteni, soft skilleket, ugye? Arra van szükség, hogy ez az önérvényesítés, önbizalom, kommunikáció, ezt ki kell fejleszteni az embereknél. És ami még nagyon fontos terület szerintem, az az önismeret és önreflexió, mert ugye az emberek addig, amíg magukba ki nem tisztázzák azt, hogy ők mit képviselnek, addig nem tudják azt megmutatni a világnak. És ez a munka így belülről kezdődik, úgyhogy én ezekkel kezdem mindig, és akkor onnan visszük át azokba gyakorlatias dolgokba, hogy akár egy fotózás lebonyolítása, vagy a social médián hogy jelenünk meg, és akkor ez hogyan manifesztálódik a valóságban.
1: Na bocsánat, igen. Tehát hogy akkor úgy kell ezt elképzelni, hogy van mondjuk egy 12 alkalmas tanfolyam, és akkor kezdődik egy önismerettel, akár játékokkal, vagy pszichológus bevonásával, vagy nem tudom hogyan, és akkor utána innen megyünk a konkrét, nagyon konkrét gyakorlati
2: kurzusok, de óriási nagy igény van a személyes kísérésre. Ezt próbáltam megsporolni, mert üzletileg jobban megéri nyilván, hogy az ember tessék itt egy kurzus, nézd meg egészségedre.
1: Sőt, nézzétek online százon, fizessétek be.
2: Viszont az emberek személyes kísérésre vágynak. Szerintem a legfőbb szerepe ilyenkor egy mentornak, vagy egy ilyen e-márka coachnak, az a bátorító biztatás és közeg megteremtése, mert emlékszem, hogy anno nekem is volt mentorom, aki már előrébb járt, egyébként ő egy celeb volt, aki már ebben a nyilvánosság felvállalásba ugye sokkal ügyesebben beleállt, és ő noszogatott, hogy rak már ki, meg jó lesz. És hogyha nem lett volna, én lehet, hogy nem indulok el. És kell ez, kell ott valaki, aki megerősít, hogy jó lesz, mehet, rakjuk ki, és ott szurkol nekünk az elején, úgyhogy nekünk az egyik üzletágunk, vagy ahogy ebben kísérjük az embereket, az a személyes tanácsadás, de én ezt kombinálom a kurzusokkal azért, főleg a kezdőknél, akik mondjuk sehol nem tanultak még marketinget, és úgy jönnek be Susan, mert nyilván aki már tanult, van alapja, arra tudunk jobban építeni, mert hiszek abban, hogy jó munkát úgy tudunk végezni, hogyha van egy oktatás, tehát, hogy mindennek vannak elméleti alapjai. Hogyha én most megmondom, hogy rakja ki ezt így, oké, de holnap, ha már nem leszek ott, hogy megmondjam, akkor... Tehát, hogy vannak alapok, ugye? Tehát, hogy mindig szerintem kell lenni egy oktatási résznek, ami hatékonynak kell lenni, meg célra törőnek, meg gyakorlatiasnak, és nyilván legyen ott valaki, akivel át lehet beszélni, meg visszajelzést ad. Az emberek nem látják magukat. Ez egy érdekes téma egyébként, hogy saját magunkat miért, és főleg lefele becsüljük magunkat. Tehát a legtöbb ember a saját értékeit, meg képességeit nem látja tisztán, és kell ott valaki, aki te figyelj már. Tehát, hogy ott azért ott, na, ez egy nagyon jó dolog, tényleg? Szerintem nagy dolog. Igen, szerintem ez nagy dolog. És hogy kell ilyen visszajelzés az embereknek, aki megerősíti egy kicsit őket itt az út elején.
1: Hát olyan ön, mint egy ilyen őrangyal. Szienai Szent Katalin, Európa egyik nagy védőszentje, mondta azt, talán a leghíresebb mondása, hogy ha az lennél, aki vagy, akinek lenned kell, aki vagy, ha az lennél, aki vagy, akkor lángba borítanád a világot.
2: Nagyon egyetértek.
1: Szienai Szent Katalin.
2: Nagyon jó. Ezt meg fogom keresni.
1: Kedves hallgatóink, Csábi Borókával, a Te vagy a Brand alapítójával és vezetőjével beszélgetünk. Most rövid zene következik, és utána azzal folytatjuk, hogy hát azért mondjunk néhány konkrétumot is, hogy mi mindent tanulhatunk.

0: Folytatjuk a beszélgetést Csábi Borókával, a Te vagy a Brand alapítójával és vezetőjével, kommunikációs szakemberrel. Konkrétan miket tanulhatok, ha felkeresem Önt? Tehát most felkeresem Önt, és akkor felméri a képességeimet, vagy beszélgetünk, és utána milyen területek azok, amiket én megtanulhatok?
1: A módszertanom, amit most már évek óta fejlesztek, bizonyos pillérekre épül, és ezt úgy különítettem el, hogy az első pillér az a belső erőforrások feltérképezése. Ezek kvázi mély interjúk, beszélgetések irányított, ahol kérdéssorokkal, meg technikákkal feltérképezzük az embert. Itt nagyon sok anyag jön elő, és hogyha valaki felszínes válaszokat ad, akkor addig kérdezünk, amíg ki nem jönnek. Én abszolút a pozitívban hiszek, tehát én nem megyek traumák feldolgozni. Azt gondolom, hogy ez a coaching, pszichológia terület. Én alapvetően meghúztam a határt, ugye, hogy brandépítéssel foglalkozok, és valahol ugye ott kell húzni egy határt, hogy hol van az én kompetencia határom. Tehát én kvázi egy leltárt készítek az emberek képességeiről, megerősítem bennük, kiértékeljük, azt összegezzük, lényeg látunk, most már AI-t is nagyon jól be lehet ebbe vonni. És akkor utána jön egy tudatos stratégia kifejlesztése, a márka elemek kidolgozása, ami nyilván a szakmai része, hogy az embernek egy küldetést fogalmazunk, egy sztorit, ugye, amire Ön is utalt, hogy nekem is van sztorim, ez nem véletlen, ugye, ez a márkaépítés pozícionálása, hogy tömegpiacon, prémium piacon, hol szeretné elhelyezni tehát magát.
0: Kikhez akarok eljutni?
1: Pontosan ki a célközönségem, ez is része, stílus, hangnem, hogy szeretné megszólítani, és akkor utána jön a vizuális rész, ami nyilván le kell követnie, tehát ha valaki egy üzleti márkát épít, akkor nem farmer nadrágba, meg pamut pólóba fog megjelenni, hanem üzleti megjelenéssel, tehát az egészet ugye, mert ezen is el szoktak csúszni, hogy nincs összhangban, és ilyet is sok példát tudunk rá mondani, szóval ez gyakorlatilag a folyamatunk, és nyilván ebből tud a kommunikációs stratégia, ami már oda kerül, hogy mit rakok ki, de én azért tudtam sikeres lenni viszonylag gyorsan és bekerülni a marketingben a szakértők közé, vagy így az elismertebb szakértők közé, mert én egy nagyon tudatos stratégia mentén mentem. Ez a titok. Mert minden szakmában nagy a zaj. Most vegyük akár ugye a rádiózás, mint példa, hány rádió van még, és akkor most már ott vannak a podcastek is, mint versenytárs. És hogy itt megtaláljuk a hangunkat, ez a rész, ez nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy van legalább olyan fontos, mint hogy akkor utána mennyit és mit rakunk ki magunkról.
0: Kik az Ön célcsoportja? Milyen korosztály? Elsősorban fiatalokra gondolnék, de hát itt van ez az én korosztályom, ez a középkorú 50-es, akik egy kicsit elveszetten mozognak, vagy a még idősebbek, akik szintén lehet, hogy tudnának értékes dolgokat átadni, megmutatni, akár eladni is.
1: Az én célközönségem mindenféleképpen a civilek, tehát például politika, meg celebritásokkal nem foglalkozok, mert az egy más típusú szakmai ág, tehát ott máshogy kell csinálni. Azon belül is főként a vállalkozók, karrierváltók, vállalkozóvá válók, és azon belül is azok, akik értéket akarnak teremteni. Tehát aki, nem tudom, az Amazonon akar eladni gyorsan valami kínai kütyüt, hogy meggazdagodjon, az sose fog eljönni hozzám. Mert már alapból nem fog találkozni.
0: Utasítja.
1: Nem is találnak meg, mert nem találkozik az értékrendünk. Tehát nagyon-nagyon sok olyan magyar vállalkozó van vállalkozásunk, ki nagyon értékes, amit csinál, nagyon egyedi, amit csinál, nagyon különleges, amit csinál. Vannak gyártók Magyarországon, feltalálók, kereskedők, ugye? És akiknek ezt el kell juttatni az emberekhez, jellemzően ugye ők, ott vannak kezdők, haladók, nyilván azokkal külön foglalkozunk, egy haladónak másfajta megközelítés kell, mint egy kezdőnek, kezdőnél ugye több oktatás. És azért én a karrierváltókba is belelátok. Például most múlt héten egy olyan eseményre voltam hivatalos előadóként, ahol munkakeresők, akik két állás között vannak éppen kiesve, keresik az új lehetőségeket, és az a nagy felismerésem volt abból az eseményből, mert végighallgattam a többi előadót is, hogy a munkavállalói piacon is brandet kell építenünk, mert jelenleg munkavállalóként túlkínálat van, tehát több a kereső, mint a lehetőség, és ugye a brandépítésnek a lényege, hogy kitűnünk, megkülönböztetjük magunkat, az értékeinket kommunikáljuk és felvállaljuk. És amikor mondjuk egy cégnél ott iszonyatos számokat mondtak, hogy több száz CV beérkezik egy pozícióra.
0: Magyarul életrajz.
1: Életrajz, akkor hogy fog minket kiválasztani? És ott is bejön a brandépítés. Már ezen a szinten. Szóval karrierváltókat is, meg karrierépítőket is megszólítja az,
0: és akkor
1: csinálok.
0: A korosztály?
1: Nagyon változó. Igazából én látom az 50-esek között is, hogy vannak, akik így digitálisan utolérték magukat, és nyitottság van bennük. Nem feltétlen gondolom, hogy kizáró ok. Nyilván sokszor nehezebb a social médiában hangjukat megtalálni. Én is például küzdök, hogy már a TikTokot arra nem éreztem rá, hiába vagyok social média szakértő. Az én értékrendemhez, meg korosztályomhoz már nem önazonos az a típusú tartalom, hogy én egyperces videókkal megváltsam a világot, és én is már érzem, hogy vannak dolgok, amik el fognak menni a fejem mellett, de azért nyilván meg lehet ezt tanulni, meg amit én tanítok, hogy az ember találja meg a saját médiumokat. Tehát, hogy nem ami kell komfortos. Mindenkinek egyperces videót gyártani, nem biztos. Lehet, hogy egy jó bloggal és ő írásban jobban.
0: Hát igen, és érdekes, a saját fiatal felnőtt gyermekeim példáján látom, hogy több órás podcastokat képesek végignézni, hogyha értékes a tartalom. Tehát, hogy nem csak az egy, nem igaz, hogy a fiatalok csak egy perceset. Többes számban beszélt, mekkora csapattal dolgozik, kik az ön munkatársai?
1: Már évek óta nagyjából ilyen 10-12 körül mozog a csapatom, ugye van egy háttér, informatika, pénzügy, marketing, akik ugye nem látszanak, illetve szakértői csapatom is van, mert egyedül nem tudnék ugye ennyi ügyfelet kiszolgálni, meg ugye kompetenciája is különböző a csapattagoknak. Van, aki ugye a kezdőkre van specializálódva, van, aki már a haladó márkákkal tud foglalkozni, úgyhogy mindig van egy szakértői tanácsadói csapat, ami mozog mondjuk 4-6 fő között, meg egy háttércsapat.
0: Tudja-e, hogy hány embert értek már el?
1: Ó, sokat. Több tízezret.
0: Tízezrével.
1: Hát nagyon sokat, ugye nekem is sok követőm van, rengeteg helyen szerepeltem, voltak olyan előadásaim, ilyen webináriumaim, ahol mondjuk 3000-en voltak, hallgatták, de szerintem több tízezret nehéz már így nyilván tartani, mert annyira...
0: Mondjon egy zárásul tulajdonképpen, hogy van-e valami olyan sztori, ami különlegesen emlékezetes, olyan történet, ami megérintette, vagy amit ön személyes sikertörténetnek érez most az egész cégnek a sikertörténetén kívül?
1: Az ügyfeleket mindig. Most van egy kedvenc sztorim, amit már sok helyen mesélek, egy borász ügyfelünk. És ez jó példa, mert ugye ő 50 pluszos és informatikus háttér, tehát nem kommunikációra
0: kocka, igen, magyarul.
1: Mondjuk, igen. És borászta van, és elkezdte a marketingjét csinálgatni, ugye unokahúgomnak odaadom, meg hasonló, ugye családban valaki. És akkor nagyon-nagyon jó díjnyertes borai vannak, de tényleg, ami aranyérmet díjakat nyertek, és hiába ment, hogy vegyék be az éttermek a környéken, meg listázzák be, mondták, hogy nem ismert, és hogy nem fogják levenni a polcról, meg nem fogják a menüről rendelni. Úgyhogy nem. És hát ez akkor elindította azon, hogy elkezdett utána nézni az interneten ennek az egész márkaépítésnek, és akkor nyilván megtalált minket, és bejött hozzánk egy ilyen programra, amit végigcsinált csodálatosan. És nagyon hamar sikerei lettek, tehát elkezdett a helyi újságba írni, meg belistázták végre a borait, meg minden, amit szeretett volna. Pont most tette ki 2 napja, ahogy kidőtte a borászatát, és most nagyobb területet vesz. Úgyhogy
0: tehát ez megdöbbentő, hogy konkrét anyagi sikerre is tudta fordítani ezt nagyon a lépést, ügyes, amit az ön segítségével megtett.
1: Igen, igen, igen. És talán ez a példa, ami ugye van az a mondás, hogy jobb bornak nem kell cégér. Na hát ez nagyon rácáfol, mert ez ráadásul jobb bor, és kellett neki a cégér.
0: Lejárt az időnk, de zárszónak mit mondana azoknak, akik hezitálnak, gondolkodnak, vagy érzik, hogy van bennük valami több, valami érték, amit megmutatnának, de nem tudják, nem merik?
1: Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy akiben van ilyen hívás, és tudom milyen, mert bennem is van, hogy látszani szeretne és megmutatni az értékeit, a gondolatait, azt, amit létrehozott, a Jóisten azokat a képességeket is megadta neki, hogy ez sikerülhet. Lehet, hogy picit dolgozni kell rajta, meg picit fejleszteni, meg igénybe venni támogatást erre, de én azt gondolom, hogy akiben ez a hang ott van, ott a képesség is ott van. Csak fölül kell kerekedni ezen az önszabotáló hülyeségen, amivel megállítjuk magunkat.
0: Köszönöm.

0: a Crossovers felvételét hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Világegyház következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, a Szervita templom sekrestyéje mellett egy helyiségben beszélgetünk itt a Szervita téren Filip atyával, aki az Opus Dei tagja, és igen régóta él már Magyarországon.
3: 1994 óta először jöttem ide Budapestre, és azóta vagyok itt. Az édesanyja magyar származású volt, bár a család menekült a második világháború végén, és édesapám osztrák volt, és én Bécsben születtem, de valahogyan mindig közel voltak a magyar rokonaink. Édesanyám próbált nekünk velünk magyarról is beszélni, és nem nagyon sikerült, mert mi gyerekek nagyon gyakorlatiak vagyunk.
2: Nem volt haszna a magyarnak.
3: Nem volt haszna, úgyis minden rokonunk tudott németül is, illetve a olaszul is, mert már édesapám diplomata volt, és akkor Olaszországba kerültünk, Rómába kerültünk. Ott is voltak rokonok és barátaink, magyar rokonok és barátaink, és mi magyarnak éreztünk magunkat akkor is, ha nem nagyon sokat beszéltünk, tudtunk beszélni magyarul, és emlékszem, amikor 1956-ban kitört a forradalom, még nem voltam 5 éves, de ez nagyon hatott rám is, és mai napig emlékszem, azért hatott rám, mert láttam, milyen idegesek voltak a felnőttek körülöttem. Ez nagyon fontos dolog volt, és mondtunk, egyszer azt beszélték, hogy valaki elesett ott, és akkor csodálkoztam, hát egy forradalom, ez olyan, akkor meg is lehet halni egy forradalomból. Hát persze, sokan halnak meg, és akkor az édesanyám kezdődött sokat gyűjteni a magyarokért, és azt mondta nekünk, a gyerekeknek is, hogy nektek is kell adni valamit a magyarokért, és akkor jó, hát ez így van, oly komoly a dolog, akkor mi is adtunk valami játékot a magyarokért, és azt valahogyan érkezett majd Magyarországra, és valahogyan, ez nagyon jó volt nekünk megérteni, mondjuk ennek a világnak a nehézségeit, és ha kell szolidárisnak valami, persze nem ismertünk ezt a szót, de nagyon jó volt az édesanyám, hogy nektek is kell valamit csinálni, értük. Ti jól éltek itt Rómában, de vannak a mások, akik szenvednek. És minden este attól fogva legalább imádkoztunk a szegény magyarokért, de az oroszok megtéréséért is.
2: Ön Bécsben született?
3: Majd, ami 2 éves voltam, akkor átköltöztünk Olaszországba, Rómába, és ott sok időt is éltünk.
2: Édesapja osztrák diplomata volt, és a Szentszék mellett dolgozott, vagy az olasz állam mellett?
3: Az olasz állam mellett akkor.
2: Még lehet, hogy még emléke van 12. Piuszról is gyerekként. Nem voltak a Szentpéter téren, Szentmiséjén?
3: Igen. Na most, amikor első áldozó lettem, akkor a germánikumnak a növendékeit készítette engem, és az édesapám azt gondolta, hogy mondjuk a programhoz azt tartozik, hogy egy pápai meghallgatásra megyek, és tényleg 12. Pius pápa volt ez. És persze, hát nagyon kicsi voltam még, és csodálkoztam, mert akkor még ez volt a
2: Hordszéken.
3: Hordszéken, igen, tehát bevezették őt a Hordszéken, és az, ami nekem nagyon tetszett is, hogy az emberek oda dobtak ilyen pápai, ilyen zukettal, ez a fehér kis
2: sapkácska,
3: és dobtak ezt a pápára, és a pápa nagyon gyűlösen visszadobta ezt, és akkor hazavitték majd ezt a zukettal, ez a pápai cukéta, amit kaptam 12. Piusztól, bár én csak egy pillanatban tartotta ezt a kezében, nem? És igen, akkor ilyen dolgokat sajnos nem mondjuk a audiencia témájára már nem emlékszem.
2: Igen. De ilyen 23. Jánosról van emléke? Ő 58-tól volt pápa.
3: Igen, arra is, akkor néha látom őt is.
2: Hány éves koráig élt Rómában?
3: Amíg nem 9 éves lettem, akkor visszaköltünk Ausztriába. Néhány év után én és apám helyezték át Kairóba, Egyiptomba, és az nagy élmény volt, nagyon szívesen, nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekünk az ostani élet, és persze akkor alig volt ez a fanatizált mozgalom, amit az egyiptomi emberek nagyon nem fanatikusak.
4: Igen.
3: Mindig volt egy nagyon kisebbség, a muszlim testvérek, ezek néha csináltak valami merényletet, de általában az emberek nagyon nyugodtan éltek, és kedvesek voltak.
4: Nasser volt az elnök, nem?
3: Nasser volt az elnök, igen. Egyébként akkor is van egy nagyon furcsa dolgot történt, akkor is Kairóban megjelent, láttak ott, ezek 1968-ban volt, ha jól emlékszem, akkor az utolsó évben, amikor ott voltunk, két muszlim munkás lát egy keresztény templomot, a kupoláján lát egy fiatal asszonyt. És nagyon megijedtek, mert azt gondoltak, hogy ezzel asszonynal öngyilkos akart lenni, és kérem, maradjon ott, maradjon, ne csináljon semmit, mi is hozunk segítséget, de ez a fehér asszony csak ott volt, ott állt, letérdelt, és kiderült, hogy ez a szűzanyjának a mondjuk...
4: Tehát egy jelenés volt.
3: Jelenése volt, és sok-sok ember ment oda, és megnézte. A hatóságok először is próbáltak ezt tagadni, majd kikapcsolták az egész elektromosság rendszert, az egész, mert ez az alak tovább is látható volt, tehát nem volt valami projekt, nem volt valami filmezés, vagy valami hasonló, hanem és akkor majd egyre több ember járt oda, akkor a hatóságok, hogy oké, ezt semmi baj ezzel, és csináltak több helyet, hogy több ember találjon helyet, lerombolták valami garást, amit ott volt, sőt azt mondják, hogy maga Nasser is mondjuk titokzatosan oda ment, és oda megnézte az jelenet, de a boldogságos szűz sose nem szólt senkinek, mi is mentünk oda, de sajnos ezen az éjszakán nem jelent meg, és akkor jó, akkor újra hazamentünk.
4: Hát 68-ig Egyiptomban lakott, élt.
3: Igen.
4: És egyetemet hol végzett?
3: Visszatértem Ausztriába, elvégeztem érettségit, Ausztriában végeztem, mert akkor is apám Beirutba hajaztak, akkor nekem már nem volt időjárás iskola. Majd Bécsben végeztem az egyetemet, jogot tanultam, de végül nem akartam ügyész vagy valami hasonlót lenni, és akkor újságíró lettem, és ott dolgoztam, ott a Die Presse szerkesztőségben, a nemzetközi szerkesztőségben, a nagyon érdekes volt. Akkor sok minden történt Bécsben. Kancellár, aki nagyon, hát a nemzet...
4: Hát a Kreisky.
3: Kreisky, Bruno Kreisky, aki hát sok külföldi politikus jött Bécsbe.
4: Hát meg ott volt az ENSZ-nek több tagozata, igen. Tehát a nemzetközi diplomáciai életben az egyik világközpont Bécs.
3: Igen.
4: König Bíborossal nem találkozott?
3: De, vele is. Emlékszem, amikor még Egyiptomban éltük, és akkor valamikor esten jöttem le vacsorára, a szüleim még nem voltam ott, és ott megjelent a König Bíboros. Hát, úgy látszik, meghívtak őt vacsorára, ilyen informális vacsorára persze, de akkor találkoztam el, és kiderült, hogy ő tartott ilyen beszélgetéseket a Kopt egyházzal először is.
4: Mikor ment el szemináriumba? Hogyan volt a találkozásra, a hivatással, az Opus Dei-vel?
3: Jó, na ezt kell mondanom, hogy az Opus Dei kicsit más működik, mint a mozgalmak, vagy a közösségek, vagy ezek, vagy a rendek, hanem egy személyi prelátus, egy kicsit így, mint a katonai
4: ordinariátus,
3: igen, tehát mondjuk az Opus Dei feje, az atya, aki mi hívjuk, ő egy prelátus, aki Rómában él, és neki van egy prezbitériuma, de nagyon kevés viszonylag, mert az Opus Dei először is csak laikusokból állt, csak később az alapítónk, Szent José Maria gondolta, hogy mégis kell nekünk saját papjainknak szüksége, és így döntötte, hogy ez így lesz, hogy a laikusokból majd később, amikor sok időt már laikusként töltöttek a prelatúrában, majd ha ők akarják, és ő nem házas emberek, akkor felszentelik. Tehát van az Opus Dei-ben a nagy többsége a házas férfiak és nők, de vannak olyanok is, akik szándékosan celibátusban élnek, és én amikor én valahogyammal megismertem, amikor egyetemista voltam, megismertem Opus Dei tagokkal, és valahogyan én már régen éreztem, hogy az Isten vár valamit tőlem, nem tudtam mi, és akkor, amikor megismertem az Opus Dei, akkor rájöttem, ez az enyém, és akkor úgy döntöttem, hogy Opus Dei tagja leszek numerájusként, akkor már újságíró voltam, és amikor így döntöttem, akkor telefonáltam a szüleimnek is, és mondtam nekik, tudjátok mi, én mostantól fogva az Opus Dei tagja lettem, és akkor a szüleink egy kicsit megijedtek, mert sok rosszat hallottak az Opus Dei-ről, egy szekta, nagyon veszélyes, fanatikusok, és mit tudok mint, és akkor, na most ezt kell tudni, hogy akkor édesapámnak az utolsó posztja megint Róma volt, mert akkor ő lett az osztrák, mondjuk a Szent Széknek a nagykövete Rómában, ausztriai...
4: Tehát Ausztria Szent Széki nagykövete volt.
3: Igen. És akkor a szülők ott, na jó, ott úgyis ez a prélátus Rómában él, hát megyünk oda látogatni őt, és nézzünk meg ezt a prélátust.
4: Ez hányban volt?
3: 1978-ban.
4: Tehát a második János pápa megválasztására.
3: Igen,
4: akkor a Navarro Valls, a Szent Szék sajtószóvivője, vagy sajtóirodá vezetője is Opus Dei is volt már.
3: Igen, ez kicsit később történt, de igen, így van. És akkor ő oda mentek, és megismerték, akkor már az alapítónk nem élt, tehát Szent Józsi Mária már nem élt, de a jobb keze lett az utódja, Álvaro del Portillo püspök, aki szintén mérnök volt, és a később lett az első három pap egyike, és majd utána lett a Szent Józsi Mariának az utódja, és püspök is, és akkor ők látogattak őt, és nagyon jól tudtak beszélni vele, ő nagyon-nagyon türelmesen, hosszúan válaszolt, minden és anyám nagyon direkt tudott lenni, és akkor ő nagyon türelmesen válaszolt mindenre, minden hülyeségre, amit hallotta rólunk, tehát az Opus Dei-ről, és tényleg nagyon jó barátok voltak, és mindig, amikor, és majd különösen az édesapám még többször is visszatért hozzá, és akar saját lelki dolgokról is beszéltem bele, tényleg igazi atya volt, és ezt kell mondani, hogy az Opus Dei-ben a prelátus tényleg egy atyai szerepet játszott, tehát mi is így hívjuk őt atyának, és akkor, de emlékszem még, amikor mondjuk az atya rendszeresen látogatott minket is Ausztriában, és akkor, amikor engem látott, hogy jött, Filip, örül vagy, látlak, hogy vannak a szülei, tudod, hogy nagyon szeretem őket. Mm-hmm. És így, tehát ilyen baráti kapcsolatban maradt a szüleimmel, és majd megismerte a testvéreimet is.
4: Mikor szentelték önt pappá?
3: 1989-ben, május 28-án, és mivel a prelátusunk nem volt püspök, akkor felkérte Szent II. János Pál pápát is, és ő szentelt fel. Ezt kell tudni, hogy János Pál pápa általában, ha Rómában volt, minden Szent Háromság vasárnapján szokott olyan személytársakat felszentelni, aki az egész világban jöttek Rómába, és akkor ott is mi 60-an voltok, csak 20 voltunk az Opus Dei-ből, a többi 40, az egész világból, Ausztráliáig jöttek Rómába, és akkor felszentelt minket, és persze ez egy óriási élmény volt, mert különösen látni a Szent Atyát, milyen intenzíven imádkozott, koncentráltam. Lehet gondolni, hát ha én pápa lennék, mit csinálom? Megint mi van most, megint egy papszentelés, na most legyünk túl rajta, hány óra van, remélem, hogy tudok ebédelni. Nem ez volt a magatartása, hanem tényleg lehet érezni rajta, hogy ő imádkozik minden egyik jövendő papért, hogy fontos ezek mennek az egész világba, és kell, hogy hirdessenek az evangéliumot. Tehát igen, nagyon-nagyon komolyan vette ezt is, és látni ezt a szent életű ember, hogyan imádkozik, ez tényleg nagy élmény volt.
4: És akkor 89-ben felszentelik, és 94-ben jön Magyarországra. Addig mit csinált, hol volt?
3: Addig először is befejeztem a doktori diszertációmat Pamplónában, mivel jogász voltam, akkor kánonjogat is tanultam, majd kerültem Ausztriába, ott voltam káplán az ottani templomban, a Szent Péter templomban, a bécsi belvárosban, ahol működnek az Opus Dei papok, majd egy diák otthonnak a papja is lettem, és majd egy szép napon felkértek engem, hogy nem akarsz-e Magyarországba élni, mert is igen, megyek, nyugi, gondold át ezt, imádkozz, mondta az előjárom, és majd, amikor tényleg biztos vagy abban, ír nekem egy levelet, hogy oké. És így is történt, és akkor ide kerültem.
4: És ön volt az első, aki jött?
3: Nem. Itt volt már egy pap, egy angol pap.
4: Tehát az első két Opus Dei pap Magyarországon Filip volt. Mind a kettő Filip volt.
3: Igen.
4: És hogy beszélgettek? Kedves Filip, hogy vagy? Köszönöm jól. És te, Filip, hogy vagy?
3: Körülbelül így is volt, ez volt is. És majd persze nem voltunk egyedül, mert hát jöttek az első numeráriusok, tehát az elsők Opus Dei laikus tagok, akik ott éltek, és akkor...
4: De külföldről szintén?
3: Szintén külföldről, mert és akkor már működött az Orbánhegyi kollégium, ahol...
4: Orbánhegyi úton van a kollégiumok, a Nárcisz utca Orbánhegyi sarkán, ugye?
3: Igen, így van, és akkor azóta vannak ott. Most kezdtünk építeni egy nagyobb kollégiumot, ott az Orci tér közelében lesz, és ez nagyobb lesz, tehát 58 hely lesz ott, jövő szemeszterben, tehát szeptembertől fogva működni fog. Van egy lánykollégium is, ez a 11. kerületen van, Feneketlen tó közelében.
4: Atyák hányan vannak most?
3: Hát most hárman vagyunk. Van egy atya, a Manuel atya, aki csak minden második hét itt tud lenni. Most is ma repül, mert ő felelős Romániaért, és ott is van egy kollégium, és ott tart továbbképzést és minden.
4: És mennyire tudott meghonosodni az Opus Dei? Missziós munkát végeznek, nem csak úgy általában az egyház érdekében, hanem szeretnék, hogyha az Opus Dei itt megerősödne. Ebből mi a tapasztalat?
3: Jó, a tapasztalatunk. Az Opus Dei spiritualitása valami, ami bárkinek elvileg azt gondolom, hogy tetszhet, mert először is egy nagyon-nagyon erős érzet arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy az Isten atya, és pedig egy végtelenül jó atya, sokkal-sokkal jobb, mint a legjobb atya, aki létezhet a világon. És ezért ez az atya személyesen szeret mindegyikünket, és mindegyikünket van egy terve is, és ezt persze ő becsvágyas atya is, tehát ő azt akarja, de nem csak, hogy ne legyünk rosszak, hanem azt akarja, hogy legyünk jók. Hát milyen jó kell, nagyon jó kell lenni? Hát nagyon jó kell lenni. Ahogy Jézus mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletesek.
4: Igen.
3: De ez nem ezt jelenti perfekcionizmust, hanem igyekszünk minden nap egy kicsit jobbá válni, kis léptékkel valahogy minden nap, de azt tudva, hogy úgyis a mi mennyei atyánk mindenben segít, és a kegyelem mindig sokkal nagyobb, mint a nehézségek,
4: igen,
3: és a kísértések.
4: Tehát ez a karizmája, vagy a pedagógiája az Opus Deinek, de a Magyarországon az elterjedtséggel, a
3: igen,
4: követőkkel elégedett? Mármint, hogy vannak...
3: Igen, hát nem vagyok megelégedve, mert most talán 40 vagy 50 tag van körülbelül, most nem tudok fejből mennyi, de hát ez kevés. Hát szeretnék, mivel valahogyan bárki, akinek nincs különös hivatása valami másra, valami rendre, szeretnék tudna ezzel csatlakozni. Persze nem csak ha már beszélünk az Isten gyermekségről, a következmény nem csak, hogy igyekszünk minden nap egy kicsit közelebb jutni Istenhez, hanem, persze az Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, tehát körül a többieknek kell segíteni, először is a családtagoknak, a rokonainknak, barátainknak, kollégáinknak, mindenkinek, aki tudunk elérni, segíteni, hogy ők is közelebben, őket is hívja az Úr, hogy legyenek keresztények, ha még nincsenek, akkor még nincs keresztények, akkor van, csak meg kell tudni a lényegest, és majd megkereszteltetni.
4: Igen. A kollégiumokon kívül lelkipásztorkodnak a Servita templomba, amely melletti helyiségben beszélgetünk.
3: Igen.
4: Ez a két fő tevékenységük van, a kollégiumok és a lelkipásztorkodás itt Budapesten?
3: Igen, de persze van egy kis konferenciaházunk is Kismaroson, oda most még tartani fogok egy kurzust, hát Opus Dei tagok számára, de hát persze sokszor visszamegyek most ide Budapestre is, hogy itt is tudok lelki gyakorlatot tartani, igen, vagy prédikálni, vagy ilyeneket csinálni, igen. Tehát ezt nagyon jól lehet ezt csinálni, mert van egy vonat minden nap, minden órában.
4: Bizony.
3: Hát a hála Istennek ez nagyon jól működhet.
4: Az a kép van a köztudatban az Opus Dei-ről, hogy egy értelmiségi elit Rómában egyetemük is van, és nagyon befolyásos emberek csapata.
3: Hát szeretnék, hogy befolyásosak vagyunk, mert valahogyan, ha valaki igyekszik keresztényként élni, szeretnék, hogy ez terjedjen körülöttünk. Sajnos nem vagyunk olyan befolyásosak, mint ahogy kellene, hogy legyünk. És az is igaz, hogy persze igyekszünk elérni a intellektuális embereket, mert ezek is befolyásosak.
4: Igen.
3: Hát, mert de nem csak őket, hanem az egyszerű embereket és a munkásokat is, és nem mindenki, aki az Opus Dei-ben hát egyetemi tanár van, ami hasonló, és ezért sok minden ember találhat a hivatását az Opus Dei felé.
4: Igen. Önök az egyházon belül, vagy a katolikus globuszon belül, igen, konzervatívok, de nem tradicionalisták.
3: Igen, hát konzervatív ilyen, persze, hogy nem az, ami tegnap volt, hanem az, ami mindig érvényes, és persze kell alkalmazkodni a mai időkre, és ez részben az a visszavezet, mint a lényegre.
4: Igen.
3: Tehát kell a lényegre figyelni, de sokszor kell, hogy azt, amit az alapítónk 1928-ban és a 1930-as és 40-es években tanított, ezt valahogy a mai nyelvre le kell lefordítani, mert a mai emberek nagyon mások, mint a 1940 éves fiatalok. És ilyen értelemben ez egy kihívás. És ezért örülök, hogy vannak köztünk fiatalok is, akik jobban beszélik a fiataloknak a nyelve, mint én. És ott van egy új fiatalon, csak egy évvel ezelőtt megszentelt pap, aki már 18 évesen jött Magyarországra.
4: Jött Magyarországra, de van magyar tagjuk a papok között végül is már?
3: Igen, persze, de ő volt, tehát ő spanyol származású, de itt 80 évesen jött ő, de megtanult egy év alatt a magyar nyelvet, és majd fizikát tanult az ELTE-n, és majd utána valamikor került a szemináriumban, most visszatért papként, és most itt működik.
4: Tehát ő egy magyar fiatalember?
3: Nem, spanyol fiatalember.
4: És 8 éves korában került, nem értettem.
3: 18 évesen került az érettségi után, már került ide. És vagy az egyetemi...
4: Hát ő nagyon jól tud magyarul akkor.
3: Jól tud magyarul, és fiatal, és beszél. Igen. És
4: akkor. Magyar pap tagjuk van-e már?
3: Magyar pap tag a prélátóráinak még nincs magyar papja.
4: Reméljük lesz. Gudénusz Filip atya. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Világegyház.

0: Johann Sebastian Bach E-moll trió szonátájának második tétele hangzott el. Előadta Bednarik Anasztázia. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1840. május 27-én hunyt el Niccolò Paganini, itáliai hegedű virtuóz, zeneszerző. Összeállításunkban először Baráti Kristóf és Farkas Gábor előadásában hallanak három darabot a szerzőtől, majd Boros Misi zongorázik néhányat a nagy Paganini etüdökből.

Niccolò Paganini darabjaiból játszott Baráti Kristóf és Farkas Gábor, majd Boros Misi. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Csák Éva és Biksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, Bögös Herrietta és Mári Szabó Eszter, valamint a bemondók Ungvári Judit és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Georg Friedrich Telemann szerzeményét, Jean-Pierre Rampal, Pierre Pierlot, Robert Veyron Lacroix és a párizsi barokk együttes szólaltatta meg. 0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Isten valóságának egy másik jellegzetessége, amely bizonyos hívő tapasztalatban nyilvánvaló lesz, az ő nagysága. A Szentírás tele van Isten nagyságának dicséretével. Szívesen beszél róla úgy, hogy először a teremtett világ a természet nagyságát érezteti, és aztán így szól: Isten előtt mindez semmi. Az írás első oldalain a világ teremtésének hatalmas himnusza áll. Az egyes részek a szemünk előtt alakulnak, de mindig Isten szava a kiindulásuk. Minden teremtmény általa van, s csak Isten maga van önmagától. Ő az egyedülvaló és a mindenség. Senki nem segíthet neki műve megalkotásában. Nem keresi sem az anyagokat, sem a terveket. Minden egyedül általa lesz. Nem csak hatalmasabb a világnál, hanem abszolút hatalma van, s a világ csak benne és előtte lehetséges egyáltalán. Ez a nagyság egyúttal szabad is. Számára nem fáradtságos a parancs. Ha Isten így szól, legyen, akkor ez mind meg is lesz. Ez a nagyság egyúttal fény, ez a nagyság egyúttal fény és világosság, minden rend és rendezettség eredete. Ahol az ember makacságával, ellenállásával találkozik, ott ez a nagyság Isten haragjává változik, melyet a kinyilatkoztatás intő figyelmeztetésként ír le olyan romboló természeti hatalmak formájában, mint a zivatar, földrengés, szökőár, égető nap. Ez a félelmetes hatalom mégis jóságba, bölcsességbe, sőt, gyöngétségbe öltözik. S Isten tanítja prófétáját, hogy sem a viharban, sem a földrengésben, sem a tűzben nem fogja megtalálni őt, hanem csak a halk, szelíd fuvallatban. Isten nagyságának az igazi kinyilatkoztatása a gondviselésről szóló tanítás. A mindentudás elrettentő volta, a mindenhatóság kigondolhatatlansága, csupa szeretetté válnak, s a mindenható pedig mindenek atyává. Emberi létünk mindenütt korlátokba ütközik. Termetünk adott nagyságú, körülhatárolt otthonunk van. Meghatározott terjedelmű élettérben zajlik életünk. Mindannyiunknak megvan a maga meghatározott élettere, amely bizonyos lehetőségeket nyújt, s az ennek megfelelő korlátokkal bír. A létezésünkben, birtoklásunkban, a dolgokhoz és az emberekhez való kapcsolatunkban újból és újból megtapasztaljuk, eddig és ne tovább. Ilyesmi Istenben nem létezik. Nem ismer behatároltságot vagy korlátokat. Ő minden, s minden az övé. Ő a mindeneket átölelő végtelen. Isten létezése kimeríthetetlen, kezdet nélküli mélységből, mérhetetlen messzességekbe és oly magasságokba terjed, amely felülmúlja sejtéseinket is. Erőnk is ugyanúgy behatárolt, mint a létezésünk. A teljesítményünk, harcaink, alkotásaink mindig eljutnak egy olyan pontra, melyen nem vagyunk képesek túljutni. Tudásom, alakító képességem határához érkeztem, de Isten ezt nem ismeri. Ő mindenre képes. Teremtő ereje van a szó tökéletes értelmében. Ami számunkra adottság, a világ formáinak gazdagságával, törvényeinek sokféleségével, a mikro- és makrokozmosz mérhetetlenségével, az mind-mind Isten szava által lett. Ezzel azonban még nem mondtunk eleget. Nem a létezés s az erő mértéke elsősorban, ami naggyá tesz, hanem az érték teljessége és rangja. Valamely létező annál nagyobb, minél nemesebb. Jobb egész lénye, minél nemesebb érzülettel bír. Egy kis terjedelmű kép sokkal nagyobb lehet, mint az, amely beborítja az egész falat, ha a tisztább mondani valója miatt tökéletesebb. Isten nem csak mindenható, hanem mindenek felett jó is. Ha azt mondjuk igazság, akkor az értelemnek azt a mindent átfogó teljességét és nyitottságát értjük, amely ő maga. Igazságosság, tisztaság, rendezettség. Olyan fogalmak, melyekkel rácélzünk, őt értelmezzük. A szépség alapjában véve nem fogalom, hanem őt megillető név. Jóság,
Nemesség, igazság, szépség, mind olyan értékek, melyek a létezésére jogosítanak fel. Isten nem törekszik az értékekre, nem birtokolja azokat, hanem ő maga minden érték teljessége, s minden teremtett érték az ő viszfénye. Ilyen értelemben egyedül az ő létezése jogos, egyedül neki van jog önmagától a léthez. A létezés önmagában sötét, tompa, nyomasztó, az értékek teszik fényessé. Ezért mondja az írás, Isten világosság, benne nyoma sincs a sötétségnek. Ez a nagyság ugyanakkor a melegség és gyengétség teljessége, s képes arra, hogy ne csak ajándékait adja, hanem önmagát is. És végül élni nem csak azt jelenti, hogy lélegzünk, növekedünk, dolgozunk, alkotunk, s sorsunkat megtapasztaljuk, hanem hogy önmagunkat megéljük, s önmagunk valóságára ráébredünk. És mégis, milyen hamar végzünk vele? Mennyi meg nem értett, át nem értett dolog van múltunkban, sőt jövőnkben? Isten a tudója, de nem a világért, az emberekért, hanem önmagáért tudja mindezt. Átéli és átérti a végtelen létezését. Saját tekintetének tisztaságában áll teljesen. Átérzi saját dicsőségét, viseli saját létének elgondolhatatlan erejét, akaratának tiszta szabadságát. Ilyen meggondolások alapján tárul fel előttünk Isten nagysága. Az a minden mértéket felülmúló nagyság, amely ugyanakkor csepet sem mértéktelen, formátlan, sem pedig iszonytató, hanem teljesen világos és tiszta. Ez a nagyság egyetlen szóval jellemezhető: tökéletesség.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. 2002-ben, május 26-án hunyt el Orbán Ottó. Nem csak költőként, hanem esszéíróként, műfordítóként is emlékezhetünk rá. Csodagyerekként indult, majd poéta doktusz lett, aki sokféle hagyományt épített együvé, az újholdas tárgyasságtól a látomásos mitikusságon át az amerikai beat költészetig. Hagyomány és újítás határmesdjéjén áll egész pályáján, s ez jellemző szemléletére, irodalom felfogására, poétikájára is. Kénytelenségből is otthonosan érzi magát, a kevertségben, amely az egész 20. század sajátossága. Történelem szemlélete egyre komorabbá vált, a fejlődés helyett a körforgást tételezi, lirája az örök értelmetlenséget és az újrakezdés örök varázsát szikráztatja össze. Ádám lelkesültsége és Lucifer iróniája egyszerre az övé. Olvashatjuk a 12. osztályos internetes tankönyvben Orbán Ottóról. A mai napra Orbán Ottónak az Arany Jánoshoz írt versét hoztam önöknek, amelyben mindaz szerepel, ami ebben az összefoglalóban elhangzott. Orbán Ottó Arany Jánoshoz. Ég a sugaraktól sebb helyes föld arca, elült az avantgárd zajos kofa harca. Század vég, gondolja az értelmiségi, bár a szép remények nótája a régi. Mi hát a költészet? Mesterek közt mester, zúgó csillagok közt a lassan a testtel. Mire illik rá még ugyanúgy a mérték, ahogy azt a régi mesterek kimérték? Hogyha egyszer nincs is, vagy nem úgy van Isten, hogy emberi mérték szerint is segítsen. Vagy épp ez a versben rejtőzködő lényeg, amivel nem bírnak sem érvek, sem tények, mert mindent magához hasonlónak képzel, hámozom bár híg űrt távcsővel és ésszel. Az a sejtjeinkbe örökített program, mely a váltólázas gyönyörben is ott van, és ott minden percben, ott a szenvedésben, abban, hogy nem hajtom meg neki a térdem, s hogyha meg is hajtom ellenkezve végül, valami belőlem még akkor se békül. Ez a buzgó téboly, ez az oktalan dac, megfontolt nagymester, te is csak ráhallgatsz. Mert hiába minden bukás, gomba felhő, minden kérdésével egy választ is fellő, s amíg mi vergődünk, kell, hogy legyen ő is, és hinnünk kell benne, hisz bennünk csak ő hisz. A remény furfangja, nincs is olyan nagy vész, és üres markunkban csillog az aranypénz. Orbán Ottó Arany Jánoshoz című verse egyszerre tisztelgés a magyar költészet egyik legnagyobb alakja előtt, ugyanakkor önvizsgáló, filozófikus számvetés a modern ember léthelyzetéről. A vers középpontjában az a kérdés áll, hogy van-e még helye a költészetnek, van-e még helye a hitnek, az emberi reménynek egy olyan világban, amely elvesztette korábbi bizonyosságait. A megszólított Arany János nem csak történelmi személy, hanem a klasszikus rendnek, a mértéknek, az erkölcsi tartásnak a jelképe is. A vers első soraiban egy kiábrándult, válságos világképe rajzolódik ki, ahogyan olvassuk, ég a sugaraktól sebb helyes föld arca. Ez egyben rájátszás Arany János Toldiának első sorára, ég a napmelegtől a kopárszik sarja. Itt a sugaraktól ég a sebb helyes föld arca. A modern kor pusztító, zaklatott világa ez. A folytatásban az avantgárd zajos kofa harca, ironikusan utal a 20. század művészeti irányzatára, amely sokszor szakított a hagyományos formákkal és az értékekkel. A lírai én tehát egy olyan korban él, ahol a szép remények nótája már elhasználtnak, idejét múltnak tűnik. Ez a századvégi hangulat egyszerre fáradt és bizonytalan. A lírai én tehát ebben az állapotban, egy ilyen világban, helyzetben fordul Arany Jánoshoz, akit mesterek közt mesternek nevez. A megszólítás tiszteletet fejez ki, ugyanakkor az is kérdés, hogy hogyan lehet ma verset írni, illetve mire jó még a költészet, hogyan őrizhető meg a klasszikus forma, a mérték, amikor megrendült az egész világ rendje. A régi mesterek világa mögött ott állt még egy biztos erkölcsi és vallási háttér, ahogyan a versben olvassuk, a modern ember azonban már kételkedik. Ha egyszer nincs is, vagy nem úgy van Isten, nem egyszerűen az ateizmusról beszél itt a vers, hanem a hit megingásáról, az isteni rend bizonytalanná válásáról, arról, ahogy megkérdőjelezi az ember Istennek a világalkotó, teremtő erejét és a világban érvényesülő isteni rendet. A vers azonban nem áll meg a kételynél. A lírai én szerint van valami az emberben, ami túlmutat az érveken és a tényeken. A vers tanúsága szerint a költészet éppen ezt a titokzatos, megmagyarázhatatlan emberi töbletet próbálja megragadni. A lírai én úgy fogalmaz, hogy ez a sejtjeinkbe örökített program. Vagyis, mintha arról beszélne, hogy az ember mélyén eleve ott él a vágy, a hitre, az értelemre, a reményre. És ez akkor is működik, hogyha tudatosan ellenáll mindennek az ember. Abban, hogy nem hajtom meg neki a térdem, olvassuk a versben, éppen ez az élmény, ez az érzés fejeződik ki. A modern ember lázad, kételkedik, de képtelen teljesen megszabadulni a transzcendens igényétől. A versben talán éppen ez a legérdekesebb vonás, hogy a líraién vállalja ezt az önellentmondást. Egyszerre tagad és vágyik, lázad, de ugyanakkor hinni akar, és ez az oktalan dac és buzgó téboly, minthogyha az egész emberi lét alapélménye lenne. Orbán Ottó világában a józan, megfontolt nagymester, azaz Arany János is erre hallgatott, a költészet és az emberi lélek mélyebb igazságára. A vers zárlatában a 20. század borzalmai ellenére azt olvassuk, hogy bukás, gombafelhő, ugyanakkor az ember mégsem tud teljesen lemondani a reményről. Arról a reményről, ami a vers szerint is furfangos, mert akkor is tovább él, amikor minden ok elveszni látszik. Az utolsó sor paradox képe, és üres markunkban csillog az aranypénz, egyszerre idézi meg Arany János nevét, és a remény illuzórikus, mégis valóságos erejét. Az aranypénz, mint játék, kifejezi Arany Jánosnak a nagyságát, az értékét, hogy mégiscsak van valami az üres markunkban. Nincs bizonyosságunk, de a hit, a költészet, az emberi méltóság lehetősége mégiscsak ott csillog, nem bizonyosságként, hanem talán lehetőségként a markunkban. Orbán Ottónak a verse tehát egyszerre modern, ugyanakkor hagyományőrző költemény nem ad biztos válaszokat, de azt mutatja meg, hogy a kétely ellenére az emberben mégiscsak ott él továbbra is a rend, a hit és a remény megtartó ereje utáni vágyakozás. Arany János alakja ebben a versben éppen annak a bizonyítéka, hogy a költészet képes túlélni a történelem válságait, mert az ember legmélyebb kérdéseiből születik. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Mosonyi Mihály szerzeményét a Festetics vonós négyes játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést kiváló barátunkkal, dr. Kovács Lászlóval, a Moira Szanglemez kiadó vállalat alapítójával, igazgatójával, aki pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve csodálatos zenei kincseket, anyagokat kutat fel és ad ki gyönyörű nagylemezeken, vinileken, LP-ken, a lehető legjobb minőségben. Egészen a magyar könnyű zene, de ez a minőségi könnyű zenét jelenti, ahogy a mai műsorból is ezt bizonyítani fogjuk. Tehát a rock, a blues, a jazz, a progresszív rock, a jazz rock, a népzene, a világzene, a különböző alternatív fúziós muzsikákból válogatva, jó ízléssel, és olyanokat, amik nem jelenhettek meg, vagy valamiért az rendszer üldözte érthetetlen okoknál fogva, de hát ebben nem megyünk bele, mert ott nem volt se eleje, se vége, hogy miért gátolták a művészetet, túl vagyunk rajta. Most meg már a világ gátolja, ugye, a körkulturális környezetszennyezés. De nem úgy mi, mert mi továbbra is azon dolgozunk, és ilyen partnerekkel, hogy a minőséget a dolgozónak, ahogy a régi jelszó mondta. Így lesz ez ma is. A magyar Emerson, Lake & Palmer. Kell-e mást mondanom? Tiéd a szó, Lacikám. És a remek muzsikából már hallhattuk, hogy miről van szó, vízállás jelentés és blues variáció, de jön még egy-két izgalmas dolog, gondolatok, teketória, meg egy izgalmasság, ha lesz rá idő, a szólj rám, ha hangosan énekelek. V73 és Laci, szia!
1: Szia, Tibor! Szeretettel üdvözöllek, miképpen a kedves hallgatókat is hasonlóan üdvözlöm. A V73 együttes, mint a rövid zenekari nevű, ezért hosszú album nevet adtunk neki. Seven Pieces for Keyboards, Bass Guitar and Drums, tehát 7 tétel, vagy 7 darab, billentyűkre, basszus, gitára és dobokra. Valóban 7 tétel természetesen a kiadvány. Ez korábban vinillemezen, most CD-n jelent meg, és így érhető el. Tehát Morász Records történetében nem mondanám, hogy kivétel, de viszonylag ritka, hogy CD formátumban adjunk közre valamit. Ugye paradox, mert mi szeretünk vinillemezeket kiadni, sőt ezt szeretem személy szerint igazán, de amikor az ember azzal szembesül, hogy van egy érdeklődői, zenegyűjtői réteg, amelyik szívesen áldozna kedvenc hordozóra, viszont a CD, őket sem biztos, hogy érdemes kizárni abból, amit összehoztunk, mert lehet közte érdekes anyag, és hát volt rá több példa, hogy CD-n is megjelentek kiadványaink. Az egyik a V73, hát paradox módon akár azt is mondhatnám, hogy bemutatkozó albuma, de hát a felvételek 1973 meg 1977 között készültek Magyarországon különböző helyszíneken. A koncertfelvételeket, mert ezek koncertfelvételek és kisebb részben demófelvételek, a Sáfár József rendezte hanglemez alá, ha lehet így mondani, vagy kiadvány alá. Ő nem más, ő hangmérnök, ugye a P-Box basszusgitárosa volt, később session zenész, és hát a saját stúdióval bíró hangmérnök jelenleg is aktív. Ő nem más, mint a V73 egyik tagja a háromból, ugye trióként zenéltek. A másik kettő Lerch István, aki a V-motorokban lett nagyon népszerű, és később szólókarrierje is figyelemre méltó volt, valamint Herpai Sándor, aki szintén a V-motorokban zenélt később, meg a Barbaróban, meg még több helyen. Úgyhogy három kiváló képességű muzsikus alkotta a V73-at. A lemezüket visszahallgatván, a felvétel visszahallgatván bevallom, néha az jutott eszembe, hogy talán a magyar rockzene történetének ez az az albuma, amin egyszerűen a legtöbb hangjegy szerepel, mert olyan szinten virtuóz mind a három hangszeres játékos, és ami az igazi zamatát adja az együttzenélésnek, hogy nem rettentően önzők egyiken sem, tehát mindenki kibontakozik, és utána adja át a helyét a másiknak, ahogy ez tisztesebb zenész körökben szokás, vagy hogy a foci csapatban sem csak a cselezők vesznek részt, hanem vannak passzoló játékosok is, és hát ilyen passzoló, és ráadásul egymáshoz passzoló játékosok voltak a Vértve három tagjai, akik a zenekar nevét egyszerűen a körülöttük megfigyeltő tényekből kovácsolták össze. 1973 elején alakultak a korábbi Hétfő nevű formációból, amik szintén ők voltak, de csak hárman voltak mégiscsak. A V betű pedig a zenekar elején a Volán klubot jelentette, annak a kezdőbetűjét. Ez volt a bázisuk, és hát olyan szinten, hogy nem egyrészt ott zenéltek rendszeresen, másrészt a Volán, mint a klubot fenntartó vállalat, a részükre hangszerparkot is biztosított, tehát felszerelést is kaptak, része volt a szponzorációnak, persze cserébe olyan megmozdulásokba kellett részt venniük, mint egy nyári ifjúsági tábor, vagy nyári kitelepülés valahova vidékre, ott is elő kellett fordulni zenével. A V73 sorsa sajnos a 70-es évekbeli magyar progresszív rockzenekarok tipikus sorsát osztja, miszerint nem jutottak el nagy lemezig, ott is akkor. Gyakorlatilag 1978-ig egyetlen egy darab klasszikusan progresszívnek mondható lemez jelent meg Magyarországon, az is egy ausztrál licenc volt, a Siriusnak az Ördög Állatszosbár című albuma, amelyet egy ausztrál produkció volt, itthon licencként mondjuk hál' Istennek megjelentette a lemezgyár, hiszen itthon is meg lehetett ismerni akkor a Siriusnak a lemezre sűrített zenét, egy eszenciát a munkásságukból. De többi jeles csapat, ugye nem egy, nem kettő volt, Mini, a Teátrum, Color, a Pantarej, ezek legkorábban 78-ban jutottak el nagy lemezig, ugye a Color meg a Mini készíthetett nagy lemezt ebben az évben. A többiek nem. Van ugye egy kis polémia vita az utókor berkeiben is, hogy tulajdonképpen mi okozhatta ezt a kiváló zenélés ellenére, meg hát ugye teljesen közéletiségmentes, politikamentes dalszövegeik voltak, nem is mindegyik volt szöveges szám, voltak bőven instrumentális számaik is, de szövegesek is voltak, klasszikus átirataik voltak, és hát van egy olyan álláspont, amit magam így nagyrészt osztok, hogy a 76 előtt a lemezgyár, vagy a lemezkiadó súlyos kapacitás hiányban szenvedett, emiatt nagyon megválogatták, hogy kivel készítenek lemezt, ami bomba sikerek tűnt, azt megcsinálták, ami nem, azt nagyon ritkán, vagy nagyon kivételesen. Ezért nem jelent meg 50 fajta lemez, hanem megjelent mondjuk 15 fajta lemez, de az mind nagy példányszámban, és hát valljuk be, hideg, józan fejjel valóban ez a helyes megoldás egy kiadó részéről, megint más kérdés, hogy a kiadó monopól helyzetben van, mindent le kéne fednie, az a feladat, hogy mindent lefedjen, akkor nem morálisan nem tette meg azt valójában, hogy egész műfajokat száműzön a palettáról, csak azért, mert azok úgymond kevésbé kisebb réteget érintenek. Na mindegy, így járt szegény V73, több nagy lemeztervük is, utam két lemeztervük is született, és hát a folyamatos visszapattanások vették el a zenészek kedvét a folytatástól. 77 őszén ért véget a történetük. Lerch és Herpai csatlakoztak Demjén Ferenc Rózsihoz, az új V-motorok nevű zenekarához. Ugye ott azt hiszem Mennyhárt János lett ugye a negyedik tag, és Sáfár József pedig máshol folytatta session zenészként, tehát a Volán RT-ben egy másik zenekarban folytatta, de ez a négy év, ez egy nagyon klassz periódus volt a magyar prog rock történetében, úgyhogy kérem a kedves hallgatók, hallgassák nagy szeretettel a V73 régi felvételeit.
0: Lacikám, köszönjük szépen, és már indul is V73, és neked hála megvan, és hozzáférhető még hozzá nagy lemezen, köszi.
1: Köszönöm.
2: Gondolatok.

0: Saint Martin muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: több generáció együtt éléséről és a közös munkáról fogunk beszélgetni. Arról, hogyha több generáció egy munkahelyen dolgozik együtt, akkor tényleg tudnak-e egymással együttműködni? Megértik-e, megérthetik-e egymást? Tehet-e valamit azért a munkáltató, hogy ez jól működjön? Vendégem Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőttképzési szakértő, a JobTrain HR szakértője. JobTrain. Egy kicsit fordítson nekem, kezdjük ezzel, hogy mivel foglalkoznak, és hogy kerül az önök érdeklődésének a középpontjába az, hogy több generáció van egy munkahelyen. Miért érdekli ez önöket?
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye a JobTrain alapvetően munkaerőkölcsönző és közvetítő cég, és különböző HR szolgáltatásaink is vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy napi szinten partnereinknek segítünk abban, hogy megfelelő munkaerőben, vagy munkaerőjük legyen, és nyilván ezért sokszínű csapatokkal kell együtt dolgozniuk, úgyhogy HR szolgáltatóként nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy van-e olyan terület még, ahol tudunk segíteni, és a generációs együttműködés az nyilván minden ahol nagyon fontos.
0: Ez probléma egyébként? Tehát azért merül föl, mert gond az, hogyha egy munkahelyen több generáció van?
1: Valahol igen, de valahol megelőzésgyanánt is sokat szoktunk erről beszélgetni. Illetve már a toborzás kiválasztásnál is, amikor egy munkáltató szeretne új kollégát, már ott is sokszor szóba kerül, hogy mi legyen az irány, fiatalabb munkavállaló, vagy tapasztaltabb munkavállaló, ugye ez munkakörtől is függ, természetesen ha junior pozíciót szeretnének, akkor egyértelműen nekünk is a fiatalok felé kell első körben nyitni. Tehát magunknak és a munkatársainknak is, a kiválasztó toborzó kollégánknak is nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű ismereteink legyenek a generációkról, meg már amikor munkába álltak partnereinknél, akkor is nagyon fontos, hogy ezeket jól tudjuk kezelni.
0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban is több generáció dolgozik együtt, tulajdonképpen három generáció az alapítás óta, és nálunk ez nagyon jól bevált. Tehát az idősebbek mindig tényleg a tapasztalataik, az ismereteik átadásával járulnak hozzá a hangzáshoz, meg a hangjához a Magyar Katolikus Rádiónak, és az újra és újra ideérkező fiatalok pedig más lendületet hoznak, mint ami addig volt, egy kicsit felkavarják a vizet. Tehát jól működik. Én ebből azt gondoltam volna, hogy ez mindenhol ugyanígy működik. Lehet, hogy vannak olyan szektorok, ahol ez nem tud érvényesülni, ez a hatás?
1: Lehetnek olyan szektorok is, de talán egy picit lépjünk vissza, ha megengedett, hogy egyáltalán képbe kerüljünk, hogy mitől generáció vagy generáció, és kik azok, akik ma együtt kell, hogy dolgozzanak. Akkor nevezzünk egy generációt generációnak, hogyha életük egy szenzitív szakaszában ugyanazok a történelmi, gazdasági, technológiai változások mentek végbe, illetve nagyjából egy történelmi korszakban születtek. És a szocializációs folyamataik is nagyjából hasonlóak voltak. Ugye ma jelenleg élő generáció 8 van, és ebből a 8-ból a munkaerőpiacon nagyjából 4-et találunk meg. A 8 generációba beletartozik már a nagyon idősek is, tehát ez a nagy generáció, akik 1930 előtt születtek, ők ugye nincsenek már annyira sokan, őket követik a veteránok, őket a baby boomerek, majd az X, Y, Z, alfa és a legfiatalabbak, akik 2025-től már megszületnek, ők a béták, bár ezen vitatkoznak még generációkutatók is, hogy tényleg vannak-e már béták, vagy csak egy-két év múlva nevezhetjük őket annak, de jelenleg a legtöbb generációkutató álláspontja szerint 8 van. Ugye itt gyakorlatilag az történik, hogy a generációs létránknak az eleje esik ki a munkaerőpiacból, ugye a nagy generáció és a veterán és a vége, a béta és az alfa. Tehát a legidősebbek és a legfiatalabbak kiesnek, és marad a közepe, a baby boomer, az X, az Y generáció és a Z. Én egyébként Y generáció vagyok, ugye ez az 1980 és 94 között születettek. A baby boomerekről még azt kell tudni, hogy 1965-ig van az ő generációjuk, tehát hogyha megnézzük a nyugdíjba vonulási korhatárokat, akkor lassan, de biztosan a baby boomer már kifele megy, vagy már a legtöbb tagja ki is ment a munkaerőpiacról, klasszikus értelemben, de természetesen azokban a főleg szellemi pozíciókban, oktatásban, egészségügyben, sőt, még azért elég sok területen találunk baby boomer termelésben is mérnököket, tehát a fizikai állományban már nem annyira jellemző ott a baby boomer, de egyéb területeken még azért jelentősen, és náluk viszont a szaktudás az nagyon-nagyon magas. De a törzse most a munkaerőpiacnak ugye az az X, az Y és a Z. Hamarosan pedig az Alfa, hiszen már ők is 16 évesek, úgyhogy akár iskolai közösségi szolgálattal, akár diákmunkával lassan, de biztosan az Alfa generációt is köszönhetjük. Úgyhogy nagyjából így van, úgyhogy 4,5 mondjuk így generáció van most, mert klasszikusan munkahelyen még nincs ott az Alfa, nyilván törvény adta keretek miatt fiatalkorukat tekintve, de már azért bontogatják a szárnyaikat, mondom, akár iskolai közösség, akár pedig aki betöltötte a 16-ot diákmunkával.
0: Családon belül is érezzük azt, hogy óriási különbség van a között, hogy mondjuk a nagyszülők meg az unokák, ha leülnek egymással beszélgetni, akkor mit értenek ők mondjuk valamiről, hogy tudnak egymással beszélgetni egyáltalán, megértik-e egymást. Alapvető kérdés lehet például, hogy az idősebb generáció nyomtatva szereti látni, vagy leírva szereti látni, kézbe fogva szereti látni azt, amit olvasni szeretne, tanulni, átadni mondjuk az unokáinak. Az unokák nem is értik, hogy miért kell nekik itt papírozni, és miért nem küldik át nekik telefonon azt a pár sort, amit ők esetleg elolvasnának. Na most ez egy munkahelyen, hogyha megtörténik, nyilván nem egy nagyszülő, de egy mondjuk egy idősebb munkavállaló, meg egy nagyon fiatal között, akkor ott már rögtön tudjuk, hogy mi lehet a kommunikációs nehézségnek az oka. És akkor arra gondolok, hogy az lenne a legtisztább, hogyha külön dolgozna mindenki egy munkahelyen, vagy akkor mégsem?
1: Hát ez nyilván munkahelytől függ, és attól, hogy milyen folyamatok, és milyen rendszerek, és milyen szabályozási lehetőségek, vagy akár fejlesztési lehetőségek vannak. Az igaz, hogy az ember nagyon szereti legtöbbször azokat a dolgokat használni, amiket ismer, és amiket megtapasztalt. Egy idősebb embernek, ahogy te is mondtad, papíralapon kezdett dolgozni, az a működési módszer volt a számára a munka szocializációnak az alapja, tehát egy ebbe tanult bele. Nagyon nehéz, és minél idősebbek vagyunk, annál nehezebb újra és új ismereteket megtanulni. De feltétlenül szükségesek egy cégnél, hogy új dolgokat tanuljunk meg, és ebben egyébként nagy segítség a fiatalok. Sokkal rugalmasabbak, sokkal hamarabb befogadják a technológiai újdonságokat, a digitalizációt tényleg a vérükben van, mert hogy már ebben nőttek fel. Egyébként az embernek a meghatározó környezeti tanulásában nagyon fontos az első 1000 nap, az első 7 év és az első 12 év. Ha ezekben az időszakokban már jelen volt a technológia, akkor gyakorlatilag úgy épül be a mindennapi eszköztárunkba, mint ahogy kést és villát használunk, mert egyszerűen része volt a mindennapjainak már gyerekkorában. Nyilván neki ebből a szempontból mondhatjuk, hogy könnyebb új eszközöket találni, de meg kell érteni azt, hogy egy idősebb embernek nem ez volt az első, lehet, hogy az első 20 évében, vagy 50 évében, nem, hogy az első 1000 napban.
0: Azt szokták mondani, hogy az X generáció, tehát amelyik most mondjuk a legidősebb a munkaerőpiacon, vagy legalábbis tömegben.
1: Nagyobb részben ők vannak jelen, igen, de nem ők a legidősebbek.
0: Nem ők a legidősebbek, de nagy részben mondjuk ők vannak jelen. Ugyan konzervatívabb, viszont nagyon sok dolgot kellett már a saját életük során megtanulni. Hiszen, hogyha ők 1965 után születtek, akkor ez azt jelenti, hogy az ő életükben történt meg az átállás például a digitalizációra. Tehát kezdjük azzal, hogy megtanulták a számítógépet használni, és akkor a különböző lépéseit a digitalizációnak ők a munkahelyen élték meg. Tehát már egy csomó mindent megtanultak eleve. Na most ezt a nagy lépést a semmiből, a nem digitális világból a digitálisba nem kellett a következő generációknak megélni. Tehát akkor mégiscsak, hogy az X generációnak rugalmasnak kell lennie, meg nyitottnak az új ismeretekre.
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert az X generációnak vannak nagyon-nagyon markáns sajátosságai. Egyébként ők nagyon úttörőnek gondolják magukat, és a saját idejüket nézve, ahhoz képest, amik mondjuk az őt megelőző generációk voltak, ahhoz képest azt gondolom jogosan érezhetik magukat, mert rengeteg változás történt abban az időszakban. De ha meg a Z generációnak, tehát a fiatal 20-as években járó fiatalok szemszögéből nézed az X-et, nem fogják azt gondolni, hogy ők nagyon innovatívak, mert vagy nagyon korszerű dolgokat használnak. Megtanulták, és nagyon sokan nagyon jól használják, és nagyon sok energiát tesznek abba, főleg azok, akiknek magas a úgynevezett tanulási agilitása, tehát a tanulási hajlandósága és a nyitottsága megvan rá. Nekik nyilván sokkal könnyebb. Ugye az X generáció generációnak megvan az a sajátja is, hogy ők nagyon maximalisták. Tehát ugye egy olyan rendszerben kezdtek dolgozni, tehát hogy mondtad, a 65 után születettek, egyébként a 65 és 79 között születettek, tehát őróluk azt kell tudni, hogy nagyon hősközpontúak, nagyon maximalisták, nagyon nehezen delegálnak, egyébként ez már konfliktusforrás is a generációk között.
0: Tehát a munka megosztás az nekik nehezebben megy.
1: Tehát az összes generáció közül nekik megy jelenleg a legnehezebben. Pont azért, mert maximalisták, hogy ez a bizonyítási vágy, ez nagyon erős bennük. Ugye az előző generációhoz képest azt gondolják, hogy sok mindent elértek. Ugye más volt már a történelmi kontextus is, amiben ők kerültek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a munkamorál, tehát a lojalitás, az, ahogy hozzáállnak egy munkahelyhez, vagy nagyjából bármihez, amit csinálnak, az egy nagyon, nagyon erős stabilitás. Tehát hogy stabilitásra törekszenek, és arra, hogy minél több mindent, minél jobban megcsináljanak, és ez legyen apróbb munka, és legyen a szülői szerep is egyébként, ott is próbálnak a lehető legjobban helytállni, de ez nem feltétlenül egy egyszerű dolog, plusz olyan innovációk, meg olyan technikai fejlődés van, akár a mesterséges intelligencia, akár bármi más, amivel viszont azért nehezebb lépést tartani, mert nekik akkor is tanult folyamat volt, és az első gyermekkori időszakban ez nem volt egy használatos eszköz, és amit tanulnunk kell, főleg idősebb korban, az mindig sokkal nehezebb, mint ami már beleszülettünk.
0: Jó, Y-generáció, akkor ez az 1980-94-95,
1: attól függ, hogy igen. Melyik tanulmányt nézzük, hol húzzák.
0: Na, akkor mondjuk ők vannak középen. Igen, milyen az Y-generáció?
1: Az Y-generációról az egyik nagyon fontos tudnivaló, hogy ugye 1980-tól kezdődött el az a korszak, amikor már egy picit elkezdett a világ inkább az én központú irányba működni. Tehát addig egy sokkal kollektivistább, tehát együtt gondolkodóbb, együtt cselekvőbb rendszer volt, és az Y-nál kezdődött egy picit az, hogy magunkkal foglalkozunk egyre jobban. Eleve, ha megnézzük a 90-es évek elején, főleg aki ugye már a 89 után született Y-os, a rendszerváltást követően a 90-es évek elején egy globalizálódott a társadalmunk, megnyílt csomó olyan dolog, amit előtte nem ismertünk, de akár csak a kereskedelmi csatornák, vagy bármi olyan, amit már gyerekkorunkban kaptunk a világból, mi Y-osok, tehát rengeteg dolog formálta a gyermekkorunkat, ami előtte ismeretlen terület volt. De maga ez, hogy az én központúság megjelent, hogy én vagyok a fontos, az én helyem a világban, saját céljaim, és nem a vállalat, vagy nem a munka lett már a legfontosabb, hanem az, hogy megvalósítsuk a céljainkat. Nagyon erős lett a kortárs orientáltság egyébként, már az Y, ami már az X-nél is elkezdődött, de ez az Y-nál teljesen kiteljesedett, hogy nem egy felnőtt orientált világban élünk már, hanem a kortárs orientált világban, ami...
0: Tehát nem példakép mondjuk, vagy nem követendő, vagy nem tanulni szeretnénk a feljebb lévő generációktól, hanem a saját generációnkba keressük a
1: Ez is része,
0: társat.
1: Igen. Ugye régen, ha nagyon visszamegyünk még egy gondolattal, ugye az idősebb generációknál kettő platformon mozogtak, a család és a munka, és nem volt más. Az X-nél kezdődött a család, munka, barátok. Ugye az X-nél jelentek meg talán ismered a kifejezést, meg a hallgatók is, ez a kulcsos gyerek kifejezés, amikor már beszippantotta az ipar a szülőket, anya is dolgozott, apa is dolgozott, a gyerek hazajött, megfogta a kulcsot, önállóan járt, és lent játszott a játszótéren. Az X-nél itt alakult ki a közösségi élethez való nagyon szoros kapcsolódás. Ezért is van az, hogy az X-generációk nagyon fogják élvezni azokat a szakmai, vagy akár bármilyen programokat a cégnél, ahol közösen lehet valamit csinálni. Ez a házi bulik ideje, tehát az X-nél ez nagyon megvolt, ők már elkezdték ezt a kortárs orientációt, ami aztán az Y-generáció nem még egy lapáttal rátéve, mivel kinyílt a világ, globálisabban kezdtünk élni, ugye a technológia is változott, mert tehát nem kellett, nem tudom, a telefon már, az internet, ugye majd később, ez már kicsit később, de már maga a telefon, hogy mi rengeteget hívogattuk a barátainkat, telefonon beszéltünk, akkor is, ha egész nap együtt voltunk, szóval teljesen más lett a kommunikáció, már elkezdett változni ugye a technokommunikáció, vagy a technológia fejlődésével a kommunikációnak a változása. kapcsolódása, és abszolút ez az én központú, de mellette kortársorientált lett az Y, aki már nem azt a nézőpontot képviseli, mint az X, hogy itt tényleg életemet és véremet a cégért, hanem legyen ebbe egyensúly, legyen ebbe én idő, amit magammal foglalkozom, amit a társaimmal töltök időt, tehát ez itt már egy nagyon-nagyon más szemlélet.
0: Ehhez képest azért miben változott? Ugye ők az 1996 után.
1: 95-96 tényleg attól függ, hogy melyik kutatásokat nézzük, mert ezekként a dátumok eltérnek akár országonként is, attól függően, hogy ott éppen abban az országban milyen változás történt, és akkor ahhoz tudják kötni, illetve leginkább a generációváltások ma már technológiai változásokhoz vannak kötve, tehát ettől is függ, hogy az a bizonyos technológiai újdonság mikor ért oda abba az országba. Tehát ez ilyen egy-két év eltérés van. Az generáció már egy nagyon-nagyon más generáció abból a szempontból, hogy teljesen más hatások érték a fiatalokat, a mostani fiatalokat már kora gyermekkorban. Tehát az, ameddig mondjuk az előző generációknak csak a televízió volt, és az is még korlátolt időintervallumban állt a rendelkezésünkre, ez az Z-nél már ugye nem csak a televízió, hanem gyakorlatilag a 2000-es évek megjelenés, vagy 2000-es évek körül, amikor megjelent az internet, az egy nagyon nagy robbanás volt a mindenféle szempontból. A kommunikációjuk, azt ma már látjuk, hogy teljes, ez az alfánál is igaz lesz, sőt fokozottan egyébként, bár az alfáról azért nehéz most még beszélni, majd ugye az a következő, a legkisebb, vagy 2010 után születettek lesznek, mert még egy fejlődő és formálódó generációról nehéz már véleményt alkotni, főleg munkaerőpiaci szempontból, de a Z-nél azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon ingerkereső generáció. Tehát ahhoz vannak hozzászokva, hogy párhuzamosan rengeteg kis mikroplatformon vannak jelen. Ugye régen nekünk meg volt a család, munka, meg a barátok, ez a három, meg még talán egy-két apróbb platform, vagy nem tudom, telefon, vagy bármi, de ma már rengeteg különböző kommunikációs tevékenységet folytatnak, tehát rajta van ilyen csetem, meg olyan csetem, meg amolyanon, meg közben még beadandót, tehát millió egy platformon van párhuzamosan jelen, aminek az a legnagyobb hátránya, hogy megosztja a fókuszát. Tehát, hogy van, hogy 10-15 helyre osztja egyszerre meg a fókuszát, semmire nem tud figyelni nagyon tényleg oda koncentráltan, hanem csak kicsi apró figyelmeket ad mindenhova, és ez egy teljesen más agyi működés. Még az nagyon fontos elmondani, hogy amikről most beszélünk, azok általános jelenségek, tehát nem mindenkire igaz, és tényleg nem szándékunk mit Csillával, hogy bárkit megbántsunk, hogyha ő nem ilyen. Ezek olyan, úgy kell elképzelni, mint ha most felszállnánk egy, nem tudom, helikopterrel, vagy egy madárka, és megnézzük föntről, hogy nagyjából hogy néznek ki a generációk. Nem lesz mindenkire igaz, de nagy általánosságban egyrészt ugye ingerkeresők, amit említettem, illetve nagyon fontos náluk az, hogy nehezen bírják a hierarchikus, tehát alá fölé rendelő területeket, legyen ez egyébként családon belül, vagy pedig a munkában.
0: Uh-huh. Ugye említetted te is, hogy vannak, akik azért ebből kilógnak, ezekből a zsákokból, vagy legalábbis a jellemzésekből, amit most te adtál arról a három fő generációról, amelyik megjelenhet a munkaerőpiacon, meg egy munkahelyen együtt dolgozhat. De ahogy vannak kivételek, úgy egyre inkább jellemző mondjuk az is, hogy valamilyen ellensúlyt próbálnak az emberek akár a saját életükben adni, vagy hogy a gyerekeik életében ellensúlyozzák a technológiát. Tehát arra gondolok, hogy én nagyon sok fiatalt látok kifejezetten buta telefont választani, vagy azzal járni. Tehát ők maguk döntenek úgy, hogy kiszakadnak ebből a megosztott figyelemmel járó digitális világból. Aztán mondtad, hogy ugye milyen meghatározó, hogy 12 éves korig mi történik egy kisgyerekkel. Az is egy tendencia most, hogy ne adjanak semmiféle digitális eszközt 12-13 éves korig egy gyereknek a kezébe. Nagyon tudatos szülők próbálják megakadályozni, hogy a gyerekkort a digitális eszközök határozzák meg. Vajon ezek a döntések, ezek befolyásolják azt, hogy mondjuk például, hogyha hozzád megérkezik valaki, és munkahelyet keres, akkor ő vajon melyik generációba tartozik. Tehát lehet, hogy születése alapján mit tudom, az generáció lenne, de ő úgy döntött, hogy nem lesz ilyen digitális fogyasztó.
1: Hát ez magát a generációs jellemzőit, meg a saját idejének a szocializációs folyamatát nem fogja abból a szempontból feltétlenül, tehát a környezeti hatások, amik érik, azok nem lesznek ugyanolyanok, mint 20 évvel ezelőtt, akkor sem, hogyha mondjuk valamilyen technológiát nem használt. De ez a tudatosság, szerintem ez egy jó irány, és szerintem ezt az irányt kellene szülőként is nagyon követni. Nem azt, hogy teljesen letiltom, mert szerintem az sem jó, mert nagyon sok, tehát az arányokat kell megtalálni. Az arányokat és az, hogy milyen digitális tartalom az, amit fogyaszt az a gyerek. Hogyha ezt jól tudjuk, mert egyébként nagyon sok készségfejlesztő lehetősége is van egy-egy digitális eszköznek, ami meg nagyon jó, illetve hogyha később elvárás lesz a munkahelyén, hogy ő nagyon jó legyen a digitális kompetenciákban, de pont ebben az időszakban, ami az agyfejlődés szempontjából tök fontos lett volna, mégse találkozott vele, akkor lehet, hogy hátrányt szenved. Szerintem itt az arányokról van szó, hogy találjuk meg azt az ideális arányt, hogy inkább a fejlesztő játékok, vagy olyan dolgokat játszom vele, ha játszik, vagy ismeretterjesztő anyagok olvasása, stb. Tehát, hogy olyan célra használja, ami fejleszti, de nem vonja meg magától teljesen. Az viszont, hogy teljes mértékben romboló hatással van rájuk később, hogyha akár olyan játékfüggőség alakul ki, amire nem is azonosítjuk gyakorlatilag, hogy függőség, de az azért nagyon nagy hátrány, mert egy ilyen számítógépes játék gyakorlatilag 6-10 percenként ad az agyunknak dopamin löketet. Ugye a dopamin az egyik örömszerző hormon a 4-ből, vagy boldogsághormon, így is hívják. Tehát nincs az a munkáltató, aki 6-10 percenként dicsérni tudja, hogy az ő dopamin szintje megmaradjon, és ez viszont már káros.
0: És itt hat vissza a munkaerőre, a munkaerőpiacra, munkahelyekre az, hogy hogyan növünk, milyen környezetben növünk fel. Egy rövid zenével megszakítjuk a beszélgetést, és aztán folytatjuk, hogy akkor ezek a generációk egy munkahelyen hogyan dolgozhatnak együtt.

0: A Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Üdvözlöm a most csatlakozókat, én Szabó Csilla vagyok, vendégem pedig Kontó Dorottya, szervezetfejlesztő, felnőttképzési szakember, aki a JobTain HR szakértőjeként rálát arra is például, hogy a különböző generációk egy munkahelyen hogy dolgozhatnak. Azért minket most a munkavállaló oldala érdekel, mert többnyire gondolom a hallgatóink azok, akik munkát kereshetnek, vagy munkahelyük van, valamilyen munkahelyük van, ahol esetleg nem érzik magukat annyira jól. Ugye az előzőekben azt említetted, hogy az Y generációnak nagyon fontos az, hogy saját magát megvalósítsa, vagy megfelelő egyensúlyban legyenek a saját elvárásai a cég, vagy a munkahely elvárásai mellett, de szerintem azért mindenki szeretne jó munkahelyet, és a jó munkahelyen jól érezzük magunkat. Akkor, amikor munkahelyet keresünk, akkor fontos azzal is megismerkednünk, hogy milyen környezetben, milyen generációs környezetben fogunk mi megérkezni, vagy mondjuk milyen generációs környezetben érezzük mi magunk jól magunkat, vagy hol tudunk jól dolgozni. Lehet, hogy valakinek könnyen megy az, hogy együttműködjön fiatalabbakkal, vagy idősebbekkel, másnak meg nem annyira. Hogyha te tanácsot adsz valakinek, aki munkát keres, akkor ezt hogy vizsgáljátok meg, vagy hogy keresitek meg a megfelelő helyet ilyen formában is?
1: Ami nagyon-nagyon fontos, amit nagyon szépen körülírtál, csak nem mondtuk, vagy nem mondódott ki, az a akár álláskeresőnek, aki hozzánk fordul, akár a JobTainhez, akár egyébként szeretne elhelyezkedni, az a generációs önismeret. Tehát gyakorlatilag az a nulladik lépés, hogy önmagamról tudjam, hogy mik azok a generációs jellemzők, amik engem befolyásolnak, amik hatottak rám, amik jellemzőek a viselkedésemre, az agyi működésemre, ami már egyébként változott az elmúlt időszakban a fiatal generációnál, már a működési mechanizmus is, ahogy gondolkodnak. Tehát ugye csomó olyan dolog van, amit a saját magam generációs önismeretével jó lenne, ha tisztában lennék. Nos, utána jön az a szint, hogy az még jobb, hogyha nyitott vagyok arra, hogy megismerjem a más generációknak a sajátosságait is.
0: Bocsánat, még álljunk meg az elsőnél, igen, a generációs önismeretnél, vagy általában az önismeretnél. Akkor ezek szerint az, hogy milyen típusú munkát tudok jól végezni, vagy milyen típusú munkahelyen tudok dolgozni, az ezektől függ, amiket te említettél, hogy alkalmazkodom, hogy mondjuk a digitális világban mennyire vagyok otthonos. Tehát hiába van valamilyen végzettsége valakinek, nem biztos, hogy az alapján érdemes munkát keresnie. Csak az,
1: igen,
0: alapján.
1: Nem csak az alapján. De így van, ahogy mondtad, a generációs önismeret mellett a saját magunk önismerete és ilyen álláskeresés szempontjából az önismeret is nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam azt, hogy milyen úgynevezett puha képességeket, ugye ezt a leginkább angolul használják, de milyen soft skilleket, tehát puha képességeket, amik mondjuk a munkahelyen vannak a soft és a hard skillek. A soft skillek azok, amik a munkahelyen az együttműködéshez, a közös munkához szükséges kompetenciák. Ide nagyon sok minden tartozik. A kommunikációs készség, az empátia, rugalmasság, nagyon-nagyon sok minden. A hard skillek azok a kemény képességeim, azok pedig a szakmai, technikai, technológiai képességeim. Tehát már az önismeretnek ez is részt, hogy tudjam azt, hogy ezekből, amik nekem megvannak eszköztáram, melyiket szeretném használni. Mert lehet, hogy nagyon jó vagyok egyébként a mérnökként, de nem biztos, hogy szeretem csinálni. Tehát itt jön be az, hogy mi az, amit szeretek csinálni, mi az, amire mondjuk van igény is, és mi az, amihez még kompetenciám is, tehát képességem is van. És ez a három így találkozik, akkor ez egy nagyon jó dolog, és mi is a kiválasztás során mindig megnézzük azt, hogy ezeket hogy tudjuk jól összehozni. Illetve az önismeret, tehát hogyha továbbugrunk a generációra, az pedig azért nagyon-nagyon fontos, mert ma már nem egy ilyen futurisztikus dolog az, hogy különböző, ahogy te is mondtad, itt három generáció dolgozik a rádióban is, tehát hogy ez egy mindennapi dolog, hogy 3-4 generáció is együtt dolgozik egy-egy helyen, és én személy szerint nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy egy-egy problémára vagy konfliktusra azt gondoljuk, hogy ez egy személyes vagy akár ilyen személyközi konfliktus. És egy idő után mindig kiderül, hogy valójában generációs konfliktus volt. Van egy ilyen szó, aminek az a neve, vagy elnevezés, hogy generációs csapda. Ez az arra használjuk, amikor gyakorlatilag a saját megélésemet, a saját generációs élménytartományomat, amit én eddig megéltem, azt próbálom ráerőltetni, ha úgy tetszik projektálni, kivetíteni egy másik generációra, és feltételezem, hogy ő is ugyanezeket a dolgokat élte meg, ugyanúgy fejlődött, ugyanúgy megtanult döntéseket hozni, önálló, stb. Stb., ami már nem igaz, főleg mondjuk egy ilyen fiatal Z vagy alfa generációra, akik teljesen más módon növekedtek, akár ez a túlféltés, meg itt beszélhetnénk még a helikopterszülőkről, aki mindig ott van köröz körülötted, és megoldja a gondodat. Nincs lehetősége a gyereknek megtanulni azt, hogy vagy fiatalnak, hogy hogyan oldja meg a saját problémáit. Pedig egy idős azt gondolja, hogy hát én már nem tudom, 10 évesen már vigyáztam a testvéreimre, megfőztem, kitakarítottam, nem tudom én mit csináltam, tehát teljesen más időkben, teljesen más feladataik voltak. És amikor azt gondolom, hogy így áthelyezem egy az egybe ugyanezt, hogy ez a fiatal is biztos ezt tudja, az generációs csapda. Szóval ezeket érdemes mindenképpen kerülni egy szervezeten belül. És a munkakeresés során is, hogyha úgy, ami felül elindultunk, hogyha kicsit nyitottabb szemmel próbálom, befogadó vagyok önmagammal is, hogy tudjam, hogy mik a sajátosságaim, és ugyanezt a nyitottságot megpróbálom kiterjeszteni a munkatársaimra is, és felismerem, hogy mi az, ami tényleg konfliktus, és mi az, ami pedig egy generációs helyzetből adódó eltérés. Mert ezeket egyébként nagyon könnyű orvosolni, és nem megvárni, hogy tényleg személyes konfliktus legyen belőle, ami megromboló hatással van akár csak erre a kettő kapcsolatra, de nem csak erre a kettőre, nagyon sokszor ezek ugye az egész csapatot szét tudják rombolni, pedig csak fel kellett volna ismerni, hogy az ok, ami a kiváltó, az mi volt valójában.
0: Hogyha ezeket a generációs jellemzőket nézzük, akkor lehet, hogy a különböző generációk különböző típusú munkahelyeken vagy ágazatokban boldogulhatnak jól. Tehát, hogyha például azt hallom az Z-generációról, hogy mindig megosztja a figyelmét, és nem tud igazából egy dologra összpontosítani, akkor arra gondolok, hogy azok a feladatok, amik viszont nagy összpontosítást igényelnek, azok lehet, hogy nem nekik valók. Tehát, hogy mondjuk agysebész ne legyen az, aki nem tud egy dologra odafigyelni.
1: Azért is mondtam az elén, hogy madártávlatból kell nézni, ezek általános jellemzők, de vannak olyan szektorok, egyébként pont az egészségügy, ahol meg nagyon jól működik a fiatalok és az időseknek az együttműködése. Pont azért, mert ott szakértelmet és tapasztalatot kell átadni, tehát nem ilyen mechanikus dolgok, ahol könnyen elveszítik esetleg a fókuszt, főleg, ha még unalmas is számukra, de pont az ilyen tanár-diák kapcsolat oktatási rendszerekben, egészségügyben, ezekben nagyon jól tudnak együttműködni a fiatalok az idősekkel, meg olyan szektorokban is, ahol van lehetőség mentorálásra, és nem csak arra kell most gondolni, hogy az idősebb mentorálja a fiatalt, hanem ez a két irányú mentorálás egy nagyon bevált dolog, és nagyon nagyban növeli a generációs hidat, hogy a fiatal mentorálja az idősebbet az új technológiai ismeretekben, meg a digitális dolgokban, meg akár a mesterséges intelligenciának a legújabb eszközeibe, az idősebb pedig a szakmai tudását adja. És mivel ez a dolog kétirányú, nem egy ilyen klasszikus tanár-diák aláfölé rendelt viszony van, hanem egy teljesen mellérendelő, egyszer mentorált vagyok, egyszer meg mentor, és ezek a szerepek változnak, és cserélődnek, ezért sokkal jobban ki tud alakulni egy olyan kommunikáció, amiben utána jól tudnak dolgozni. De most visszatérve, nyilván a csebésznek akkor tényleg nem menjen senki, hogyha alapvetően mondjuk van valami figyelem gondja, de főleg az ilyen veszélyes vagy élettel összekapcsolódó rendszerekben, de tényleg az a tapasztalat, hogy pont ezekben a szakmákban, ahol klasszikusan tudnak tanulni egymástól, ott nagyon-nagyon jól működik a generációs összekapcsolódás.
0: Most ugye ennek az egész műsornak ez a témája, hogy generációk a munkahelyen hogy tudnak együttműködni, vagy esetleg nem tudnak együttműködni, de ez valóban egy meghatározó kérdés. Tehát, hogyha a nagy egészet nézzük, vagy az egész tömegét a munkavállalóknak, akkor ez mindenkire hat, vagy csak azokra, akik mondjuk ilyen hatalmas munkahelyeken dolgoznak, vagy tényleg sok munkavállaló együtt egy munkahelyen van. Mert azért sokan vagy egyéni vállalkozók, vagy egy-két fős, háromfős csapatokban dolgoznak, vagy kisvállalatban, kisvállalkozóként.
1: Nyilván a nagyszámok törvény alapján a nagyobb cégeknél nagyobb eséllyel fordul elő, mert hát mivel többen vannak, ezért jobban kijönnek ezek a különbségek. Maga az, hogy generációs különbség van, az mindenkit érint szerintem, aki nála a fiatalabb vagy idősebb generációval dolgozik. Tehát ugye ezt nem tudjuk kikerülni. Itt az a kérdés, hogy hogyan kezeljük, meg nyilván vannak egyéni képességek is, meg egyéni attitűdök, aki valami miatt mondjuk tényleg nagyon hasonló, hiába vagyunk különböző generáció, de egyébként nagyon hasonló az értékrendünk. Nagyon hasonlót gondolunk a világról. Vannak olyan dolgok, ami mondjuk az idősebb generációnak nem tetszik, de jól tudja ezt kommunikálni, találnak erre közös utat. És elmondja a fiatal is például, a kisebb cégeknél erre nagyobb lehetőség van, hogy neki mi az, ami jó lenne. És kitalálnak közös megoldásokat arra, hogy ezek működjenek. Akár új platformokat kezdenek el használni a kommunikációra, olyat, amit mindenki jól tud használni, és nem azt használjuk, amit eddig, meg nem azt az újat, amit csak a fiatalok, hanem közös megoldásokat keresünk, és ezek az új keretrendszerek tudnak segíteni. Na, a generációs különbség mindenkit érint, és leginkább azért, mert a Z-generációnak a megjelenése a munkaerőpiacon, ez annyira különböző volt, úgy mondom, az Y ebből a szempontból egy kis áthidaló, de az X és a Z között akkora volt a szakadék, hogy ez nagyon-nagyon látványosan azért is ennyire népszerű téma szerintem, tehát azért nem volt ennyire, mondjuk amikor még csak az Y, tehát az én generációm, ez a 80-94 között születettek generációja, jelent meg, mert mi még egy picit az előző világhoz is tartoztunk, meg már tudunk azonosulni a következővel is, meg voltak már technológiai újítások az Y életében, de nem akkorák, mint mondjuk az Z-ében, de valahol egy pici híd volt. De az X és a Z-nek annyira nagyon különböző a megélése, meg az élménytartománya a munkával kapcsolatban, meg maga a világnézetben, hogy óhatatlan, hogy vannak különbségek. Nem az a kérdés, hogy van-e különbség, az a kérdés, hogy erre előnyként tekintünk-e, vagy pedig hátrányként. Mert ha előnyként tudunk erre tekinteni, akkor megnézzük azt, hogy egy fiatal mi az, amit be tud hozni, akár a rugalmassága, a mobilitása, az, hogy picit máshogy gondolkodik, hogy a kreatív iparban egyébként szuperül tudnak működni, tehát hogy a kreativitás, vagy az, hogy a munkamagánéletre való törekvés mennyivel erősebb, amit jó lenne egyébként az X is, hogyha picit jobban megpróbálna ő is a saját jelvet tenni, mert nagyon sokan égnek ki egyébként az X generációban, pont azért, mert nem találja a határt, és maximalista.
0: Nyilván beszéltél arról, hogy különböző ágazatokban ez másként jelenik meg, tehát az egészségügyet meg az oktatást emelted ki. Tudunk ilyen jellemzőket akár mindegyik ágazatra mondani? Tehát mondjuk akkor most, ha azt mondom, hogy mezőgazdaság, akkor te mit mondasz, hogy ott hogy működnek ezek a generációs hidak, tudnak-e együttműködni?
1: Ugye az agrárszektor azért egy kicsit más, mert ott nagyon meg kell nézni, hogy pontosan melyik területe. Ugye nagyon nagy része gépesítve van már ugye az agrárszektornak, de van rengeteg, ami nincs, akár a termelésben, vagy bármi olyan feldolgozó részben, mondjuk az már inkább a feldolgozóipar, vagy akár az agráriumban, a mérnök, tehát ugye az informatika, tehát egy csomó minden olyan területe van a mezőgazdaságnak is, ami nem feltétlenül kifejezetten a mezőgazdasághoz kapcsolódik, de technológiai újdonságokat követel. És ott is azt látjuk, hogy ezek a helyek, ahol mérnök, IT-szektor, tehát ugye az informatika, ebben is nagyon szépen összefér az, hogy van egy nagyon alap szaktudása, és nagyon markáns szaktudása az idősebbeknek, a fiatalok meg sokkal könnyebben nyitnak új megoldásokra. És annyit fejlődik minden nap a technológia, és egyébként ez is nagyon fontos része, ami előnye a fiataloknak, hogy régebben, mondjuk egy 5-6-7 évvel ezelőtt, mondjuk volt egy rendszer, legyen mondjuk egy informatikai rendszer, amit mondjuk használtunk 10 évig, és azt úgy ismerni kellett. De most lehet, hogy a számok nem a legjobbak, de a fiatalok viszont abba szoktak bele, hogy minden nap változik valami. Tehát, hogy nincs az, hogy évekig használunk rendszereket, mert jön egy jobb, jön egy újabb, jön egy más, jön egy új verzió, ha csak a telefonokat nézzük, hogy a hányadik verzió jött ki mondjuk nem tudom 5 év alatt. Tehát, hogy mindig ahhoz vannak hozzászok, hogy változik a helyzet, alkalmazkodni kell, gyorsan kell átállni, és ez egy nagyon-nagyon más gondolkodás, ami nagyon sokban segíti a cégeket, hogyha ezt meglátják, ezeket az előnyöket, és ebben tudnak segíteni az idősebb munkavállalóknak is a fiatalok. Tehát régen nem változott ennyit 10 év alatt a szektor, mint amennyit most fél év alatt változik. Ez egy nagyon másfajta működés, másfajta gondolkodás, ehhez lehet, hogy kell türelem az idősebb kollégák irányába, a fiatalok viszont nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, amiben meg segíthetik az idősebb kollégákat. Úgyhogy megvan ennek az egyensúlya különben.
0: Dorottya, amit most elmondott, az alapján én úgy érzem, hogy különösen fontos ez, hogy jól működjön a különböző generációk közötti kommunikáció, és hogy nehéz, vagy hogy egyre nehezebb lehet, mert hogy távolodnak azok az értékek, vagy az a tudás, ami mondjuk közös alapra, vagy közös gondolkodásra adott volna lehetőséget. Vajon foglalkoznak esetleg ma azzal a képzésben, akár már a munkavállalók képzésében, tehát a különböző oktatási intézményekben, hogy valamikor majd dolgozni kell, és együtt kell dolgozni másokkal. Vagy mondjuk a vezetőképzésben van ennek egy külön útja, hogy a vezető hogy tudja ezeket a generációkat együtt munkáltatni.
1: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb figyelmet kap, ami nagyon jó, tehát mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt még nem láttam ekkora hangsúlyt, hogy ennyire nagy hangsúlyt fektettek volna rá, ami már egy nagyon pozitív irány. A tudatosság és az, hogy felismertük azt, hogy ez potenciális problémaforrás lehet, az nagyon jó, de az még jobb, ha nem potenciális problémaforrásként tekintünk rá, hanem ezt a generáció menedzsmentet, ezt már akár egy stratégiával összekötve tudatosan kezdjük építeni a céggel, hogy már a nulladik pillanatban akár előnyünkre fordítsuk, akár kialakítjuk egyáltalán azt a, főleg, hogyha csapatkultúrát szeretnénk kialakítani, tehát egy csapatmunkára épülő szervezeti működést szeretnénk kialakítani, akkor meg aztán nagyon fontos, hogy minden egy, most elemnek hívom az embereket, de hogy minden egyes elemet, tehát minden egyes dolgozó ezt a közös célt és közös motivációt megtalálja. És hogyha ez megvan, akkor tudnak elkezdeni egy konkrétan generáció menedzsmenttel foglalkozni, ami nem csak egy-egy képzést érint, hanem egy szemléletet, hogy ebből tényleg határozottan és céltudatosan próbáljunk meg előnyöket kovácsolni.
0: Most azért olyan tervekről beszélsz, amelyek mondjuk időt vesznek igénybe, egy-két évet, és hogyha a Z-generáció jellemzőit nézzük, akkor az egyik erőteljes vonás náluk, hogy nem szeretnek egy helyen maradni. Tehát simán fél éven belül változtat munkahelyet. Tehát akkor nem tudom, vezető legyen a talpán, aki tud generációk között kommunikálni, hogy még el se kezdett vele kommunikálni, már ott sincsen.
1: Amiről most beszélsz, az szerintem a job hopping, vagy job hopper jelenség, ami a munkáról munkára ugrálás, tudatos karrierépítés miatt. És azért állnék meg itt egy fél pillanatra, csak hogy megértsék a hallgatók is, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy a munkáról munkára ugrálás, vagy a job hopping az azt jelenti, hogy csak elugrálok, de valójában a mondat második fele a legfontosabb, karrierfejlesztés céljából. És ez mindig is elő fog fordulni. Ma már azt ismertük fel, hogy van ez a globális jelenség, hogy egyrészt projektmunkák vannak, itt dolgozol egy évet, ott kettőt, ott felett, lejár a projekt, megyünk tovább. Tehát, hogy ez egy teljesen másfajta piaci modell, amiben már elkezdtek működni a cégek. Ezt a Z-generáció nagyon jól felismerte, és erre is állt be, már úgy munka szempontjából. Amit meglátni kell, hogy ők nagyjából 5-6-7 év alatt szeretnék elérni azt a szakmai fejlődést, amivel mondjuk ő 30 évesen tök stabilan fog tudni egy nagyon, nagyon jó szakmai tudással létezni. Mondjuk junior marketingesként dolgozik itt kétfajta célcsoporttal, aztán ott hagyja egy év múlva, elmegy egy másik céghez, ott megtanul másfajta szolgáltatást eladni, másfajta célcsoportnak, tehát nem az a kilátása, hogy ő 5-6 évig ugyanazt fogja csinálni, hanem különböző iparágokba kipróbálja magát, mert azzal ő jobb szakember lesz. Ő valóban job hopper. Az egy más kérdés, hogy azokat, akik elhagyják a munkahelyüket fiatalok, nagyon sokszor tévesen gondolják job hoppernek, mert az, amikor valaki azért megy el a munkahelyéről fiatalon, mert ott nem érzi jól magát, mert mondjuk olyan a közeg, hogy nem befogadó, vagy megunja, az is előfordul, hogy megunja, de legtöbbször azt arra panaszkodnak a fiatalok, hogy kiközösítik őket, nem találják a helyüket, vagy akár nem volt elég jó mentorprogram, tehát hogy kilöki gyakorlatilag a szervezet magából, és aztán az lesz a vége, hogy ő felmond. Az nem jobhopperség, mert ott nem a karrierlépés miatt ment el, hanem azért, mert rosszul érezte magát. Vagy eleve rossz önismereti folyamat, hogyha olyan munkát választott, ami egyáltalán nem való neki, mert unja, ahogy te mondtad, vagy pedig nincs meg hozzá megfelelő kompetenciája, és csak szenved benne. Az egy rossz önismereti folyamat. És hogyha itt kell beavatkozni, az egy szerencsésebb dolog, hogy ha Hogyha megtaláljuk azt, hogy oké, miben szeretnél fejlődni, hogy legyen kompetenciád, akkor ebben tudunk segíteni, hogy mik azok a területek, amiben jobb szeretnél lenni, lehet, hogy maradna. Vagy hogyha látjuk, hogy a közeggel van a gond, tehát nem befogadó a csapat, konfliktusok vannak, az együttműködés kultúráját kell fejleszteni, vagy egyéb valami, azt is tudjuk kezelni, mert az is egy olyan dolog, ami fejleszthető, az, hogy a csapat jobban működjön, az, hogy megértsék egymást, hogy jobban tudjanak kommunikálni. Tehát nagyon sokszor azt láttam, hogy nem menne el az a fiatal, hogyha ott, ahol van, jól tudná magát érezni. És nem azért megy el feltétlenül, mert a karrierútját szeretné fejleszteni, bár az is egy nagy, nem tudom, nagy létszáma az Z-generációnak, de ha így satszolnom kéne, akkor azt mondanám, hogy fele tényleg azért megy el fél év kötőjel két éven belül, mert karrierdeszkát szeretne ugrani, vagy újabb szintet szeretne ugrani, de a maradék szintén fele, az azért megy el, mert valami nem működik jól a cégnél, legalábbis ő ott nem találta meg a helyét. Na, őket ott lehetne tartani, hogyha kicsit jobban figyelnénk, csak ez a cégek szempontjából is ugye egy befektetés, mert az pénz, energia, idő, tehát nehezebb út.
0: Hogyha munkavállaló felől közelítünk, akkor ebből is látszik, hogy az, hogy munkakezdőként, tehát teljes tapasztalat nélkül lépünk be a munkavállalás világába, az is nagy kockázat, meg az is a nehézségeknek a forrása ugyanannyira, mint hogyha valaki már több éves munkával, akár nem tudom, szülés után, vagy egy valami miatt elvesztett munkahely, karrierváltás kapcsán kerül egy új munkahelyre. Mindig újra és újra meg kell a saját tapasztalataival küzdenie, hogy megtalálja a helyét egy nagy struktúrán belül. Tehát ugyanolyan nehéz egy fiatalnak munkát keresni, mint mondjuk egy 40-50 évesnek is. Nagyon nehéz, csak más miatt.
1: Nem mondom, hogy ugyanolyan nehéz, de hasonló nehézségekkel küzdenek. Ha most attól függ, hogy melyik célcsoportot, vagy melyik réteget szeretnénk nézni, a fiataloknak annyival talán egy picit nehezebb, hogy ugye vannak általános kihívások, amikre most utaltál, amik tényleg korra, nemre, mindentől függetlenül igazak a munkaerőpiacon, amikor mondjuk valaki szeretne keresni állást, és ugye ezeket találkozunk nap, mint nap a jelentkezőink között. Mert mondjuk iparági változások vannak, vagy nagy a túljelentkezés, vagy a mesterséges intelligencia megváltoztatta a kiválasztás folyamatát, ezek hatnak mindenkire. A fiataloknak még van egy nehézségük, hogy nekik vannak különböző generációs kihívásaik, például az, hogy az élő kommunikáció nem annyira előnyük, mint a digitális kommunikáció, vagy hogy cseten írunk, tehát sokan, tehát vannak nagyon jól kommunikáló Z-generációsok, tehát nem szerint azt mondani, hogy nem, de a legtöbbjüknek sokkal könnyebben megy az online kommunikáció. Ez például egy generációs kihívás az álláskeresés során.
0: Ahol azért sokszor van olyan
1: interjúra kell menni, megszólalni, kérdezni, igen. Tehát hogy ott személyesen meg kell szólalnod, ott nem tudsz megnézni előtte egy papírt, hogy mit akartam mondani. A másik kihívás, ami őket még ugye pluszban érinti, az az életkori kihívás, ami azért más, mint a generációs, mert az nem a saját generáció, nem abból fakad, hogy Z-generációs, hanem abból, hogy fiatal. Tehát ugyanazokkal a problémákkal mondjuk 20 évvel ezelőtt én is, te is találkoztál, hogy pályakezdőként az ember bizonytalan, nincsen szakismerete, vagy amit esetleg megtanult, még sose használta, te csak elméleti tudása van, nincs munkatapasztalatom, nem tudom, mire kell figyelni, hogy kell egy munkakörnyezetben egyáltalán dolgozni, kollégákkal viselkedni, tehát ezek extra nehézségek a fiataloknak, ez talán egy pályaváltónak ugye nincs meg, mert neki már volt előtte tapasztalata, tehát maga a munkakultúra már kialakult, még a fiatalokban nem. Tehát ezért náluk nagyon kicsit több tapasztalat kell. Tehát mi is a JobTrainnél nagyon sokszor felhívjuk a figyelmet, amikor junior pozíciót keres valaki, vagy akár diákmunka, vagy bármi ilyesmi, hogy ezzel számolni kell, hogy fokozottan oda kell figyelni arra, hogy egyel többet kommunikáljunk, vagy amit gondolnánk mondani, azt még egyel jobban erősítsünk rá, adjunk visszacsatolásukat, ugye a visszajelzés, nem tudom, hogy biztosan említettem az előbb, ugye ez a dopamin, amit a játékok okoznak, ez azt eredményezi, hogy nagyon várják a visszacsatolást, hiszen a játékok azonnali visszacsatolást adnak, tehát sokkal jobban oda kell figyelni egy fiatalnál, hogy sokkal több visszajelzést adjunk meghatározott időközönként, vagy akár munkafolyamatonként, vagy kialakítsunk új rendszereket. Ebben pedig az idősebb kollégáknak kell partnernek lenni, és megérteni, hogy ők ebben nőttek fel. Neki ez fontos, és megtanulni mondjuk megfelelő visszajelzéseket adni, ami nem egyszerű egyébként, mert nem biztos, hogy ehhez szoktak hozzá, vagy talán ő se kapott soha, és úgy kialakítani egy új rendszert, ezek nem egyszerű dolgok.
0: Még mielőtt befejezzük a műsort, egy gondolatot szeretném, hogyha idehoznál. Ugye mondtad is, hogy karrierváltók, azok kicsit másként váltanak, vagy másként újak egy munkahelyen, mint aki teljesen új a munkavilágában. Azért az is nagyon sokszor elhangzik, hogy most már nagyon fontos, hogy egy életúton belül bizony sokszor előfordul, hogy valami teljesen mást kell csinálni, vagy szakmát is váltani, akár nagy karrierváltások vannak. Vajon a különböző generációkban ez változik, hogy mennyire képes-e arra mondjuk az X generáció, vagy az Y generáció, hogyha elveszíti a munkáját, akkor valami újat kezdjen, esetleg teljesen újat.
1: Ez alapvetően függ attól, hogy ki milyen típus. Tehát, hogy vannak olyanok, akik egyébként is könnyen váltanak, vagy magas a tanulási hajlandóságuk és szívesen tanulójat, vagy mennyire szerette azt, amit eddig csinált, tehát, hogy ettől is függ, tehát ez egy alapattitűd. De ha generációs szinten nézzük, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok sokkal könnyebben gondolják újra a dolgokat, és fordulnak egy 180-at, és kezdenek teljesen mást, bátrabban. Ebben nyilván az is benne van, hogy ha megnézzük azt, hogy hányan rendelkeznek mondjuk olyan családdal, amit fenn kell tartani neki, tehát, hogy hányokat érinti az, hogy családot kell eltartani, nyilván sokkal kevesebb, mint egy idősebb, mondjuk egy Y vagy egy X generációsat. Ezek már alapvetően meghatározzák azt, hogy merünk-e lépni. Tehát a fiataloknak ez is benne van, hogy ameddig nincs még család, akiért felelősséget kell vállalni, addig sokkal könnyebben próbálgatják a szárnyukat, plusz ugye a külföld, mert a fiatalok már nagyon jól beszélnek idegen nyelveket, akár kettőt is, hármat is, olyat is ismerek sokat, de az angol az szinte mindenkinek nagyon alap, tehát hogy önnekik már alternatíva az is, hogy egy-két évre kimegyek külföldre, megnézem ott milyen jó gyakorlatok vannak, szerzek tapasztalatot, ha más nem, akkor a nyelvtudásom szuper lesz, mire visszajövök, tehát hogy sokkal bátrabban nyitnak, egyrészt mondom életkorukból, élethelyzetükből és az addig lehetőségeikből adódóan.
0: Hát köszönöm szépen, hogy eljött Kontó Dorottya hozzánk. Szervezetfejlesztőként és felnőtt képzési szakemberként is azért rálát arra, hogy a munkavilágában a különböző generációk hogyan dolgoznak együtt, hogyan dolgozhatnak együtt, és hát a JobTay munkatársaként pedig látja azt, hogy munkavállalóként hogy találjuk meg a magunk számára a legjobb munkahelyet. Mai műsorunkat készítette Peresztegi Attila, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra és további jó rádióhallgatást kívánok!

0: A Gond Horváth zenekar felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra, megismételjük korábbi adásunkat.